0: hogy olyan támogató partnereket sikerült megnyerni ehhez a projekthez, hogy nagyon szép, értékes nyereményekkel tudtunk a csapatoknak szolgálni.
1: Milyen visszajelzéseket kaptak akár a diákoktól, vagy a felkészítő tanároktól, hogy szakmailag milyen pluszt kaptak ettől a versenytől, úgymond mit fejlődtek más városok turisztikás, idegenforgalmi diákjai?
0: Hát mi eleve úgy kezdtük a versenyt, hogy azt mondtuk nekik, hogy a mai nap, ugye a döntő napja reményeink szerint nem csak verseny lesz, hanem egy élmény is, olyan alkalom, amelyben jelen van a szakma, a játék, az együttműködés és az ünnep öröme, és én azt gondolom, hogy ez sikerült elérni. Egyrészt már ott akkor a helyszínen is elmondták mind a diákok, mind a tanárok, és utólag is a visszajelzések is ezt mutatták. A felkészítő tanárok elmondták, hogy hát nagyon nagy örömmel jöttek Miskolcra, és hát nem utolsó sorban kíváncsiak voltak arra is, hogy milyen versenyt hoz össze egy olyan iskola, amely a legutóbb ugye országos ranglista 9. helyén foglal helyet. Azt gondolom, hogy nem okoztunk csalódást.
2: Jubilált a turizmus szaka Miskolci Szakképzési Centrum Berzevici Gergely Technikumában. A két tanítási nyelvű turizmus szak 30 éves évfordulóját egész éves programsorozattal ünnepelték. Ennek lezárása volt a Turizmus 30 című turisztikai verseny döntője, amit az intézmény rendezett meg. Nagy Istvánt, a Miskolci Szakképzési Centrum Berzevici Gergely Technikum igazgatóját és Dicsuk Ivettet, az intézmény turizmus munkaközösség vezetőjét a riportán Sütő Dávid Pelé kérdezte.
3: Repeta. Repeta. Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repeto.
1: Repeto.
0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
2: Tizedik alkalommal rendezi meg a könyvtári majálést a II. Rákóczi Ferenc könyvtár május 9-én szombaton délelőtt 10 és délután 3 óra között. A program célja a könyvtár, valamint a könyvek világának megismertetése és megszerettetése, a gyermekek olvasás iránti igényének felkeltése. Emellett májusban is számos más érdekes programmal, például kézműveskedéssel, családi eseményekkel, könyvbemutatókkal, valamint író és olvasó találkozókkal is várják az érdeklődőket és az olvasókat a Görgei úti főépületben, valamint a fiúk könyvtárakban egyaránt. Brézai Zoltánt, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár PR munkatársát hallják.
3: Legnagyobb májusi programunk a könyvtári majális melletti számos érdekes rendezvénye lesz a II. Rákóczi Ferenc könyvtárnak. Itt a gyermekkönyvtárban most már azt hiszem, hogy megszokhatták, beállt úgymond a babusgató a szombati napra. Egy héttel a majális után, május 16-án lesz majd délután 10 órától ez a Ciróka Maróka Babusgató Klub, Barnócki Beát a zenepedagógus vezetésével. Mellette természetesen felnőtt olvasóinknak is lesz itt a Görgei 11 alatt a központi könyvtárban program. Például rögtön 5-én, kedden 17 órától a Szent Korona sérüléseinek és átalakításainak krónikája címmel Németh Zsolt, a könyvszerzője érkezik majd hozzánk, biztos sok érdekességeket hoz majd, fényképekkel is készül, lesz nekem már elmondta előzetesen. Nem maradhat el az irodalomterápia sem, ezúttal nem pénteken lesz, hanem 6-án szerdán, délután 16:30-tól. Cselipták Barbara és Frey Gabriella vezetésével, ők irodalomterapeuták. Aztán a zenekedvelői következnek, mert a Opera Barátok Klubja lesz, ahol Giacomo Puccininak a Manon Lescaut ismert opera, ezt nézhetik meg 8-án pénteken 14:30-tól. Aztán a rákövetkező héten hétfőn nyílik majd Berta Diánának a kiállítása Angyalok címmel, délután 16:30-tól lesz ez a kiállítás megnyitó. 12-ére kedre is jut természetesen egy program, Csontos László újságírót bizonyára sokan ismerik, így Miskolcon, meg szerintem így a Vármegyében is, mert országos lapnak is volt tudósítója. Írt már történelmi kisregényeket, most is egy történelmi témájúval érkezik hozzánk, Szikszó 1588, a Rákóczyak csillaga címmel jelent meg könyve, egészen friss, nemrég jött ki a nyomdából, úgyhogy ezt ismerhetik meg május 12-én délután 5 óra itt is a kezdés. Aztán még egy program jut erre a hétre, Borda Réka érkezik hozzánk majd, 14-én 16:30-tól Hangácsi Zsuzsanna kolléganőm beszélget majd vele. És a május 19-e szintén egy íróolvasó találkozó, Kassai Balázs, aki egy kerekesszékes író, Talán igaz címmel jelent meg könyve, és ezt már az Ír Nagykövetség Facebook oldala is népszerűsítette, mert hogy ír téma, ez egy e-könyv egyébként, de nyomtatott formában is itt hozzáférhető lesz, de már a Magyar Elektronikus Könyvtárban azt hiszem, hogy már meg lehet nézni, el lehet olvasni, és nem egyedül érkezik, mert Lajos András színművész, a Miskolci Nemzeti Színház Dirini díjas művésze fog felolvasni a könyvből részleteket. A kezdés tehát 19-én 16:30.
2: A tagkönyvtárakban is lesznek májusban is programok.
3: A József Attila könyvtárral kezdjük a sort, mert május 11-én hétfőn délután 4 órakor a Toldi című történelmi regény kapcsán, nem az Arany János Toldiával, bár lehet, hogy az is szóba kerül, Bónis Róbert történelmi regényíró lesz a vendég, vele egy másik történelmi regényíró, forgatókönyvíró, jó ismerősünk, Truksz Béla beszélgetnek is, gyakran van könyvbemutatója a könyvtárban, és olykor beszélgető partner, olykor pedig ő kérdez, most ez utóbbi lesz. Május 12-én a Miskolc város napjához csatlakozik a Miskolci Baross Gábor Nyugdíjas Klub, egy közös rendezvény lesz majd, melynek címe a Mi Miskolcunk Miskolci költők szemével. Ez 12-én, kedden délután 2 órakor kezdődik. Nem marad el természetesen a Mesék a dobozból program sem, a papírszínházas foglalkozás, mely május 14-én csütörtökön 16:30-tól lesz, a témája pedig az Anyám tyúkja című vers. Hát, morzsa kutya hegyezheti a fülét ezen a eseményen, majd biztosan jól fogják ezt bemutatni a könyvtár munkatársai. Már mondtam az előző könyvbemutatók során, hogy Kári Rozmis Barbara érkezik a Sziszi könyvével a József Attila könyvtárba. Úgy látszik, a József Attila könyvtárban megint Erzsébet királyné lesz a téma Sziszi, mert hogy dr. Rátki Emőkének, aki németes tolmács, és kutatta Erzsébet királyné és a lovak kapcsolatát, és írt egy könyvet Erzsébet királyné a nyerekben címmel. No, ezt megismerhetik az ő előadásából, május 19. kedd, 16 óra a kezdési időpont. És lesz Mesekockák diafilmklub is, május 21-én csütörtökön fél öttől, a Csillagszemű juhász. Hát fognak tüsszenteni lehet, és hányszor kívánja majd egészségére a királynak a Csillagszemű juhász, megtudhatják 21-én fél öttől. A Kafka Margit könyvtárban Mészöly Ágnes író interaktív előadása lesz gyerekeknek, Szluti az űrből, látogató egy messzi-messzi világból. Hát majdnem ilyen Star Wars-os, messzi-messzi galaxis hangulata lesz ennek a bemutatónak, de biztosan élvezetes lesz. A május 11-i gyógyulat önképzőkör azonban szomorúan mondom, hogy azért nem lesz élvezetes annyira, bár utoljára szerintem mindenki menjen el, és sajnos utoljára érkezik Sós-Pataki Ferenc. A Kafka Margit könyvtárba, ő ugye Gárdonyból járt ide, már idősebb, megterhelő, nem vállalja az utazást. Nem tudom, hogy rá lehet-e beszélni még, de úgy hirdetjük mi is, hogy ez az utolsó alkalom. A téma mikor, hogyan és miért a legegészségesebb és a legtermészetesebb gyógymód, megítjük a csapot, a víz, és ez már a második része ennek. Na de lesz vidám program is a Kafka Margit könyvtárban, ne szomorkodjunk, és egyébként is ennek is egy vidám hangulata lesz, én úgy gondolom. Mégpedig a Kafka Margit könyvtárnak május 22-én lesz a gyereknapi rendezvénye. Délután 3-tól, délután este, vagy este 6-ig, úgy is mondhatom, tart ez a program. A Legyél te is nagy ho-ho-ho horogász című rajzverseny eredményhirdetés és kiállítás megnyitója. Utána Cabóka Manóka interaktív zenés gyermekműsor, de hát kedvezményesen lehet beiratkozni például ezen a napon a könyvtárba, de ezt kézműves foglalkozás, szerencsekerék, micimackó selfie pont, csillámtetoválás, mindenféle dolgok, életmód tanácsadás is, úgyhogy jöjjenek a könyvtárba a gyerekek a szülőkkel 22-én pénteken 3 órától. A Lévai Muzeális Könyvtárunkban is nyílik egy kiállítás, vagyis már nyílt, látható, a Zsirondiak bosszúja címmel, hát ez ugye a terrorról szól, a 18. század végi Franciaországon, a nagy francia forradalom időszakában könyvek, képek lesznek kiállítva, érdemes megnézni. A Móra Ferenc könyvtárunkból pedig a névadónak, Móra Ferencnek az emléknapját emelem ki. Móra Ferenc Miskolcon címmel tart dr. Kóczi Rozália irodalomtörténész. Az Irodalomtörténeti Társaság Borsodabói Zemplén vármegyei tagozatának elnöke. Egy előadást május 18-a hétfő 14 óra a kezdési időpont. Kiránduljunk Diósgyőrbe, képletesen, mert ott székel a Petőfi Sándor könyvtárunk. Május 6-án szerdán 2 interaktív program, a Kreatív Szerda 3 órától, a Találd ki, ki vagyok, meg 4 órákkor kezdődik. De lesz egy jó kis kiállítás megnyitó. Rátki Júlia festő kiállítása nyílik május 7-én 13 órától. A Szent Imre kórus fog majd közreműködni, Regő Zsolt vezényel majd. Azt hiszem, az ő neve garancia egy színvonalas produkcióra is, hát nyilván látva lássanak, ezt nem mondtam még, ez a kiállításnak a címe. És május 21-éről is kiemelnék egy programot, mégpedig a mézédest, a méhekről hétköznapi nyelven, és a Bene méhészet vezetője Benéni Téglási Tíme érkezik majd, propoliszról, fajtamézekről, mépempőről, ezek jótékony hatásairól lesz szó, kimondottan, hétköznapi módon egy ismeretterjesztő előadás.
2: A Szabó Lőrinc és a Tompa Mihály könyvtár
3: következik. Így van, mert abban a két könyvtárunkban is számos program lesz. Kezdeném a Szabó Lőrinc idegen nyelvi könyvtárral. A Novella, mint műfaj, és a Miattad felébrednék című kötet műhelytitkai kapcsán Pap Noémi ismert novellaíró érkezik majd május 6-án szerdán 5 órakor a könyvtárba. De május 20-án, szintén szerdán, de már fél öttől, meg egy a Lengyel Nemzetiség Önkormányzattal közös program lesz, Némiás Emőke tart előadást, Fejezetek a lengyel rockzene történetéből címmel. és akkor a Tompa Mihály könyvtárat hagytam valóban a végére. Bertalan és Barnabás papírszínházas foglalkozás lesz. Ugye Janikowski év van, 100. évfordulója a születésének, és május 13-án szerdán 10 órától ez a program lesz, de a május 29-i pénteki mese délutánnak is majd Janikowski Éva lesz a főszereplője, illetve az ő könyvei elsősorban. Kiemelik ezen kívül még néhány programot, mert anyanyelvi játék is lesz 13-án 3 órától, furfangos fejtörőkkel készülök majd a könyvtárba, aki bekopog, de 15-én pénteken, majd 16 órától meg lesz egy Csobbanász című kiállítás megnyitó könyvbemutató P. Dányi Gabriella jóvoltából, ő a szerző és ő az alkotó is, mármint akinek a képei is láthatóak, és hát közreműködik Ilner Erzsébet, Kékes Zsuzsanna és Szurasenko Dániel is, akit a hallgatók bizonyára jól ismernek. A biodiverzitás a könyvtárban lesz a témája a május 20-ai programnak, amely 13 óra 30 perckor kezdődik. Zabari Judit tart majd foglalkozást általános iskolás korosztály számára. És még egy könyvbemutatót hagytam a végére. Záridő, zárjuk ezt a programajánlót is ezzel. Hopp Lavel könyvét mutatja majd be. Messon Murray fog vele beszélgetni, tehát ő mutatja be május 22-én pénteken délután 17:30-tól, úgyhogy gazdag itt a programkínálat a könyvtárakban, és egy picit most már, hogy május van, kimegyünk a szabadba is, nem csak a könyvtári majálissal, hanem a Kafka Margit könyvtár gyereknapi programjával.
2: Ha valaki szeretne bővebb információt, hol keresheti a programokról?
3: Hát akinek lemerült az elem a menedzser kalkulátorába, vagy az okostelefonja már nem annyira magas töltöttsége van, az majd, ha feltölti szépen, mert már ugye mobiltelefonra optimalizált változata is van a honlapnak, az rfmlib.hu oldalt, ha felkeres, itt a programokra rákantintva, ha több program van a napra is, kell egy újabb klikkelés, és már is bukkannak elő a programok, lehet ott böngészni. És a Facebook oldal ugyanez, a második Rákóczi Ferenc könyvtár Facebook oldala, ott is már előre hirdetjük a programokat, és erről értesülhetnek első kézből olvasóink.
2: Májusban is számos érdekes programmal, például kézműveskedéssel, családi eseményekkel, könyvbemutatókkal, valamint író-olvasó találkozókkal is várják az érdeklődőket és az olvasókat a Görgei úti főépületben és a fiók könyvtárakban egyaránt a II. Rákóczi Ferenc könyvtárban. Prízai Zoltánt, a könyvtár PR munkatársát hallották.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Három óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Magyar Péter arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott Facebook bejegyzésében a leendő miniszterelnök. A Tisza párt elnöke azt írta, hogy pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. A leköszönő kabinet Magyar Péter szerint teljesen megszüntette a kötelezettségvállalásokra és eszközbeszerzésekre vonatkozó kontrollt, és szabaddá tette a pénzszórást. Magyar Péter a bejegyzésben ígéretet tett arra, hogy a Tisza kormány azonnal visszaállítja a költségvetés felelős pénzügyi gazdálkodását, megállítja az adófizetői pénzek elherdálását, véget vet a lopásnak, a pazarlásnak. Minden minisztériumnál, minden költségvetési intézménynél, minden állami vállalatnál azonnal áttekintik a kiadásokat és a szerződéseket. Pályakarbantartás kezdődött hétfőn a debreceni repülőtéren, ezért péntek reggel 7 óráig szünetel a forgalom a légi kikötőben, közölte honlapján a repülőtér. A munkálatok célja a repülőtéri infrastruktúra hosszú távú, zavartalan működésének biztosítása és a futópálya állapotának folyamatos javítása. A pályakarbantartás során a szakemberek alapos ellenőrzéseket és szükség alapján felújításokat végeznek, hogy a repülőtér mindig a legmagasabb szintű szolgáltatást nyújthassa. A repülőtér tájékoztatta a légitársaságokat a karbantartásról, amelyet úgy ütemeztek, hogy az a lehető legkevesebb járatot érintse. A tervezett munkálatok 4 menetrend szerinti járatot érintenek. 2024. júliusában a futópályán keletkezett sérülések javítása miatt állították le a forgalmat. Tavaly egy 4 napos leállás volt preventív pályakarbantartás miatt. Erős szuverén szolgáltató kormányzati informatika építését ígéri a Tisza kormány leendő tudományos és technológiai minisztere. Tanács Zoltán a Facebook oldalán úgy fogalmazott, erős szuverén szolgáltató kormányzati informatikát fogunk építeni, ahol a központ feladata nem a piaci verseny megszüntetése és a lopás, hanem az egységes informatikai sztenderek kialakítása, az informatikai fejlesztési és üzemeltetési folyamatok ésszerű megszervezése. Közölte, központilag érdemes kialakítani egy fenntartható, költséghatékonyan üzemeltethető, biztonságos IT architektúrát, amelynek fontos jellemzője, hogy rugalmasan lehet hozzáilleszteni új fejlesztéseket. A leendő tárcavezető kiemelte, ennek a modellnek nagy szabadságot kell hagynia a végeken, a szakterületeknél, mert a saját üzleti problémáikat csak ők értik igazán. Nem kell mindent agyonközpontosítani és mindent gigabeszerzésekbe terelni, ahol mindig csak ugyanaz a 2-3 cég lesz a végén a nyertes. Kifejtette, céljuk az, hogy a kormányzati informatikában ismét vonzó és rangos dolog legyen dolgozni. A nagy tavaszi élelmiszergyűjtés elnevezésű akció keretében országszerte 240 település 437 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat a hétvégén, közölte a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. az Élelmiszerbank hasonló kampányai az elmúlt 20 évben az ország legnagyobb jótékonysági összefogásai közé tartoztak. Eddig több mint 1 millió segélycsomagot juttattak el rászorulókhoz. A mostani akcióval is több 100 millió forint értékű élelmiszeradomány összegyűjtése a cél. A péntek délutántól szombat estig tartó gyűjtésben mintegy 5500 önkéntes vesz részt. A vásárlók a felajánlott tartós élelmiszereket, például tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket vásárolhatnak, majd azt a kijelölt gyűjtőpontokon adják le. Az akcióhoz 4 kiskereskedelmi lánc csatlakozott, olvasható a sajtóanyagban. Nagy György András, az Élelmiszerbank külső kapcsolatokért felelős igazgatója a közleményben kiemelte, a mostani akció során az adományokból várhatóan 3-5 kilogrammos csomagokat állítanak össze, és legalább 50 ezer rászorulóhoz juttatják el azokat.
0: Az időjárásról.
1: Csak kevés fátyolfelhő lesz az égen, ugyanakkor délután délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futózápor előfordulhat. A déli délkeleti szelet többfelé kísérik élénk, sőt néhol viharos lökések. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, a legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 15 fok között valószínű, de az északi völgyekben kicsit hűvösebb is lehet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma arról hallhatnak, hogy milyen valójában Japánban élni, milyenek a hétköznapok, az egyetemek, és milyen magyarként Japánban dolgozni, beilleszkedni. Vendégünk Bercsényi Kaorin, aki több mint egy évet élt Japánban is, erről az időszakról saját YouTube csatornáján rendszeresen oszt meg emlékeket, tapasztalatokat Japánról.
2: Nem csak arról szól Japán, hogy ülünk a cseresznye virágzás alatt, matcsát iszunk, mocsit tömünk a szánkba, és mangát olvasunk, és csodáljuk a félisteneket, akik vonulnak. Hát azért kint élni nem erről szól, és mindenképpen szerintem érdemes egy kicsit földhöz ragadtabban hozzáállni a dolgokhoz. Nem egy anime világba fogunk kimenni, úgyhogy megtanuljatok japánul, mert az nagyon sokat segít abba is, hogy megértsétek, hogy mi történik körülöttetek, tehát hogy magát az országot és az embereket is jobban meg tudjátok ismerni. A nyelvismeretehez nagyon sokat hozzá tud tenni.
1: Kedves hallgatóink, mai vendégünk tehát Bercsényi Kaorin, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Sok a szúnyog az idén.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
2: Japánban a mai napig papíron kell jelentkezni az egyetemi kurzusokra. Ez volt az egyik legmegdöbbentőbb élménye Bercsényi Kaorinnak, amikor kint élt Japánban. És ez csak egy sztori a sok közül, amelyeket elmesél ma nekünk. Mit tett például Kaorin, miután lejárt a vízuma, de szeretett volna ott maradni? Mennyire más Japán az animékből megismert, idealizált, cseresznyevirágos képhez képest? Bercsényi Kaorint, a Károli Gáspár Református Egyetem egykori hallgatóját, az egyik tanítványom, Balla Nadin, szegedi kommunikáció szakos egyetemista kérdezte.
3: Hogyan indult a Japán iránti érdeklődésed?
4: Nálam minden az Inuyasával kezdődött, körülbelül olyan 14 éves koromban. A Kölyök klubban reggelente adták az Inuyasát, és én akkor ott nagyon nagy lelkes rajongó lettem, és akkor így kanyarodtam át ugye így az animék világába, és amikor először láttam japán nyelven ugye animét, akkor ott rögtön beleszerettem a nyelvbe, és akkor így elkezdtem a nyelvet is tanulni, szóval így fokozatosan így tágult ez az érdeklődési kör.
3: És hogy érzed, nehéz a japán nyelv? Mennyire volt bonyolult megtanulni?
4: Számomra sokkal könnyebb, mint az angol, de azért nehéz mindig erre a kérdésre válaszolni, mert nagyon egyénfüggő, hogy kinek hogyan áll rá az agya. Van, akinek az angol pofon egyszerű, nekem a japán, tehát én a logikáját nagyon gyorsan elkaptam, de nyilván attól is függ, hogy ki mennyire motivált, meg elszánt, úgyhogy sok összetevő szerintem, hogy mennyire nehéz. Az írásjelek nyilván az egy nehézségi faktor, de nyelvtani szempontból szerintem annyira nem nehéz.
3: És neked mennyi idő volt megtanulni így a nyelvet? Vagy hogyan indult ez az egész nyelvtanulás?
4: Én magántanárnál kezdtem el tanulni a nyelvet, és akkor úgy döntöttem, hogy érettségi is ezt szeretném választott tantárgyként, úgyhogy én egy olyan másfél éve tanulhattam japánul, amikor leérettségiztem belőle, úgyhogy végül is 4 év anyagát meg lehet tanulni másfél év alatt is, és akkor ezután mentem ki fél évre Tokióba egy nyelviskolába. Az nagyon sokat dobott a nyelvtudásomon, hiszen a nyelvi környezetben sokkal gyorsabban lehetett ugye elsajátítani, hogy az ember minden nap gyakorolta, és körülvette a nyelv, úgyhogy az sokat számít, úgyhogy mindenki, aki japánul szeretne tanulni, az buzdítom rá, hogy próbáljon meg anyanyelvi környezetben időt tölteni. Később én az egyetemen is tanultam japánul, és akkor ott volt ösztöndíj lehetőség, amit sikerült megnyerni, és akkor ugye megint egy évet Japánba töltöttem, az megint nagyon sokat segített a nyelvtanulásban.
3: Először hogyan jött a lehetőség, hogy ki tud utazni Japánba?
4: Legelőször én 2011-ben voltam kint Japánban, pont amikor volt a fukushimai földrengés, és hát nekem ez egy nagyon nagy álmom volt, úgyhogy én eldöntöttem, hogy rögtön szeretnék kimenni Japánba, miután leérettségiztem, így elmentem dolgozni, és összegyűjtöttem elegendő pénzt ugye arra, hogy fél évre egy nyelviskolába ki tudjak menni, úgyhogy én teljesen egyedül vágtam neki legelőször Japánnak.
3: És amikor már az egyetemen az ösztöndíjjal mentél ki, akkor hogy jutottál hozzá ehhez az ösztöndíj lehetőséghez?
4: Amikor én jelentkeztem az egyetemre, a Károli Gáspár Református Egyetemen tanultam, én tudtam, hogy itt van lehetőség japán ösztöndíjra, úgyhogy én ezzel a szándékkal is választottam egyetemet, hogy szeretnék kint tanulni. Úgyhogy én az első pillanattól kezdve ilyen nagyon Hermione voltam, és mindig mindent megcsináltam, beadtam, nem kötelező házikat is, mindig jelentkeztem, szóval átmentem ilyen okos tojásba, biztos idegesítettem a többieket, de én nagyon elszánt voltam, hogy én egy ilyen ösztöndíjat el szeretnék nyerni, és hát meghozta a gyümölcsét ez a striberkedés.
3: Mennyivel másabb Japánban tanulni, mint itthon?
4: Japánban nagyon nehéz bekerülni az egyetemekre, viszont bent maradni már nem annyira. Tehát én azt gondolom egyébként, hogy itthon többet kellett tanulni, mint odakint. Ugye odakint a japán egyetemistáknak ez egy szabad világ, mert az az egyedül olyan időszak az életükben, amikor ugye nem annyira vannak korlátok. Egyenruhában élik le az életüket, már ovitól kezdve, bölcsibe is már egyenruhába járnak, és majd, ha bekerülnek egy munkahelyre, valószínűleg ott is meghatározott ugye ruhát kell hordaniuk, így ez az egyetemi évek nekik, amikor tényleg így kicsit szabadak lehetnek, sokan ezért is mennek egyetemre, hogy ott kiéljék magukat, úgyhogy ott már egy lazább világot lehet így megtapasztalni szerintem. nem. De ugye én csak egy évet töltöttem kint felsőoktatásban, úgyhogy azért nem lehet összehasonlítani azzal, mintha egy egész ugye 4 évet valaki ott tanul. Tehát, hogy ott azért a záróvizsgák mennyire erősek, hogy meg legyen a diploma, azt ugye nem tudom.
3: És valamiben érezted, hogy más lenne a japán oktatási rendszer, mint mondjuk a magyar?
4: Ennyi idő alatt nehéz belelátni. Náluk ugye tavasszal kezdődnek a fél évek, nem úgy, mint nálunk, hogy ősszel. Ugye el van csúsztatva, kevesebb szünetük van, tehát például nincsen hosszú nyári szünet, mint nálunk. De egyébként hasonló sémán működik, hogy az ember felveszi a tantárgyakat, és akkor bejár az órákra, aztán vizsgák vannak. Úgyhogy ebben szempontból nem. Ami meglepett, hogy náluk nincsen ilyen elektronikus tantárgyfelvételi rendszer, mint mondjuk nálunk a Neptun, hanem egy jó vaskos könyvből kell kikeresgetni, és papír alapon leírni, hogy mikor milyen órát akarsz felvenni, és ezzel bebattyogni a T-óra. És ha le akarsz adni egy tárgyat, akkor szintén bebattyogsz, és akkor csak egy vonalzóval így pop, kihúzzák. Úgyhogy az elképzelésünk, hogy mennyire modern Japán, vannak dolgok, amikben meg nagyon nem.
3: És Japánban melyik intézményben tanultál?
4: A Josei University-n tanultam, a Sakadoi kampuszon. Ez Saitama prefektúrában van Tokiótól, nagyjából egy órányira voltunk. A tokiói kampuszon is volt hetente egy-két óránk, úgyhogy oda is így beingáztunk.
3: És így magyarként mennyire volt nehéz bekerülnöd erre a képzésre? Meg egyáltalán milyen szakot csináltál ott Japánban?
4: Húha, mi a? Most bajba vagyok, hogy mi a magyar neve a Gendai Seisakubinek. A Contemporary Policy Studies angolul. De ugye magyarul ennek sose kaptuk meg a megfelelőjét, de vagy ilyen jelenkori politika, vagy valami ilyesmi. Ugye ez mivel a itthoni egyetemen keresztül volt, ezért nem tudom meg, hogy nehéz volt. Mondom, én az elejétől kezdve nagyon stréberbe toltam, úgyhogy nálam az összes tanár tudta, hogy én erre nagyon-nagyon hajtok. Úgy nálunk ez ilyen két fordulós volt. Volt egy hazai belső forduló, és akkor oda kellett motivációs levelet, meg ilyesmiket beadni, és akkor az egyetemi körön, aki tovább jutott, az ők jelentkezését továbbították a kinti egyetemre, és akkor a végső befutókat már a kinti egyetem választotta ki.
3: És hogy teltek így a hétköznapjaid az egyetemen?
4: Az nagyon hasonló, mint itthon. Bejártunk az órákra, aztán amikor volt szabad időnk, akkor sokszor bementünk ugye Tokióba, úgyhogy kicsit azért szerettük volna felfedezni jobban a Japánt, úgyhogy amikor voltak szünetek, akkor meg utazgattunk az ösztöndíjból, amit kaptunk, igyekeztünk mindig spórolni, hogy legyen pénzünk utazni, és felfedezni Japán egyéb tájait is. De a hétköznapok ugyanolyanok voltak, mint itthon.
3: Milyen volt a lakhatás? Hol laktatok, amíg kint voltatok tanulni?
4: Biztosított számunkra a kollégiumot az egyetem. Ott volt gyalog 5 percre a kampusztól, úgyhogy ebből a szempontból nagyon jó sorunk volt, mert egy nagyon szép kollégiumi elhelyezést kaptunk. Mindenkinek saját szobája volt, és akkor ugye konyha, fürdő, ezek voltak a közösek, és ez hozzájárt az ösztöndíjhoz, tehát hogy ehhez nem kellett fizetni.
3: Hogy érezted? Hogyan viszonyultak hozzád a japánok, így, hogy te külföldiként voltál ott kint?
4: A japánok egy nagyon-nagyon udvarias népség, úgyhogy alapvetően mindenkihez kedvesen állnak hozzá, még hogyha valójában ellenérzésük is van veled szemben, tehát nem fogják kimutatni. Ezért is van ez az általános vélekedés, ugye, hogyha valaki járt Japánban, hogy hú, ott mindenki milyen kedves, hogy ez egy ilyen kifelé mutatott kép, ezt így belenevelik őket, hogy muszáj ezt mutatni kifelé, tehát ez nem mindig őszinte kedvesség, de emiatt viszont nem lehet nagyon érezni, hogy kinéznének, vagy ilyesmi, úgyhogy nem éreztetik veled. Lehet, hogy a hátad mögött összes rúgnak, de face to face nem éreztetik. Én legalábbis nem tapasztaltam.
3: Mennyire drága az élet Japánban?
4: Hát ha japán fizetésed van, akkor azért én nem gondolom, hogy nehéz a megélhetés. Nekem azért nem volt kiemelkedően magas a fizetésem, és így is azért ugye a hétköznapi dolgokon túl ki tudtuk fizetni, hogy néha elutaztunk ide-oda, megnéztünk dolgokat, úgyhogy szerintem nem vészes kint a megélhetés. Főleg, hogy az ember ugye tudja, hogy hol érdemes mondjuk enni, vásárolni, akkor egész jól ki lehet jönni.
3: Számodra mennyire volt nehéz alkalmazkodni ezekhez a kulturális különbségekhez?
4: A munka világán kívüli kulturális különbségekhez én nagyon könnyen tudtam alkalmazkodni. Szerintem nagyon sok olyan dolog van, ami így a kényelmet szolgálja, meg neked is jól esik. Tehát például, hogy minden tiszta, és ugye erre te is ugye odafigyelsz, ez szerintem alapvető normának kéne lennie, de hát például ugye itthon annyira nem, de ott, mivel mindenki így csinálja, így végre ilyen felüdülés, hogy oké, ebbe ugye te is ott is ezt, mert mondjuk én itthon se dobálom el a szemetet, de ott olyan jó, hogy mindenki így. Úgyhogy ezekhez azért könnyű úgymond alkalmazkodni, igazából a munkavilága, ami szerintem inkább kihívás. Tehát az, hogy ne ordibáljak a metrón, az mondjuk itthon is evidens. Tehát, hogy ezekhez nem volt nehéz alkalmazkodni az ilyen szabályokhoz. A munka. Ott azért vannak néha nagyon szélsőséges elvárások. Az tud kihívást okozni, legalábbis nekem.
3: És ha már ugye munkánál tartunk, te ugye Tokióban is a Disneylandben dolgoztál. Ott hogyan adódott ez a lehetőség, hogy oda kerültél?
4: Ugye én legelőször a Working Holiday elnevezésű vízumtípussal voltam kint, ez egy éves munkavállalásra jogosítva, és amikor annak a vége közeledett, azt én még szerettem volna kint maradni. Viszont ezt a vízumtípust egy országba csak egyszer lehet megigényelni, szóval arra nincs lehetőség, hogy az ember megmaradna, és akkor újból megigényli, vagy netán meghosszabbítja, és akkor így kezdtem el keresgélni a lehetőségeim között, és egy nagyon kedves kommentelőnk a YouTube-on, egy magyar srác írta, hogy ő a Disneylandbe dolgozik, és akkor ez így eszembe jutott, hogy nem is lenne olyan rossz a Disneyben dolgozni, és akkor én írtam neki, hogy nem tudja-e, hogy esetleg van-e valami nyitott pozíció, ahova tudnék jelentkezni, és akkor mondta, hogy pillanatnyilag nem tud, de megkérdezi nekem, és akkor utána írt is, hogy pont keresnek most embereket, úgyhogy megadta az elérhetőséget, hol tudok jelentkezni, és akkor utána ugyanúgy zajlott minden, mint itthon, hogy interjúra elmentem, az sikeres volt, és akkor lehetett menni és húzni az igát.
2: Kedves hallgatóink, most hírek következnek, utána folytatjuk a beszélgetést a Károli Gáspár Református Egyetem egykori hallgatójával, Bercsönyi Kaorinnal, akivel Japánról beszélgetünk, az interjút az egyik tanítványom Balla Nadin készítette. Tehát most hírek következnek, maradjanak az Európa Rádióval.
1: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Meg fogják találni azt a kompromisszumos megoldást, amely az MTA-nak és a tudományos élet minden szereplőjének kedvező. Jelentette ki Magyar Péter leendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémián. Magyar Péter azt követően nyilatkozott a sajtónak, hogy beszédet mondott a Magyar Tudományos Akadémia tisztújító közgyűlésén, ahol köszöntőjében az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte. A kutatóhálózat jövőjéről szólva elmondta, informális egyeztetések már történtek a tudományos élet képviselőivel, a kutatóintézetekkel és az MTA-val is, és vannak megoldási javaslataik. A tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatásfejlesztési források jelentős emelését, valamint a fiatal kutatók itthon maradását és hazatérését segítő béremeléseket és lakhatási támogatásokat. Magyar Péter megismételte, céljuk, hogy Magyarországra egy évtized múlva ne összeszerelő üzemként, hanem az újítások és találmányok országaként tekintsenek. Kitért arra is, hogy az új kormány újra elérhetővé teszi a Horizont kutatási forrásokat és az Erasmus programot. Reményét fejezte ki, hogy az Erasmus program, hanem is teljesen, de bizonyos mértékben már a szeptemberben kezdődő új tanévben is elérhető lesz. Elmondta, hogy mivel a jelentkezési határidők már lejártak, pótfelvételivel, különleges eljárásokkal nyitnák meg a jelentkezést a felsőoktatási hallgatók számára. Az idei első negyedévben 10,4%-ról 13,2%-ra nőtt a CSOK plusz aránya a lakáshitelekben, közölte a Duna House. Az emelkedés országos folyamat a keleti országrészben a 16%-ot közelíti, az összforgalom ugyanakkor nem változott lényegesen. A lakásvásárlási adatok alapján a Duna House idén is körülbelül ugyanannyi adásvételt valószínűsít, mint tavaly, amikor a tranzakciók száma az ingatlan közvetítő becslése alapján elérte a 129 ezret. Hozzátették ugyanakkor, hogy a lakáspiac visszafogottabb, kiegyensúlyozottabb szakaszba lépett, a vásárlói magatartás az árérzékenység irányába mozdult el, az első lakásukat kereső vevők aránya emelkedik. A közlemény szerint a hitelezés sem vesztett a lendületéből, a támogatott konstrukciók kereslete fennmaradt. A finanszírozási döntésekben meghatározó az államilag támogatott konstrukciók szerepe. A kamatkörnyezet enyhülése nagyobb teret engedhet a piaci hiteleknek, így olyan vásárlói rétegek is megjelenhetnek az ingatlan piacon, akik nem jogosultak otthonstart programra vagy CSOK pluszra. A Richter skála szerinti 4,1 erősségű földrengést mértek kedden hajnalban Kelet-Horvátországban, Esziktől mintegy

0: 30 kilométerre észak-északkeletre a Kopácsi rét térségében, közölte a horvát szeizmológiai szolgálat. A rengést 2 óra 35 perckor rögzítették a szeizmográfok, epicentruma a Kopácsi rét területén volt, hipocentruma, vagyis a földmozgás kiindulási pontja mintegy 13 kilométeres mélységben helyezkedett el. Az epicentrumhoz legközelebb eső nagyobb települések Vörösmart és Kiskőszeg voltak. A földmozgást Kelet-Horvátország szélesebb térségében, valamint Magyarországon és Szerbiában is érezni lehetett. Az epicentrum mintegy 61 kilométerre kelet-délkeletre volt Pécstől, és 17 kilométerre nyugat-délnyugatra a szerbiai Zombortól. Károkról vagy sérültekről nem érkezett jelentés. Az Emirates júniustól ismét naponta közlekedik Budapest és Dubaj között. A légitársaság működése közel jár ahhoz, hogy visszatérjen a normális üzletmenetre, globális hálózatának 96%-a már helyreállt, közölte a légitársaság. Az Emirates jelenlegi heti 4 járata Budapest és Dubaj között, 5-re bővül május 18-ától, majd heti 6 járat üzemmel május 22-e és 31-e között, júniustól pedig már újból naponta jár majd. A tájékoztatás szerint az elmúlt hetekben a légitársaság fokozatosan újraindította járatait az amerikai kontinensen, Európában, Afrikában, Nyugat-Ázsiában, a Közel-Keleten és az öbölmenti térségben, valamint a Távol-Keleten és Ausztráliában. Az Emirates jelenleg 72 ország 137 úti céljára közlekedik hetente, több mint 1300 járattal, ami a fennakadások előtti kapacitás 76%-ának felel meg. A légitársaság az iráni konfliktus miatt csökkentett menetrend időszakában március 1-e és április 30-a között is 4,7 millió utast szállított, ami jól mutatja az utazás iránti tartós keresletet, valamint a légitársaság iránti bizalmat. A fejlesztések a fennakadások idején sem álltak le.
1: Az időjárásról.
0: Csak kevés fátyolfelhő lesz az égen, ugyanakkor délután délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futózápor előfordulhat. A déli délkeleti szelet többfelé kísérik élénk, sőt néhol viharos lökések. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, a legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 15 fok között valószínű, de az északi völgyekben kicsit hűvösebb is lehet.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Japánról. Vendégünk Bercsényi Kaorin, aki több mint egy évet élt Japánban, és az emlékeiről rendszeresen oszt meg videókat a YouTube csatornáján. Az interjút az egyik tanítványom, Balla Nadin, szegedi kommunikáció szakos egyetemista készítette.
2: Végül akkor milyen pozícióra vettek ott fel?
3: A hivatalos megnevezésem az ACM volt. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy az üzletet így felügyeltem, hogy minden rendben legyen, segítettem a látogatóknak, odafigyeltem, hogy mindig legyen készlet, aminek kell. A japán munkatársak is hozzám jöttek gyakorlatilag, ha segítségre volt szükségük. Úgyhogy ez egy ilyen kis mini, hát a boltvezető túlzás, de hasonló. Valamint lézerrel gravíroztam 2- meg 3D-s képeket üvegbe. A homópintyők a kastélyában ott kézzel is gravíroztam üvegtárgyakban, a Disney Sea-ben pedig sziluettet vágtam, úgyhogy elég sok mindent csináltam, összetett volt a munkám, de én ezt élveztem, hogy úgy ettől nem volt monoton, hanem mindenféle dolog, meg itt tök sok új dolgot megtanultam, amit előtte nem tudtam.
2: A munkás során adódott olyan helyzet, ahol a nyelvi nehézségek miatt történt akár félreértés, vagy valami viccesebb dolog?
3: Igen, ilyen volt. A japánokról tudni kell, hogy imádják az angol nyelvet átültetni az ő nyelvükbe, ugye ez a Japanglish. Viszont hát nem mindig tudják, hogy mi az eredeti jelentés, úgyhogy kreálnak olyan szavakat, amik nem léteznek, vagy rosszul használnak kifejezéseket. Ilyen például ugye a salaryman, amit mindenkire használnak, aki ilyen irodában dolgozik, és öltönyös nyakkendős, tehát a fizetésemberkéket ők létrehozták. A másik kedvencem, ami ugye Disneylandben megtörtént, hogy volt egy falunk, ami teli volt fülbevalókkal, és láttam, hogy nagyon tanulmányozzák kedves vendégek, de nem láttam, hogy elakadás van, úgyhogy oda mentem segíteni, hogy mi a probléma, és akkor közöltek velem, hogy ők szeretnének ugye fülbevalót vásárolni, earringüt. És én nem értettem, hogy hát ez egy egész fal, negyed órája nézik, hát mondom, ez itt mindaz. Akkor közöltek velem, hogy ezek nem earringük, ezek piaszük. Tessék, hogy lenne piercing? Hát se nyál piercinget nem köldök, hol van itt piercing, ez mind fülbevaló. És így hát így nem jutottunk dűlőre, úgyhogy oda hívtam egy japán staffot, hogy csoto, segítsenek. És akkor miután megoldódott a helyzet, utána oda mentem ehhez a staffhoz, és megkérdeztem, hogy hát most nem értem a helyzetet. Earringüt kerestek, ezek itt earringük, és akkor is mondja, dehogy is, hát ezek piaszük. Mondom, álljuk meg egy menetre, én most itt nem értem, a füledbe rakod, vagy nem a füledbe rakod? Hát a füledbe, hát akkor mondom, az izé, earringű. Hát nem, mert hogy ez piaszű, mert hogy ehhez kell look, hogy legyen a füledbe. És így mondom, tehát ők mindent, amihez look kell, azt piaszűnek hívnak, mint piercing, és ez a earring, ez gyakorlatilag olyan, mint a nagyanyáink korában voltak ezek a klipszek, ezek a rácsattintod a füledre. Na, ez náluk a earringű. Úgyhogy igen, rá lehet futni ilyen nyelvi különbözőségekre.
2: Esetleg volt még másik ilyen eset is?
3: Ahol így beszéltünk egymás mellett. Hát nagyon úgy másik. Egy ideig például, amikor azt mondták, hogy a stájrüga íj, tehát hogy jó a stájrű, hogy stílus. És akkor mindig azt hittem, hogy az öltözködési stílusomat dicsérgetik meg, és egy idő után leesett, hogy az alakodra gondolnak. Tehát, hogy ott nem a ruha, ami rajtad van, hanem te magad, a te sztájlod a jó. Úgyhogy ez is egy érdekes felismerés volt.
2: Az első munkanapod, emlékszel, hogy hogyan zajlott?
3: Hát igen, ott nagyon izgultam. Hát ott igazából ugye még úgy nem dobtak bele rögtön a dolgok sűrűjébe, hanem körbevezettek ugye az egész Disneylandbe, hogy mi hol van, merre található, ilyen ugye szabályokat elmagyaráztak, ami mondjuk lehet, hogy evidens lenne, hogy mondjuk ha van egy vasajtó, ami nem látsz át, akkor nem zúzod be a orrát annak, aki a túloldalon van, hanem kopogtatsz, mielőtt ezt kinyitod. Úgyhogy ilyen evidens szabályokat ismertettek, meg ugye elkezdték a munkakörömet is megismertetni velem, hogy mi lesz a dolgom. Kaptam magam mellé egy szempájt, aki már ugye ott volt régebb óta, és akkor ugye elkezdett megtanítgatni így a gravírozásra is ilyenek. Úgyhogy jó hangulatban telt egyébként nagyon az első nap. Én nagyon izgatott voltam, mert ez azért a Disney gyerekkorom óta én imádom, úgyhogy igen, nagyon mesés volt.
2: Akkor tényleg használják az ilyen senpai meg ilyesmi szavakat a hétköznapi életben is úgy, mint ahogy az animében látják a nézők?
3: Igen, abszolút ezek. Ugye nagyon-nagyon fontos Japánban a rang besorolás, hogy ki hol áll a ranglétrán, és ugye ezekkel a megszólításokkal ki is tudják fejezni, meg megadni a tiszteletet, úgyhogy alapvetően igen, ezeket használják.
2: És a mindennapi életben, a munkádban mi volt a legnagyobb nehézség?
3: Hát nálam az, hogy el kellett nyomni a saját személyiségemet, az hogy nem lehetsz önmagad. Én azt hittem, hogy ez sokkal könnyebb lesz, mert úgy voltam, hogy jó, elmegyek a munkába, és akkor ledolgozom a kis munkaidőmet, és akkor utána meg az lehetsz, aki csak akarsz, de amikor fáradt vagy, akkor már nem mindig van energiát, hogy ja, oké, akkor most még plusz energiákat fektessek dolgokba, és akkor így tök érdekes, így visszanézve a videókat, meg a képeket is így látom, ahogy így egyre elkezdtem le egyszerűsödni, így most így öltözködésileg, vagy ilyesmi. És számomra ez mindig egy nagyon fontos önkifejezési eszköz volt, és akkor ott látom, ahogy már elrejtem magamat a bőpulcsikba, meg ilyenek, szóval így lelkileg éreztem, hogy kezdek így bele kicsit elfáradni, meg elveszíteni a magamat, úgyhogy ez a része volt nekem nehéz.
2: Ott miért nem lehettél önmagad? Tehát a japánoknál van egy ilyen szabályrendszer, ami ezt kizárja?
3: Igen, egyébként. Ugye náluk van is ez a közmondás, hogy a kiálló szöget be kell verni, tehát mindenkinek egy formának kell lenni. És nagyon-nagyon próbálnak ugye ők homogén társadalomként megmaradni. Ez nem csak a viselkedési normákban, de a külső jegyekben is megmutatkozik. Hát nem vetlenül, hogy ugye mindenhol egyenruhában vannak, és nagyon-nagyon megszabják, hogy nézhet ki. Hát nagyon szigorú szabályunk voltak a Disneylandben is. Úgyhogy például ugye ez a gyarú stílus, amit én képviselek, ez is gyakorlatilag egy ilyen lázadás volt ezek a konvenciók ellen. Úgyhogy azért ők se feltétlenül boldogok ebben a rendszerben, de nehéz kitörni, mert ugye viszont beléjük nevelik kiskoruktól kezdve, hogy tényleg asszimilálódni kell, és olyannak kell lenni, mint mindenki más.
2: Az animék hatottak rád úgy, hogy elindultál ez a fajta öltözködési stílus mellé?
3: Egyébként egy-két animébe tényleg felbukkannak gyaruk, de alapvetően nem. Az egyik barátnőm, aki szintén így a japán meg az animék világában így nagyon elmerült, ő találkozott ezzel a stílus irányzattal, és akkor nekem nagyon megtetszett, és akkor mi egy időben nagyon éltük ezt a gyarú stílust, meg voltunk egyszer-ketten kint egy hónapot, és ott nagyon vibe-oltunk. Azt nagyon-nagyon szerettük, így ebbe a gyarúskodásba, meg én itthon az egyetemet is végig így csináltam végig, úgyhogy én nagyon-nagyon benne voltam, és ami érdekes volt, hogy azt hittem, hogy ha kimegyek Japánba, hát ott meg végképp majd ez el fog szabadulni, de pont amiatt, hogy ott ennyire beszűkítik a lehetőségeidet, hogy nem lehet, ez se lehet, az se lehet, emiatt pont ennek a divatnak a hazájában veszítettem el gyakorlatilag ezt a stílust, úgyhogy miután hazaköltöztem, sikerült végre újra visszatalálnom hozzá.
2: Ugye többször voltál kint Japánban, akár ha az iskolai részt nézzük, akár a munkát. Volt valami viccesebb történet, amit így szívesen elmesélnél?
3: Viccesebb? Hát igazából nagyon sok vicces történetem van, mert hirtelen egyet kiemelni az nem könnyű feladat. Hát például az tök vicces volt, amikor egyszer Instagramon megkeresett egy lány, hogy smink modell kellene neki, de hogy ilyen extra rém volt, ilyen unicorn-szerű figyfenének lettem kikenve, és a barátnőm is jött velem, és utána pont mentünk bulizni, és akkor mondtam neki, hogy ne mossuk már le ezt a sminket, menjünk már így bulizni, és az például nagyon vicces volt, hogy a japánok erre úgy reagáltak, tehát hogy tetszett nekik. De például a metró, hogy utaztunk, ezzel nem vesznek róla tudomást, hogy mint hogyha tök normálisan néznél ki, és ez például rettenetesen vicces volt, vagy ami így számomra a vicces történet volt, hogy Tokióban van a Yamanote vonal, és ez egy olyan metróvonal, ami körbe-körbe megy, tehát hogy nincs gyakorlatilag végállomás, és hát nem tudom, elmentünk iszogatni, és hát ilyen hajnali órában, amikor mentem hazafelé, felültem erre a remek vonalra, és hát elaludtam, úgyhogy körbe-körbe mentem egy darabig, és mindig felébredtem, hogy ó, jó, két megálló múlva le kell szállni, akkor addig még pihenek egy kicsit, és nem sikerült, úgyhogy oda-vissza vonatozgattam. Ez is vicces volt, de jobban jártam, mint a haverom, akit a két órára Tokióból kivitt a vonat, úgyhogy ez legalább csak körbe-körbe ment.
2: Van olyan, ami a japánoknál teljesen természetes, de itt mondjuk Magyarországon esetleg furcsa?
3: Igen, például a szipogás. Náluk az teljesen normális dolog, hogy az agyadig felszippantod az orrodban leledző képződményt. Ugye itthon ez nagyon gusztustalannak minősül, és rögtön 10-en dobálnak meg papírzsebkendővel, viszont kint pont fordítva van, ott az orrfújás számít nagyon udvariatlanságnak és undormányosságnak, és ez az érdekes, hogy nagyon rá lehet szokni erre a szipogásra, miután hazaköltöztem, itthon is rendszeresen ugye szipog fogtam, és anyukám mindig rám szólt, hogy ez baromi gyorsan fejezzem be, de nekem fel se tűnt. Úgyhogy igen, ez például egy olyan dolog, ami igen, szerintem ide sorolható.
2: De ettől függetlenül érződik az a japánoknál az az udvariasság, amit mi magyarok kialakítunk róluk?
3: Abszolút. Igen, igen, igen. Hát ez is ugye a neveltetésből adódik, hogy egészen kiskoruktól kezdve így vannak nevelve, hogy udvariasnak kell lenni, valamint a munkájuk része is. Tehát, hogy például a Disneylandben többen is voltunk külföldiek, és egyszer jött egy leszidós e-mail, hogy nem mosolygunk megfelelően. Úgyhogy ez nagyon szigorúan veszik, hogy ezt tényleg ezt az udvariasságot, ezt magas fokon üzzék. Úgyhogy nem biztos, hogy mindig tényleg ez egy szívből jövő kedvesség, de megköveteli a neveltetésük és a kultúrájuk. Úgyhogy alapvetően tényleg kedvesek mindig.
2: Amilyen elképzelésed volt Japánról azelőtt, hogy kiutaztál, az úgy nagyjából meg is maradt, vagy van valami, amit úgy éreztél, hogy más?
3: Hát azért ugye most már látom a negatív oldalát is. Többek között például azt, hogy tényleg én azt hittem, hogy ők, ez egy őszinte kedvesség, és ugye ott jöttem rá, hogy nem. Úgyhogy az ilyen felismerések azért voltak, de én ezt azért nem bánom, mert így is nagyon-nagyon szeretem Japánt, viszont úgy gondolom, hogy így nem egy elképzelt világ az, amit szeretek, hanem őszintén szeretem a hibáival és a jó tulajdonságaival együtt is.
2: Még ki szeretnél menni Japánba?
3: Nagyon, igen. Dolgozni már nem szeretnék kint, úgyhogy a munkavállalás részét azt én köszönöm, az pont megvolt, pipa. Azt még egyszer nem, de turistaként rengeteget szeretnék még kimenni, mert egyébként nagyon-nagyon hiányzik. Én nagyon szeretem a gasztronómiájukat, az építészetüket, az egész városképet, a hangulatot, a tájakat, és nagyon sok minden van még, amit még nem volt alkalmam felfedezni, úgyhogy nagyon szeretnék visszamenni. Most az egyik legnagyobb álmom, hogy hát én nyáron a Spanyolországban lévő El Camino-n végig sétáltam, és Japánban is van egy El Camino, és hát az egészet nem szeretném végig csinálni, de van egy szakasza, amit nagyon szeretnék, a Kumano-kodó szakaszt végig csinálni, úgyhogy ez a tervben van. Valamint Okinawára nagyon szeretnék visszamenni, mert az nagyon-nagyon tetszett, de nem töltöttem ott annyi időt, mint szerettem volna, úgyhogy tervben van egy következő utazás.
2: A dolgozás és a tanulás mellett mennyire volt időd arra, hogy így körbejárd Japánt és megnézd a különlegesebb helyeket?
3: Az iskola mellett több lehetőségem nyílt erre, mert ott ugye azért voltak az iskolai szünetek, amit ki tudtunk használni, viszont a munka mellett kevésbé. Évi 10 szabadnapunk volt, amiből, ha mondjuk valaki beteg, az is levonódik, úgyhogy ott sokkal korlátozottabb idő állt rendelkezésünkre, hogy tudjunk utazni sajnos.
2: Miket tudtál megnézni, amik emlékezetesebbek voltak?
3: Hát Japánon belül azért az ilyen kötelező látnivalókat ugye kipipáltam, mint Osaka, Kyoto, Nara, de volt, hogy például megmásztuk a Fuji-t, az hatalmas élmény volt onnan nézni a napfelkeltét, akkor ugye Tokió környékén is vannak nagyon szép helyek, mint Nikkó, Enoshima, úgyhogy természetesen ezek sem maradtak ki. A legészaki pont, ahová jutottam, az Aomori, úgyhogy ott a Fűszigetet már nem hagytam el, Hokkaidóra nem tudtam átmenni, ugye a legdélebbi, meg Okinawa. De még nagyon sok hely van, amit szeretnék felfedezni. Például még Hiroshimában nem voltam, és az is fent van a listámon, hogy mindenképpen szeretném meglátogatni.
2: Hogyan indult, hogy YouTube-ra és TikTokra is tegyél ki videókat így japán témában?
3: A legjobb barátnőmmel mentünk ki együtt Japánba, és mi úgy ismerkedtünk meg, hogy itthon az egyetemen szobatársak voltunk, és szerintem az elején egyikünk se gondolta komolyan, hogy mi tényleg kimegyünk az egyetem után Japánba, de egy idő után úgy voltunk vele, hogy mindig csak beszélünk róla, meg viccelődünk, hogy milyen jó lenne, és akkor, hogy tehát akkor miért is ne válthatnánk valóra ezt az álmunkat, és igazából ilyen közös ötlet volt, hogy akkor az élményeinket örökítsük meg a YouTube-ra is ilyen videós formátumban, úgyhogy így közösen kezdtük el dokumentálni a kis csatornánkat, vagy életünket, ugye a csatornánkon, és csináltunk Instagramot is neki, és a TikTokot azt már itthonról kezdtem el, úgyhogy én nagyon-nagyon élvezem ezt a videózást, ezt a tartalomgyártást, viszont a YouTube-om az japán és utazás tematikájú, és ugye nem mindig van videó, amit oda fel tudnék rakni, hiszen most nem élek Japánban, ha meg éppen nem utaztam, akkor nincsen, és ezért szerettem volna egy másik platformot, ahol viszont a hétköznapokban is tudok videót gyártani, és ugye Japánról tényleg rengeteg mesélnivaló van, és amikor van időm, akkor otthon csak leülök, bekapcsolom a kamerát, és akkor elmesélek valami történetet Japánból, úgyhogy igazából így a magam szórakoztatására is csinálom ezt, mert a videókat is, az lehet furán hangzik, de néha visszanézem a saját videóinkat, mert egyfajta ez ilyen emlékmentés, és nagyon jó nosztalgiázni rajta, úgyhogy már csak azért sem szeretném abba hagyni később sem a videózást, amikor utazunk, mert saját magam számára is nagyon jó visszanézni ezeket később.
2: Azoknak, akik még ezután szeretnének kimenni Japánba, akár tanulni vagy dolgozni, mit javasolnál nekik?
3: Mindenképpen próbáljanak ilyen szemellenző nélkül, tehát, hogy ne beleélni magukat, hogy egy az egybe azt fogják kapni, amit ők elválnak Japántól, amiket így az animék meg sorozatok világán keresztül nyilván az emberben elvárások születnek, de ezeket próbálják elengedni, és megismerni, hogy milyen az igazi Japán, és megpróbálni megszeretni azokkal együtt is. Szerintem, ha felkészülten megyünk ki, akkor sokkal kevésbé tud csalódás élni. Mielőtt kimentem, nekem is nagyon sokan mondták, hogy de nem olyan lesz, és akkor mindig legyintettem, hogy ó, majd én azt tudom, és végül azoknak volt igazuk, akik óvaintettek, úgyhogy hát az ember mindig a saját kárán tanul. Valóban nem csak arról szól Japán, hogy ülünk a cseresznye virágzás alatt, matcsát iszunk, mocsit tömünk a szánkba, és mangát olvasunk, és csodáljuk a félisteneket, akik vonulnak. Hát azért kint élni nem erről szól, és mindenképpen szerintem érdemes egy kicsit földhöz ragadtabban hozzáállni a dolgokhoz. Nem egy anime világba fogunk kimenni. Úgyhogy megtanuljatok japánul, mert az nagyon sokat segít abba is, hogy megértsétek, hogy mi történik körülöttetek, tehát hogy magát az országot és az embereket is jobban meg tudjátok ismerni. A nyelvismeretehez nagyon sokat hozzá tud tenni.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bercsényi Kaurint hallották.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Négy óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Meg fogják találni azt a kompromisszumos megoldást, amely az MTA-nak és a tudományos élet minden szereplőjének kedvező, jelentette ki Magyar Péter leendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémián. Magyar Péter azt követően nyilatkozott a sajtónak, hogy beszédet mondott a Magyar Tudományos Akadémia tisztújító közgyűlésén, ahol köszöntőjében az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte. A kutatóhálózat jövőjéről szólva elmondta, informális egyeztetések már történtek a tudományos élet képviselőivel, a kutatóintézetekkel és az MTA-val is, és vannak megoldási javaslataik. A tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatásfejlesztési források jelentős emelését, valamint a fiatal kutatók itthon maradását és hazatérését segítő béremeléseket és lakhatási támogatásokat. Magyar Péter megismételte, céljuk, hogy Magyarországra egy évtized múlva ne összeszerelő üzemként, hanem az újítások és találmányok országaként tekintsenek. Kitért arra is, hogy az új kormány újra elérhetővé teszi a Horizont kutatási forrásokat és az Erasmus programot. Reményét fejezte ki, hogy az Erasmus program, hanem is teljesen, de bizonyos mértékben már a szeptemberben kezdődő új tanévben is elérhető lesz. Elmondta, hogy mivel a jelentkezési határidők már lejártak, pótfelvételivel, különleges eljárásokkal nyitnák meg a jelentkezést a felsőoktatási hallgatók számára. Az idei első negyedévben 10,4%-ról 13,2%-ra nőtt a csok plusz aránya a lakáshitelekben, közölte a Duna House. Az emelkedés országos folyamat a keleti országrészben a 16%-ot közelíti, az összforgalom ugyanakkor nem változott lényegesen. A lakásvásárlási adatok alapján a Duna House idén is körülbelül ugyanannyi adásvételt valószínűsít, mint tavaly, amikor a tranzakciók száma az ingatlan közvetítő becslése alapján elérte a 129 ezret. Hozzátették ugyanakkor, hogy a lakáspiac visszafogottabb, kiegyensúlyozottabb szakaszba lépett, a vásárlói magatartás az árérzékenység irányába mozdult el, az első lakásukat kereső vevők aránya emelkedik. A közlemény szerint a hitelezés sem vesztett a lendületéből, a támogatott konstrukciók kereslete fennmaradt. A finanszírozási döntésekben meghatározó az államilag támogatott konstrukciók szerepe. A kamatkörnyezet enyhülése nagyobb teret engedhet a piaci hiteleknek, így olyan vásárlói rétegek is megjelenhetnek az ingatlan piacon, akik nem jogosultak otthonstart programra vagy csok pluszra. A Richter skála szerinti 4,1 erősségű földrengést mértek kedden hajnalban Kelet-Horvátországban, Eszéktől mintegy 30 kilométerre, észak-északkeletre, a Kopácsi rét térségében, közölte a horvát szeizmológiai szolgálat. A rengést 2 óra 35 perckor rögzítették a szeizmográfok, epicentruma a Kopácsi rét területén volt, hipocentruma, vagyis a földmozgás kiindulási pontja mintegy 13 kilométeres mélységben helyezkedett el. Az epicentrumhoz legközelebb eső nagyobb települések Vörösmart és Kiskőszeg voltak. A földmozgást Kelet-Horvátország szélesebb térségében, valamint Magyarországon és Szerbiában is érezni lehetett. Az epicentrum mintegy 61 kilométerre kelet-délkeletre volt Pécstől, és 17 kilométerre nyugat-délnyugatra a szerbiai Zombortól. Károkról vagy sérültekről nem érkezett jelentés. Az Emirates júniustól ismét naponta közlekedik Budapest és Dubaj között. A légitársaság működése közel jár ahhoz, hogy visszatérjen a normális üzletmenetre, globális hálózatának 96%-a már helyreállt, közölte a légitársaság. Az Emirates jelenlegi heti 4 járat a Budapest és Dubaj között, 5-re bővül május 18-ától, majd heti 6 járat üzemmel május 22-e és 31-e között, júniustól pedig már újból naponta jár majd. A tájékoztatás szerint az elmúlt hetekben a légitársaság fokozatosan újraindította járatait az amerikai kontinensen, Európában, Afrikában, Nyugat-Ázsiában, a Közel-Keleten és az öbölmenti térségben, valamint a Távol-Keleten és Ausztráliában. Az Emirates jelenleg 72 ország, 137 úti céljára közlekedik hetente, több mint 1300 járattal, ami a fennakadások előtti kapacitás 76%-ának felel meg. A légitársaság az iráni konfliktus miatt csökkentett menetrend időszakában március 1-e és április 30-a között is 4,7 millió utast szállított, ami jól mutatja az utazás iránti tartós keresletet, valamint a légitársaság iránti bizalmat. A fejlesztések a fennakadások idején sem álltak le.
1: Az időjárásról.
2: Csak kevés fátyolfelhő lesz az égen, ugyanakkor délután délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futózápor előfordulhat. A déli délkeleti szelet többfelé kísérik élénk, sőt néhol viharos lökések. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, a legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 15 fok között valószínű, de az északi völgyekben kicsit hűvösebb is lehet.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: reklám.
1: Abigail.
2: A bogyós gyümölcs kertész.
3: Szent Péter
1: esetleg.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
4: A gólya kalifa.
1: Rosti fiú esetleg. Pacsirta.
2: Pilátus testament.
3: Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Mikszáth Kálmán Szent Péter esernyője című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Benedek Miklós.
7: Egy sikoly hallatszott most a szomszédos helyiségből, s valami zörgés utána, mindikor bútort feldöntenek. Az elnök figyelmessé lett, s a falra mutatva kérdé. Nem tudod, mi van oda át?
8: Gondolom éléskamra.
7: Mintha sikoltott volna ott valaki.
8: Meg lehet, egeret látott valamelyik fehér cselét.
7: Hát igen, így néz ki egy tragédia a szomszéd szobából. Ha vékony fala van. Ha nincs vékony fala, még úgyse. Egy egeret látott meg valami vászon személy, vagy egy szív zúzódott össze. Ki tudhatná. A kétségbeesésnek és a kedélyes ijegységnek egy hangja van. Veronka szívébe tört tövissel futott ki a szabad levegőre. Többet már nem akar tudni. Csak ki innen, mert megfúl. El, ki tudja hova, akárhova. És ez mind úgy látszik a szomszéd szobából, hogy Adamecné vagy a Hanka egy egérre talált rálépni. Mindegy, akárhogy látszik, hiszen csak egy fél percig látszik, aztán elfelejtik, bebaronálja a fontos beszélni valójuk. Azt mondod, eszedbe se jutott volna megkérni. Éppen ez az. Nem szabad elhamarkodnod a dolgot a gyűrűvel, még kevésbé az esküvővel. Lássuk előbb a medvét, az esernyőt, illetve a tartalmát. Aztán lehet beszélni. Gyuri egykedvűen sodort egy cigarettát, s gondolta magába. Öregszik, sztalárik, hogy annyi hóbortosságot vecseg össze. Igyekezett mégis gyöngéd lenni hozzá. Meggondoltam én ezt, kedves gyámatyám. Nem lehet itt más csinálni, csak elvenni a leányt. Sztolárik felkelt a székéről, odaállt a fiatal ember elé, s ravasz pislogású szemeit mereven szegezte rá, mintha valami nagy argumentumot akarna elsütni. De hát, ha Veronka nélkül is hozzájuthatsz az örökségedhez, el ne nyomhatott egy fitymáló mosolyt. Hiszen épp most fejtettem ki, szólt türelmetlenül, hogy nem lehet. De ha lehetne, se zárnám ki az örökségből, mely félig meddig lelet, mert a gondviselés, mint egy szándékosan feléje hömpölygette. Sztolárik megfordította most a kérdést. De hát, ha Veronka által se juthatsz az örökségedhez? Az szinte kizártnak látszik. Úgy? Akkor hát ide figyelj, Gyurka öcsém, mert most mindjárt bedübörög az 5 órai vonat, amit előbb említettem. Igenis figyelek. De az esze másút járt. Szórakozottan, türelmetlenül dobolt ujjaival az asztalon. Hát, amint ma reggel bemegyek levelet folytán a huszák arany műveshez, hogy megvegyem a karikagyűrűket és elküldjem a lovas emberettől, nem is álmodta még akkor, hogy magam jövök el, huszák uram nem volt a boltban, csak a segédje, a Kladicai József, a nyúlszájú. Gyuri bólintott a fejével, hogy ösmeri. Mondom neki, adjon 2 aranykarikát. Kérdezi, kinek lesz. Messze lesz, feleltem. Hová? Klogovára. Csak nem a pap kisasszonynak, de bizony éppen annak. Gyönyörű jószág, mondja. Hát ösmeri? Nagyon jól. Gyuri abba hagyta a dobolást, megkapta a rémület, felugrott izgatottan. A Veronkáról szólt valamit. Majd mindjárt megtudod. Szóból szó lett, míg a gyűrűket csomagolt a Klanicai. Honnan ismeri a pap kisasszonyt? Ott voltam tavaly Glogován. Mi az ördögöt keresett maga Glogován? Hát egy ezüstnyelet csináltatott nálunk a község egy ócska esernyőre, melyet ők a templomban őriznek. Bolondok nem merték, mondá, idehozni. Féltették, hogy ellopják. Pedig nem ér 2 garast. Nekem kellett odautaznom, hogy a nyelet felcsináljam rá. Hisz ez borzasztó lenne, kiáltott fel Gyuri elsápadva. A törvényszéki elnök fölénnyel mosolygott. Ezért mondom, Hékás, hogy mindenek előtt jöjjünk tisztába az esernyővel. Menjünk azonnal, keressük fel a plébánost. Égett a föld a talpa alatt. Oly közel volt már örökségéhez, most megint elillanóban van előle, mint a lidércfény, mely maga után csalja a vándort. Könnyű volt a plébános megtalálni, a galambjait etette a dúcnál. Szent atyám, szólítál meg Gyuri, ki a tegnapi vacsora alatt pertulett leendő sógorával. Az elnök, ha már itt van, szeretné a híres esernyőtöket meglátni. Lehet? Hogyne. S nyomban rákiáltott Adamecnéra, aki csirkét kopasztott a tornácon. Hozza ki csak, kedves öregem, a templomkulcsot. Térült, fordult a vén Adamecné a nagy templomkulcssal, s a pap, elölmenve, végig vezette vendégeit a templomon, a hűsbolt évek alatt az idő barnította padok közt. Ó, milyen szépek ezek a szegényes falusi templomok, és mindaz, ami hozzájuk tartozik. A pázsit a templom körül, a piros, zöld és mindenféle templomi zászlók odabent. A padok szélein, szítartójukban, szép, szelíd asszonyok képeivel. Santa Barbara, Santa Rosália, Ora pro nobis. Mennyi szent legenda egy rakáson. A mennyeiek lehozva ide a fele útra, mert az ég fele útja a templom, ahol a földiekkel együtt lehetnek. Szemben a főoltár, a gyerekeknek diót osztogató Szent Miklóssal, Glogova eddigi védőszentjével. Azért eddigi, mert egy idő óta Szent Péter kezd bele nyúlkálni a kenyerébe. Balról a szentelt víztartónál a Krisztus képe, csinált rózsakoszorúval a tövis korona fölött. Itt imádkozott azon a napon a fiatal pap, mikor Veronkát, mint anyátlan gyermeket elhozta Billegi Máté. Minden oly csendes és fönséges, békét, malasztot lehelnek a komorfalak, s a tömjén szaga még, mintha el nem illant volna vasárnap óta, egyesülve a kenderhajú glogovai leányok rezedaboklétáinak illatával. Itt száll, itt terjeng a felső ablakon belopódzó napfény szikrázó kévéjén imbálózva. Mindennek van itt története. A vastag cifra viaszgyertyákat Domanyik Miklós névette az Istennek, mikor az Isten az urát magához vette. Kész kezet most, gondolná az ember, de nem úgy van, mert a szép oltárterítőt Gongolyné hímezte, aki aztán később mégis a vízbe fúlt. Nem lehet ám az Isten megvesztegetni. Erre, nagyságos uram, a sekrestjébe! Amint beléptek, rögtön szemükbe tűnt. Ott volt a kazulák, pluviálék és túlák között a néhai Gregorics Pál vénesernyője. Kimosolygott, színtelen vörös kelméje ismerősen, csak az ezüstnyele. Jaj, az ezüstnyele ragyogott idegenül. Gyuri mereven, megdermedve nézte. Egy szót se bírt kiejteni. Érezte, hogy a végzet küzd ellene. Egy ördög jár utána, aki nógatja. Csak eredj, eredj az örökséged után. Egy másik ördög jár előtte, aki incselkedik vele. Csak gyere, gyere, erre van. De van egy harmadik ördög is, a legelevenebb, aki a középső ördögöd is megelőzve, ott kujtorog a célnál, s mikor odaérne, gonosz vigyorgással mondja: itt a semmi. Stolárik megtartotta hideg vérét, nagy figyelemmel vizsgálta meg az ernyő nyelét, mintha gyönyörködnék a művészi kivitelben. Mindig ez a nyele volt? Kérdé. Á, dehogy, ez tömör ezüstből van, s valóban csinos munka. Nagymester a besztercei huszák, azt csinálta. Tessék csak jól megnézni azt az ízlést, azt a stílt. Ugye remek egy dolog. Tavaly leptek meg vele a híveim, míg a Szklenói fürdőn voltam. A régiről letört volt a csontfogattyú, már alig lehetett használni. Bizonyos Klincsok Istvánnak az érdeme, az kezdte a gyűjtést. Vannak még hívő keresztény lelkek? Aztán Gyuri felé fordult. Majd megösmertetlek ezzel a Klincsokkal. Igazán tiszteletre méltó ember. Gyuri a pokolba szerette volna küldeni a tiszteletre méltó Klincsokot. És lett is volna kivel, mert megint ott volt a háta mögött az első ördög, aki arra bújtogatta. Eredj az örökséged után! De bizonyosan megtartották a régi nyelet is, kérdé éledő reménységgel. Nem igen,
8: felelt apa. Közönséges fapálcika volt, gondolom. Adamecnék ért el akkoriban a Veronkától.
7: Alig, hanem a középső ördög beszélt a papból.
8: Adamecnénál van az ernyő nyele.
7: Kíváncsi lett most az elnök is.
8: Ki az az Adamecné?
7: Az öreg szakácsném, aki imént a kulcsokat hozta.
8: Stolárik úr hangosan kezdett kacagni, a könnye is kicsordult, úgy kacagott. A templom falai kőkockái vízhangozták, az egész templom hahotázni látszott.
7: Mikor aztán kiértek a templomból, s a pap bevitte a kulcsot, Stolárik úr kihúzta a sejempapírba göngyölgetett gyűrüket, a markába nyomta Gyurinak, csendes humorral mondván.
8: Az előbbi logikát szerint most már az Adamecnét kell nőül venned. Eredj hát, itt a gyűrű, jegyezd el hamar.
7: Gyuri nem is felelt a maró tréfára. A bizonytalanság ideges mohóságával rontott be a konyhába, hol Adamecné éppen palacsintát sütött a tűzhely lyukán fölcsapódó lángon.
8: Hallja, Adamecné, hová tette maga a templomi esernyő régi nyelét?
7: Adamecné előbb megsütötte a palacsintát, kiborította óvatosan egy fatárra, ahol már nagy garmada volt, csak aztán nézte meg, kiszólott hozzá.
8: Hogy a régi nyelet tetszik kérdezni, galambom, tekintetes uram?
7: Hát az úgy volt, beteg lett a matykó, a kisunokám, éppen tavaly káposzta éréskor.
8: De bizony még előtte volt. Mit bánom én, mikor volt?
7: Adamecné nyugodtan öntött új tésztát a palacsintasütőre.
8: Hát igen, hol is hagytam el? A matykónál! Szemtől jött neki, mert gyönyörű gyerek ám a matykó.
7: Gyuri türelmetlenül toppantott a lábával.
8: Hát nem mondja meg, hol van.
7: Ahol eszikni? A kuckóban.
8: Az esernyőnyél?
7: Dehogy, a matykó. Csak ugyan ott kuporgott az öblögető dézsa mellett, fölfordított szakajtón ülve egy kékszemű, mazatos képű tót fiúcska, tarka babszemeket csórikálva a kezében, míg a pofácskái meg voltak dagadva az egyszerre begyömöszölt palacsintáktól.
8: Menj, dörgette itt, anyó! Siket maga vagy mi?
7: Pattant fel az ügyvéd.
8: Én a régi esernyőnyélről kérdezősködöm.
7: Adamecné méltatlankodva csóválta a fejét.
8: Hiszen arról beszélek. Szemmel verték, megmondom a matykót. Oda volt a szentem, kis porontyom. Arra pedig az egyedüli orvosság, lelkem tekintetes uram, hogy három égő üszköt kell a gyerek ivóvizébe tenni, és arról itatni három napig. De uram, fia, csak nem használ. Csak egyre nem használ. Senyved, fogy a kis cseléd napról napra. Majd a szívem hasadt meg, ha ránéztem, mert nagyon gyenge szívem van. Azt a tisztelendő úr is elösmeri.
7: Inkább én is elösmerem, de térje már a dologra az Isten szerelméért.
8: Ott tartok, már kérem, alásson. Mert akkoriban csinálták az ezüstnyelet a szent esernyőre, és a kisasszony, a jó lélek, nekem ajándékozta az ócska nyelet. No, mondok, ez éppen jó lesz a matykónak. Ebből a szent fából három üszök, ha ez se használ, akkor besorol.

Ettem volna egyébként a három üszköt, ha el nem égettem volna. Júri a falnak tántorodott. Forogni kezdett vele a konyha, őrülten futotta körbe a tányérok, tepsik és fazekak. A takarék tűzhely lyukából óriás lángnyelvet öltögetett rá az a bizonyos harmadik ördög, aki mindig rávigyorog a célnál. Itt a semmi! De egyszerre felrázta egy kéz, mely a vállára nehezült. A Stolarik keze. Volt nincs. Azért ugyan, ne szontyolodj el, fráter. Így akarta a végzet. Punktum. Ezen túl legalább nem kergetsz hiú álmokat. Vissza vagy adva a magad erejének. Hidd meg, ez is ér valamit. Viszik a kis Veronkát. Hanem hiszen hiába vigasztalt a Stolarik. Könnyű prédikálni, hogy a földi javak elvonják az embert a lelkiektől. Azért csak jók azok a földi javak. Mikor az embernek meghal a kedvenc gyereke, mindig akad a családban egy nagy bölcs, aki a fájdalomtól vonagló szívet be akarja gyógyítani. Hogy ki tudja, mi lett volna a gyerekből? Hát, ha akasztófán halt volna meg. Még tá jobb, hogy most, és így múlt ki. Hanem azért még soha egy könnyet se szárított fel a bölcsesség. Bizony gyenge partéka ez a fájdalommal szemben. Stolarik is összehordott hetet havat. De a Gyuri szívét elszomorította a gondolat, hogy soha se lesz többé dominiuma, angol parkja és a többi, ami azzal jár. Az egész világ újnak és szomorúnak látszott előtte. Pedig csak a régi volt. Minden úgy folyt tovább, mint a Adamesni el sem égette volna a régi esernyőnyelet. A muzsikáló óra a parókia nappaliában eljutott a római kettesre, mire egy nótát játszott. A szolgálók megterítettek az ebédhez. Adamesni behozta a levest, a tisztelendőul felkereste a vendégeket, bevezette az ebédlőbe, leültette őket jobbról és balról, Madame Krisbai mellé, mikor egyszerre csak észrevette, hogy hát a Veronka hol van. Éppen azt akartam én is kérdezni, mondta a Madame. Hát nem az urakkal volt. Én azt hittem, szólt a pap, hogy önnel volt. Van két órája, hogy nem láttam. Mi se? Én se. Talán a konyhában van. Madame Krisbai bosszus arccal kelt föl elnöki helyéről, hogy behozza Veronkát, de csak hamar visszajött válvonogatva. A konyhába se látták. No, ez szép mulatság, fortyant fel a pap, és maga szaladt ki, szétrihasztán a cselédeket, hogy hamar keressék meg a kisasszonyt a kert valamelyik lugasában, ahol nyilván regényt olvas elbújva. Ott kün Adamesné panaszkodott, hogy kipang az étel, minden elromlik. Hát tálaljon, parancsolta a prébános. Aki nincs itt, nem ebédel. Olyan nagy urat, mint az elnök, végre is nem lehet várakoztatni. Kivárt, mert haza akar indulni. Egymás után hordták be tehát az ételeket, a leves után a ludaskását, a töltött káposztát, orjával, fülével, kövérjével, a királyse eszik különbet, a malacot, a palacsintát. De Veronkának se híre, se hamba. Közből a hangka jött jelenteni, hogy sehol se találják. Gyuri úgy ült ott érzéketlenül, mint egy maktúz, csak az arca volt sápadt, mint egy halotté. Ej, talán a méhesben aludt el, jegyzé meg a pap. Vagy talán, habozott egy percig, hogy folytassa-e, vagy talán köztetek történt valami? Gyurira nézett fürkésző tekintettel. Köztünk nem, semmi, szólt Gyuri fázékonyan. Akkor hát szaladját, Hanka, az új házba. Nézd meg a méhesben. Mi pedig így unkoraim, ne zavartassuk magunkat. Hiszen gyerek még itt ide-oda sodor a szeszélye. Talán egy lepke után futott. Ebből a vörösből méltóztatség, elnök úr. Nem annyira a vendégeit biztatta, mint inkább önmagát. Tűkön ült, szívét az aggodalom szorongatta, szórakozottan beszélgetett. Az elnök kérdezgette, volt-e valami befolyása az idei korai melegnek az itteni termésre, és mennyi? Nem tudom. Van-e a tisztelendő úrnak több testvére is? Volt vagy kettő, felelte a pap. A visszás feleletek mutatták kedélye nyomottságát, és hogy csak erőszakolt illedelemből ülköztük. Végre megszánta az elnök, és így szólt a fekete kávénál. Jobb volna, ha a tisztelendő úr maga nézne utána a kisasszonynak. Aztán szíveskedjék megparancsolni az én kocsisomnak is, hogy fogjon be, mert sok veréb lépés ide beszterce.
A pap kapva kapott az alkalmon.

0: Adam Grisbay hasonlóan engedelmet kért eltávozhatni, mert oly különös, ami történik, hogy ő is nyugtalankodni kezd. A két férfi magára maradt. Kínos csend következett. A fali óra kísértetiesen kegyeget közben. Gyuri karikára nyílt szemekkel mereven mozdulatlanul nézte a kalitkában gubbasztó kanári madarat. Az is olyan szomorú volt most. Fogasd be te is, törte meg végre a csendet az elnök. Menjünk együtt. Valami nyöszörgés félét hallatott erre Gyuri, nem igen lehetett azt érteni, de mert a fejét is rázta hozzá, hát világos volt, hogy nem szándékozik fogadni. Pedig okvetlenül el kell jönnöd. A mi szerepünk lejárt itt. Mondom, hogy lehetetlen. Miért? Hát nem látja, hogy a Veronka elveszett? Mit törődöl vele? Hiszen elveszett az esernyőnyél is. Gyuri bosszúsan ütött szét a könyökével a poharak között. Mit bánom én az esernyőnyelet? Úgy, hát neked a leány kell, hiszen nem ezt mondtad te nekem ebéd előtt. Gyuri vállat vont. Az akkor volt. Akkor még nem tudtam. Hát most már tudod? Most már tudom, felelte Kurtán. Szólt az elnök úr csípősen. Mikor gyújthatta meg Ámor ezt a csodálatos tüzet? Mert a leány részéről nem valami nagy érdeklődése mutat irántad az eltűnése. Éppen emiatt érzem e percben a pokol minden keserűségét. Úgy álmatyám, higgye meg, hogy most szinte kicsiségnek tetszik előttem az örökség elpusztulása. Az elnököt mélyen meghatotta az ifjú fájdalma, mely oly őszinte hangon tört ki. Ez már más. Forgós teremtette, hát így beszélj. Akkor hát én is itt maradok. Gyere, keressük a kicsikét mi is, és nézzünk szembe vele, mit akar. Amint kimentek, nagy zenebona volt már az udvaron, de a legjobban jajve székelt Adamecné a kezeit tördelve. Tudta, hogy ez lesz a vége. A mesebeli tündér sem szabad újjal érinteni, mert szétfoszlik akárcsak a köt. Ó, édes kisasszonyunk! A Jézus mennyasszonya volt ő, és halandó ember mennyasszonyává tették. Hát Jézus magához parancsolta. Stolarik hozzáugrott, megragadta a kezét. Mit mond, Kent? Hallott valamit? Most beszélni kérem alásan a gundros tehénpásztor felesége, hogy látta a kisasszonyunkat délelőtt, amit egyenesen a Bielovoda felé lépegetett a réteken kisírt szemekkel. Ó, Istenem, hiszen világos! Egy csomó asszony és gyerek lebzselt a konyhajtó előtt, kiket az eset híre összecsődített. Köztük az egyik szintén látta Veronkát a kertek alatt, de még gundrosné előtt. Szomorú volt-e? Kérdé Gyuri. Sírt! Jaj, nekem! Sziszegte kétségbe esve. Megkeressük, bíztatta az elnök. Hol? A határban, mert most már bizonyos, hogy ott van. Mindjárt megtudjuk, hol. Háj, ha az olyan könnyű lenne, sóhajtott fel Gyuri. Csak a mesékben van hozzá tükör. Mindjárt idehozom én az egész határt. Hitetlenül rázta a fejét, talán megbolondult Stolarik úr, hogy ide akarja hozni az egész Girbegurba határt, völgyeivel, erdeivel, pagonyaival, megnézni a Veronkát merre van. Stolarik úr pedig csak ugyan ilyesmint törte a fejét. A Veronkát elő kell teremteni akárhonnan. A többit aztán megtudjuk őtőle. Hol van a tisztelendő úr? Kérdi a bámészkodóktól. A kenderáztatóhoz ment megnézni, hogy nem esette be a kisasszony. Hát a harangozó hol van? Itt vagyok. Eredj fel, Izibe, a toronyba, és verd félre a nagy harangot. De hiszen nincs tűz. Mindegy, ha én parancsolom. Ösmersze. Hogy ne ösmerte volna? Mielőtt közjegyző lett, ebben a járásban szolgabíróskodott Stolarik úr, s már akkor is igen sok magyaró pálca termett Glogován. Futott hátka a pár eszeveszetten, s kisvártatva megszólalt a harang. Veszélyhez hívogató tompa kongással. Bim, bam, bim, bam. Szél nem volt. Szállt-szállt a riasztó hang tisztán, öblösen mindenfelé. S a rétek, völgyek, hegyek, mélyedések, erdők és sások önteni kezdték északról, délről, nyugatról és keretről az embereket, akik mind a falu felé futottak. Szinte csodálatos volt, honnan támad egyszerre az a sok ember. Aki megéli végítéletkor a Gábor arkangyal trombitálását, csak az vált majd ehhez foghatót. Stolarik megelégedéssel nézte a templomi domról a lihegve érkező sokaságot. Na, látod, most már csak a falu közepére kellene állnunk, s a határ minden zugából érkezők hírt adnának Veronkáról. De az is fölösleges, mert maga Veronka is mindjárt előjön. Hely, harangozó, nézd csak szét az ablakon, nem látod-e valahol a kisasszonyt? Igen, is látom, ott fut a srankói kukoricás földje mellett. Él! Kiáltott fel Gyuri felvillanyozva, de csak hamar lesújtotta a levont következtetés. Él, semmi baja sincs, tehát előlem bújdosott el. Mérlegelni kezdte, nem volna-e jobb, ha nem élne. Akkor azt hihetné, hogy szerette. Sirathatná, mert szerette. Az elnök rárivolt a harangozóra, aki még mindig rángatta a harangkötelét. Hagyd abba már, te szamár! Mutasd meg a kezeddel, melyik irányban van a sankói kukoricása. A harangozó a réteg felé mutatott. Eredj most már elébe, Gyuri, és vedd ki tőle szép szerével, mi a baj. De már akkor ment is a Gyuri. Végig a pap kertjén, letért a magát Józsefék lucernására, megdobbant a szíve. Onnan már meg lehetett látni a Veronkát. Zöldes színű fodros ruhájában, kalap sem volt a fején, hanem egy kis piros kendő pongyolán odavetve. Most aztán sietve csörtetett végig a szlávig györt füzesei közt, és egyszerre csak elejébe toppant a gongoly rétjén. A leányka felsikoltott, amint megpillantotta. Egész testébe reszketni kezdett. Hol van a tűz? Kérdé tompán. Ne ijedje meg, Veronka, sehol sincs tűz. Gyámatyán verette félre a harangot, hogy magát hazacsalja. Miért ment el? A lányka arcát elborította a sápadság. Szép piros ajkát harapdálta. Azt én tudom, szólt elhalón csendesen. Hagyjon el, kérem. Hagyjon el. Megfordult, mintha újra az erdőbe akarna visszamenni. Veronka az Isten szerelméért, ne kínozzon. Mi baja? Mit vétettem? A lányka ránézett szúrósan, hidegen. Két jégcsap volt a két szeme. Hagyjon el, ismételte. Mit akar tőlem? Az ifjú hirtelen hozzáugrott, megragadta a kezét. Veronka minden áron ki akarta rántani. Ott húzakodtak szégyen szemre, de csak mégse eresztette el addig, míg erőnek erejével rá nem húzta ujjára az egyik karikagyűrűt. Ezt akarom, mondta esdő tekintettel. Ezt akarja, kacagott fel a lány keserűen. Én meg ezt akarom, né. És ezzel lerántotta a gyűrűt, és messze dobta be a rétbe ezernyi ringó, remegő fűszál közé. Szegény Gyuri a halántékához kapott a két kezével. Mit tett velem? Mit tett? Hogyan ne játszék előttem komédiát, Vibra úr? Gyűrűzze fel ne az én szegény ujjamat, hanem az esernyőt. Mert az esernyőt akarja ön elvenni, és nem engem. Érti-e már? Gyuri előtt hirtelen világos lett a közbejött bonyodalom háttere. Szent Isten, maga kihallgatott bennünket. Igen, mindent tudok, szólt könnyedén elpirulva, hiába tagadná. Ó, Istenem, semmit se akarok eltagadni. Hallgasson meg, kérem, hallgasson meg. Szép csendesen jöttek a réten. Gyuri beszélt, a leányka hallgatott. Mi alatt a milliárdnyi bogarak, szöcskék élénken zizektek, suhogtak a fűrengetegben, végezve keresztül kasul a maguk csodálatos útját. A Gyuri beszélt. Elmondta egész életét, apjának történetét, a hagyaték valószínűségét, hogyan jöttek rá, hova rejtette Gregorics, miképpen indult el szárról szára bábaszékig. Szóval elmondott mindent. A lányka hallgatta. Először, mint vádló, néma, keserű szemre ányással a szemeiben, később csak, mint bíró, hogy kihámozza az igazságot. Majd a történet fejlődése kezdte érdekelni, belemelegedett. Nem volt már se vádló, se bíró, csak egy csodálkozó hallgató, ki gyakran szakítja félbe a meglepetés felkiáltásával a vonalat. Ahogy közeledett felé ez a történet, lassan, de biztosan már meglátszottak a vonalak, melyek belefonódnak az ő életsorsába. Csak tovább, tovább. Már jön, jön, dübörögve. Már ott tart a Münz fiúnál. Münz süti ki, hogy az esernyő Glogován van. Aztán megszólaltam Rabucsánék vacsoráján az erdészné. Jaj, az erdészné fecsegte el, hogy mit hozott Szent Péter az árva leányka feje fölé.
1: Még csak néhány szó, és Veronka mindent tudott, mindent kitalált, mire könyvbe lábadtak a szemei.
0: Ó, Istenem, hiszen a nyelet elégette Adamecné. Az Isten áldja megérte, hogy azt tette, mondta vidáman Gyuri, látván a lányka megolvadását. Mert most legalább bebizonyíthatom, hogy az esernyő nélkül is szeretem.
1: Veronka leoldotta a piros kendőjét, és amint a kezében suhogtatná, hirtelen megcsapta vele a Gyuri vállát, és a könnyein át rámosolygott. Hát csak ugyan el akar venni még most is? Természetesen. Mit mond hozzá?
0: Azt, hogy
1: megakadt. Különös elfogódás szorította össze a torkát. Hogy?
0: Hogy maga nagyon könnyelmű ember,
1: és hogy szaladjunk vissza megkeresni a gyűrűmet. Ezzel megfordult, s neki szelesedve, mint egy kis csikó, pajkosan futott vissza a Gongoly rétjére. Gyuri alig győzött utána loholni. Sokáig keresték a gyűrűt, de hiába. Csak hamar odajött a tisztelendő úr is. Hallja maga, Gyuri, ne szóljon ám a bátyámnak az esernyő felől.
0: Nem, szívem, soha se szólok.
1: A tisztelendő úr jól összeszitt a Veronkát. Na, te rossz jószág, hát illik az? Hol jártál? Hogy meg voltunk ijedve? Ugye valami lepke után futottál?
0: Inkább előle futottam, de megfogott.
1: A lepke?
0: Ez a csúgy, a nagy lepke.
1: A tisztelendő úr megértvén, amennyit érteni engedte, maga is a gyűrű kereséséhez látott. De kereshetnék azt akár ítéletnapig, ha hírét nem veszi Gongoly uram, s oda nem cammog a nagy botrokjával, melyet kevélyen verdesett a dohányzacskó báránykörbös sallangja.
0: Veronka már akkor kétségbe volt esve a gyűrűért.
1: Na-na, szólt a Glogovai nábob, megcsóválva a fejét, melyen a hosszú őszhaj fésűvel volt hátul fölfogva.
0: Ne tessék búcsolni, kisasszonyka, majd megtalálja Gongoly bátya.
1: Az bizony megtalálja, mert módja van annak.
0: A misézés is más,
1: ez is más.
0: Egy óra múlva leparatváltatom a füvet a kaszásokkal.
1: Bár a fű nem volt még két újnyi se, hiszen csak két hét előtt hordták be a szénapetrencéket, mégis beállította Gongoly uram a kaszásokat, és az egyik kasza alatt csak ugyan megpendült, előcsillant a kis aranykarika, mely másnap már ott fénylett a Veronka ujján. A gavallér Gongoly rétjéről fennmaradt azóta a csodálatos esemény emléke, hogy egy esztendőben háromszor kaszálták, amivel minden glogovai ember eldicsekszik, ha a határ minéműségét becsmérlik az idegenek.
0: Mit kellene még elmondanom?
1: Bizonyára még nagyon sok az, ami tollam elé torlódik. Van olyan is, ami örök titok. Például a Gregoris Pál vagyonáról máig sincs semmi nyom. Benne volt-e az elgondolt bankutalvány az öreg esernyőnyélben, vagy nem, azt senki sem tudja. Még a kis Matykó se, aki pedig ivott belőle a három üszög révén. Olyan drága italt császárok se isznak, mint Matykó, ha igaz volt a dolog. A legenda a glogovai Szent Péterféle esernyőről mai napig is él azon a környéken. Stolárik révén ugyan, aki szerette elbeszélni mindenfelé, hogyan ajándékozta meg az öreg münzsidó a kereszténységet egy szent eregével. Kiszivárgott a mesztelen igazság is, de a hit az igazságnál is erősebb, s apránként leteperte azt egész alulra. Én bizony nem ásom többé kíjebb. Az eddigiért is bocsánatot kérek. Mert tagadhatatlanul van valami misztikus a dologban. A szent esernyő mérhetetlen áldást és szerencsét hozott mindenkire, még Gyurira is, ki a világ legbájosabb asszonykájához jutott általa az elbeszélt eseményeket követő harmadik vasárnapon. Sohasem látott még olyan esküvőt Glogova. Veronkának az a szeszélye támadt, hogy a mravucsánék vacsoráján volt összes vendégeket meg kell hívni. Akik ott voltak az első megösmerkedésnél, hadd legyenek ott a lakodalomban is. Besztercéről is sokan voltak. Köztük a vőlegény édesanyja, fekete ternó ruhában, a törvényszéki elnök, az alispán, és tudja Isten kik még. Kopanyicáról eljöttek Urszinyék, Lehotáról a tisztartó kisasszonyok, harmonikába szedett rózsaszín szoknyákban, Bábaszékről Müncné, Olyan aranyfülbevalókkal, mint az öklöm. Annyi bricska hintó volt akkor egyszerre Glogován, hogy egy hétig lehetett volna gyönyörködni csak a különböző lószerszámokban. Becsernye után hamar kituszkolt az egyházfia parasztokat, de a tisztelendő úr még bent maradt. Persze, mert a nász népet várta. Jézus Mária, mennyi úri nép, mennyi posztó azokon. Kettesével lépkedtek, egy asszony, egy férfi, egy kisasszony, egy legény. Elől a mennyasszony jött fehér koszorúval, fehér ruhában. Áj, te gyönyörű volt. Kár, hogy valamikor ő is megöregszik. De a vőlegény se alávalóbb. Érdemes volt megnézni. Szakasztott olyan ruhába volt, minőben a királyt festik. Bársonytokos, aranyos kardja csak úgy csörömpölt a templom kövein. Az embernek a lelke emelkedett, ameddig nézte. Aztán megálltak félkarében az oltár körül. Az a sok asszony mindeniknek egy virágbokrét a kezében, s azon felül drága vizekkel meglocsolva a hajuk. Olyan szagos volt tőlük a templom, mint egy patika. Egy kicsit hűs is volt. A tisztartó kisasszonyok, a nyavajások össze-össze borzongtak a tülben, de egyébként minden szépen ment. Csodálatos szépen. A vőlegény bátran mondta el az igent, hogy szinte zúgott a nagy boltívek alatt, de a mennyasszony bizony halkan, csöndesen, mint mikor egy legyecske dönk. Szegény úgy elérzékenyedett a végén, hogy sírni kezdett. Aztán a keszkenőjét kereste abban a felséges fehér ruhában. De van is abban zseb. Csak egyre nem találta a drága lelkem. Utoljára oda nyújtotta neki a magáit egy asszonyság, aki háta mögött állott, s minduntalan hátra szólt az urához. Gombold be a kabátodat, Bladin!
2: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Mikszáth Kálmán Szentpéter esernyője című regényének utolsó epizódját hallották Benedek Miklós előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg, holnap újabb hangos könyvvel jelentkezünk.
3: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
4: Abigail.
5: A bogyós gyümölcskertész.
6: Szent Péter
7: esetén.
5: Házasságon innen.
7: Katalin.
5: A gyerek.
8: A gólya kalifa.
7: Foszti fiú esetén.
9: Pacsirta.
5: Pilátus testament.
10: Szigetkék.
11: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
3: Reklámot hallottak.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Öt óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. A jelenlegi turbulens és nehezen kiszámítható időkben a stabilitás nem adottság kérdése, hanem elkötelezett munkával elérhető eredmény, jelentette ki Varga Mihály jegybankelnök a Portfólió Hitelezés 2026 konferencián Budapesten. Előadásában kifejtette, a magyar bankrendszer megőrizte hitelezési képességét, jól működik a felügyeleti rendszer, és ezek együtt képesek az élénk hitelezési folyamatok előállítására. A kedvezőtlen, kihívásokkal teli világgazdasági körülmények közepette, jelentős eredménynek nevezte, hogy Magyarország pénzügyi stabilitását sikerült megőrizni és megerősíteni. A magyar bankrendszer 40 ezer milliárd forint hitel kihelyezésére is képes lenne, a likviditási helyzete stabil, a hitelezési kapacitások rendben vannak. Matematikából adtak számot tudásukról az érettségizők. A diákok többek között exponenciális függvénnyel és gráfokkal kapcsolatos feladatokat kaptak a középszintű vizsgán, írta meg az eduline.hu. A portál tájékoztatása szerint több mint 79 ezeren vizsgáztak kedden matematikából, középszinten 180 perc, emelt szinten pedig 240 perc állt rendelkezésre a dolgozatok megírásához. A matematika írásbeli középszinten idén is két feladatlapból állt. Az első részben 10-12 feladatot kellett megoldani, amelyre összesen 45 perce volt a diákoknak. Ebben a feladatsorban nagy részt egyszerű összefüggéseket, alapfogalmakat kértek számon. A feladatlap első részének megoldásával 30 pontot szerezhettek a diákok, a második rész pedig 70 pontot ért. Újra nyitva áll Európa a magyar fiatalok előtt, visszahozzuk az Erasmus Plus programot minden magyar fiatalnak, írta Tar Zoltán, a Tisza párt alelnöke és Európai Parlamenti Delegációjának vezetője a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. Tar Zoltán, aki a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium leendő vezetője, hozzátette. A múlt heti plenáris ülésen az EP képviselők megszavazták az Erasmus Plus következő költségvetési időszakra vonatkozó megerősített költségvetését, amelynek kerete már 47,4 milliárd euró, ami több mint 6 milliárd euróval haladja meg az eredeti javaslatot. Bízom benne, hogy hamarosan újra teljes mértékben és korlátozások nélkül elérhető lesz az Erasmus minden magyar diák számára. A Tisza kormány tárgyalói azon dolgoznak, hogy a lehető legrövidebb időn belül élni tudjanak az Erasmus kínálta lehetőségekkel, írta a közösségi oldalán a politikus. Pósfai Mihály geológust, akadémikust, egyetemi tanárt választották a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé a Tudós Testület 200. közgyűlésén kedden. A zárt ülésen megválasztották a testület főtitkárát és főtitkár helyettesét, az akadémia alelnökeit és elnökségi tagjait is. A főtitkár Kecskeméti Gábor, irodalomtörténész, a főtitkár helyettes Kovács Ilona pszichológus lett. Az elnöki posztért Pósfai Mihály mellett Bori László régész, Miklósi Ádám biológus és Percel András kémikus indult. Az új elnök megbízatása 3 évre szól. László Attila kapja idén az Artisjus könnyűzenei alkotói életműdíját. az év könnyű zene szerzője Rácz Gergő, könnyű zenei szövegírója Rúzsa Magdi lett, a komoly zenei kategóriában elismerést vehet át mások mellett Dobszai Meskó Ilona és Virág András Gábor is a Szerzői Egyesülettől a május 11-i díjátadón. Az Artisius 26. alkalommal díjazza a kortárs zeneszerzőket és szövegírókat. Idén 10 alkotó, illetve alkotói közösség munkáját ismerte el. A díjakat május 11-én a Magyar Zeneházában adják át az irodalmi Artisius díjakkal együtt. Idén is a szerzőkből és egy zenemű kiadóból álló vezetőség döntött a díjazottakról, a könnyűzenei alkotók kiválasztását külön szakmai bizottság készítette elő.
0: Az időjárásról.
1: Csak kevés fátyolfelhő lesz az égen, ugyanakkor délután délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futózápor előfordulhat. A déli délkeleti szelet többfelé kísérik élénk, sőt néhol viharos lökések. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, a legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 15 fok között valószínű, de az északi völgyekben kicsit hűvösebb is lehet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul a kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Voltak már Fertődön az egyedülálló Ciráki Margit rózsakertben? Ha nem, akkor tartsanak velem, mert első vendégem Kótai Éva fűkertész bemutatja nekünk, mesél majd rózsáikról, amelyekből 8000 tő pompázik ilyenkor egészen szeptemberig.
2: A rózsa az szerintem mindig is a virágok királynője marad. Nincs olyan ember, én merem állítani, aki ne ismerné a rózsát, és ne szeretné a rózsát. Rendkívül sokféle virágszíne van a rózsának, illatkategóriában, virágformában, méretben, tehát a rózsának mindenki örül, ha csokorban kapja, és nagyon tud örülni, hogyha látja a kertjében, vagy egy közösségi kertben, mint a mi rózsakertünk is.
1: Míg a kitekintő második felében egy trópusi lepkekert életét ismerhetik meg. Május első hétvégén ismét kitárt a kapuit a Szegedi Fűvészkert lepkekertje. Németh Anikó igazgató mesél majd a pillangók életéről.
3: A lepkefarmokról úgy indítják útnak a bábküldeményeket, hogy tudják időzíteni, hogy mikor fognak kibújni a lepkék, és ezért megfelelő mennyiséget rendelve szinte 95%-ban sikeres a kibújásuk a pillangóknak, úgyhogy egy-egy szállítmánnyal, amit mi havonta szoktunk ismételni, 200 vagy 400 bábot elegendő rendelni, és azok szinte 100%-ban repülnek is. Persze azt tudni kell, hogy a kisebb, néhány centiméteres fajok azok rövidebb életidejűek, még úgy is, hogy nálunk a mesterséges környezet hosszabbítja kicsit az életüket, de 2-3 hétnél ők nem élnek tovább. A nagyok viszont az azúrlepkék, vagy a bagolylepkék, a denevérlepkék, ők már akár 2-3 hónapig is repülnek a mi fólia sátrunkba, úgyhogy őszre már egészen sokan vannak.
1: Remélem, sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Május 8-án nyit a Fertődi Eszterházi kastély Ciráki Margit rózsakertje, ahol 2004-ig a Fertődi Gyümölcsnemesítési Kutatóintézet bogyós gyümölcsfajta kísérletei zajlottak. A rózsakert névadója Ciráki Margit grófnő, Eszterházi IV. Miklós herceg felesége volt. A kert története a hercegi párhoz kötődik, kialakítását 1902-ben kezdték meg, és 1908-ra készült el a kastély parkjában. Kótai Éva főkertész elmondása szerint a II. Világháború és az azt követő évtizedek a rózsakertet sem kímélték. A rózsák kipusztultak, a támrendszerek összedőltek, a terület elvadult, és lényegében csak a pavilon maradt meg épen, amelyet 2015-ben állítottak helyre, korabeli fényképek és leírások alapján. Később pedig az egykori főkertészi lakból alakítottak ki egy rózsaházat, amely fogadótér és egyben rendezvényhelyszín is.
2: Ciráki Margit grófnőről azt kell tudni, hogy IV. Eszterházi Miklós felesége volt. Ők 1908-ban hozták létre a rózsakertet, a mostani rózsakert eredeti változatát. Ciráki Margit grófnő nem szeretett volna Eisenstadtba lakni, amikor összeházasodott IV. Eszterházi Miklóssal, hanem úgy gondolták, hogy az ő lakhelyük a Fertődi Eszterházi kastély lesz. Ezért rendbehozatták, és a körülötte lévő parkok, angol park, francia park is az ő áldásos kezemunkájukat dicséri. Kedvenc növénye a grófnőnek a rózsa volt, ezért 1908-ban hozták létre az eredeti rózsakertet. A levéltári kutatások alapján akkor 10 000 rózsatő volt kiültetve, és a ma is látható 220 méter lugas rózsákkal volt teleültetve. Ciráki Margit grófnő azonban nem sokáig élvezhette ennek a látványát, mert 1910-ben, 5. gyermek születése után elhunyt. Az volt a kérése, hogy ő nagyon szereti Eszterházát, nyugodni is itt szeretne, nem pedig Eisenstadtban. Szerette a hanságot, és egy olyan helyet szeretett volna végső nyughelyül, amely még Eszterháza, de már egy kicsit a hanság is. Ezért Eszterházától 3 kilométernyire egy mesterséges domb került kialakításra. A dombot, földeket az eszterházi uradalmakból szekérrel hordták össze, és itt van Ciráki Margit grófnőnek a sírhelye, később 10 évvel férje is, IV. Eszterházi Miklós is itt verte végső nyugalmat.
1: És azt jól tudom, hogy 2004-ig a Fertődi Gyümölcsnemesítési Kutatóintézet bogyós gyümölcsfajta kísérletei zajlottak a rózsakertben?
2: Igen. A II. Világháború után a rózsák teljesen megsemmisültek. A területen a Fertődi Gyümölcs- és Dísznövény Kutatóintézet tevékenykedett, különböző gyümölcsfélék nemesítési munkáit végezték el, sőt a terület egy részén egy nagyon komoly labor épületet építettek fel, ahol merisztéma szaporításokat és egyebeket végeztek, tehát egyetlen egy rózsatő sem élte túl az eredeti rózsakertnek a pusztulását. Sőt, a levéltári kutatások alapján egy rózsafajta kivételével nem is találtak fajta neveket, hogy milyen fajtákat ültettek el akkoriban a Ciráki Margit grófnő tiszteletére. Azt az egyfajtát viszont ma is meg lehet találni, beszerezhető volt, és elültettük a rózsakertbe Crimson Glory néven.
1: És akkor mikor kezdődött meg a rekonstrukció?
2: A rekonstrukció fizikálisan, látványosan 2014-ben kezdődött meg, 2015-ben került sor az átadásra. Természetesen 14 előtt jó pár évet igénybe vett a levéltári kutatómunka, hogy minél hitelesebben lehessen helyreállítani, illetve létrehozni az új rózsakertet, valamint a tervezés is egy hosszabb folyamatot igényelt.
1: De ha jól tudom, akkor kert történeti dokumentációk alapján állították helyre a kertet. Melyik az a rózsa, amelyet ma is megtalálhatnak? Mert ugye említett egyet, hogy csak egyetlen egyet találtak meg.
2: Egyetlen egy fajtára bukkantak rá, igen, a Crimson Glory névre hallgató, vörös bársony, virágzatú futórózsa, ami a lugasainkban fellelhető. Megmondom őszintén, hogy a legillatosabb az egész rózsakertben ez a fajta. Tehát mindenki, aki eljön a lugas alatt, ahol ez a fajta megtalálható, alig bírja a jó illatot otthagyni.
1: 8000 rózsatő van a kertben. Zömével magyar rózsafajták vannak, vagy milyen fajtákat találhatunk?
2: Mivel nem tudtuk, hogy milyen rózsafajták voltak az eredeti rózsakertben, így egy másik célt tűztek ki a tervezők. A rózsafajtákat illetően Márk Gergely rózsafajtái szerették volna minél szélesebb körben itt elültetni. Márk Gergely ugye az egyik legnagyobb, legtermékenyebb magyar rózsanemesítő, és a cél az volt, hogy az általa nemesített rózsákat itt bemutathassuk a nagy közönségnek. Ami a rózsakert kivitelezésekor felelhető volt, a Márk Gergely fajtákból, az itt elültetésre került, itt több száz fajtáról beszélünk. Azonban az eltelt 5-6-8 év után láthattuk azt, hogy nem mindegyik fajta bírja az itteni mikroklímát, ezért amelyik nem a maximális látványt nyújtotta, azokat próbáltuk lecserélni már külföldi rózsafajtákra is. Például német kordes rózsafajtáit is most már megtalálhatják a hozzánk látogatók a rózsakertben.
1: Mondta az időjárást. Hogyan küzdenek meg ezzel az idővel, hiszen azt láthatjuk, hogy országszerte teljesen más az időjárás. Az ország egyik részén esik, hideg van, a másik részén rekkenő hőség, napsütés, szárazság. Hogyan bírják ezt a rózsák?
2: A klímaváltozást a rózsák is megérzik. Természetesen, amikor a rózsakert kialakításra került, akkor az legalapvetőbb igényt, a vizet mesterségesen próbáltuk pótolni, gondoltunk már erre, tehát a rózsák azok csepegtető öntözéssel vannak ellátva, és így tudjuk biztosítani a számukra szükséges vizet, sőt tápanyagot is tudunk így a csepegtető rendszerrel kijuttatni. És meg kell mondjam, hogy a rózsakert vízellátását egy régi hercegi kútból látjuk el, egy ásott kútból, amelynek az átmérője 3 méter, tehát nagy ritkaság, az ekkora méret is, és az is, hogy még tökéletes ennek a kútnak a vízhozama. Talán 2 rózsakertet is el tudna bírni ez a kút. A rózsák tehát csepegtető módon kapják a vizet, a összelévő gyepfelület pedig forrófejeken keresztül. Természetesen folyamatos a növényvédelem is, hiszen ennyi fajtáknál mindig vannak érzékenyebbek, amelyek kevésbé tolerálják a kórokozókat, így folyamatosan meg kell védenünk az állományt, hogy egészséges maradjon.
1: Szerintem nincs az a kert ma Magyarországon, amelyben a rózsa ne lenne megtalálható, és ugye ilyenkor mindig olvashatjuk, hogy hogyan védekezünk a levéltetvek ellen, mert ugye a rózsát imádják a levéltetvek, és nem minden esetben kell vegyszeres védekezés. Sokszor a katicák is megoldják, csak kicsit hosszabb idő alatt, vagy például a hangyák.
2: Igen, ez így igaz. Csak teljesen más, amikor 3-4-8-10 bokrot kell, 8 bokrot kell megvédeni.
1: Vagy 8000 tövet.
2: Amikor egy hektár területen lévő 8000 tövet, amelyek közül mondjuk 1 kilométer a lugas hosszúsága. Tehát nekünk is voltak nemes céljaink, hogy a rózsaszirmokat különböző módon hasznosítjuk, rózsaolaj, potpuri, stb. Ezek sajnos nem váltak be, mert a rózsákat szinte folyamatos növényvédelmi eljárások alá kell vetnünk. Az időjárás kiszámíthatatlan van, amikor hosszú, hűvös, esős időszak van, akkor is más gombabetegséget törnek elő, vagy egy száraz, túlforró időszak van, és mi nem várjuk meg azt, hogy a betegségek már látszódjanak a leveleken, hanem próbálunk elébe menni, hogy mindig egészséges töveket láthassanak a hozzánk látogatók.
1: Ugye a rózsa története évezredes múltra tekint vissza, a legtöbb kultúrában hatalmas tisztelet övezi. Még mindig igaz, hogy a rózsa a virágok királynője?
2: Igen. A rózsa az szerintem mindig is a virágok királynője marad. Nincs olyan ember, én merem állítani, aki ne ismerné a rózsát, és ne szeretné a rózsát. Rendkívül sokféle virágszíne van a rózsának, illatkategóriában, virágformában, méretben, tehát a rózsának mindenki örül, ha csokorban kapja, és nagyon tud örülni, hogyha látja a kertjében, vagy egy közösségi kertben, mint a mi rózsakertünk is.
1: Tényleg a Perzsiában őshonos damaszkuszi rózsa a legillatosabb rózsa a világon? Mert ugye elvileg ezt tartják, de ugye ön mondta, hogy önöknél található egy rózsa, ami nagyon-nagyon illatos, és az elbudít mindenkit, aki ott van.
2: Valószínűleg a damaszkuszi rózsa sokkal illatosabb. Nálunk itt a rózsakert rózsái közül a legillatosabb a Crimson Glory, amely Csiráki Mardi rózsakertjében is megtalálható volt. Azon kívül a rózsák esetében a nemesítés világszerte egy nagyon-nagyon fejlődő ágazat. Napi szinten jönnek ki szinte új rózsafajták, ahol sokkal, de sokkal illatosabb fajtákat is fellelhetünk.
1: Minden kertbe való egyébként rózsa? Könnyű rózsát nevelni?
2: Rózsát is, mint az összes többi növényt szeretni kell, szeretettel kell hozzá viszonyulni. A rózsa nagyon szereti a napsütést, de nem a túlzott kánikulát. Nagyon szereti a vízellátást, a megfelelő tápanyagot, amit mi is biztosítunk, és a levegős talajt.
1: Keresik egyébként önöket? Kérnek önöktől tanácsot? Mert ha valaki látja a Csiráki Margit rózsakertet, még mondjuk nem volt, de képekről látja, akkor ugye elgondolkozik, hogy én is szeretnék ilyet a kertemben.
2: Igen, egyre több a hozzánk látogató, rengetegen kíváncsiak, megy a hírünk, hogy tényleg ez egy nagyon gyönyörű rózsakert, talán Magyarország legnagyobb történeti hűség alapján helyreállított rózsakertje, amely kertészetileg még akkor is nagyon kellemes látványt nyújt, amikor nem virágoznak a rózsák, hiszen a lugasok alatt sétálva, a hajzenéjét hallgatva, meg közben a madárcsicsergés nagyon kellemes kikapcsolódást tud biztosítani, és amely kérdésekre ott helyben nem tudunk válaszolni, akkor azt e-mailen keresztül megtesszük.
1: Rendezvények is vannak önöknél, ugye? Ha jól tudom, akkor például nagyon szeretik a házasulandó párok a rózsakertet.
2: Igen, mint rendezvény helyszín is a rózsakertünk egy kiváló lehetőség. Rövid ideig vehető igénybe a rózsakert, hiszen májustól szeptember végéig van az igazi virágzás, közben van egy pihenőidő, és ez alatt szeretnénk, ha minél többen látogatnának hozzánk, akár turistaként, akár pedig valamilyen rendezvény formájában, házasságkötések helyszíne, polgári szertartások helyszíne, a középső rózsapavilonunk, amely egyre népszerűbb, és a rózsaházban fogadásokat lehet tartani, kisebb koncertek helyszíne is, gyerekfoglalkoztatások is vannak a rózsakertben. Szakvezetésekkel is próbáljuk az információkat átadni a hozzánk látogatóknak.
1: Ugye mondta, hogy szeptemberig virágoznak leginkább a rózsák, de melyik az az időszak, amikor a legnagyobb pompájukban láthatók?
2: Igen, június közepéig az első virágzás lemegy. Nyilván nem virágzik minden egyszerre egy adott pillanatban. A futórózsák kezdik a virágzást meg május első felében, és utána követik őket a bokorrózsák. Azonban az időjárás is közbeszól, hiszen ha kapunk egy tartós esős időt, akkor sajnos a virágszirmok sokkal hamarabb lejönnek a virágról, és mi egy nagyon gyors virágszedéssel próbáljuk elérni azt, hogy minél hamarabb bekövetkezzen a másodvirágzás.
1: Önöknél is van olyan, hogy még télen is lehet látni nyíló rózsát?
2: Igen. A klímaváltozás következménye az, hogy vannak még télen is virágok, bimbók, illetve nagyon nehezen válik meg a rózsa a lombjától, ezért teljesen más technológiát alkalmazunk. hiszen egy lombos rózsát nem szívesen metszünk vissza. Az idei évben január 6-án még tettem rózsát a rózsakertből, de ez nem az a tömeges virágzás, amely turista látványosságnak

0: Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
1: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Magyar Péter arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott Facebook bejegyzésében a leendő miniszterelnök. A Tisza párt elnöke azt írta, hogy pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. A leköszönő kabinet Magyar Péter szerint teljesen megszüntette a kötelezettségvállalásokra és eszközbeszerzésekre vonatkozó kontrollt, és szabaddá tette a pénzszórást. Magyar Péter a bejegyzésben ígéretet tett arra, hogy a Tisza kormány azonnal visszaállítja a költségvetés felelős pénzügyi gazdálkodását, megállítja az adófizetői pénzek elherdálását, véget vet a lopásnak, a pazarlásnak. Minden minisztériumnál, minden költségvetési intézménynél, minden állami vállalatnál azonnal áttekintik a kiadásokat és a szerződéseket. Pályakarbantartás kezdődött hétfőn a debreceni repülőtéren, ezért péntek reggel 7 óráig szünetel a forgalom a légi kikötőben, közölte honlapján a repülőtér. A munkálatok célja a repülőtéri infrastruktúra hosszú távú, zavartalan működésének biztosítása és a futópálya állapotának folyamatos javítása. A pályakarbantartás során a szakemberek alapos ellenőrzéseket és szükség alapján felújításokat végeznek, hogy a repülőtér mindig a legmagasabb szintű szolgáltatást nyújthassa. A repülőtér tájékoztatta a légitársaságokat a karbantartásról, amelyet úgy ütemeztek, hogy az a lehető legkevesebb járatot érintse. A tervezett munkálatok 4 menetrend szerinti járatot érintenek. 2024. júliusában a futópályán keletkezett sérülések javítása miatt állították le a forgalmat. Tavaly egy 4 napos leállás volt preventív pályakarbantartás miatt. Erős szuverén szolgáltató kormányzati informatika építését ígéri a Tisza kormány leendő tudományos és technológiai minisztere. Tanács Zoltán a Facebook oldalán úgy fogalmazott, erős szuverén szolgáltató kormányzati informatikát fogunk építeni, ahol a központ feladata nem a piaci verseny megszüntetése és a lopás, hanem az egységes informatikai sztenderek kialakítása, az informatikai fejlesztési és üzemeltetési folyamatok ésszerű megszervezése. Közölte, központilag érdemes kialakítani egy fenntartható, költséghatékonyan üzemeltethető, biztonságos IT architektúrát, amelynek fontos jellemzője, hogy rugalmasan lehet hozzáilleszteni új fejlesztéseket. A leendő tárcavezető kiemelte, ennek a modellnek nagy szabadságot kell hagynia a végeken, a szakterületeknél, mert a saját üzleti problémáikat csak ők értik igazán. Nem kell mindent agyonközpontosítani és mindent gigabeszerzésekbe terelni, ahol mindig csak ugyanaz a 2-3 cég lesz a végén a nyertes. Kifejtette, céljuk az, hogy a kormányzati informatikában ismét vonzó és rangos dolog legyen dolgozni. A nagy tavaszi élelmiszergyűjtés elnevezésű akció keretében országszerte 240 település 437 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat a hétvégén, közölte a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. az Élelmiszerbank hasonló kampánya

0: az elmúlt 20 évben az ország legnagyobb jótékonysági összefogásai közé tartoztak. Eddig több mint 1 millió segélycsomagot juttattak el rászorulókhoz. A mostani akcióval is több 100 millió forint értékű élelmiszer adomány összegyűjtése a cél. A péntek délutántól szombat estig tartó gyűjtésben mintegy 5500 önkéntes vesz részt. A vásárlók a felajánlott tartós élelmiszereket, például tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket vásárolhatnak, majd azt a kijelölt gyűjtőpontokon adják le. Az akcióhoz 4 kiskereskedelmi lánc csatlakozott, olvasható a sajtóanyagban. Nagy György András, az Élelmiszerbank külső kapcsolatokért felelős igazgatója a közleményben kiemelte, a mostani akció során az adományokból várhatóan 3-5 kilogrammos csomagokat állítanak össze, és legalább 50 ezer rászorulóhoz juttatják el azokat.
1: Az időjárásról.
0: Csak kevés fátyolfelhő lesz az égen, ugyanakkor délután délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futózápor előfordulhat. A déli délkeleti szelet többfelé kísérik élénk, sőt néhol viharos lökések. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, a legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 15 fok között valószínű, de az északi völgyekben kicsit hűvösebb is lehet.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a Kitekintő. A mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Repülővirágok gyűjteménye. Így hívják a Szegedi Fűvészkert trópusi lepkekertjét, amely május első hétvégén ismét megnyitotta kapuit a látogatók előtt. Egy csöpnyi esőerdő, egy fólia sátor alatt, ahol a bábszekrényben lévő bábokból folyamatosan bújnak elő a pillangók, és szemet gyönyörködtetően libbennek növényről növényre. A lepkeltetőknél lakmároznak, vagy éppen a látogatók karján ruháján landolnak. A sétautat bejárva Dél- és Közép-Amerika trópusain honos 20 lepkefaj, mintegy 250-300 színpompás, trópusi képviselőjével találkozhatnak az érdeklődők. Németh Anikó igazgató kalauzol bennünket.
2: A trópusi lepkekertünket időszakosan nyitjuk meg a látogatóknak május 1-től. Ennek az apropóját is egy utazás adta, hiszen láttam Kosztarikában, hogy egészen könnyen megtarthatók a trópusi lepkefajok. Természetesen bezárt környezetben mesterséges fólia sátor alatt, és akkor azt gondoltam, hogy Szegedre is ide varázsolhatnánk ezeket a trópusi pillangókat, amelyek gyönyörűek, nagyon szépen repkednek a látogatók körül, és hát magát az élővilág egységét mutatja ez meg, hiszen a növények és az állatok egymásra utaltsága, együttélése, az bemutatható egy trópusi lepkekertben. Ami szintén nagyon nyomós érv volt a kialakítás mellett, hogy a szemléletformálásban is nagyon fontos ez a kert, hiszen Kosztarikában kifejezetten azért jönnek létre lepkefarmok, hogy a védett és fokozottan védett ritka pillangófajokat mesterségesen tenyésszék, és ne kelljen őket a régi hagyományokhoz híven befogni szabadon, és ezzel károsítani a természetet, úgyhogy ott a helyieknek ez munkát szolgáltat, Európába, Ázsia egyéb részeire, vagy akár Amerikába pedig eljuttatva a lepkebábokat, ott is nagyon szép trópusi pillangókertek kialakíthatók.
1: Kosztarikában egyébként hány lepkefaj van?
2: Ezt nem tudom megmondani, számtalan, ami nekik a legfontosabb ikonikus állatuk, és mindenhol ott szerepel, az az azúr lepke, a morfó, ami nálunk is a gyűjteményben itt időről időre megjelenik, és nagyon szép, nagy tenyérnyi azúr kék színű lepke.
1: Hallottam egy interjút, vagy egyszer azt mondtad, hogy Kosztarikában nagyon magas a biodiverzitás, 170 ezer lepkefaj van, és ennek csak 10% a nappali.
2: Így van, ugye biodiverzitási forró pontoknak nevezik egyébként is az esőerdőket. Kosztarika az érintetlensége miatt egy forró pont, úgyhogy ott, hogyha valaki felnéz egy trópusi fára, akkor azon több száz rovarfajt találhat, nagyon sok növényfaj együttélését, és hát maguk a pillangók is nagyon nagy számban megtalálhatók. Érdekessége az élővilágnak, hogy kevesebb, jóval-jóval kevesebb állat és növényfaj mutatkozik meg, mint ami a háttérben marad, úgyhogy pont ezért is elcsodálkozunk, amikor azt tudjuk, hogy csak 10%-a a pillangóknak, vagyis hát a lepkéknek az, ami nappal repül, és akár a szemünk elé is kerülhet.
1: Hogyan érkeznek Kosztarikából a lepkék hozzánk?
2: Nagyon egyszerű módon, apró kis dobozokban érkeznek a lepkék bábok formájában, vatta vagy szivacs közé csomagolva, egész egyszerűen repülőn, légiúton érkeznek el Magyarországra, és itt, amikor mi megkapjuk ezt a dobozt, természetesen felcímkézve fajokra, akkor már csak rovartűkkel a bábszekrénybe fel kell őket tűzdelni, és egy héten belül már meg is mutatkoznak az imágók, a felnőtt lepke egyedek.
1: Sokat kell rendelni? Gondolom vannak lepkék, amelyek tovább élnek, és vannak, amelyek gyorsan elpusztulnak.
2: Szerencsére A lepkefarmokról úgy indítják útnak a bábküldeményeket, hogy tudják időzíteni, hogy mikor fognak kibújni a lepkék, és ezért megfelelő mennyiséget rendelve szinte 95%-ban sikeres a kibújásuk a pillangóknak, úgyhogy egy-egy szállítmánnyal, amit mi havonta szoktunk ismételni, 200 vagy 400 bábot elegendő rendelni, és azok szinte 100%-ban repülnek is. Persze azt tudni kell, hogy a kisebb, néhány centiméteres fajok azok rövidebb életidejűek, még úgy is, hogy nálunk a mesterséges környezet hosszabbítja kicsit az életüket, de 2-3 hétnél ők nem élnek tovább. A nagyok viszont az azúrlepkék, vagy a bagolylepkék, a denevérlepkék, ők már akár 2-3 hónapig is repülnek a mi fólia sátrunkba, úgyhogy őszre már egészen sokan vannak.
1: Ez az idő egyébként, amíg élnek, mire elegendő? Tehát például arra, hogy szaporodjanak, tehát hogy társat találjanak?
2: Tökéletesen elég a 2-3 hét és a 2-3 hónap is a pillangóknak arra, hogy a következő generációt bebiztosítsák, tehát nálunk is megfigyelhető, hogy raknak petéket, kikelnek belőlük a lárvák is, és utána még akár be is bábozódnak nálunk. Úgyhogy ha van megfelelő tápláléknövény, ami a lárváknak ad élelmet, akkor azok simán tudnak túlélni. Természetesen azt tudni kell, hogy a pillangókat, a kifejletteket is mi etetjük, tápláljuk, nem csak azokkal az illatos nektártermő növényekkel, amiket a gyűjteményben elhelyezünk, hanem még a etetőkön, külön banánnal, narancssal és mézes vízzel is etetjük őket, úgyhogy igazán elkényeztetjük a természetes élőhelyhez képest ezeket az egyedeket, de ugye a természet tudja, hogy rövid életidő alatt is nekik leszalad a ciklusuk, tehát ugyanúgy szaporodnak, mint akárhol máshol, vagy mint azok az élőlények, akiknek hosszabb az életideje.
1: Tehát magyarán akkor gondolom a gyűjteményben olyan növényeket kellett tennetek, amelyek ezeknek a lepkéknek kedveznek.
2: Mi nem törekszünk arra, hogy nálunk szaporodjanak a pillangók, sokkal biztosabb az, hogyha megrendeljük a farmról a bábokat, és nálunk bújnak ki, azonban szeretnénk azt is megmutatni a látogatóknak, hogy bizonyos pillangófajok melyik növényeket választják táplálékul, úgyhogy például a helikóniuszoknak mi odarakjuk a rákollóvirágot, vagy a morfóknak, az azúrlepkéknek rakunk be banánt. A banánleveleken táplálkoznak ezek a lárvák, úgyhogy ez is megfigyelhető. Ugye ők le tudják rakni a petéiket, és akkor ha biztosítunk táplálékforrást, akkor ezen fejlődni tudnak. De a leglényegesebb az, hogy tényleg megmutassuk, hogy vannak bizony ilyenfajta elköteleződés a növények és az állatok között.
1: Mi az ideális körülmény a trópusi lepkék számára, hiszen trópusokról jönnek, tehát gondolom azért a magas hőmérséklet az ideális számukra.
2: Elsősorban magas hőmérsékletet és magas páratartalmat kell biztosítani, tehát 80%-os páratartalom mellett és 20-25 fokos hőmérséklet mellett élnek ők jól. Nyáron azért a mi lepkekertünkben akár 30-40 fok is lehet, ugye a külső időjárástól, hőmérséklettől függően. Akkor érzik igazán jól magukat, ha gyönyörűen szikrázóan süt a nap, és nagyon meleg van, akkor repkednek igazán. Ez már az emberi szervezetnek kicsit megterhelő, de a lepkék ezt szeretik, és azt is megfigyeltük, hogyha tartósan nagyon magas a hőmérséklet, akkor az viszont az életciklusukat lerövidíti, tehát rövidebb ideig élnek, mint a 20-25 fokos átlag hőmérséklet mellett, úgyhogy ez is például egy nagyon érdekes megfigyelés, hogy bár szeretik az állatok, de az nem feltétlen egészséges számukra magas hőmérséklet.
1: Vannak kedvencek közülük, például neked, vagy a látogatóknak?
2: A látogatóknak biztosan vannak kedvencek, hiszen van olyan, amikor a testükre rászállnak ezek a rovarok ott megpihennek, vagy a nedves, sós, izzadt karon a kis pödörnyelvükkel szívogatnak, tehát a látogatók, akik bátrabbak, azoknak ez nagyon-nagyon nagy élmény, hogy tényleg testközelből találkozhatnak velük. Ugye az azurleszkék nagyon látványosak, ők azért tartoznak a kedvencek közé, a denevérlepkék pedig azért, mert ha valaki 5 óra után érkezik, amikor már kicsit borultabb az idő, vagy a nap lemenőben van, na, akkor kelnek ők útra, és mint a madarak úgy csaponganak körülöttünk, és nagyon érdekes, hogy egy kicsinek gondolt állat mekkora zajjal és mekkora nagy széllel tud körülöttük repkedni, úgyhogy őket is nagyon kedvelik.
1: Egész évben lehetne tartani a lepkéket, vagy ahhoz már nagyon nagy ráfordítás kellene, mert ugye májustól szeptemberig van nyitva a lepkekert, de gondolom a látogatóktól azért lehet, hogy jöttek visszajelzések, hogy miért nincs egész évben.
2: A látogatóktól kapunk olyan visszajelzést, hogy nagyon szívesen látnák a pillangókat télen is. Egyelőre a fűtés az, ami egy kicsit bennünket visszafog etéren, hiszen olyan körülményeket kellene teremtenünk, amik még egyelőre nem feltétlen hatékonyak, de gondolkodunk rajta, hogy legalább egy-egy hónappal meghosszabbítanánk a pillangókertnek a nyitvatartását.
1: A fajlistát azt tervezitek bővíteni, vagy mondjuk kaptok Kosztarikából ajánlást néha-néha, hogy mondjuk ezt lehet, hogy érdemes lenne bemutatni?
2: A lepkefarmokról csomagban érkezik a fajlista, tehát ők azok, akik összeállítják számunkra a fajokat. Mi egyedszámokat tudunk megmondani, illetve a denevérlepkéknek és azórlepkéknek az arányát. Tehát ez is egy nagyon előremutató kereskedelmi, tenyésztési hozzáállás egyébként, hogy nem ajánlanak olyat, amiről tudják, hogy nem tudják megnevelni, úgyhogy amiket ők időlegesen meg tudnak nevelni a farmon, azt kapjuk mi. Van egy nagyjából 20 fajból álló lista, egy mix, amit mindig tudnak biztosítani, de ki szokták egészíteni különlegességekkel, vagy azokkal, amik éppen akkor élnek náluk, úgyhogy mi nem nagyon tudunk ebbe beavatkozni.
1: És természetesen azért, hogyha valaki igényli, akkor rövid szakvezetést is tudtok nekik biztosítani, és hát ott vannak az információs táblák is, amelyek információval látják el a látogatókat, hogy mi mindent lehet tudni ezekről a lepkékről.
2: A lepkekertünkben mindig van egy-egy szakember, aki tud tájékoztatást adni, lehet neki kérdéseket feltenni, és hát törekszünk arra, hogy minél nagyobb ismeretre tegyenek szert azok, akik hozzánk látogatnak, úgyhogy információs táblákkal, az állatfajok megjelenítésével, azokkal a fotókkal, amik az állatokról készültek, azokkal is segítjük azt, hogy minél több információhoz jusson az érdeklődő.
1: Ezek a trópusi lepkék meg tudnának élni itt? Túlélnének?
2: Előfordult már az, hogy valaki a táskáján, ruháján kivitt egy-egy pillangót a kertbe, azért is zsilipelünk, hogy függönyökön keresztül lehet ki és bejutni a lepkekertbe, mert hogy hajlamosak kiszökni ezek a pillangók. Hogyha valaki kiviszi a ruháján, és azt nem veszi észre, tehát nem tudja visszahozni, akkor azok a lepkék egy ideig élnek a kertben a nyári időszakban, de mint mondtam nekik, az életük rövid ideig tart, és ráadásul, hogyha netán egy hűvösebb, esősebb időszak következik, és őket kint éri, akkor azok elpusztulnak. A magyarországi telet biztosan nem tudnák túlélni.
1: Kedves hallgatóink, az előző percekben arról hallhattak, hogy május első hétvégéjén ismét megnyitotta kapuit a Szegedi Fűvészkert trópusi lepkekertje.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban, így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsorainkkal kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg adásainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel egyébként nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
2: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Köszöntöm Önöket! A jelenlegi turbulens és nehezen kiszámítható időkben a stabilitás nem adottság kérdése, hanem elkötelezett munkával elérhető eredmény, jelentette ki Varga Mihály jegybankelnök a Portfólió hitelezés 2026 konferencián Budapesten. Előadásában kifejtette, a magyar bankrendszer megőrizte hitelezési képességét, jól működik a felügyeleti rendszer, és ezek együtt képesek az élénk hitelezési folyamatok előállítására. A kedvezőtlen, kihívásokkal teli világgazdasági körülmények közepette, jelentős eredménynek nevezte, hogy Magyarország pénzügyi stabilitását sikerült megőrizni és megerősíteni. A magyar bankrendszer 40 ezer milliárd forint hitel kihelyezésére is képes lenne, a likviditási helyzete stabil, a hitelezési kapacitások rendben vannak. Erős szuverén szolgáltató kormányzati informatika építését ígéri a Tisza kormány leendő tudományos és technológiai minisztere. Tanács Zoltán a Facebook oldalán úgy fogalmazott, erős szuverén szolgáltató kormányzati informatikát fogunk építeni, ahol a központ feladata nem a piaci verseny megszüntetése és a lopás, hanem az egységes informatikai sztenderek kialakítása, az informatikai fejlesztési és üzemeltetési folyamatok észszerű megszervezése. Közölte, központilag érdemes kialakítani egy fenntartható, költséghatékonyan üzemeltethető, biztonságos IT architektúrát, amelynek fontos jellemzője, hogy rugalmasan lehet hozzáilleszteni új fejlesztéseket. A leendő tárcavezető kiemelte, ennek a modellnek nagy szabadságot kell hagynia a végeken, a szakterületeknél, mert a saját üzleti problémáikat csak ők értik igazán. Nem kell mindent agyonközpontosítani és mindent gigabeszerzésekbe terelni, ahol mindig csak ugyanaz a 2-3 cég lesz a végén a nyertes. Kifejtette, céljuk az, hogy a kormányzati informatikában ismét vonzó és rangos dolog legyen dolgozni. Újra nyitva áll Európa a magyar fiatalok előtt, visszahozzuk az Erasmus Plus programot minden magyar fiatalnak, írta Tar Zoltán, a Tisza párt alelnöke és Európai Parlamenti Delegációjának vezetője a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. Tar Zoltán, aki a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium leendő vezetője, hozzátette. A múlt heti plenáris ülésen az EP képviselők megszavazták az Erasmus Plus következő költségvetési időszakra vonatkozó megerősített költségvetését, amelynek kerete már 47,4 milliárd euró, ami több mint 6 milliárd euróval haladja meg az eredeti javaslatot. Bízom benne, hogy hamarosan újra teljes mértékben és korlátozások nélkül elérhető lesz az Erasmus minden magyar diák számára. A Tisza kormány tárgyalói azon dolgoznak, hogy a lehető legrövidebb időn belül élni tudjanak az Erasmus kínálta lehetőségekkel, írta a közösségi oldalán a politikus. Pályakarbantartás kezdődött hétfőn a debreceni repülőtéren, ezért péntek reggel 7 óráig szünetel a forgalom a légi kikötőben, közölte honlapján a repülőtér. A munkálatok célja a repülőtéri infrastruktúra hosszú távú, zavartalan működésének biztosítása és a futópálya állapotának folyamatos javítása. A pályakarbantartás során a szakemberek alapos ellenőrzéseket és szükség alapján felújításokat végeznek, hogy a repülőtér mindig a legmagasabb szintű szolgáltatást nyújthassa. A repülőtér tájékoztatta a légitársaságokat a karbantartásról, amelyet úgy ütemeztek, hogy az a lehető legkevesebb járatot érintse. A tervezett munkálatok 4 menetrend szerinti járatot érintenek. 2024. júliusában a futópályán keletkezett sérülések javítása miatt állították le a forgalmat. Tavaly egy 4 napos leállás volt preventív pályakarbantartás miatt. Matematikából adtak számot tudásukról az érettségizők. A diákok többek között exponenciális függvénnyel és gráfokkal kapcsolatos feladatokat kaptak a középszintű vizsgán, írta meg az eduline.hu. A portál tájékoztatása szerint több mint 79 ezeren vizsgáztak kedden matematikából, középszinten 180 perc, emelt szinten pedig 240 perc állt rendelkezésre a dolgozatok megírásához. A matematika írásbeli középszinten idén is 2 feladatlapból állt. Az első részben 10-12 feladatot kellett megoldani, amelyre összesen 45 perce volt a diákoknak. Ebben a feladatsorban nagy részt egyszerű összefüggéseket, alapfogalmakat kértek számon. A feladatlap első részének megoldásával 30 pontot szerezhettek a diákok, a második rész pedig 70 pontot ért. Mintegy 150 tanuló ad bizonyságot tudásáról a tavaszi érettségi időszakban a Debreceni Református Kollégium Dóci gimnáziumában. Ebből csaknem 50-en előrehozott érettségit tesznek. Általában a tanulók több mint 90%-a a felsőoktatásban tanul tovább. A részletekről Czap Katalin igazgatót hallják.
3: Jelenleg 92 12-es érettségizőnk van, ők azok, akik most rendes érettségi vizsgát tesznek, és van 49 előrehozott érettségizőnk. Elsősorban a nyelvekből teszik, legtöbben angolból, a néhány olaszos, és előrehozott érettségit tesznek még néhányan biológiából, illetve digitális kultúrából. Ma magyarból van az írásbeli érettségi, holnap matematika, szerdán történelem, utána jön az angol, és a pénteki napon lesz a német. Utána jönnek a kisebb tantárgyak, amik kevesebb résztvevővel. Először megvannak az írásbelék, utána ezeknek a javítása következik. Június 1-én tudhatják meg betekintés alkalmával, hogy hogyan sikerült az írásbeliük, és akkor majd az utolsó tanítási héten, azaz június 18-a körül kezdődik a szóbeli érettségi, és ott 4 bizottságba fogunk dolgozni, 3 osztályal, az ABC osztálynak lesz egy bizottság, illetve mivel olyan sok az előrehozott érettségizőnk, őket is egy külön bizottságba tettük be. Azt gondolom, hogy a diákok nagy többsége, tehát 90%-on fölül mennek egyetemre. Nagyon kevesen vannak azok, akik szakmát választanak, de előfordul. De nem ez a jellemző ránk. Általában az egyetemi képzés a preferált képzés. Hogy hova, az teljesen változó. Tehát az orvositól kezdve a jogi karon át, a közgazdasági, kereskedelem, turizmus, tehát minden előfordul.
2: ünnepi istentiszteletet tartottak a nemesbéki református templomban május első hétvégéjén. Viktorné Kardos Erika lelkész 30 éve szolgál a nemesbéki gyülekezetben, és 10 éve a helyőbábai református egyházközség lelkipásztora. Az istentiszteleten az édesanyákat is köszöntötték. Az ünnepi alkalmon a Cantus Firmus énekkar és a nemesbéki Ne felejts óvoda óvodásai közreműködtek. Viktorné Kardos Erika lelkészt hallják.
4: 30 évvel ezelőtt, akikkel együtt indultunk, többségében ők már nincsenek közöttünk. Presbiterek, presbiter házaspár, vagy családok. Nagyon kedves életek, akikre felnéztem, és nagy tisztelettel, szinte szülőként láttam a férfiakat, az asszonyokat, édesapaként, édesanyaként mellettem álltak a családtagokat. Ők már nincsenek, és itt maradtak mégis a gyerekeik, akik nem mentek természetesen el a településről, hiszen tudjuk azért, hogy erről a vidékről szívesen elköltöznek a fiatalok más helyre. Itt vannak mégis nemesbikken, maga a falu is csökkent a népességét tekintve 30 évhez képest, bár vannak körülöttünk olyan városok, amelyek nyújtanak munkát az itt élők számára. 900 fős település nemesbik, ebből körülbelül 300-350 fő a református gyülekezet, akik magukat annak is vallják, de mi itt mindig igyekeztünk mindenkit ölelni. Reformátusokat, katolikusokat, ők még kevesebben vannak, és minden közös. Ha örömünk van, az is közös. Ha bánatunk van, az is közös. Ha programunk van, alkalmat szervezünk, az is közös. Amikor ide kerültem, Romokban volt a parókia. 1997-ben először a parókiát próbáltuk lakhatóvá tenni. 96 őszétől élek itt egyébként a nemesbéki parókián. Aztán hatalmas lehetőség volt 20 évvel ezelőtt, amikor felújítottuk a templomot. Persze most megkezdjük előről, mert látjuk, hogy újra a templom felújítása szorul, és aztán azt is látnunk kell, hogy van itt lelki építkezés, tehát nem csak a fizikális építkezéseket kell figyelembe venni, a fiatalok között, a gyerekek között, az idősek között.
2: A nagy tavaszi élelmiszergyűjtés elnevezésű akció keretében országszerte 240 település 437 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat a hétvégén, közölte a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Az Élelmiszerbank hasonló kampányai az elmúlt 20 évben az ország legnagyobb jótékonysági összefogásai közé tartoztak. Eddig több mint 1 millió segélycsomagot juttattak el rászorulókhoz. A mostani akcióval is több 100 millió forint értékű élelmiszer adomány összegyűjtése a cél. A péntek délutántól szombat estig tartó gyűjtésben mintegy 5500 önkéntes vesz részt. A vásárlók a felajánlott tartós élelmiszereket, például tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket vásárolhatnak, majd azt a kijelölt gyűjtőpontokon adják le. Az akcióhoz 4 kiskereskedelmi lánc csatlakozott, olvasható a sajtóanyagban. Nagy György András, az Élelmiszerbank külső kapcsolatokért felelős igazgatója a közleményben kiemelte, a mostani akció során az adományokból várhatóan 3-5 kilogrammos csomagokat állítanak össze, és legalább 50 ezer rászorulóhoz juttatják el azokat. Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját Kocák Szilviától hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
1: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: sok a szúnyog az idén.
1: Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
2: Önök az Európa Rádió reggeli műsorát hallják, Kocák Szilvia vagyok. Köszöntöm hallgatóinkat. 2026. május 6-a szerda van. Ma ünneplik névnapjukat a Fridák és az Ivettek, Isten éltesse őket sokáig, és természetesen azokat a hallgatóinkat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Nézzük, mivel várjuk Önöket az előttünk álló órában. Műsorunkat hamarosan hitéleti gondolatokkal kezdjük, majd 6:30-kor rövid hírekkel jelentkezünk. Mai adásunkban Máté Tóth András valláskutatóval beszélgetünk, akit az április 12-i országgyűlési választások kapcsán kérdezünk, de szó lesz arról is, hogy milyen folyamatok zajlanak az egyházban, és mi az egyház feladata napjainkban.
3: Ha az egyházak csak ezt végezik el, hogy hogyan kell átkalibrálni a kommunikációnkat és a lojalitásunkat most az új kormány felé, akkor semmiben sem léptek előre 90-hez képest. Akkor lépnek előre, hogyha a közösségeken belül elindul egy kérdésfelvetés, elindul egy imádságban és igazságban végzett belső vita arról, hogy hogy éltük meg ezt a korszakot, és mik azok a legfontosabb kritériumok, amik segítségével igaz evangéliumi lelkiismeret vizsgálatot tudunk hajtani. Nem politikai kritériumok, nem gazdasági, nem haszon kritériumok, és nem is a baráti szeretet és a baráti kedvesség kritériumai, hanem az evangélium kritériumai.
2: Maradjanak az Európa Rádióval a továbbiakban is, számítunk a figyelmükre.
1: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
1: Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ezzel az apostoli köszöntéssel és ugyanakkor saját szavaimmal is hadd üdvözöljelek benneteket, kedves Európa rádiós hallgatók, akik most az áhítat szavaira figyeltek. Dr. Dobos Ágoston, Békés Szent Andrási református lelkész vagyok, és bárcsak látnám az arcotokat, lennék halló távolságban, mert mindig jobban szeretek személyes üzeneteket átadni, de ennek a rádiónak is hálás szolgálója vagyok, így figyeljünk most együtt Isten igére, a csodálatos lelki táplálékra. Vajon van-e közöttetek olyan, aki tegnap már hallotta azt, hogy két ige szakaszt olvastam az Új Szövetségből, mi lesz akkor mára? Mára az Ószövetségi rendelt ige szakaszunkból fogok felolvasni, hiszen nagyon fontos, hogy bibliaolvasó a kalauzunkban nem csak az Új Szövetséget, hanem az Ószövetséget is olvassuk, mert gyökér nélkül nincs virág. Gyökér nélkül nincs ág és levél, fa. Az Ószövetség vezet bennünket Jézus Krisztushoz, így értjük meg őt igazából. Ebből a hosszabb ószövetségi ige szakaszból olvasom most Mózes 4. könyvének 5. részéből az 5. verstől kezdődő néhány ige verset, a kár jóvá tételéről. Közben figyeljük, hogy vajon ez hogyan vonatkozik a mi életünkre. Azután így beszélt az Úr Mózeshez. Mondd meg Izrael fiainak, hogyha férfi vagy asszony bármilyen vétket követ el egy másik ember ellen, az az Úrral szemben válik hűtlenné, és így adós lesz. Az ilyenek vallják meg vétküket, amelyet elkövettek, térítsék meg adósságukat teljes értékben, és tegyék hozzá még az ötöd részét. Úgy térítsék meg annak, akinek tartoznak vele. De ha nincs annak az embernek örököse, és így nincs kinek megtéríteni az adósságot, akkor az úré, vagyis a papé lesz a megtérítendő adósság az engesztelési koson kívül, amellyel engesztelést végeznek érte. Idáig olvastam most ezt a hosszabb ige szakaszt, ebben a kisebb részletre koncentráljunk. Mindjárt megakadt a figyelmünk ezen a szón, adós. Hát nem tudom, a te életedet mennyire érinti ez, hogy talán te adtál valakinek, és adós volt, és nagy nehezen adta meg csak meg, vagy esetleg a te is adós vagy. De tudjuk, hogy az adósság bizony az emberi életnek része, de kevesen gondolnak arra, hogy nem csak pénzügyi adósság létezik, hanem létezik erkölcsi adósság. Ezt tulajdonképpen a hétköznapi is életben is könnyen átláthatjuk, amikor valaki rosszat tesz a másiknak, és az pedig azt mondja, hogy összevicsorított szájjal, fogakkal, barátom, ezért még megfizetsz. De belegondoltál-e már abba, hogy Istennel szemben is eladósodtunk? Van erkölcsi adósságunk Istennel szemben. A tékozló fiú is felismerte ezt, amikor a disznók vájójánál kigondolta, hogyan is fog bocsánatot kérni, felismerte, és így mondta az apjának, hogy vétkeztem az ég ellen és te ellened. Tehát erről szól az Ószövetség ige szakasz is, hogyha egy másik emberrel szemben vétkezünk, pláne hogyha direktbe az Úr ellen, Istennel szemben válunk adóssá. Hát ezzel nem szoktunk törődni. Pedig, hogyha belegondolunk, akkor félelmetes arra a következtetésre jutni, hogy mi egy iszonyatos adósságot felhalmozunk egy életen keresztül. Ugye egy szalmaszál is, hogyha a fejünkre esik, semmi nem történik, de hogyha már egy szalma bála, vagy egy hatalmas nagy szalma köteg a teherautóról leesik, ott halálos baleset történik. Rándítunk a vállunkon, hát egy kis probléma, egy kis bűn, egy kis félrelépés, egy kis megbántás, mit számít ez? Na de egy életen keresztül, hát ha ezzel mind el kéne számolnunk, halál martaléka lennénk. Istennel szemben eladósodtunk. De milyen csodálatos örömhír hangzik felénk a Bibliából, hogy Jézus Krisztusban Isten odaszegezte a minket terhelő adós levelet a keresztfára. Gondoltál már Jézus Krisztusra, aki a kereszten függött, hogy a téged terhelő adós levél lett ott megsemmisítve? Csak hogy ezt érvényesítsük, nekünk egy dolgot kell csinálni, nem kell aláírni vagy bekódolni, el kell komolyan hinni. Elhiszed-e? Hiszed-e, hogy Jézus Krisztus helyetted, éretted, miattad halt meg a kereszten? Bátorítson bennünket a Szentlélek, hogy ebben a hitben erősödjünk meg, és utána már egy újfajta adósságot fogunk érezni, és azt mondjuk, Uram, le vagyok kötelezve, életemet hálából neked szentelem. Ezért imádkozzunk. Bocsáss meg, Istenünk, amikor sokszor nem is veszünk tudomást arról, hogy mi mennyiszer megbántottunk téged és embertársainkat, és hogy mennyire eladósodtunk nálad, de mégis hálásak vagyunk, hogy az Úr Jézus Krisztus ezt elrendezte. Drága Szentlélek, ébresz igaz hitet a mi szívünkben, hogy ezt komolyan vegyük, elhiggyük, és ez a boldog tudat átformálja hálás szent életté az életünket. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember,

0: Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket! A jelenlegi turbulens és nehezen kiszámítható időkben a stabilitás nem adottság kérdése, hanem elkötelezett munkával elérhető eredmény, jelentette ki Varga Mihály jegybankelnök a Portfólió Hitelezés 2026 konferencián Budapesten. Előadásában kifejtette, a magyar bankrendszer megőrizte hitelezési képességét, jól működik a felügyeleti rendszer, és ezek együtt képesek az élénk hitelezési folyamatok előállítására. A kedvezőtlen, kihívásokkal teli világgazdasági körülmények közepette, jelentős eredménynek nevezte, hogy Magyarország pénzügyi stabilitását sikerült megőrizni és megerősíteni. A magyar bankrendszer 40 ezer milliárd forint hitel kihelyezésére is képes lenne, a likviditási helyzete stabil, a hitelezési kapacitások rendben vannak. Pósfai Mihály geológust, akadémikust, egyetemi tanárt választották a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé a Tudós Testület 200. közgyűlésén kedden. A zárt ülésen megválasztották a testület főtitkárát és főtitkár helyettesét, az akadémia alelnökeit és elnökségi tagjait is. A főtitkár Kecskeméti Gábor, irodalomtörténész, a főtitkár helyettes Kovács Ilona pszichológus lett. Az elnöki posztért Pósfai Mihály mellett Bori László régész, Miklósi Ádám biológus és Percel András kémikus indult. Az új elnök megbízatása 3 évre szól. Gyermekfoglalkozások, neves művészek és növendékek koncertjei is szerepelnek a Zeneakadémia szabadtéri nyílt napjának programjai között május 16-án. A Liszt Piknik elnevezésű rendezvényen 10 órától koncertek, a gyermekeknek szóló Liszt Kukacok Akadémiája, nyereményjátékok, street food sátor és italos pultok is várják az érdeklődőket a Zeneakadémia épülete előtt, közölte az intézmény. Délelőtt 11 órakor Balázs János zongoraművész, 16 órától Mondok Ivett énekművész, Karaszon Eszter csellóművész és Simon Izabella kamara formációja ad koncertet. A Zeneakadémia ének, fúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói több korszak muzsikáját mutatják be, a műsorban többek között Monteverdi, Purcell és Mozart népszerű művei is megszólalnak. A nap zárásaként Farkas Gábor zongoraművész, a Zeneakadémia rektora lép színpadra 18 órától.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, Máté Tóth András valláskutatóval beszélgetünk a következő percekben, akit az április 12-i országgyűlési választások kapcsán kérdezünk. Szó lesz például arról, hogy milyen folyamatok zajlanak az egyházban, és hogy van-e mit tanulnunk az elmúlt 16 évből. Máté Tóth András valláskutatóval, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával Hegedűs Márk beszélget.
2: Április 12-én választott az ország, és a Mediánnak van egy nagyon érdekes, számomra nagyon érdekes számsora, ami egyházi felekezeti kontextusba is helyezi ezt a választást. Volt egy felmérésük a választások után, ami szerint a válaszadók azt mondják, hogy aki önmagát reformátusnak vallotta, hagyj kezdjem azzal ezzel a felekezettel, ami ezt a rádiót fenntartja, azok 48%-a a győztes Tisza pártra, 36%-a a Fidesz-KDNP-re szavazott, a katolikusoknál pedig 43%-a Tiszára, 35%-a Fidesz-KDNP listájára. Meglepi-e ez az eredmény, ha nem is fele-fele arányú, de jól azonosíthatóan mind a két oldalt támogatják azok, akik vasárnap ott ülnek egy szentmisén vagy egy istentiszteleten. Talán mondjuk 10 évvel ezelőtt mást gondoltunk volna, ha elkészül egy ilyen felmérés. Önt meglepte ez az adat?
3: Részben meglepett, részben pedig nem. Meglepett azért, mert azt kaptuk, hogy mégsem igaz az, hogy a nagy történelmi egyházak tagsága együtt járt a Fidesznek vagy a NER-nek a támogatásával. A másik azonban, ami miatt nem lep meg, az az, hogy pusztán az, hogy valaki katolikus vagy református, az Max Weber óta tudjuk, az önmagában még nem jelent semmit arra nézve, hogy milyenek az erkölcsei, vagy milyenek a politikai nézetei. Más mutatók, indikátorok határozzák meg azt, hogy valaki éppenséggel milyen politikai párt preferenciával rendelkezik. Önmagában a vallási hovatartozás az indiferens. Tehát láthatjuk, vagy esetleg úgy az orrunk elé is nyomhatja valaki ezt a megoszlást, ezt az adatok ilyen szintű ismerete alapján nem állíthatunk statisztikai összefüggést, vagyis nem állíthatjuk ennek az adatnak alapján, hogy a 45% református vagy katolikus azért támogatta az előző kormányt, mert katolikus vagy református, vagy azért támogatta a ellenzéket, jelen esetben a Tiszát, mert katolikus vagy református, ezt nem állíthatjuk. Csak annyit állíthatunk, hogy a reformátusok úgy oszlanak meg nagyjából, mint ahogyan a választók szavaztak a pártra. Ugye, mert nem az az érdekes, hogy a parlamenti patkóban hogy helyezkednek el a képviselők, és melyik képviselő melyik párté, hanem a szavazók közötti különbség. És hogyha igaz az, hogy nagyjából 1 millió szavazó a különbség a két párt támogatottsága között, tehát 3,5 millió Tisza párt szavazó, 2,5 millió Fidesz szavazó, akkor nagyjából ugyanazokat a számokat látjuk, azokat az arányokat látjuk, mint ami a egyházhoz tartozás, a felekezeti megoszlás az ismertetett adatokban.
2: Hogyan lehet most ezt a megváltozott társadalmi helyzetet egy egyházi közösségben kezelni? Nekem ezért fontos ez, hogy ez az adat azt mutatja, hogy sokszínűek a gyülekezeteink tagjai. Ilyen értelemben ön szerint ezzel mi a dolga az egyháznak?
3: Ebben az egy kérdésben nagyon-nagyon sok részkérdés van, és mindegyikről csak távirati stílusban lehet valamit mondani. Úgy veszem észre, hogy az előző rendszer, így kell mondani, a nemzeti együttműködés rendszere, az előző rendszer ilyen fokú kudarca inspirálta az egyházak szakértőit és felelőseit arra, hogy rákérdezzenek az egyház társadalmi és politikai szerepére. Ezt azért kell megállapítani, mert ez a fajta önreflexió csak ritka és kiemelt alkalmakkor jelent meg az elmúlt években, és itt szeretném mondani, hogy nem csak az elmúlt 15 évben, hanem az elmúlt 35 évben. Az, hogy a nagy egyházak hova pozícionálják magukat, és mi alapján ebben a kommunizmus alól felszabadult magyar társadalomban, arról csak ritkán volt vita. Nekem az a benyomásom, meg elemzéseim is azt mutatják, hogy nem sokat változott az egyházaknak az alapállása a fennálló hatalomhoz viszonyítva. Az egyházak, mivel nagy intézmények, és rászorulnak a költségvetésre, általában a mindenkori kormányokhoz való alkalmazkodás politikáját választották, és ennek az alkalmazkodásnak a teológiai, lelki, imádságos elemzésére nem nagyon került sor az egyházakon belül. Ez volt az öröklött rutin nem csak 90 óta, hanem 150 év óta az volt a rutin, hogy a nagy egyházak azok nagyjából vallási, egyházi módon támogatják a fennálló rendszert, és segítségére is sietnek, hogy a nemzeti célokat sikerüljön a fennálló rendszernek megvalósítania. Most megint van egy ilyen különleges alkalom, amikor át kell állni egy másik kormánnyal való konstruktív együttműködésre, mivel azonban a másik kormány az előző kormányról nagyon sok negatívumot derített ki, hozott nyilvánosságra, vagy adott esetben talált ki és koholmányokat terjesztett, mert ez is hozzátartozott a kampányhoz. Ezért most meg kell valahogy kérdezni, és úgy tűnik, hogy a nyilvánosság is nagyon szorgalmazza, hogy az egyházak kérdezzenek rá, hogy amennyiben a NER rendszerét korrupciós rendszernek tekintjük, tételezzük fel, hogy az volt, akkor a NER-rel szorosan együttműködő nagy egyházak milyen mértékben vettek részt ebben a korrupcióban. Ez most egy alkalom, de számomra bármennyire is fontosnak tartom, hogy ezt a kérdést valamilyen módon feltegyük magunknak, vélekedésem szerint ennél sokkal alapvetőbb kérdést kellene napirendre tűzni, ahogyan kellett volna, ahogyan mindig is szorgalmazták a nagyegyházakon belül különböző lelkészek, teológusok, papok, laikusok, hogy feltenni az alapkérdéseket, hogy voltak éppen mi is a hitünknek a tartalma a társadalmi valóságra vonatkozóan. És először ezt a kérdést kellene tulajdonképpen tisztázni, hogy mit jelent az evangéliumnak a követése, és majd csak utána föltenni azt a kérdést, hogy milyen technikákkal, milyen típusú átvilágítással, milyen típusú bűnbánattartással lehet elemeznünk az elmúlt 4 adminisztrációs ciklust, és milyen módosításokat kell, technikai módosításokat kell bevezetnünk. Ez sokkal nehezebb dolog, úgy gondolom, az alapvető kérdések megválaszolása és feltétele, mert az ember azt gondolná, hogy amikor a közbeszédben ma egyházról és államról, egyházról és kormányról van szó, akkor általában a kulcs szereplőkről van szó. De az egyházak tudják a legjobban, amit egyébként a politikusok is valamennyire tudnak, csak ez kevésbé látszik, hogy a társadalom meg az egyház az elsősorban nem a papjai és nem a püspökei, hanem elsősorban a hívek. És hát mondjuk ebből a szempontból a reformátusok szerencsésebb helyzetben vannak, mert ott lelkész választás van. A katolikusoknak nincs választása. Azzal a lelkésszel kell együttműködniük, akit kapnak. Most az ember nem is gondolná, hogy akkor most hogy is kell, miközben az egész, a nagy szisztémák változnak, recsegnek, ropognak, összedőlnek, épülnek, de az egyház nem a nagy szisztéma, az egyház elsősorban a helyi közösségek egyháza, meg az egyház által fenntartott egyes intézményeknek az egyháza, és akkor most üljön le a valamelyik gyönyörű nyírségi faluban a református parókus a feleségével, és a gyülekezet 34 tagjával, és kezdjenek el arról beszélni, hogy akkor, amikor mindig meghívta őket a fideszes polgármester, hogy a születésnapján, a vacsorán a lelkész úr a jobbján foglaljon helyet, hogy akkor helyes volt-e elmenni oda, hogy ez korrupció volt-e, hogy ez a lelkésznek adott vallási hatalommal való visszaélés volt-e, mert támogatta az illető Fidesz polgármesternek a polgármesteri pozícióját, és akkor most majd egy vasárnapi istentisztelet után majd egy szeretett lakom a keretében majd megkérdezi a lelkész úr a tagjait a gyülekezetnek, hogy mit gondoltatok testvérek, amikor láttatok engem ott a polgármester jobbján, az ő születésnapi vacsoráján. Akkor ti mit gondoltatok? És akkor majd elinduljon egy ilyen típusú beszélgetés, miközben a híveknek nagyon gyakran az a legnagyobb vágya, hogy a templomon belül, a gyülekezeten belül ne legyen politika, mert a politika az a veszekedésnek és az egyetnemértésnek és az ellenségeskedésnek a terepe. Az legyen kívül és itt belül nekünk a lelki megnyugvás legyen, nekünk a kegyelemben való részesedés, a kiengesztelődés. Kulcskérdés az az, hogy mit gondolnak magáról ezek a nagy egyházak. Az nem az, hogy most hogyan kell újra helyezkedni, vagy újra pozícionálni magukat, ez sikerülni fog, erre megvannak a politikai rutinok, és megvannak az egyházi rutinok, én semmiféle drámát nem látok. Ha az egyházak csak ezt végezik el, hogy hogyan kell átkalibrálni a kommunikációnkat és a lojalitásunkat most az új kormány felé, akkor semmiben sem léptek előre 90-hez képest, vagy akár visszább is mehetünk a Kádár rendszerhez képest. Semmivel sem léptek előre. Akkor lépnek előre, hogyha a közösségeken belül elindul egy kérdésfelvetés, elindul egy imádságban és igazságban végzett belső vita arról, hogy hogy éltük meg ezt a korszakot, és mik azok, és ez a lényege annak, amit szeretnék mondani, már ideje is volt, hogy ide érjek, mik azok a legfontosabb kritériumok, amik segítségével igaz evangéliumi lelkiismeret vizsgálatot tudunk hajtani. Nem politikai kritériumok, nem gazdasági, nem haszon kritériumok, és nem is a baráti szeretet és a baráti kedvesség kritériumai, hanem az evangélium kritériumai. Ezeket is nem könnyű meghatározni, de azért nem lehetetlen, mert végül is mindenki azért keresztény, mert ezek kritériumok szerint szeretne élni, de ezekről beszélni, nyíltan beszélni, ez jelentene megújulást, ez jelentené ennek a politikai felfordulásnak az optimális kihasználását az egyházak részéről. Arra a gyakorlatra, arra nagyon fontos lenne áttérni, vagy úgy mondanám talán, hogy még inkább rátérni, hogy a társadalmi, gazdasági, politikai kérdésekkel kapcsolatban is a gyülekezetek elsősorban az evangéliumhoz forduljanak. És elsősorban azt keressék, hogy ezekben a kérdésekben az evangélium legfőbb tanításai, a szegények fölemelése, a bűnösöknek való megbocsátás, az irgalom kultúrája, az Isten szuverenitásának a fenntartása, a szól a grácia fenntartása. Tehát ezek a kritériumok, ezek hogyan alkalmazhatók a fennálló helyzetre. És mivel az egyház nagyon megtanulta a Kádár rendszerben is, és a NER rendszerében is, hogy a genuin keresztény logikát milyen könnyen tudja a túlélés logikája beárnyékolni, ezért miközben ezt a sola scriptura elvet alkalmazzuk, azt hiszem különösen is jelentős az, hogy vigyázzunk az egyház autonómiájára. És inkább legyen számunkra gyanús a támogató kormány, mint szimpatikus és a dicséretünkre méltó.
2: Amit most mondom, benne van az elmúlt 16 év tapasztalata, mert szerintem most felmerülhet a hallgatókban, vagy bennem fölmerül, hogy ezt nem így kellett volna az elmúlt 16 évben is az egyházaknak tenni.
3: Ezt a kérdést nagyon sokszor felvetik most többen vetik fel, de elegen felvetették választási eredmények előtt is. A kérdés mögött felelhető egy fordított logika, amire szeretném felhívni a figyelmet. A kérdés abból indul ki, hogy az egyházak Magyarországon tudják, hogy mi lett volna helyes, de nem szóltak, nem hirdették az evangéliumot, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Erről szól a kérdés. Én azt gondolom, hogy nem ez az igazság elsősorban, hanem az az igazság, hogy abban, hogy nem szóltak, lelepleződött a hitüknek az állaga. Nem azért nem szóltak, mert tudták, hogy mit kellett volna mondani, de ezért vagy azért nem mondták, hanem azért nem szóltak, mert nem is tudták, hogy szólni kell. Én azt hiszem, hogy ez sokkal általánosabb helyzet, hogy inkább lelepleződött a hitünknek a bizonytalansága, gyengesége, lyukacsossága, elhasználtsága, inadekváltsága, és nem az eleven felnőtt kritikus hit, ami él az egyházakban, beleértve a rendszeresen templomba járó híveket, a lelkészeket, a szolgálattevőket, bármelyik egyházban. Nagyon szeretném úgy megfogalmazni ezeket a dolgokat, hogy az egyházat tényleg egyházként, és nem egy szent, aláfölé rendeltségi rendszerként fogjam fel, hanem valóban egyházként az Isten számára elkülönített közösségként értsem. Nos, tehát lelepleződött a hitünknek a gyengesége, és ezért válaszoltam az előbb arra a kérdésre, hogy mi lenne a fontos, mi lenne a kritérium, mi lenne az elsődleges szempont. Ezért mondom a sola scriptúrát, ezért mondom az evangéliumot, mert ez az, amire oda kell figyelni, mert újra kell tanulnunk az evangéliumot, a hitünket kell megújítani, nem a társadalmi pozíciónkat kell elsősorban most újra tákolni, hanem a hitünket megújítani, mert akkor majd a legközelebbi gyűlöletkampánynál már érzékelni fogjuk azt, hogy ho-ho, hát pont erről volt szó a vasárnapi istentiszteleten, hogy a gyűlölködés nem Istentől való dolog.
2: De a társadalom egyházon kívüli részére szeretnék még egy kérdést föltenni, bár ön most azt hangsúlyozta, hogy belül kellene a dolgainkat rendezni, de a társadalom mégiscsak megítéli az egyházat, és erre egy nagyon szembeötlő, vagy nagyon-nagyon szemetszúró eset volt, amikor Rubovszky Rita nevét belengedte a sajtó, hogy esetleg ő lesz majd oktatási miniszter, jelölt, és végül nem ő lett, de nem is ez a lényeg, nem az ő személyéről akarom kérdezni, hanem arról a jelenségről, ami akkor úgy végig söpört a közbeszédbe, hogy mégis hogy képzeli az új kormány, hogy esetleg egy keresztény szakembert választana, jelölnek egy miniszternek, itt minden marad ugyanúgy, ahogy volt, és nekem olyan érzésem volt az egésztől, mint hogyha azt mondaná egy része a társadalomnak, a kommentelők, megszólalók, hogy ebből elég volt, tehát ide, aki keresztény, az most maradjon csöndbe, elég volt belőlük 16 évig, és most már jöjjenek a nem keresztények. Mit gondol erről a jelenségről valláskutatóként?
3: A propaganda az fertőz. Minek utána azt hallottuk a NER képviselői részéről, hogy ez egy keresztény kormány, keresztény Magyarországot akar megvédeni, az egyházak pedig a szövetségesei, az ellenzéki propaganda pedig azt hangsúlyozta, hogy a NER rendszere a korrupcióra épül, és az egyházak támogatják ezt a korrupciót. Nyilván most, amikor változás állt be, akkor felerősödtek azoknak a hangja, akik az utóbbi állásponton vannak. De ha csak azt bírálták volna a Rubovszky Ritával kapcsolatos vita képviselői, hogy milyen nagy baj, hogy az egyházak ennyire elveszítették az autonómiájukat a NER rendszerében, akkor tulajdonképpen én nem is háborodtam volna fel. Amikor felháborodtam, az a kijelentés volt, hogy aki keresztény, az nem vállalhat közszerepet. Ez pedig sztalinizmus. Nagyon jól tudjuk azt, hogy az egyház és az állam szétválasztása, a szekularizációnak a folyamatai nem arról szólnak, hogy a személyes meggyőződés bármelyik típusát ki kell erkölcsi alapon, politikai bölcsesség alapján, demokratikus elvek követése miatt, humanizmus alapján, ki tudja mi alapján, ki kell rekeszteni a közért való cselekedetből. Ez semmilyen liberális gondolatkör, semmilyen demokratikus gondolatkör, semmilyen tradicionális gondolatkör nem tanította, ezt egyedül és kizárólag a kommunista diktatúra tanította, amelyik ráadásul adminisztratív eszközökkel elég sokat el is ért, hogy a hívő, személyes hittel rendelkező emberek kiszoruljanak a közéletből, néha az utcai életből, meg néha az egész életből. És az a döbbenetes számomra, hogy Magyarországon egyébként magasan kvalifikált, nagyon intelligens, a saját szakmájukban nagyon sokat elért számomra tekintély emberek is ezt a distinkciót, hogy mit jelent az egyházakon számon kérni azt, hogy tolták a NER szekerét, és azt, hogy a személyes vallási meggyőződés mennyire releváns egy közfeladat betöltésekkel, hogy ezt a distinkciót, ezt a különbségtételt nem tudják megtenni, ez mérhetetlen szomorúsággal tölt el engem. És egy kicsit azt is mutatja, hogy amikor arról beszélünk, hogy milyen fontos lenne az egyházaknak újra tanulni az evangéliumot, akkor egy kicsit azt is mondanunk kell, hogy milyen fontos lenne a társadalomnak újra tanulni a demokráciát.
1: Kedves hallgatóink, Máté Tóth András valláskutatóval, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával Hegedűs Márk beszélgetett az előző percekben.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, néhány perc múlva a hírek jönnek, de várjuk vissza önöket. Legyen szép napjuk, ha tehetik, tartsanak velünk, és hallgassák a folytatásban is az Európa Rádiót.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Meg fogják találni azt a kompromisszumos megoldást, amely az MTA-nak és a tudományos élet minden szereplőjének kedvező. Jelentette ki Magyar Péter leendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémián. Magyar Péter azt követően nyilatkozott a sajtónak, hogy beszédet mondott a Magyar Tudományos Akadémia tisztújító közgyűlésén, ahol köszöntőjében az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte. A kutatóhálózat jövőjéről szólva elmondta, informális egyeztetések már történtek a tudományos élet képviselőivel, a kutatóintézetekkel és az MTA-val is, és vannak megoldási javaslataik. A tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatásfejlesztési források jelentős emelését, valamint a fiatal kutatók itthon maradását és hazatérését segítő béremeléseket és lakhatási támogatásokat. Magyar Péter megismételte, céljuk, hogy Magyarországra egy évtized múlva ne összeszerelő üzemként, hanem az újítások és találmányok országaként tekintsenek. Kitért arra is, hogy az új kormány újra elérhetővé teszi a Horizont kutatási forrásokat és az Erasmus programot. Reményét fejezte ki, hogy az Erasmus program, hanem is teljesen, de bizonyos mértékben már a szeptemberben kezdődő új tanévben is elérhető lesz. Elmondta, hogy mivel a jelentkezési határidők már lejártak, pótfelvételivel különleges eljárásokkal nyitnák meg a jelentkezést a felsőoktatási hallgatók számára. Az idei első negyedévben 10,4%-ról 13,2%-ra nőtt a CSOK plusz aránya a lakáshitelekben, közölte a Duna House. Az emelkedés országos folyamat a keleti országrészben a 16%-ot közelíti, az összforgalom ugyanakkor nem változott lényegesen. A lakásvásárlási adatok alapján a Duna House idén is körülbelül ugyanannyi adásvételt valószínűsít, mint tavaly, amikor a tranzakciók száma az ingatlan közvetítő becslése alapján elérte a 129 ezret. Hozzátették ugyanakkor, hogy a lakáspiac visszafogottabb, kiegyensúlyozottabb szakaszba lépett, a vásárlói magatartás az árérzékenység irányába mozdult el, az első lakásukat kereső vevők aránya emelkedik. A közlemény szerint a hitelezés sem vesztett a lendületéből, a támogatott konstrukciók kereslete fennmaradt. A finanszírozási döntésekben meghatározó az államilag támogatott konstrukciók szerepe. A kamatkörnyezet enyhülése nagyobb teret engedhet a piaci hiteleknek, így olyan vásárlói rétegek is megjelenhetnek az ingatlan piacon, akik nem jogosultak otthonstart programra vagy CSOK pluszra. A Richter skála szerinti 4,1 erősségű földrengést mértek kedden hajnalban Kelet-Horvátországban, Eszéktől mintegy 30 kilométerre, észak-északkeletre, a Kopácsi rét térségében, közölte a horvát szeizmológiai szolgálat. A rengést 2 óra 35 perckor rögzítették a szeizmográfok, epicentruma a Kopácsi rét területén volt, hipocentruma, vagyis a földmozgás kiindulási pontja mintegy 13 kilométeres mélységben helyezkedett el. Az epicentrumhoz legközelebb eső nagyobb települések Vörösmart és Kiskőszeg voltak. A földmozgást Kelet-Horvátország szélesebb térségében, valamint Magyarországon és Szerbiában is érezni lehetett. Az epicentrum mintegy 61 kilométerre kelet-délkeletre volt Pécstől, és 17 kilométerre nyugat-délnyugatra a szerbiai Zombortól. Károkról vagy sérültekről nem érkezett jelentés. Az Emirates júniustól ismét naponta közlekedik Budapest és Dubaj között. A légitársaság működése közel jár ahhoz, hogy visszatérjen a normális üzletmenetre, globális hálózatának 96%-a már helyreállt, közölte a légitársaság. Az Emirates jelenlegi heti 4 járat a Budapest és Dubaj között 5-re bővül május 18-ától, majd heti 6 járat üzemmel május 22-e és 31-e között, júniustól pedig már újból naponta jár majd. A tájékoztatás szerint az elmúlt hetekben a légitársaság fokozatosan újraindította járatait az amerikai kontinensen, Európában, Afrikában, Nyugat-Ázsiában, a Közel-Keleten és az öbölmenti térségben, valamint a Távol-Keleten és Ausztráliában. Az Emirates jelenleg 72 ország, 137 úti céljára közlekedik hetente, több mint 1300 járattal, ami a fennakadások előtti kapacitás 76%-ának felel meg. A légitársaság az iráni konfliktus miatt csökkentett menetrend időszakában március 1-e és április 30-a között is 4,7 millió utast szállított, ami jól mutatja az utazás iránti tartós keresletet, valamint a légitársaság iránti bizalmat. A fejlesztések a fennakadások idején sem álltak le.
0: Az időjárásról.
1: Csak kevés fátyolfelhő lesz az égen, ugyanakkor délután délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futózápor előfordulhat. A déli délkeleti szelet többfelé kísérik élénk, sőt néhol viharos lökések. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, a legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 15 fok között valószínű, de az északi völgyekben kicsit hűvösebb is lehet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának műsorát, a Kontinentális reggelit hallják, Kocsák Szilvia vagyok. Köszöntöm hallgatóinkat. 2026. május 6-a szerda van, néhány mondatban a tartalomról. A Milius Juhász Péter református idősek otthonának fűtését 110 millió forintból korszerűsítették. A beruházást a Magyar Református Szeretetszolgálat finanszírozta. Hamarosan megvalósulhat az apartmanokban a konyhák, valamint a teljes ápolási osztály felújítása is.
2: Ma Magyarországon 148 gyülekezetnek van valamilyen idős segítő, akár házi gondozó, akár napközi ellátást nyújtó, akár bentlakásos szolgáltatást nyújtó intézménye.
1: Előtte kalendáriummal, útravaló gondolatokkal és rövid hírekkel jelentkezünk. Tartsanak velünk, kedves hallgatóink, kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, most lapozzuk fel a kalendáriumot. Május 6-a van, az Ivettek és a Fridák ünneplik ma a névnapjukat, Isten éltesse őket sokáig. Az Ivett az Ivon, az Ivó férfi név francia női párja, francia kicsinyítő képzős alakjából önállósult. Az Ivó jelentése tiszafa. A Frida a Fride kezdetű, illetve Fride végű germán eredetű nevek önállósult német rövidüléséből származik, jelentése béke, védelem. Ma van a Magyar Sport napja annak emlékére, hogy 1875-ben ezen a napon rendezte a Magyar Atlétikai Klub a kontinens első szabadtéri sportversenyét Budapesten, és ma van a felelős állattartás napja is Magyarországon. Nézzük, milyen jeles események történtek ezen a napon. 1527-ben 5. Károly német-római császár, spanyol király zsoldos hadserege 7. Kelemen pápa ellen vonulva megrohanja és kifosztja Rómát. 1615-ben Bethlen Gábor erdélyi fejedelem és Mátyás német-római császár megkötik a nagyszombati békét, a császár biztosítja Erdély függetlenségét. 1635-ben Pázmány Péter esztergomi érsek megalapítja a nagyszombati érseki egyetemet. 1745-ben Mária Terézia magyar királynő aláírja a jászkunok kiváltság levelét, ezzel a jászság, nagy és kiskunság földje és népe szabad lett, a nádor joghatósága alá került. A jászkunok lehetőséget kaptak régi szabadság jogaik visszavásárlására. 1840-ben kiadták Angliában az első postabélyeget, a penny blacket. 1859-ben Párizsban Kossuth Lajos, Teleki László és Klapka György megalakítják a Magyar Nemzeti Igazgatóságot. 1932-ben egy orosz anarchista golyója halálra sebzi Paul Dumé francia államfőt. Ezen a napon született 1758-ban Maximilien de Robespierre, francia ügyvéd forradalmár. 1792-ben Martin Ohm, német matematikus, az aranymetszés szabály leírója. 1856-ban Sigmund Freud, osztrák orvos, pszichiáter, neurológus. 1867-ben Iványi Grünwald Béla, magyar festőművész. 1924-ben Szipál Márton, magyar-amerikai fotóművész. 1925-ben Temessy Hédi, magyar színésznő, érdemes művész. 1953-ban Tony Blair, Nagy-Britannia korábbi miniszterelnöke. Május 6-án halt meg 1859-ben Alexander von Humboldt német tudós. 1882-ben Asbóth Lajos honvédtábornok, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. 1910-ben 7. Edward brit király. 1941-ben Maróti Géza műépítész, szobrász. 1949-ben Maurice Maeterlinck, belga flamand származású irodalmi Nobel-díjas, francia nyelvű drámaíró, költő, esszéíró. 1952-ben Mária Montessori, olasz orvos, pedagógus, pszichológus. 1963-ban Kármán Tódor, magyar gépészmérnök, az aerodinamika és űrkutatás kiemelkedő alakja. 1975-ben Mincenti József bíboros hercegprímás, esztergomi érsek. 2002-ben Lakatos István magyar költő, műfordító, Baumgarten Kossuth és József Attila díjas költő. 2008-ban Gencsi Sári magyar opera énekesnő. Kedves hallgatóink, Önök a május 6-ai kalendáriumot hallották.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Puzzle. Fiam, azzal az ötlettel állt elő, puzzlezzünk. Az ötletet tett követte, nekifogtunk egy 1000 darabosnak, kicsire nem adunk. Legalkalmasabbnak a konyhaasztal tűnt, jó hétre ki is iktattuk a forgalomból a konyhaasztalt, úgy ettünk, mint a vasúti várótermek pultjainak támaszkodó utasok. A keretet elég gyorsan megcsináltuk, aztán fiamnak hirtelen tanulnivalója akadt, maradtam egyedül. Aztán nekem is sürgős dolgaim akadtak, maradt a megkezdett szafaris kép az asztalon. Itt-ott nekifogtunk, kisebb-nagyobb lelkesedéssel, szemfájásig, elhatározva, hogy nem adjuk föl. Próbáltunk rendszert vinni a kirakásba, színek, alakok szerint összerakva a darabokat. Talán még most is raknánk, ha nem jöttek volna segítségünkre mások. Aki megfordult nálunk, az alatt a hét alatt, amíg a puzzle az asztalon sorsára várt, mindenki egy kicsit nekiült és rakta tovább. Volt, aki a puzzle gyártókat szitta, volt, aki a puzzle rakók türelmét dicsérte, de mindenki hozzátett valamit. Befejeznem azért nekem kellett az utolsó darabokat helyükre rakni. Végül elkészült a mű, kirajzolódtak a naplementében ácsorgó elefántok, a haragos villámokkal tarkított ég, a sötét, borús égen szinte ezüstösen csillogó fehér madarak, amint a vihar elől igyekeznek napfényesebb helyekre jutni, az árnyékban legelésző zsiráfok is a viharmentes zóna felé, az asztal széle felé kacsingattak. Helyére került minden darab, néhány csak a formának köszönhetően megtalálta mindegyik a maga helyét. Mert minden kis részletnek megvolt a maga helye, ahová beilleszthetők a fülek, a lyukak, hogy kialakuljon a teljes kép. Ahogy az életben is mindenkinek és mindennek megvan a maga helye, hogy a lyukak, fülek, színek, alakok egymásba illesztésével kialakuljon a végső kép. A kép az ember élete, életútja. Mindenki, akivel találkozunk, aki bekerül az életünkbe, tesz hozzá valamit. Vagy az életpuzzle gyártó bonyolult megoldásai miatt mérgelődve, vagy az életünk darabjait egymásba illesztők türelmét magunkban dicsérve, valamit hoznak az életünkbe, tesznek hozzá egy-egy darabot. Aztán megint mások jönnek, új részleteket, mozzanatokat, darabokat, érzelmeket, hangulatokat rakva az életpuzzlébe. Néha föladjuk, nem találjuk az újabb részleteket, nem tudjuk, mit kellene oda tennünk ahhoz, hogy teljes legyen a kép, máskor új körülmények, hatások nyomán új lendülettel fogunk neki. Sokszor érezzük, életünk darabokra hull, máskor reménykedve azt látjuk, lassan alakul a kép, jó úton járunk. Befejeznünk azonban magunknak kell. Segítséget kérhetünk és kérnünk is kell, de az utolsó darabok helyét magunknak kell megtalálnunk. 1000, több ezer, vagy akár csak néhány száz darabos életpuzzlik vannak. Mindegy, melyik a miénk, meg kell vele és érte dolgoznunk. Hát jó puzzlizést!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket! A jelenlegi turbulens és nehezen kiszámítható időkben a stabilitás

0: Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a Mélius Juhász Péter református idősek otthonának fűtését 110 millió forintból korszerűsítették. A beruházást a Magyar Református Szeretetszolgálat finanszírozta. A református egyházban csaknem 150 gyülekezet végez valamilyen szolgálatot az idősek gondozása terén. Hamarosan megvalósulhat az apartmanokban a konyhák, valamint a teljes ápolási osztály felújítása is. Ezek a munkálatok a következő hetekben elkezdődnek. Buzás Bori összeállításában először Cibere Károlyt, a Református Szeretetszolgálat főigazgatóját, majd Nagyné Mudra Mónikát, a Mélius Juhász Péter Református Idősek Otthonának igazgatóját hallják.
2: Főigazgató úr, először, hogyha lehetne, arról beszéljünk, mint majdnem minden ilyen alkalommal, hogy hány időseket gondozó intézmény van a Református Egyházban, és milyen módon tudják támogatni akár, mint itt a Mélius Juhász Péter Református Idősek Otthonában a felújítási beruházásokat.
3: Isten iránti hálaadással kell megállnunk, amikor végig gondoljuk azt, hogy az elmúlt 25 évben milyen számosságú idős otthon épült a Református Egyházban, hiszen az első nagy hullám az 2001-2002-2003-ban indult, és azt követően szinte folyamatosan. Ma Magyarországon összesen 60 ezer idős otthoni férőhely van, és ebből 6 ezer van a Református Egyháznak és a református gyülekezeteknek a fenntartásában, a működtetésében, és ez egy óriási lehetőség, hiszen több százezer olyan ember van Magyarországon, aki idős, magányos, akadályozott, önellátási képességét tekintve nehézségekkel küzd, és ezért rendkívül fontos, hogy ők megfelelő minőségű ellátást kapjanak, úgy gondozást, mint ápolást, és lelki segítségnyújtást, lelki gondozást. Ebben az egyháznak a közösségi, a gyülekezetek mindig is élen jártak. Részben a saját maguk közösségén belüli szegénygondozásban és idős ápolásban, idősek látogatásában, de 2001-2002-től követően, ahogy az intézményes idős gondozás feltételei egyre jobbak lettek, úgy az intézmények tekintetében is. Ma Magyarországon 148 gyülekezetnek van valamilyen idős segítő, akár házi gondozó, akár napközi ellátást nyújtó, akár bentlakásos szolgáltatást nyújtó intézménye, és nekünk az felelősségünk, hogy őket mindig segítsük minden lehetséges eszközzel, hiszen a jogszabályok, a finanszírozási háttér sokszor változik, sőt, vannak olyan kihívások, amelyek nagyon komoly megpróbáltatás elé állítják a gyülekezeteket. Ilyen volt 2020-ban, 2021-ben a COVID, 23-24-ben az üzemanyagáraknak, az élelmiszeráraknak a rettenetes emelkedése, de Isten megőrzött bennünket, egyetlen gyülekezeti szolgálat sem karcolódott meg ezekben az esztendőkben, és reméljük, hogy a következő években tovább tud bővülni ez a szolgálat.
2: Itt a fűtéskorszerűsítés valósult most meg a debreceni idős otthonban. Mekkora összegből és milyen támogatással?
3: A Református Szeretetszolgálat idős otthonaiban fontosnak tartjuk, hogy ne csak számban, mennyiségben és volumenben növekedjen a kapacitás, tehát hogy több intézményünk legyen, hiszen óriási az igény. Ma átlagosan egy-egy idős otthonban 150 és 200 között van a várakozóknak a száma. Országosan és a 60 ezer férőhelyre, ami idős otthoni férőhely, több mint 40-45 ezeren várakoznak, és ahogy az idősödési folyamat a társadalomban felgyorsul, ez még erőteljesebb lesz, ezért fontos tehát, hogy újabb és újabb férőhelyeket létesítsünk, de emellett legalább ilyen fontos, hogy azok számára, akik már beköltöztek, akik már lakók ezekben az intézményekben, számukra ezek ne intézmények legyenek, hanem otthonos otthonok. Ennek érdekében pedig folyamatosan fejleszteni kell ezeket az intézményeket, hiszen az intézmények jelentős része még 60-as, 70-as, 80-as években épült más kényelmi és minőségi sztenderdek szerint. A ma beköltöző idősek elvárásai sokkal magasabbak, és ezért folyamatosan fejleszteni kell az időseket komfortfokozatban is, a mosdók, a fürdőszobák ellátottságában, a szobák méreteit tekintve. A másik fontos hangsúly pedig az a fenntarthatóság, annak

0: érdekében, hogy minél magasabb szintű legyen az ellátás, a működőképességet, fenntarthatóságot biztosítani kell úgy, hogy a fűtési rendszereket korszerűsítjük, hogy a szigeteljük az épületeket, hogy új ablakokat szerzünk be, modernizálni kell ezeket az infrastruktúrákat, amelyek évtizedekkel korábban épültek, annak érdekében, hogy az idősek valóban otthonra találjanak bennük. 110 millió forintot költöttünk, ez a szeretetszolgálat saját forrása. A szeretetszolgálat minden évben több 100 millió forintot fordít arra, hogy az idős, a fogyatékos és a pszichiátriai betegekhez gondozó intézményeknek az ellátását, minőségi szolgálatnak a minőségét folyamatosan emelje.
1: Hálaadó alkalmon vagyunk itt a Mérius Juhász Péter református idősek otthonában, mégpedig egy beruházás, egy korszerűsítés kapcsán történik az ünnepség, ami egy, mondhatjuk úgy, talán kezdeti szakasza egy nagyobb volumenű beruházásnak?
2: Igen, egy kezdeti szakasza, még az évben várható körülbelül május-június tájékán, hogy megindul egy nagyobb volumenű felújítás, az ápolási részlegünknek a teljes körű felújítása, illetve az apartmanjainkban a konyhabútorok és az egyes bútorzatok cseréje fog megtörténni egy teljes körű festéssel kiegészítve.
1: Ez a beruházásra mióta vár az intézmény? Mert ugye beszélünk arról, hogy folyamatosan mindig lépésről lépésre igyekeztek itt-ott felújítani, korszerűsíteni, de hát nyilván azért ennek sok összetevője van. Most egy jó ideje beszélünk arra, hogy több lépésben is sikerül megvalósítani ezeket a beruházásokat. Mennyi ideje várnak már rá?
2: Körülbelül egy éve várunk erre a beruházásra. Nagyon körbe kell járni, hogy régi épületről van szó, hogy szerkezetileg is megfelelően nyúljanak hozzá szakemberek az épülethez, és ezeket a vizsgálatokat, bevizsgálásokat, ha elvégzik, akkor utána indulhat a felújítás.
1: Hogyan fogják tudni megoldani az itt lakókkal együtt? Hát nyilván tőlük is kell egy kis türelmet kérni, még kimozgatni őket a megszokott helyükről, és mire visszaköltözhetnek. Tehát ez logisztikailag nem kis feladat lesz.
2: Igen, ez nagyon nagy feladat lesz számunkra, de Istennek hála, és nagyon hálás szívvel megköszönve a hozzátartozóknak és az ellátottaknak, nagyon együttműködőek velünk. Most a legutóbbi felújítás alkalmával, a fűtésrendszer felújításakor is nagyon hálás szívvel köszönjük meg az együttműködésüket. Törődés járt, hangos zajjal járt, de tényleg valóban rugalmasan tudtuk megoldani. És a szakemberek nagyon kedvesek voltak az ellátottakkal, nagyon jó barátságok alakultak ki. Az ellátottak kifejezetten örültek, hogy vendég van a háznál.
1: Ilyenkor költözéssel jár a lakóknak egy ilyen beruházás?
2: Igen, költözéssel jár, átmozgatással jár. Igyekszünk úgy megoldani, hogy szobáról szobára történik a felújítás, az ápolási részlegnél pedig majd az egész ápolási részleget fogjuk kiköltöztetni, természetesen először a hozzátartozók értesítésével és beleegyezésével és együttműködésével fog ez megtörténni.
1: Ez lehet úgy is akár, hogy hazaviszik arra az időre az ellátottat?
2: Nem várjuk tőlük, hogy hazavigyék, míg ez koordinálás kérdése lesz.
1: Ha ma belemegyünk egy kicsit a részletekbe, az ápolási osztály hány főt érint, mekkora terület, körülbelül mennyi időt vesz igénybe a munka, illetve párhuzamosan zajlik-e majd a konyhabútorok cseréjével, ami majd az apartmanokat érinti?
2: Tervezetten párhuzamosan fognak zajlani a munkálatok, egyszerre fognak végződni. A 15 fős ápolási osztályunkat szeretnénk 20-22 főre bővíteni, ennek fényében lesznek falak mozgatása, hogy még több ellátottat tudjunk fogadni. Most már az a trend a társadalom öregedése miatt, hogy egyre több ápolásra szoruló ellátott jelentkezik felvételre, egyre több demensbeteg, fekvőbeteg jelentkezik felvételre. Ehhez a jelenséghez kell alkalmazkodnunk, ehhez a társadalmi változáshoz.
1: Május-júniusban kezdődhet maga a tényleges munka, tehát addig a logisztikai átszervezést kell, gondolom, kitalálni és megvalósítani.
2: Így van, addig nekünk mindenképpen erre fel kell készülni, már folyamatban vannak a tervezések. Mint idős otthon, ugye mindig elmondom, hogy másképp működünk, mint például egy iskolai intézmény, vagy egy óvodai intézmény, mert mi előre nem tudunk tervezni, hogy hány ember pihen meg, mikor jön el az utolsó óra, és ennek fényében valószínű létszámcsökkentéssel fogunk már a felújításba belekezdeni, és az időtartama alatt alacsonyabb létszámmal fogunk működni.
1: Nyilván utána pedig egy új időszak kezdődik, de akkor térjünk rá egy pár gondolatra arra a felújításra, amiért most hálát adnak. Ez is egy várva várt fejlesztés volt.
2: Igen, igen, nagyon örülünk neki, hiszen az otthon melegét nem csak a szeretetünk hagyja, hanem szó szerint a fűtés is, és a teljes fűtés rendszernek a felújítása történt, az épület fűtés és a használati melegvíz gazdaságos termelésének céljából történt, hogy az elavult rendszert. Felújítottuk, két darab 120 kW-os teljesítményű vajlandkazának a beszerelése történt teljes rendszerével együtt, és 108 darab lapradiátor felszerelése, a régiek lecserélése történt meg, illetve G16-os gázmérő helyett G25-ös mérőcseréje történt, és ami még nagyon fontos, hogy a beléptető rendszert is megújítottuk, most már a konyha területén is új beléptető rendszer van, és ez segíti a könnyebb közlekedést nem csak a dolgozóknak, lakóknak, hanem a hozzátartozóknak és az érdeklődőknek is.
1: Ez mit jelent, ez mit akar ez a könnyített beléptetés?
2: Egy ilyen bilétával, proxival lehet bejönni, illetve eddig az ápolási részlegünkön csörgött a csengő, és ott engedték be az érdeklődőket, hozzátartozókat, akik nem ismerték a kódot, ez áthelyezésre került az irodára 8-tól 16-20-ig, így tudunk könnyíteni egy kicsit az ápolóknak a terhén, a feladataim.
1: Túl van egy nagy beruházáson, egy nagy átmozgatáson, az intézmény is folytatódik, mondhatjuk úgy, hogy ez egy kalandos időszak ez az év most.
2: Igen, és most ezúton szeretném megköszönni minden munkatársamnak, akik nagyon elhivatott munkatársak, és mindenben segítenek, együttműködnek, erőn felül, munkakörön felül segítik ezt a folyamatot.
3: Kedves hallgatóink, a Mélius Juhász Péter református idősek otthonának fűtését 110 millió forintból korszerűsítették, és hamarosan megvalósulhat az apartmanokban a konyhák, valamint a teljes ápolási osztály felújítása is. Buzás Bori összeállítását hallották.

0: Kedves hallgatóink, rövidesen hírekkel jelentkezünk, de a következő órában is folytatódik Kontinentális reggeli című műsorunk. Várom vissza Önöket, kellemes rádiózást kívánok!
1: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A vagyonmenekítési ügynek része azon rendezvényszervező cégcsoporttal kapcsolatos ügyletek vizsgálata is, amelyről hétfőn maga a cégvezető számolt be a sajtóban, közölte a rendőrség honlapján a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda. A nyomozás során pénzösszegek lefoglalása és számlák zárolása is megtörtént, tartalmazza a közlemény. Ettől függetlenül az NNI a cégcsoporttal kapcsolatos túlárazott szerződésekkel összefüggésben is büntetőeljárást folytat ismeretlen tettes ellen, hűtlen kezelés gyanúja miatt, tették hozzá. Balási Gyula médiavállalkozó a Kontroll videó csatornáján vele készült hétfői beszélgetés során jelentette be, hogy lemond valamennyi rendezvényszervező kommunikációs és média cégében birtokolt tulajdon részéről, azokat felajánlja az állam részére, írja az mti.hu. Átlagos nehézségű volt a matematika írásbeli érettségi feladatlap, amely jól lefette a tanult témákat. Így nyilatkoztak a távirati irodától megkérdezett szaktanárok a keddi írásbeli vizsgáról. Nagy Dóra a Szegedi Tudományegyetem Bátori István Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola végzősöket is tanító matematika tanára szerint a középszintű érettségi példái között nem volt olyan, amely ne felelt volna meg a korábbi évek feladatai alapján a diákok és pedagógusok között kialakult várakozásnak. Az érettségi első részében, amelynek megoldására 45 perc állt rendelkezésre, szinte minden feladat várható, típuspélda volt. Csupán a legutolsó volt olyan, amelytől talán megijedhettek a diákok, a valószínűség számítási feladat kicsit hosszabb gondolkodást igényelhetett az érettségizőktől, közölte a tanár. Vas István, a Miskolci Földes Ferenc Gimnázium igazgató helyettese, matematika szakos tanár szerint a feladatsorok közép és emelt szinten tanuló barátok voltak. Kollégáival úgy látták, hogy a középszintű írásbeli első részének 12 feladatával egyáltalán nem volt probléma. A diákok időben be tudták azokat fejezni. Úgy véli, a második feladatsor kötelező része is alapfeladatokat tartalmazott, ezeket követték a nehezebbnek ítélhető feladványok, ahol a diákoknak 3-ból 2-t kellett kiválasztaniuk. Idén módosul a fejlesztési adókedvezményhez kapcsolódó adatszolgáltatás rendje, ezért a Nemzeti Adó és Vámhivatal levélben hívja fel az érintett vállalkozók figyelmét a változásra. Mint írták, már nem csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha a vállalkozás az adott évben érvényesíteni kívánja a fejlesztési adókedvezményt, hanem minden olyan esetben, ha a cégnek volt 2010 óta benyújtott, jóváhagyott bejelentése, kérelme. A május első napjaiban kiküldött elektronikus levélben a hivatal nem csak a változásra figyelmeztet, hanem részletesen ismerteti, hogy a 25-29-es bevallás melyik lapján, melyik sorban kell az adatokat közölni a vállalkozásnak, hívták fel a figyelmet. Azok a vállalkozások, amelyek nem kapnak értesítést, de érinti őket a változás, a legfontosabb tudnivalókat a NAV honlapján elérhető, közérthető tájékoztatóban találhatják meg. A társasági adóbevallás határideje május 31-e. Kedden először haladta meg a hőmérséklet Magyarországon ebben az évben a 30 Celsius fokot, közölte a Hungaromet ZRT. Azt írták, az ország döntő részén délutánra 25 és 30 fok közé melegedett fel a levegő, a Csongrád-Csanád vármegyei Derekegyházon volt a legmelegebb, ott 30,2 fokot mértek. Hozzátették, az erre a napra vonatkozó rekordot még 1946-ban rögzítették Kaposváron, akkor 33,4 fokot mértek. Tavaly április 17-én volt az első hőségnap, azaz amikor a hőmérséklet csúcsértéke meghaladta a 30 Celsius fokot. Széleskörű szakmai egyeztetéssel készül a zenei élet átfogó reformjára a Magyar Zenei Tanács. A tanács elnökségének felkérésére csaknem 30 szakember kezdte el 5 munkacsoportban azt a munkát, amelynek célja a területet érintő jogszabályok és finanszírozási rendszerek újragondolása, az adózástól az oktatásig, a kortárs zenétől a hivatásos és amatőr együttesekig, közölte a szervezet. A munkacsoportokban a tagszervezetek képviselői mellett külső szakemberek is szerepelnek, és a tervek szerint már a szervezet május 12-i közgyűlésén terítékre kerül számos javaslat. A tanács a lehető legnagyobb transzparenciára törekszik, a munkacsoportok nyitottak, az eredményeket pedig folyamatosan publikálni fogják.
0: Az időjárásról.
1: Ma a nap első felében még fátyol felhős, napos idő várható, majd délután egyre több gomoly felhő képződhet, melyekből főként késő délutántól jellemzően kisebb záporeső előfordulhat. Emellett növekszik a zivatar hajlam is. A déli délnyugati szél sok felé megélénkül, hazánk északnyugati felén időnként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma általában 25 és 29 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Tanulj delegálni. Nem helyes az, hogy mi az Isten igéjét elhagyjuk. Apostolok cselekedetei 6. fejezet 2. vers. Az újszövetségi gyülekezet olyan gyorsan növekedett, hogy az már túl sok gyakorlati feladatot rótt az apostolokra. Mit tettek hát? Ekkor a 12 összehívta a tanítványok sokaságát, és ezt mondták. Nem helyes az, hogy mi az Isten igéjét elhagyjuk, és az asztalok körül szolgálunk. Testvéreink, választatok ki magatok közül 7 férfit, akiről jó bizonyságot tesznek, akik lélekkel és bölcsességgel teljesek, hogy őket rendeljük erre a szolgálatra, mi pedig az imádkozás és az igehirdetés szolgálatát végezzük. Apostolok cselekedetei 6. fejezet 2. verstől a 4. versig. És mi lett az eredménye? Az Isten igéje pedig terjedt, és a tanítványok száma igen megnövekedett Jeruzsálemben. Apostolok cselekedetei 6. fejezet 7. vers. Úgy javíthatsz az életed minőségén, ha megtanulsz delegálni, mégpedig a következőképpen. Először is kezd az egyik olyan jelenlegi feladatoddal, amelyet rá tudnál bízni valaki másra. Másodszor keresd meg azt a szemét, aki alkalmas, és nem csupán hajlandó az elvégzésére. Harmadszor szakíts rá időt, hogy lejegyezd, majd átbeszéld az illetővel az elvégzendő lépéseket. Negyedszer magyarázd el neki, hogy az adott feladat miért fontos, és milyen szerepet játszik a dolgok egészét tekintve. Ötödször, ha időérzékeny feladatról van szó, tűzd ki konkrét határidőket. Hatodszor fogalmazd meg, hogy mik az elvárásaid. Hetedszer értékeld újra meg újra, hogy miként halad az illető, amíg biztos nem vagy abban, hogy nélküled is el tudja intézni az adott dolgot. Egy darabig segíts neki, és ellenőrizd közben, hogy jól végzi-e a feladatot. Igaz a mondás, miszerint nem az elváráshoz eredményt, hanem az ellenőrzés. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök továbbra is Kontinentális reggeli című műsorunkat hallják, Kocák Szilvia vagyok. 2026. május 6-a szerda van. Ma ünneplik névnapjukat a Fridák és az Ivettek, Isten éltesse őket sokáig, és természetesen azokat a hallgatóinkat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Néhány szóban magazinunk tartalmáról. Felvidék, egyenlő felföld címmel tartottak előadást a Miskolci Galériában. A Felvidék Ház programjának különlegessége az volt, hogy három zenész hívta zenei utazásra az érdeklődőket.
2: Van egy régóta fennálló tulajdonképpen, hát csúnya szóval fogalomzavar, amikor ezt a két fogalmat, a felföldet meg a felvidéket összemossák, ugyanakkor nagyon sokáig nem találtak a felvidék szónak a létjogosultságát mondjuk tudományos körökben, kutatói körökben, és például ez az egyik célja ennek az előadásnak, hogy erre fényderítsünk.
1: Az enyhe idő hatására kullancsok ezrei bújtak elő rejtek helyeikről, és már nem csak az erdőkben, mezőkön, hanem a városi parkokban és kertekben is lesben állnak a két vagy négy lábú áldozataikra várva. A szakemberek ezért azt tanácsolják, hogy minden kertészkedés, séta vagy kirándulás után alaposan vizsgáljuk át a testünket. Dr. Kapiller Zoltán állatorvost, kullancskutatót, a Magyar Kullancsszövetség elnökét kérdezzük a részletekről.
3: Ne féljék a természetet. A természet az egyedüli egy legegészségesebb és ingyenes rekreációs hely, hanem ismerjék meg annak a veszélyeit, védekezzenek ellenük, éljenek szakszerűen a természetben, és akkor lehetnek biztonságba a zöldbe, kinn a természetbe.
1: Ez tehát a kínálatunk. Kedves hallgatóink, tartsanak velünk. Kellemes rádiózást kívánunk!
0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, Felvidék egyenlő felföld címmel tartottak előadást a Miskolci Galériában. A Felvidék Ház programjának különlegessége az volt, hogy három zenész hívta zenei utazásra az érdeklődőket. A névzenén keresztül ismerhették meg a résztvevők a felvidéket. Az előadók sokféle, a tájegységre jellemző hangszert, zenét és történetet is bemutattak. Az est végére az is kiderült, mi a különbség a felvidék és a felföld között. Sütő Dávid Pelé helyszíni összeállítását hallják.
4: Puskó Mártonnal, a Parapács zenekar prímásával kezdem az összeállítást. A népzene, a felvidéki népzene hogyan fogott meg, hogyan kerültél kapcsolatban a népzenével?
2: A népzenével a szüleim révén kerültem kapcsolatban. Gyerekkoromban ők is muzsikáltak otthon népzenét, tehát nem megélhetésszerűen, a hobbiból, vagy kedvetelésszerűen. Számomra gyakorlatilag nem volt kérdés, hogy fogok-e muzsikálni, és valamiért az se volt kérdés, hogy milyen hangszer, a hegedű volt az első hangszer, amit választottam, és úgy néz ki, hogy ez bevált.
4: A Parapács zenekarhoz hogyan kapcsolódtál be, milyen zenéket játszottuk, úgymond a népzenén belül, kiket kísértek egy kicsit őket is, vagy titeket, az együttest is mutassuk be.
2: A Parapács zenekarhoz lényegében személyes ismerettség révén kerültem, más zenekarokból, különböző rendezvényekről ismertük egymást a többiekkel, és egyszer úgy alakult, hogy a prímások, az addigi prímások távozott a zenekarból, és akkor kerestek meg engem, hogy azonnal menni kellene velük szilárdságba, Hadadra, egy táborba muzsikálni, szilárdsági muzsikát, táncoktatáshoz. Mondom, nagyon szívesen, meg nagyon örülök neki, de szilárdsági muzsikát még soha nem muzsikáltam. Hát akkor itt lesz az ideje, és akkor elkövetkezendő 5-6 napom erről szólt, hogy nekiálltam a szilárdsági muzsikát tanulni, annyira, hogy legalább megfelelő legyen egy táncoktatás, aztán természetesen később ezt igyekeztünk fejleszteni. Röviden ennyi.
4: Mi a szépsége a prímás létnek, a népzenei hegedűnek? Miben látod a szépségét, vagy egyáltalán a népzenei létnek a szépségét miben látod?
2: Hát én azt gondolom, hogy nekünk népzenészeknek, de mondhatom így is, hogy nekünk magyaroknak nagyon nagy szerencsénk van, mert egy borzasztó nagy kincs van a kezünkben, és ez elég jól kutatott és dokumentált is, ez a kincs. Ugye ez a népzene, ugye kevesen említik, vagy kevesen tudják, hogy a magyar nyelvterületen az úgynevezett magas kultúra és a népi kultúra az viszonylag későn, körülbelül a 18. század folyamán vált külön. Ugye leírások vannak arról, hogy Magyarországon a főurak is pont ugyanazt táncolták, mint a paraszt emberek. Tehát igazából a népi kultúra, vagy hogyha szűkítjük mondjuk a népzene, az nem a szószoros értelemben, ugye irodalmi vagy politikai értelemben használt népnek a kultúrája, hanem az egész magyarságnak a kultúrája, és ezen keresztül nagyon jól lehet kutatni az organikusan, természetes úton fejlődő zenét, mint olyat. Felszoktam arra is írni a figyelmet, hogy a világ zenetudományi munkásságának a nagy része, ugye az írott, elsősorban európai gyökerű zenékről értekezik, mindeközben a világ zenéjének egy jó nagy százaléka, én megmerem kockáztatni, hogy körülbelül 85-90%-a igazából nem írott muzsika, nem ilyen organikusan kialakult kultúra, mint a mi népzenénk is. És ugye, amit gyakran mondunk a népzenénkről, meg a kultúránkról, hogy milyen sokszínű, eleve sokfajta hangszert használunk benne, különböző tájegységeken különböző táncok fordulnak elő, különböző tánctípusok, különböző dallamtípusok, azonban mindig meg lehet benne találni a közös pontot is. Tehát, hogyha egy moldvai vagy egy imesi dallamot, ugye mondhatjuk, hogy a legkeletibb csücskei a magyar nyelvterületnek, hogyha onnan való dallamot összehasonlítok mondjuk egy nyugat-felvidéki dallammal, biztos, hogy találok benne közös pontot, mint ahogy a nyelvünkben is. Ugye a mi nyelvünk az nem olyan, mint a különböző nyugat-európai népeknek a nyelve, hogy különböző dialektust beszél emberek esetleg nem is érték meg egymást. Nálunk egy Sopronban született ember, egy gyimesi csangóval, ha nem is elsőre, meg nem is maradéktalanul, de a lényeges dolgokban nagyon könnyen megérti egymást.
4: Mi lesz a mai előadáson? Mivel készültetek itt Boncser Gáborral közösen? Ugye a hirdetésben vagy a plakáton is lehetett látni címként is, hogy Felföld egyenlő felvidék, hogy népzeneileg ezt mutatjátok be. Miről is fog szólni a mai előadás?
2: Hát tulajdonképpen ezt a címet úgy találtam ki, hogy van egy régóta fennálló, tulajdonképpen hát csúnya szóval fogalomzavar, amikor ezt a két fogalmat, a felföldet meg a felvidéket összemossák, ugyanakkor nagyon sokáig nem találtak a felvidék szónak a létjogosultságát mondjuk tudományos körökben, kutatói körökben, és például ez az egyik célja ennek az előadásnak, hogy erre fényderítsünk. A másik célja az pedig az, hogy ezen területeknek a jellegzetes tájegységeinek a muzsikáját bemutassuk. Egészen a nyugat felvidéktől, a Csallóköztől fogunk haladni, mondhatni a térkép szerint, és az utolsó megálló, ha minden igaz, a Bodrog közben lesz. És ezekről a tájegységekről fogok beszélni, és innen szólaltatom meg különböző hangszereket.
4: Mi a különbség felföld, felvidék között? Mi az a nüansznyi különbség, amire fényt kell deríteni, vagy elmondjátok majd?
2: Hát a felföld az eredetileg egy politikai fogalom, és ugye a trianoni békediktátum értelmében Magyarországtól elszakított területeket értették rajta, amik ugye a mai Szlovákiához tartoznak. Ugyanakkor jelenlegi köznyelvben és egyébként valamelyest a tudományban is, tehát azokat a magyar lakta területeket értjük alatta, amelyek ma Szlovákiához tartoznak. Ugye a felvidéknek a két széle, Ugye az egyik az a Csallóköz, ami tulajdonképpen a Nyugat-Dunántúli Kisalföldnek egy folytatása. A másik vég, az pedig a Bodrogköz, az pedig a Nagyalföldnek, az Északalföldnek egy folytatása. Tehát igazából néprajzi és földrajzi szempontból sem ezek a területek nem kapcsolódnak szervesen a velük szomszédos felvidéki tájegységekhez. Ugyanakkor a Magyarországon maradt bükki, mátrai, cserháti vagy börzsenyi területek, azok viszont kulturálisan és néprajzileg és szervesen kapcsolódnak a tőlük északra fekvő hegy- és dombvidéki területekhez. Tulajdonképpen ebben az egységben kereshető ennek a két fogalomnak a kettősége.
4: Mi a különbség, vagy mivel másabb a felvidéki népzene, mint mondjuk akár most te példáddal élve egy szilágysági, vagy akár egy gyimesi, egy moldvai?
2: Hát alapvetően a felvidéki népzene sem egyforma, hogy ott is különböző hatásokat diagnosztizálhatunk. Alapvetően az fontos tudni, hogy egy tájnak a hagyományos kultúráját többnyire összefüggésbe tudjuk azzal hozni, hogy az ott élő népek milyen tevékenységgel foglalkoztak. Tehát mint ugye sokak számára ismeretes, hogy a pásztorság mindig egy jelentős szerepet játszott a hagyományoknak a további éltetésében, és általánosságban elmondhatjuk azt, hogy azokon a területeken, amelyeken számottevő volt az állattartás, a pásztorkodás mestersége, általában régiesebb zenei és tánckultúrát találunk. Természetesen nem minden esetben van így, de ezt egy ilyen általános szabályként megfogalmazhatjuk. Ugyanakkor ennek a fordítottja is igaz, hogy a korán hamar polgárosodó területeken, ott pedig hajlamosak voltak az emberek hamar maguk mögött hagyni az ő hagyományos kultúrájukat, és különböző újabb divatokat tettek a magukével. Ennek folytán ezeken a területeken általában az új stílusú zene és tánckultúra dominál, esetleg mint például a Csallóköz esetében számottevő a jövevény kulturális elemeknek a jelenléte.

0: Boncsér Gábor népzenésszel beszélgetek, Puskó Mártonnal közösen tartanak egy előadást itt a miskolci közönségnek. Mivel készültek?
1: Puskó Márton nem csak muzsikálja a felvidéki népzenét, hanem ő maga is tornajai születésű, tehát mondjuk, hogy az anya tejjel szívta magába. Ő ezzel készült, én meg azzal készültem, hogy lekísérem azt, amit ő játszik. Természetesen nem ez az első alkalom, amikor muzsikálunk együtt, többször volt már annak ellenére, hogy nem egy állandó zenekarban játszunk, de nagyon sok olyan alkalom van, amikor egy-egy rendezvény azt kívánja meg, hogy ketten vagy kettőnkhöz társakat hívva muzsikáljunk, és hát természetesen a felvidéki muzsika az mindig minden alkalommal jelen van, és most kizárólag a felvidéki zene, ami elég széles, hiszen több száz kilométer, mondjuk egészen a Pozsony környékétől, a Csallóköz, tehát a Győr feletti vidéktől számolhatjuk egészen Kassáig ezt az egész nagy területet, és ugyan rokonságot mutat ezen az egész területen a népzene és az általánosabb táncok is, nem véletlen a népzenetudomány felosztása szerint ez egy önálló dialektus terület a felvidék, pontosan azért, mert hogy nagyon koherens a zenéje.
0: Mi az érdekessége, a különlegessége ennek a tájegységnek, ennek a dialektusnak népzenei szempontból?
1: Az az igazság, hogy a borsodi, szatmári tájegységekhez elég közel áll. Már csak azért is, de ezt mondhatom, hogy talán az egész Kis-Magyarország, főleg mondjuk, ami az új stílusú zenéket illeti. Az új stílusú zene, az nem olyan régi, valamikor a 19. században, ahogyan a népies műtőlök is akkor jöttek a nótaírók tollából, az új stílusú népdal is, és az új stílusú népzene is akkor kezdett el virágozni jobban. Ugye az egy nagy nemzeti romantikus korszak volt. Hozzáteszem, hogy abban az időben, a 19. században az volt a népzene, ami népies. Tehát nem úgy, mint a mai értelemben, hogy archív felvételeket vagy eredethű állapotokat próbálnak meg visszaállítani. Akkor az volt a népzene, ami népies. Ami jellemzi a felvidéket is, és de sorolhatom ide akár Borsod vagy Szatmárt is, nem maradtak meg sajnos, vagy csak részben néhol, a felvidékre inkább jelező, hogy néhol megmaradt mondjuk a reneszánsz vagy a baroknak az a hozadéka, ami az akkori időben folklorizálódott, és csak hangszeres zeneként élt tovább. Tehát a bandák, a parasztbandák vagy a cigánybandák csak hangszeres zeneként játszották tovább. Vannak ilyenek, de nem nagy számban, szemben az erdélyi zenével. Itt inkább ezen a vidéken a zenekarok is azt muzsikálták a táncalkalmakon, amiket énekeltek is. Tehát aminek volt szövege, ugyanazt muzsikálták a tánc alá, mint amit az asztali nótánál kísértek, maximum a tempó változott. A felvidéken belül talán egy picit mondhatjuk, szerintem, hogy elkülönül a nyugati része a területnek, a Nyitra zoborvidék, mert az ott élő emberek zártabb közösségükben éltek. Nem hatott rájuk annyira a különböző kultúra, és jobban megőrizték a szokásdallamaikat. Tehát nagyon sok olyan gyűjtés van szokásdalokból, amiket azon a részen gyűjtöttek. Ugyanakkor az is igaz rá, hogy ugye attól függ, hogy mi volt a funkciója. Tehát azt töltötte be, hogy a közös szokást gyakorolják, és akkor megtartották ezeket a régi szokásokhoz fűződő dalokat, vagy a régi népszokásokhoz fűződő dalokat, vagy akár ugyanazon a vidéken, egy másik alkalom, amikor táncmulatság volt, ott meg erőteljes volt a bécsi udvarnak a hatása. Nyilván nem a paraszt emberek részéről, hanem a zenekarok részéről, akik oda mentek muzsikálni.
0: Hangszerek tekintetében mennyire változatos? Itt a felvidéken milyen hangszerek mutatkoznak meg? Miken zenéltek, vagy mikkel zenéltek a zenekarok? Miket használtak? Egy zenekar felállása hogyan néz ki mondjuk a felvidéken?
1: Az egész magyar nyelvterülete jellemző, de mondhatom, hogy nem kizárólag magyar kiváltság, hogy amikor mulatnak az emberek, tehát táncmulatság van, lakodalom bál, akkor a legjobban kedvelik, hogyha hegedű játszik. Talán lehet ezt azzal magyarázni, ugye nem akarok nagyon messzire menni. A hangszerkészítők évszázadok óta azon igyekeznek, hogy olyan hangszert próbáljanak meg megalkotni, ami a legjobban hasonlít az emberi énekhangra. Mert ez a legtökéletesebb, tehát zeneesztétikusok szerint az emberi énekhang a legtökéletesebb hangszer. És hangszerészeknek is ugye álma volt mindig, hogy olyan hangszer találjanak ki, ami a legjobban hasonlít az emberi énekhangra. És akkor néhányuk szerint ez a hegedű. Hát vagy igen, ki egyetért vele, ki nem ért egyet, az tény, hogy a hegedűt kívánják legjobban a mulatságokba a hétköznapi ember, amikor elmegy egy bába lakodalomba, és nyilván a hegedűnek a testvérei, a vonós hangszerek. Emellett persze, hogy megjelent a felvidéken is, mint mindenhol a citera, ami nem feltétlen hivatásos, sőt nem, egyáltalán nem hivatásos zenészek körében, hanem csak inkább ilyen családi alkalmakkor, névnap, születésnap egyébként. El lehetett készíteni, egy ügyeskező ember hamar el tudta készíteni, meg is tudott rajta tanulni viszonylag könnyen, főleg az úgynevezett diatonikus citerán, ami nem is csak hét hang van, tehát a hét törzshang, do, re, mi, fa, szol, la, ti, do, és ez még lefelé, fölfele bővül egy picit, és nem is újjal, hanem nyomófával játszottak rajta. Én magam is láttam ilyen hangszert, aki használta azt is, egy 1926-os hangszeren, az megvan még ez a hangszer van. Szóval kedvelt hangszer volt. Ugyanakkor azt is lehet tudni, hogy például a tambura ugyan a déli ország részeken használták, de a felvidékre is elkerült a tambura, nem volt nagyon jellemző, egy-egy helyen használták. Amikor már kiment a közhasználatból, akkor még cigányok játszottak rajta. Ez így van a népszokásoknál is, hogy amikor már, ugye valamikor a legtöbb népszokást ugye felnőttek végezték, amikor abba hagyták, átvették a gyerekek. A gyerekek is abba hagyták, még a cigányok folytatták. Főleg az ilyen adománykérő népszokásokat. És akkor, ha már felvidék hangszereléséről volt szó, akkor mindenképpen meg kell említeni, hogy divatot teremtett, vagy nem teremtett. Volt egy felvidéki

0: több millióan adták be személyi jövedelemadó bevallásukat. Az ESZIA-ban május 5-ig már 1,9 millióan megtekintették, 1,1 millióan véglegesítették, közülük 717 ezeren módosítás nélkül fogadták el a Nemzeti Adó és Vámhivatal által kiajánlott tervezetet. Az adóhivatal arról is tájékoztat, hogy aki például tavaly évközben nem kérte munkáltatójától a neki járó adóalap kedvezményeket, az most a bevallásban egy összegben érvényesítheti azokat. Ez mindössze pár kattintás az ESZIA-ban, de két videós segédlet is született a családi kedvezmény és a személyi kedvezmény igénybevételének megkönnyítéséhez. Sokan vannak azonban olyanok is, akiknek semmit nem kell hozzátenni a tervezethez, hiszen tartalmaz mindent. Ők elég, ha csak átfutják és nyilatkoznak az 1+1%-ról. A NAV 1819-es ingyenes infóvonalán vagy az ügyfélszolgálatokon is kérhető segítség a bevallással kapcsolatban, és minden információ megtalálható az adóhivatal honlapján az ESZIA bevallás 2025 csempén is. Súlyos zavarokat okoznak az összehangolatlan felújítások a vasúti árufuvarozásban szerte Európában. Egyre nagyobb mértékben terelik a forgalmat a közutakra, és kérdéses, hogy Magyarország képes lesz-e a növekvő árumennyiséget vasúton és intermodális megoldásokkal kezelni. Hívta fel a figyelmet a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége. A szervezet adatai szerint több mint 71 ezer konténeregység számú konténerforgalom terelődött át vasútról közútra a kikötők és a hátország közötti relációkban. Így a vasúti árufuvarozás már egyetlen negyed év alatt is hatalmas mértékű áruforgalmat veszített. Magyarországon az év első negyedévében csak nem 28 ezerrel több kamion jelent meg a közutakon. Amennyiben ez a tendencia tartós marad és nem történik érdemi beavatkozás, akkor éves szinten akár 174 ezer kamionnyi forgalom is visszakerülhet vasúti fuvarozásról közútra.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Sós Zsolt kárpátaljai református lelkésszel. Beszélgetésünk apropója az, hogy néhány héttel ezelőtt egy kárpátaljai magyar katonát kellett eltemetnie. Hogy élte ezt meg? Erről kérdezem. Akkor ez, ha jól értem, azt jelenti, hogy találkoztál a családdal. Nyilván nem akarok nagyon személyesre menni, de hogy amit most mondasz, az abból gyökerezik, hogy később még beszéltél velük lelkigondozói beszélgetés keretében.
2: Persze, tehát nem is tudjuk elkerülni egymást, hiszen én Szalókán is szolgálok, ahogyan mondtam, és tulajdonképpen a családom Szalókán él, mind a mai napig. Tehát nem tudjuk ma egymást így elkerülni. Sajnos olyan lelkigondozói beszélgetésünk még nem volt, ahol csak mi le tudtunk ülni, és mindarról beszélni, ami történt, de olyan beszélgetésünk már igen, és visszajelzések is másrésztről, amelyek nem ennyire konkrétak, és nem hosszabb ideig voltak, de pozitív visszajelzés, és nagyon-nagyon bízom benne, hogy az elkövetkezendő időben el tudunk menni, és együtt tudunk ezen tovább indulni, tovább menni azon az úton, ami egy nagyon nehéz út, még most is.
1: És akkor a családtól engedd meg, hogy egy kicsit távolabb lépjek a gyülekezeti közösségre, meg még egy picit távolabb a kárpátaljai reformátusok tekintetében. Akár ez a konkrét eset a te szűkebb közegedben, akár más magyar katonák temetése, halála és temetése, ez hogyan érinti a gyülekezeteket? Mennyire kell lelkészként ilyen értelemben lelki gondozni, beszélni erről, tartani a lelket az emberekben?
2: Furcsa lesz, amit mondok, nekem is furcsa ezt megtapasztalni, de minden egyes olyan eset után, ami a háborúnak a mélységeit olyan közel hozza egy gyülekezethez, egy családhoz, hogy ez nem a határaink kívül történik, és itt a gyülekezet határait beszélem, egy család határait beszélem, hanem az közvetlenül belép, vagy közvetetten egy család által az életterében, felébreszt az emberben egy olyan gondolatot, ami a 4 évben sokszor úgy elsiklott az emberek életében, ezt tapasztalom. Azt, hogy ez konkrétan rólunk szól, ez a mi életünkről szól. Kárpátalja egy nagyon különleges helyzetben van Ukrajnán belül, mert ez a legtávolabbi része tulajdonképpen, ami a háborúnak a közvetlen közelében történik. Egy nagyon hosszú ideig nem is volt dróncsapás, vagy rakétacsapás. Most már sajnos az utóbbi időben ez is többször megtörtént. És a magyar lakosság nagy része, ahol lakik, amelyik falvakban vagy városokban lakik, az is egy olyan kitettségben volt, ahol bár frontszolgálat volt, szinte minden gyülekezetből vannak olyan gyülekezeti tagok, akik a fronton állnak helyt az állam védelmében, de mindaddig, amíg egy ilyen konkrét dolog nem történik, addig az volt, hogy kicsit úgy voltak vele az emberek, hogy jó, ez történik, itt történik, ahol élünk, de ez még nem lépett be az életterünkbe. És mi nagyon-nagyon számítottunk, és vártuk több lelkésszel azt, hogy mindez egy ébredést el fog indítani újra a gyülekezetekben, az emberi életekben, és éppen azon gondolkodtunk, hogy eddig miért nem történt meg, és azért többek között, mert az emberek még mindig nem élték át annak a mélységét, ami valójában körvez bennünket, és annak a veszélyét, hogy ez valóban az életünkről szól, minden pillanatban. Nem azt mondom, hogy nem vették komolyan a halált és a háborúnak a borzalmait, de nem annyira, hogy ez a saját életüknek a részévé váljon. És amikor ezek a dolgok megtörténtek, akár a szalókai gyülekezetben, akár egy másik gyülekezetemben, most Tiszaásványban, akkor azt látom az embereken, hogy van egy megállás, egy elgondolkodás, hogy nem menekülök most, a legtöbb emberről beszélek, nem mindenkiről, de egy nagy részéről a gyülekezetnek, hogy nem menekülök olyan hírekbe, amik tompítják a helyzetet, nem menekülök olyan hírekbe, amik esetleg még erősítik, hanem meglátom azt a valóságot, ami körbevesz engem ebben a pillanatban. És amit látok, az emberileg nem jó, az borzasztó, az rettenetes, és nem látom a végét, nem látom már az elejét sem, mert nagyon benne vagyok, és amikor így összeszűkül a világ, és már nincs jobbra-balra való kacsingatás, akkor az ember életében van egy ilyen pont, hogy meglátja az Isten világosságát. Tehát kicsit megkavartam a kérdést, és eltávolodtam tőle, de arra akartam kiukadni, hogy ezek a borzalmak, ezek a szörnyűségek, amelyek így egészen közel megérintik a gyülekezetünket, elindítanak az emberekben valami olyat, ami közelebb viszik őket Istenhez, ami a mindennapi életükben erősebbé teszik azt, hogy hittel boruljanak az Isten elé, és imádkozzanak ahhoz az Istenhez, akiről elfogadják azt, hogy ha bárki bármit tud tenni, az most már csak az Isten. Valahogy úgy, hogy egyedüli reményen valóban Isten csak te vagy.
1: Nehéz ilyen helyzetben lelkésznek lenni, hogy éled ezt meg, vagy olyan, mint néhány évvel ezelőtt, vagy csak más, vagy nehezebb?
2: Nehéz minden tekintetben, mert a külső és a belső nyomás is sokkal hatványozottabban nagyobb, mint ami volt. Tehát, hogyha az a kérdés, hogy nehezebb ma lelkésznek lenni, mint 4-5 évvel ezelőtt, akkor az a válasz, hogy nehezebb emberileg is ezt megélni, hiszen mi is benne vagyunk mindebben. Nehezebb lelkészként megélni, mint az, aki megy házról házra, és szól az emberekhez, és lát egy nagy csalódottságot, mert nem is tudja az ember, hogy önmagában, vagy egy elképzelt ideában, amit Istenre akart ráhúzni, vagy abban, amit az emberektől remélt, és kicsit olyan bezárkózás lesz ennek a vége, hogy körbeveszi magát falakkal, és azt mondja, hogy eddig és nem tovább. Ez megnehezíti a helyzetet, de a szolgálatnak vannak olyan területei a misszióban, a diakóniában, ami emberi szíveket nyitott meg Isten előtt. És ebben a tekintetben azt mondom, hogy könnyebb abban a tekintetben, hogy az emberek egyre nyitottabbak Isten előtt. Minél inkább elveszítik a reménységüket, ami Istenen kívül volt, akár önmagukban, akár másban, annál nyitottabbak lesznek Istenre, és ott a kérdés, hogy ebben a nyitottságban, ebben a megszentelt időben, vagy alkalmas időben van-e szolgálattevő, aki ott legyen és felmutassa azt az utat, amit megismert Krisztusban. Mert ha nem, akkor ez az ajtó bezárul, és utána a hitetlenségnek valami szörnyű nyomorúsága következik az ilyen életben. Tehát lelkipásztorként most különösképpen is a helyünkön kell lennünk, és soha nem arról szólt, vagy kellett volna szólni a lelkipásztornak, hogy vasárnap a szószékről pusztán hirdetem az igét, és hétköznap tartok egy-két alkalmat, hanem arról kell ma szóljon a lelkipásztori szolgálat, hogy belépünk az emberek életében, az otthonába, és ez nagyon fontos, hogy az otthonába kell lépni. Kicsit ugye nem erőszakosan, hiszen Isten soha nem erőszakoskodik, de azzal a lelkülettel, amivel Krisztus elküldött bennünket, és ennek van jövője, és van áldása az Istentől.
1: Mennyire tartasz attól, hogy jön számodra egy behívó, és menned kell, egy fiatal ember vagy, és férfi vagy, és Kárpátalján élsz, illetve mi most ennek a jogi helyzete Kárpátalján, amikor utoljára erről beszéltem kárpátaljai lelkésszel, akkor még azt mondta, hogy nincs egy ilyen megnyugtató általános papírja minden lelkésznek, hogy a körült nem vihetik el. Azért ez volt a gyakorlat, de ismerünk olyan történeteket, hogy egy lelkészt azért beraktak egy autóba, elvittek, és akkor úgy kellett kikönyörögni, hogy azért csak ne vigyék el, mert ő mégiscsak egy lelkész. Szóval te tartasz-e ettől, és mi most a jogállás egyáltalán kell ettől tartanod, tartanatok a kollégáitokkal?
2: Érdekes ez a kérdés. Én voltam az első lelkész 2 évvel ezelőtt, aki körözés alá került. Tudtomon kívül is igazából teljesen jogosan, mert akkor volt egy ilyen törvény, még hogy 27 éves korig az ember sor katona köteles, és 27 éves kora után 6 köteles. Tehát ez egy választóvonal volt, és 27 évesen be kellett volna menni a hadkiegészítő parancsnokságra, frissíteni az adatokat, akkor az ember kap egy katonakönyvet, akkor is, hogyha nem volt katona, és én ezt elmulasztottam. Nagyon egyszerűen azért, mert ezt 18 éves koromban mondták el, hogy ezt meg kell csinálni, és hát valahogy elúszott az évek folyamán az, hogy nekem el kell mennem oda, és hát automatikusan én körözés alá kerültem, és éppen egy lelkész közösségi alkalomról jöttünk hazafelé, az egyik poszton megállítottak, és hát mondták, hogy baj van, pirosban vagyok, így nevezik, és hát a rendőrök be is kísértek a hadkiegészítő parancsnokságra, nem mehetem a saját kocsimmal, tehát kicsit úgy, mint egy bűnözőt, de ahogyan mondom, ez tulajdonképpen az én mulasztásomból fakadt, viszont sikerült kijönnöm onnan, hiszen valóban kiderült, hogy nem olyan vétségről van szó, hogy rejtőzködtem volna az állam elől, hanem feledékenység, és ez végül meg is oldódott. De ez volt az első eset a lelkészi közösségben, hogy ez történt. És az is igaz, hogy hosszú ideig nem volt rendezve ez a kérdés, de hála az Úrnak és az egyházkerületünk vezetőségének, akik az utóbbi időben rengeteg munkát ebbe beletettek, a lelkipásztorok védettséget kaptak, így nevezzük, a gyülekezetekben. Az állam megadta annak a lehetőségét, hogyha egy gyülekezet valóban gyülekezetként működik, szolgál, végzi a lelki és a diakóniai szolgálatot, hogy nevezett kritikus gyülekezetté válik, amely keretében nem csak a lelki pásztor, hanem még a diakónusok is felmentést élveznek. Az én esetemben ez most nem releváns, mert Isten kegyelmében nekem most már 3 gyermekem lehet, vagyis hát a feleségemmel együtt 3 gyermekünk van, és a nagycsaládosok jelenleg felmentést kapnak, tehát én ilyen felmentésben vagyok, de örömmel mondhatom azt, hogy a lelkész kollégáim is most már szabadon járhatnak, és van felmentésük. Ez nagyjából egy ilyen 4 hónapos történet, 4 hónapja kapta meg ezt a lelkészek többsége, és azelőtt is volt már egy-egy, aki megkaphatta. Ez egy hatalmas pozitívum, hiszen a szolgálatnak nincsen tulajdonképpen is semmi akadálya. Persze valahol a félelem mindig megvan az ember szívében a szolgálat iránt, és a katonai szolgálatról beszélek, és tulajdonképpen nem is pusztán attól, hogy el kell menni valahová messze a családtól, hanem én akkor borzadok össze, hogyha arra gondolok, hogy nekem fegyvert kellene fognom. Hogy egy életet kioncsak, akár önvédelemből, akár bármiből is, és nem látom magam előtt azt az utat, ahol én ezzel tudnék azonosulni. És hogy mi lesz egy év múlva, vagy fél év múlva, azt nem tudom, semmilyen téren, hiszen minden változik folyamatosan, hetente, havonta, viszont ebben egy kicsit azt élem meg, amit Krisztus is parancsolt nekünk, hogy minden napnak megvan a maga baja. És éld meg a mában a hitedet, azt, amit kaptál, a lehetőségeidet, és a többit az bízd rám. És bízd arra a lélekre, akit én odaadtam neked, elküldtem neked pártfogól. Tehát ez egy hatalmas kérdés, ez egy nagyon nehéz kérdés. Akár úgy is a szolgálat, mint lelkipásztor, hiszen a katonasságnál megvan ennek a lehetősége, kápláni szolgálatnak nevezik, akik a katonák lelki egészségért felelnek a fronton. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz kérdés jelenleg is, és nem tudok olyan megnyugtató választ adni, hogy azt mondjam, hogy ennek a veszélye nem fenyeget bennünket, de jelenleg sokak áldozatos munkája révén a Kárpátaljai Református Egyházban a lelkipásztorok végezhetik a szolgálatokat. Elmehetnek egyik gyülekezetből a másikba, szolgálhatják az Istent, és ott lehetnek az emberek életében is. És ez ma egy kulcsfontosságú dolog az emberek számára is, a megmaradásunk számára is.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Sós Zsolt kárpátaljai református lelkészt hallották.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: köztünk élnek. Az Európa Rádió portréműsora szerdán délelőtt 10 órától. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Önben is megfogalmazódtak már az alábbi kérdések? Biztos rendben van nálunk minden munkatűz környezetvédelmi oldalon? Ha kapnék egy hatósági ellenőrzést, minden rendben lenne és nem kapnánk bírságot? Ha baleset történne a cégünknél, nyugodtan maradhatnék, mint vezető, mert mi mindent megtettünk, amit a jogszabályok előírnak. Ha bármelyik kérdésre nemmel válaszolt, akkor javaslom, gyorsan keresse meg szakértő csapatunkat. Mérnöki Munkavédelem Kft. Eger, 2. Rákóczi Ferenc út 28. Telefonszám plusz 36 30 073 36 36. E-mail cím orosz.ádám@mérnökimunkavédelem.hu. Mérnöki Munkavédelem. Forduljon hozzánk bizalommal!
0: Reklámot hallottak. 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A vagyonmenekítési ügynek része azon rendezvényszervező cégcsoporttal kapcsolatos ügyletek vizsgálata is, amelyről hétfőn maga a cégvezető számolt be a sajtóban, közölte a rendőrség honlapján a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda. A nyomozás során pénzösszegek lefoglalása és számlák zárolása is megtörtént, tartalmazza a közlemény. Ettől függetlenül az NNI a cégcsoporttal kapcsolatos túlárazott szerződésekkel összefüggésben is büntetőeljárást folytat ismeretlen tettes ellen, hűtlen kezelés gyanúja miatt, tették hozzá. Balási Gyula médiavállalkozó a Kontroll videó csatornáján vele készült hétfői beszélgetés során jelentette be, hogy lemond valamennyi rendezvényszervező kommunikációs és média cégében birtokolt tulajdon részéről, azokat felajánlja az állam részére, írja az mti.hu. Átlagos nehézségű volt a matematika írásbeli érettségi feladatlap, amely jól lefette a tanult témákat. Így nyilatkoztak a távirati irodántal megkérdezett szaktanárok a keddi írásbeli vizsgáról. Nagy Dóra a Szegedi Tudományegyetem Bátori István gyakorló gimnázium és általános iskola végzősöket is tanító matematika tanára szerint a középszintű érettségi példái között nem volt olyan, amely ne felelt volna meg a korábbi évek feladatai alapján a diákok és pedagógusok között kialakult várakozásnak. Az érettségi első részében, amelynek megoldására 45 perc állt rendelkezésre, szinte minden feladat várható, típus példa volt. Csupán a legutolsó volt olyan, amelytől talán megijedhettek a diákok, a valószínűség számítási feladat kicsit hosszabb gondolkodást igényelhetett az érettségizőktől, közölte a tanár. Vas István, a Miskolci Földes Ferenc Gimnázium igazgató helyettese, matematika szakos tanár szerint a feladatsorok közép és emelt szinten tanuló barátok voltak. Kollégáival úgy látták, hogy a középszintű írásbeli első részének 12 feladatával egyáltalán nem volt probléma. A diákok időben be tudták azokat fejezni. Úgy véli, a második feladatsor kötelező része is alapfeladatokat tartalmazott, ezeket követték a nehezebbnek ítélhető feladványok, ahol a diákoknak 3-ból 2-t kellett kiválasztaniuk. Idén módosul a fejlesztési adókedvezményhez kapcsolódó adatszolgáltatás rendje, ezért a Nemzeti Adó és Vámhivatal levélben hívja fel az érintett vállalkozók figyelmét a változásra. Mint írták, már nem csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha a vállalkozás az adott évben érvényesíteni kívánja a fejlesztési adókedvezményt, hanem minden olyan esetben, ha a cégnek volt 2010 óta benyújtott, jóváhagyott bejelentése, kérelme. A május első napjaiban kiküldött elektronikus levélben a hivatal nem csak a változásra figyelmeztet, hanem részletesen ismerteti, hogy a 25-29-es bevallás melyik lapján, melyik sorban kell az adatokat közölni a vállalkozásnak, hívták fel a figyelmet. Azok a vállalkozások, amelyek nem kapnak értesítést, de érinti őket a változás, a legfontosabb tudnivalókat a NAV honlapján elérhető, közérthető tájékoztatóban találhatják meg. A társasági adóbevallás határideje május 31-e. Kedden először haladta meg a hőmérséklet Magyarországon ebben az évben a 30 Celsius fokot, közölte a Hungaromet ZRT. Azt írták, az ország döntő részén délutánra 25 és 30 fok közé melegedett fel a levegő, a Csongrád-Csanád vármegyei Derekegyházon volt a legmelegebb, ott 30,2 fokot mértek. Hozzátették, az erre a napra vonatkozó rekordot még 1946-ban rögzítették Kaposváron, akkor 33,4 fokot mértek. Tavaly április 17-én volt az első hőségnap, azaz amikor a hőmérséklet csúcsértéke meghaladta a 30 Celsius fokot. Széleskörű szakmai egyeztetéssel készül a zenei élet átfogó reformjára a Magyar Zenei Tanács. A tanács elnökségének felkérésére csaknem 30 szakember kezdte el 5 munkacsoportban azt a munkát, amelynek célja a területet érintő jogszabályok és finanszírozási rendszerek újragondolása, az adózástól az oktatásig, a kortárs zenétől a hivatásos és amatőr együttesekig, közölte a szervezet. A munkacsoportokban a tagszervezetek képviselői mellett külső szakemberek is szerepelnek, és a tervek szerint már a szervezet május 12-i közgyűlésén terítékre kerül számos javaslat. A tanács a lehető legnagyobb transzparenciára törekszik, a munkacsoportok nyitottak, az eredményeket pedig folyamatosan publikálni fogják.
0: Az időjárásról.
2: Ma a nap első felében még fátyol felhős, napos idő várható, majd délután egyre több gomoly felhő képződhet, melyekből főként késő délutántól jellemzően kisebb záporeső előfordulhat. Emellett növekszik a zivatar hajlam is. A déli délnyugati szél sok felé megélénkül, hazánk északnyugati felén időnként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma általában 25 és 29 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Köztünk élnek. Az Európa Rádió portré műsora.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztő riporter Béli Katalin vagyok. A fennállásának 200. évfordulóját ünneplő Magyar Tudományos Akadémia május 4-én megtartotta tisztújító közgyűlését. Itt Pósfai Mihályt választották meg elnöknek, a főtitkár pedig Kecskeméti Gábor irodalomtörténész lett, a Miskolci Egyetem professzora, aki az idén március 15-e alkalmából Széchenyi díjban részesült. Az ebből az alkalomból készült beszélgetést ismételjük a professzorral. Széchenyi díjban részesült Kecskeméti Gábor irodalomtörténész kutatóprofesszor, aki Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, a régi magyar irodalom kutatásában végzett, annak szemléletét, módszer és eszköztárát megújító munkája, a magyar textológia kiemelkedő képviselőjeként folytatott számos nemzetközi programot és gazdagító tevékenysége elismeréseként részesült a rangos kitüntetésben. Kecskeméti Gábort a Miskolci Egyetemen kerestem fel. Adódik a legelső kérdés, hogy az ön szakmai tudományos munkásságában ez a mostani díj, amely a tudomány legrangosabb díja, milyen súllyal szerepel, hogy érintette, várta, hogy működik ilyenkor ez a dolog?
2: Ez rendkívüli dolog. Ha valakinek el kell magyaráznom, mi az, hogy Széchenyi díj Magyarországon, akkor azt szoktam mondani, hogy az olyan Kossuth díj, amit tudósok kapnak. Minden más művészeti szakma képviselői Kossuth díjasok lesznek, a tudósok azok Széchenyi díjasok. És talán a Kossuth díjat azt mindenki ismeri, hiszen az játékfilmeknek a stáblistáiban szokott régen szerepelni, hogy milyen Kossuth díjas színészek, művészek hozták létre a produkciót, és talán ebből megítélhető, hogy ez egy rendkívül rangos elismerés. Évente 10-15 tudós kapja meg, és ha valaki belegondol abba, hogy a Magyar Tudományos Akadémiának 11 tudományos osztálya van, amelyek közül mondjuk a nyelv és irodalomtudományi osztály csak egy, akkor bizony előfordulhat az, hogy egész nagy szakmák képviselete egy-egy esztendőre szünetel a Széchenyi díjasok között. Hát itt most az a szerencse érte az első osztályt, hogy nem csak irodalomtudós kapott Széchenyi díjat, hanem egy orientalista kollégánkat is kitüntettek. A nyelv és irodalomtudományok osztálya az ugye az irodalomtudományt, a nyelvtudományt, az orientalisztikát is viszi, és emellett a klasszika filológia, a zenetudomány, meg a néprajztudomány is hozzánk tartozik. Hát ebből a nagy, tágas tudományos területből ketten kaptunk az idén Széchenyi díjat.
1: Szeretettel gratulálunk ehhez, és én most bevallom ennek őszintén, hogy én most tanulni jöttem önhöz, mert hogy a magyar nyelv történetéről, irodalom történetéről, főleg a reneszánsz kortól mi nagyon keveset tudunk átlagemberek, ebben egészen biztos vagyok. Hát ott a halotti beszéd tájékán kimerül a tudásunk. No, de hát az ön érdeklődése már nagyon korán, az ELTE-n egyetemista korában a reneszánsz nyelv iránt fordult. Hogy fordul e felé egy fiatalember?
2: Amikor én az ELTE-n az egyetemi tanulmányaimat elkezdtem 19 éves koromban, abban biztos voltam, hogy az irodalom érdekel engem, de hogy az irodalomnak melyik korszaka lesz az, amelyben majd elmélyedhetek, erről semmit se tudtam, nem voltak előítéleteim, nem voltak preferenciáim. Egy nagyon szerencsés találkozáson múlott a dolog, amikor az ember első éves magyar szakos egyetemista, akkor szépen lineáris rendben elkezdi a magyar irodalom történetet tanulni, és az a professzor, aki nekünk ezt évfolyam előadáson tanította, egyben az én szeminárium vezetőm is lett. Ebben az a szerencse, hogy hát sok magyar szakos hallgató egy-egy évfolyam, több száz is lehet, és csupán egy vagy két szemináriumi csoport van olyan, amely egy-egy professzor irányítása alá kerül, a többit az más docensek, adjunktusok irányítják. Az a kivételes szerencseért, hogy Tarnai Andor professzor úr, a tanszék vezetője, egyben az én szeminárium vezetőm is lett, vele kezdtem el a régi magyar irodalom történet tanulmányozását, És kezdettől fogva az volt az érzésem, hogy ha igazán érdekes dolgokat akarok hallani, azt itt fogok. Mert hogy a többit, 19.-20. századi irodalmunkat, azt valamennyire még csak-csak megtanították velem a gimnáziumban. Sok szöveget elolvastam a magyar irodalomból és a világirodalomból is. De ami ezt a magyar irodalomban megelőzte, hát ott én is csak néhány nevet ismertem, tudtam, hogy volt egy Balassi Bálint, volt egy Rákóczi Ferenc, voltak kuruc énekek, volt néhány ős magyar szövegünk, az Ómagyar Mária Sajrom és ehhez hasonlók, de azzal a hatalmas szövegtengerrel, amit a középkori és koraújkori magyar irodalom jelent, egyetemista koromban találkoztam, csupa felfedezés, csupa ismeretlen terep, hallatlanul érdekes volt, nagyon hamar bevonzott, és amikor a kötelező stúdiumok befejeződtek, tehát letelt az a két fél év, amikor az ember régi magyar irodalom történetet hallgat, az magától értetődő volt, hogy másodéves koromtól pedig elkezdtem szakszemináriumra járni Tarnai professzor úrhoz. Nagyon hamar feladatokat kaptam tőle, nagyon hamar minden igyekezetemet és figyelmemet ezekre a feladatokra koncentráltam, és bizony ennek az lett a végeredménye, ez szinte vicces dolog, hogy én 5. éves egyetemista voltam, amikor megjelent az első könyvem. Tehát onnantól fogva, hogy beléptem a régi magyar irodalom világába, egy kritikai szövegkiadást már egyetemistaként sajtó alá tudtam rendezni, tokkal vonóval, ahogy szoktuk mondani, tehát kommentárral, értelmezéssel, bevezetéssel, jegyzetekkel, 17. századi magyar nyelvű szónoklatokból egy bőséges válogatást.
1: Én már meg nem mondom, hogy kitől hallottam, talán levéltárostól hallottam azt, hogy a magyar nyelvnek az egyik fantasztikus kuriózuma, hogy amit mondjuk a 17. században leírtak, azt mi még értjük, hogy más nyelvekben ez nem így van.
2: Hát valóban nagyon nagyok a különbségek, hát középkori angol szöveget olvasni az egy speciális szaktudás. Shakespeare nyelvét érteni sem érti a mai köznyelvi színházlátogató, tehát azt szokták modernizálni. De hogyha valaki úgy szólna hozzánk, mint ahogy a Prahai kódexben olvasható halotti beszédnek a nyelve szól, mi sem sokat értenénk abból. Emlékszem, hogy volt egy népszerű gyerekkönyv, amit én még gyerekkoromban studíroztam, a Képes Történelem sorozatban jelent meg, talán az Árpád korról szólt, és annak a bevezetője kezdődött azzal, hogy elképzelhetünk mi középkorban beszélgető embereket, akár egymással beszélgető jobbágyokat, akár egymással beszélgető nemes embereket, akár a kettejük, tehát egy nemes és egy jobbágy között lezajló dialógust, de azt ez a könyv csak modernizált nyelven fogja tartalmazni, nem az eredetiben, mert hogyha úgy szólalnának meg ezek az emberek, mint ahogy hitelesen tették, akkor abból valószínűleg meg keveset értenénk. Van egy időtlen dolog ebben, a retorika, az örök. Tehát amikor már az irodalmi megformálásra egy magas szintű hatást elérni szándékozó irodalmi szöveg kialakítására kerül a sor, azt mindenki a latin nyelvű retorika szerkesztési szabályai alapján tanulta meg, és ezért azok a szövegek, ahogyan a különböző üzeneteket irodalmi szövegekké formázták a középkorban és a koraújkorban, ezek Európában mindenütt nagyon hasonlítanak egymásra. A 15. századtól kezdve nagyon erős klasszikus antik hatás jön be, onnantól fogva a legnagyobb klasszikus antik rétorok, mondjuk Cicero, hogy a latinok közül mondjak egyet, mindenkinek a gondolkodására, megfogalmazás módjára hatást tettek, és ezek a művek nagyon sokáig Magyarországon és egyebütt is latin nyelven íródtak, tehát még a fordítással sem, meg a nyelvi érintkezéssel sem volt semmi probléma. Az elit értelmiség világában, mondjuk az egyetemet járt értelmiség világában latinul megszólalni volt a természetes dolog. Egy sereg dologról minden bizonnyal jobban, elmélyültebben, nagyobb, bővebb szókincsel tudtak diszkutálni, mint a saját anyanyelvükön. A jogtudománynak, az orvostudománynak a szaknyelve az hosszú ideig kizárólag latin nyelven fejlődött.
1: Igen, meg hát az indo-európai nyelvek, ugye ez a nyelvcsalád, ez a hatalmas nyelvcsalád, aminek alapján a földrészeknek a nyelvi kultúrája kifejlődött, de amikor ön egy irodalmi munkát, mondjuk egy reneszánsz irodalmi munkát vizsgál, akkor nyelvészeti szempontból vizsgálja, vagy irodalomtörténeti szempontból, hogy lehetne ezt megértetni velünk?
2: Ez két egészen különböző vizsgálati mód. Még a szövegkiadásaink is különbözőek. Amikor egy nyelvtudós szövegkiadást, átiratot készít egy régi magyar nyelvű szövegből, számára nagyon fontos a betűhűség. Pontosan abban az alakban ugyanolyan formájú betűkkel, ugyanolyan ékezetekkel és mellékjelekkel akarja leírva látni maga előtt a szöveget, mint hogyha az eredeti mondjuk egy kódexet tartana a kezében, és ennek az az oka, hogy egy nyelvtudós számára például a helyesírás történetnek hatalmas jelentősége van. Ez önmagában egy tudományos tárgy. Hogyan alakult ki, hogyan fejlődött a magyar helyesírás? Érdekes hatások nyomán fejlődött. A magyar helyesírásban eleve van egy kettősség, a magánhangzókra mellékjeleket teszünk, így különböztetjük meg őket, az A és az A különböző hangokat egy ékezet jelzi, a mással hangzók azonban betű párosítással jöttek létre, a C, az S, a T hangunk két latin betűvel van leírva. Az egyik is egy ortográfiai hatás, a másik is. A mellékjeles helyesírás az például Közép-Európában huszita hatásra terjed el, ez a cseh nyelvnek a rögzítésére kialakuló technika. Egy nyelvtudós számára ezek tehát hallatlanul fontosak, és eszmetörténeti tájékozódási pontok is. Tehát akinél először ékezeteket látok, ott valamilyen értelemben tudhatom azt is, hogy ő azt kitől tanulta, milyen hatások alatt tette, és hogyan próbálta meg először a magyar nyelvre alkalmazni. Egy irodalomtudós számára a helyesírás önmagában nem tudományos vizsgálatnak a tárgya, ezért a mi még tudományos igénnyel kritikai szövegkiadásként megjelenő szövegeink is ma már megengedik maguknak azt, hogy modernizálják a helyesírást. De a helyesírás modernizálása az egyáltalán nem jelent elszakadást az autentikus korabeli kiejtéstől és olvasattól. Tehát meg szoktuk őrizni mindazokat a sajátosságokat, amelyek eltérő hangtani sajátosságokra utalnak. Régies formák, tájnyelvi vagy regionális nyelvi formák akkor is megőrződnek a kiadásainkban, hogyha azok a mai köznyelvi kiejtéstől eltérő állapotban vannak.
1: Hogyan alakul az a fajta életpálya, hogy mikor mit kutatok? Most, amiket elmondott, nekem az a gondolatom támad, hogy tulajdonképpen maga tárcán szolgál egy csomó eddig ismeretlen információt a többi tudományák számára, történészeknek, régészeknek, tehát kiderülhet ezekből az elemzésekből egy csomó minden, ami a többi tudomány szolgálja.
2: Igen, de ez kölcsönös. A humántudományok a legszorosabb együttműködésben vannak, és folyamatosan egymásra utaltak. Ez volt az, talán az egyik első tapasztalatom, amit még egyetemista koromban megtanultam, hogyha én régi magyar szövegeket érteni akarok, és azok a jelentéses viszonyok is érdekelnek, hogy a saját korukban, a saját idejükben azok pontosan mire tett utalásokat tartalmaznak, milyen tárgykörökben formálnak véleményeket, milyen aktuális üzenetet hordoznak. Legalább annyira történettudósnak is kell lennem, akkor társadalmi életében, politikai problémáiban a magyarság, a magyar királyság és Erdély éppen aktuális történelmi helyzetében el kell tudnom igazodni, hiszen minden állásfoglalás a korabeli kérdésekben a történettudomány számára egyben történeti forrás. De a művészettörténeti kutatás, a zenetörténeti kutatás, a néphagyomány történetének a kutatása, az egyház és vallás történet, ennek a nagyon specifikus ágai, a liturgia történet, az egyházi ének költészet története, ezek mind-mind olyan területek, amelyek egy irodalomtudós számára nélkülözhetetlenek, kölcsönösen van egymás számára mondani valunk. A régi irodalmunk kutatása évtizedek óta éppen ilyen keretben van megszervezve. 1970-ben kezdődött el egy olyan konferencia sorozat, amely a mai napig is minden évben egy alkalommal egy országos, sőt most már nemzetközi konferenciával szélesedve a késő középkor és a kora újkor magyarországi kutatóit megszólítja. Úgy hívjuk ezt az informális kutatói közösséget, hogy a reneszánsz és barokk kutatók közössége, és ezt rövidíteni szoktuk, így jött létre a rebakucs szó, tehát a reneszánsz és barokk kutató csoport. Ez egy informális dolog, egy országos kutatói közösség, olyan 300-400 tagja lehet, akik a legkülönbözőbb intézményekben, egyetemeken, kutatóintézetekben, közgyűjteményekben, múzeumokban, levéltárakban dolgoznak és kutatnak, És mindezeknek a szakmáknak a képviselői ott vannak közöttük. Irodalmárok is, történészek is, néprajzosok, művészettörténészek, zenetörténészek összejönnek, és együttesen ennek a nagyon sok szakmának az együttes megközelítéséből tanulmányozzák a régi irodalomvilágát. Feltétlenül muszáj nevet is mondanom annak a professzornak, tudós akadémikus elődünknek a nevét, aki a Rebakucs kutatócsoport létrejöttét és ennek a konferencia sorozatnak a létét kezdeményezte. Őt Klanicai Tibornak hívták. A Budapesti Irodalomtudományi Intézet igazgatóhelyettese majd igazgatója volt, és az 1980-as években egy országos kutatási főirányt is kezdeményezett, amely pedig a kulturális és történelmi emlékeink feltárása, nyilvántartása és kiadása címet viselte. A konstrukció lényege az volt, hogy az akkori kulturális kormányzat és a Magyar Tudományos Akadémia közösen egy, ma úgy mondanánk, projekt alapú, tehát meghatározott időre szánt, ebben az esetben 2x5 évnyi időtartamra szánt, koordinált kutatási alapprogramot, egy nemzeti stratégiai alapkutatást irányított, amelynek a keretében a felsorolt valamennyi tudományág.
1: Igen, hát éppen az jutott eszembe, hogy ebbe aztán minden belefér.
2: Több mint 400 meghatározó fontosságú kézikönyv készült el abban a 10 évben, és mondok néhány műfaji példát, hogy mi minden. Kritikai kiadások, nyilván a klasszikus íróknak az életművéből, de nem csak a nagyon jól ismert írók életművéből, a régi magyar költők tára sorozat, az minden verses formában megfogalmazott szöveget közre kívánt adni. A 16. századnak is van egy sorozata, a 17. századnak, most már a 18. századnak is bővül a sorozata. Más kritikai, de történeti forráskiadások is készültek, de ugyanennek a keretében készült régészeti topográfia, tehát a Magyarországon található műemlékek régészeti szempontú számbavétele. Ugyanennek a keretében készültek szótárak, enciklopédiák, lexikonok, folytatódott könyvészeti kutatás, a régi magyarországi nyomtatványok című alapvető nemzeti bibliográfia egy egész kötete kutatásként is és nyomtatványként is ennek a projektnek a keretében jelent meg. Ekkor készült el, és ebből a projektfinanszírozásból jelent meg az Országos Széchenyi Könyvtárnak az Antikva katalógusa, tehát 1600-ig megjelent, és ott őrzött nyomtatványok hatalmas háromkötetes, több ezer oldalas katalógusa, folyt tudománytörténeti kutatás, egyetemtörténeti, csak egy példa, Antal József, aki később miniszterelnök lett, egy alprojektet irányított, az orvostörténeti kutatás, a magyarországi orvostudósok történetének a feltárására, és így tovább, tehát hatalmas gomolygó egységében a teljes régi magyar szellemi élet számbavétele megtörtént.
1: Most nem tudom, hogy ebben a sorozatban említhetjük-e, de van egy olyan munkája, hogy 1580 és 1630 között Magyarország kritika története. Hát ő ki?
2: Ez a kötet a Budapesti Irodalomtudományi Intézetnek abba a vállalkozásába illeszkedik, amelynek a tervezése az 1960-as évek közepén kezdődött el. Az irodalomtudomány értői azok jól tudják, hogy 1964 és 66 között jelent meg a Spenótnak nevezett 6 kötetes magyar irodalomtörténet, a Budapesti Irodalomtudományi Intézetnek egy nagy szintézise, amely a középkori időktől egészen az akkor egykorú irodalomig, körülbelül az 1960-as évek elejéig minden korszakot összefoglalt, műfaji portrékat és személyi portrékat is tartalmazó nagy szintézisbe foglalt össze. Amikor a kollégák elkészültek ezzel a szintézissel, illetve ahogyan dolgoztak annak a során, rájöttek arra, és ez egy korszakos felismerés, hogy nem csak az irodalomnak van története, hanem az irodalomról való gondolkodásnak, az irodalmi elveknek, azoknak a mintáknak, eszményeknek, amelyek az irodalmat formálják, pontosan ugyanígy megvan a maguk története, és egy új vállalkozásba kezdtek, hogy az irodalom történetének a megírása után meg kellene próbálkozni az irodalomról való gondolkodás történetének az összefoglalásával is. Míg a Spenót az szintetikus munka volt, sok ember együttes munkája, Itt az az elhatározás született, hogy ez legyen személyi vállalkozások sorozata, monográfiák készüljenek, tehát egy-egy szerző kapja feladatul bizonyos korszaknak, bizonyos irányzatoknak, mozgalmaknak, szemléleti formáknak a történeti föltárását. No, ebbe a sorozatba kerültem én belé, és kaptam feladatul a 16. század végének, a 17. század elejének a magyar irodalmi gondolkodásáról szóló korszakmonográfia megírását. Ez azért megkülönböztetett fontosságú dolog az én személyes pályámon, mert pontosan ugyanannak a Tarnay Andor professzornak köszönhetem a feladatot is, és a feladat sikeres végbevitelét is, aki engem mindjárt az első egyetemi évemben erre a pályára állított. Ő ugye az ELTE-n tanszékvezető professzorként működött, de oda csak az 1980-as évek elején került. Az azt megelőző évtizedekben az Irodalomtudományi Intézetnek volt a munkatársa, amely akkor a Magyar Tudományos Akadémia Kutatóintézete volt, már a Spenót, tehát az irodalomtörténet elkészítésében is részt vett. Ennek az irodalom elméletről való történeti vállalkozásnak pedig a kezdeményezője volt, az egyik irányítója haláláig, sajnos ez a halál nagyon korán bekövetkezett 1994-ben, de az általa végrehajtott kutatások folytatójának tarthattam és tekinthettem magamat, amikor ezt a kötetet elkészítettem. Tarnay professzor volt az, aki a középkori magyar irodalmi gondolkodásról szóló korszak monográfiát 1984-ben megjelentette. Ez volt egyben az ő akadémiai doktori értekezése.
1: Tulajdonképpen egy ilyen monográfiának vagy kötetnek a megszületése és egyáltalán az irodalmi gondolkodásnak a kialakulása az mindig az adott korszak társadalmi viszonyainak egy vonzata. Tehát az irodalom sem maradhat független attól a kortól, amiben születik, és ebben tükröződik a történelem, a politika, a társadalom felépítése, tehát nagyon sok minden. De hogy lehet ennek a kornak a kritikáját megírni?
2: Szerencsére rengeteg jó forrás van ehhez. Maguk az írók, költők szoktak gondolkodni a dolgon, az eszményeiket megfogalmazni. Vannak programadó cikkeik, és gyakran ők maguk is érzékelik azt, hogy új utakra lépnek. Amikor Kölcsey Ferenc a 19. század elején szakít a klasszikus antikvitásra alapozott, azt utánozni, követni kívánó korábbi művészeti törekvésekkel, és helyette a magyar nemzeti hagyományokhoz, a középkori és korábbi magyar

Köszönöm a türelmét, parancsnok úr. Meghajolt és elment. A parancsnok fejcsóválva nézett utána. Aznap este Baradlay tiszteletes előkeresett egy vadonatúj iskolás füzetet, és annak első lapjára gondosan tintával bemásolta a noteszében lévő adatokat. Rákfi Gergely herceg született Kassán 1900. február 16-án, harmadik gimnazista Budán, a Ferenc József nevelőintézetben, otthona eskő, utolsó posta Eperjes, apja nagybirtokos. Vrana Bazil született 1899. április 18-án Prágában, negyedik gimnazista, apja kereskedő, lakás Prága, Gotthelfstrasse 193. Lubovszki Kazimír született 1897. augusztus 22-én Varsóban, Bécsben tanul, negyedik gimnazista, apja állami hivatalnok, otthon a Varsó, Wolowska utca 87. Pohrisch Gottfried született 1899. június 6-án Bécsben, negyedik gimnazista, apja bankár, otthona Bécs, 12. kerület, Rosengasse 11. Bursanujón született 1899. december 2-án Bukurestiben, apja ügyvéd, otthona bukuresti, Strada Toma 2. Habich Herbert született 1899. január 4-én Königsbergben, apja orvos, című Königsberg, Landstrasse 56. Mikor ezzel megvolt, becsukta a füzetet, és a fedőlapra fölírta nagybetűkkel, Malomgát, 1913. július 21-e. Aztán hosszasan ült a csukott füzet előtt, és gondolkodott. A kis petróleumlámpa kanóca halkan sercegett az asztalon, és a sápadt fény hosszú, fekete árnyékokat vetett a bútorok mögé. Hirtelen elhatározással bemártotta a tollat a tintatartóba, és lassú, gondos kézzel odaírta föléje, mintha címet írna Isten. Aztán gyorsan belökte a füzetet az asztalfiókba, elfújta a lámpát, és lefeküdt aludni. De másnap újra elővette a füzetet, és sokáig nézte a címlapot. Aztán hirtelen egy kérdőjelet rajzolt az Isten szó elé. Majd, mintha megszégyelte volna magát, gyorsan kinyitotta a füzetet, és a tegnapi bejegyzések alá odaírta még a következőket. Saját szememmel győződtem meg, hogy azon a helyen, ahol a csónak megakadt volt, sem kő, sem cölöp, sem egyéb kiállótárgy nincs, ami megakaszthatta volna. Hiribi szerint itt megállt az írásban, és sokáig gondolkodott. Majd gyors mozdulattal kihúzta az utolsó két szót, és így folytatta. Egy helybeli öreg halász vallomása szerint a víz azon a helyen mindenképpen túlságosan mély ahhoz, hogy egy bármennyire is megterhelt csónak zátonyra futhasson. Egyetlen lehetőség tehát... Itt újra abba hagyta az írást. Az ajtón kopogtak, valaki megzavarta. Később kihúzta ezt a három szót is, és helyette ennyit írt csak oda, az Úr útjai csodásak. Néhány nap múlva kifulladt fadöntők hozták meg a papilakhoz a hírt, hogy mi történt az öreg hiribivel. Az urak, akik fent a csiribókon tanyáztak a sok zöld inges gyerekkel, egy vadonatúj csónakot küldettek neki valahonnan, kárpótlásul azért a másikért, ami ott veszett a gát alatt. Az öreg úgy nézte az új csónakot, mint aki elvesztette az eszét. Akik ott voltak, amikor a csónakot a szekérről leemelték, esküsznek, hogy egyre csak az Úristent emlegette. Hogy az Úristen küldi neki ezt a csónakot, hadarta folyton. Bizonyára el kellett veszítse az eszét, mondták az emberek, mert csodálatos dolgokat művelt. Először is megtöltött 5 zsákot kővel, és egyenként beemelte azokat a csónakba. Aztán beleült maga is, és beevezett a malontó közepéig odáig, hol a sodrás elindul. Ott eldobta messzire az evezőt, leült a padra, és elkezdett hangosan énekelni. Csupa zsoltárokat énekelt. A víz pedig ragadta a csónakot egyre sebesebben a gát felé. Csak énekelte a zsoltárokat, és a csónak egyre sebesebben siklott a vízesés felé. Mikor odaért pontosan arra a helyre, ahol annak idején a gyermekek csónaka csodálatos képpen megakadt volt, akkor felállt az öreg hiribi a vadonatúj csónakban. Akik látták, esküdtek rá, hogy olyan volt az arca, mint az apostoloknak. Még akkor is énekelt, amikor a csónak

0: Láfordult vele az úgón. Belekerült jó néhány órába, amíg a holttestét ki tudták horgászni lenne a tutajosok. Szép új csónak is pozdorjává tört. Biztos, mondták az emberek, hogy eszét vesztette az öreg Hiribi, és úgy ment a halálba. Baradlai tiszteletes végezte a szertartást az öreg Hiribi temetésén. Nagy dolog volt, mert tulajdonképpen nem járt volna neki papi temetés, úgy vélték sokan a szenteskedő vénasszonyok közül, hiszen maga végzett az életével. De a legtöbben úgy forgatták a dolgot, hogy szerencsétlenség történt vele. Elvesztette az eszét, és úgy történt a baj. Így aztán helyet adtak neki a köztemetőben. Az emberek nem sokat értettek abból, amit a fiatal tiszteletes azon a napon a vén Hiribi sírjánál mondott. De ez nem is tűnt föl nekik különösebben. Megszokták már, hogy a papoknak külön nyelvezetük van, ami a templom számára készült, s nem arra, hogy az egyszerű népek is megértsék. Ami feltűnt nekik, az a tiszteletes hangja volt inkább. Valaki meg is jegyezte, talán maga a kurátor, nagyon érti a dolgát ez a mi papunk, meg kell hagyni, úgy megadja a módját, mintha a tulajdon édesapját temetné. Bizonyos fokig szerencséje volt Baradlai tiszteletesnek, hogy a vén Hiribi temetésén csak egyszerű hegyi emberek voltak jelen, és a szavak között hibát keresni kitanult úri fül nem hallotta ezt a beszédet. Mert bizony könnyen meggyűlhetett volna a baja a fölötteseivel. Így is nagyot nézett két évre rá az öregesperes, amikor egy vizitáció alkalmával áthaladva a temetőkerten szeme egy fejfán akadt meg, melyen ez állott égetett betűkkel. Itt nyugszik Hiribi Pál halász, élt 66 évet, s belehalt Istenbe, akit nem hitt, de megtalált. Hát ez miféle pogányság? Hökkent meg a derék úr. Ki íratta ezt a szörnyűséget ide? Hogyan engedhet meg ilyesmit a tiszteletes úr? Temető őr is ott volt, és a papra nézett, mert ő íratta volt föl ezeket a szavakat a vén Hiribi fejfájára, de amikor látta, hogy a tiszteletes miként veresedik el, csak megköszörülte a torkát, és kihúzta a bajból. Már tessék elhagyni, esperes úr, mondta, ő maga kívánta, hogy ez álljék a sírján, a vén Hiribi, és mink meg úgy gondoltuk, hogy egy halott atyánk fia utolsó kérését mégiscsak teljesíteni kell, nem igaz? Na meg aztán mondottuk a tiszteletes úrral, ki a rossz nyavaja ér rá, hogy fölmászik ide a hegyre, s pont azt olvassa el, ami a vén Hiribi fejfáján szárad. Hát így húzta ki a temetőőr a papot a bajból azon a napon. Az esperes nem is tett róla később sem említést, annyira megtetszett neki az öreg temetőőr felelete. Meg is feledkezett rendre mindenki az öreg tökéletlen halászról, aki maga hajókázott bele a halálba. Történtek egyéb, nagyobb és szörnyűségesebb dolgok a világban, de Baradlai tiszteletes belső szobájában, mélyen a könyvek alatt, a polcon, egy kis fekete füzet emlékezett az öreg Hiribire, pedig a neve nem is volt beírva sehol. Azonban voltak ott sorra, egymás alatt egyéb adatok. Ilyenek, mint esküvői lelkipásztor levele szerint a fiatal Gergely herceget 5 éves korában egy megvadult hátasló levetette. Csodával határosan maradt életben. Vagy. Esküvői lelkész levele szerint Drágfi Gergely kezében 7 éves korában elsült egy vadászfegyver. A golyó horzsolta az arcát, és csak hajszálon múlt, hogy nem végzett vele. Ugyanebben az évben leesett egy 20 méter magas jegenyefa tetejéről, ahonnal szarkafiókákat akart lehozni, és lábficamodáson kívül egyéb baja nem esett. 1914. január 19-e. Esküvői levél szerint a fiatal Gergely herceg Vidrára vadászva beesett a jég alá, és csodával határosan menekült meg. Alatt a zárójelben érdekes lenne tudni, vajon a többi 5-öt is ennyiszer védte meg a láthatatlan kéz. Majd tovább. Esküvői lelkész levele szerint Gergely herceg nem valami jó bizonyítványt hozott haza, Istennek tehát nem lehet terve vele a tudás terén. De vajon hol? De akadtak följegyzések a többiekről is. Lubovszky Kazimírről sikerült megtudnom annyit, hogy nyílt eszű, értelmes fiú, azonban csínjei miatt már két iskolából kitették. Ügyesen rajzol. 1914. június 6-a. Pohris Gottfriedet apja Angliába küldte további iskoláztatás véget. A bécsi magyar református lelkipásztori hivatal válaszából arra lehet következtetni, hogy a család nem túlságosan népszerű. Zsidók. Rokonságban vannak a Rothschild házzal. 1914. július 1-e. Habicht Herbert Berlinben egy ifjúsági pályázaton első díjat nyert. Tudományos jellegű pályaművel, a fiú 15 éves. Végül az utolsó bejegyzés. 1914. december 6-a. Ma kaptam levelet az esküli kollégától, aki értesít, hogy Drágfi Lajos herceg tartalékos huszárfőhadnagy az oroszok ellen vívott első ütközetben hősi halált halt. Adjon az úr békés nyugodalmat neki, és valamennyinek, aki még következik utána. Ezután a füzet úgy látszik bekerült valahova a láda fenekére könyvek közé, vagy ki tudja hova. Minden esetre Baradlai tiszteletes nem írt belé többet semmit. A világtörténelem sodró eseményei más irányba terelték figyelmét. Az 1914 utáni esztendők borzalmas katasztrófái elhomályosították a malomgáti csónak epizódját. A tiszteletes életének arról a szakaszáról annyit tudunk még, hogy a község, ahol lelkipásztorkodott, 1919-ben a román megszállás alá került. Két évre rá, összeesküvés címén a román rendőrség letartóztatta, és több lelkésztársával együtt a fogarasi várbörtönbe került. Innen 14 hónap múlva szabadult ki. Fogait közben kipofozták a szájából a vallatások során, szeme meggyöngült, haja őszülni kezdett. Szabadon bocsátása után néhány budapesti napilap megemlékezett róla, sőt egy az igazságért lelkesedni tudó fiatal angol újságíró riportot is közölt valamelyik másodrangú londoni lapban a megkínzott prédikátorról. Aztán elmerült ő is a feledésnek abba a feneketlen sötétségébe, amelybe Európának, azokban a lázus konjunktúra éveiben az otthontalanná váltaknak annyi ezrei elmerültek. 1929-ben tűnt föl újra a neve, egy Levél haza című írás alatt, melyet az egyik Erdélyben megjelenő egyházi lap közölt, így állt ott. Baradlai Károly, Little Towni református lelkész. Hogy miképpen került Baradlai tiszteletes ebben a Montana állambeli kis bányavároskába, arról nem sokat tudunk. Valószínűleg az egyházi szervezetek útján 1926-ban jelent meg ott, mint segédlelkész, majd két év múlva 1928 tavaszán, amikor főnöke 24 esztendő szolgálatának súlyával a vállán nyugalomba vonult, ő lépett az örökébe. Hívei egyszerű emberek voltak, bányászok, nagyobbára Európa hajótöröttei szintén, hiszen Little Town egészen új alapítású városka volt. Mindössze 1922-ben nyilvánították várossá az alig 10 évvel azelőtt létesült bányásztelepülést. Szép számban éltek ott magyarok is, és Baradlai tiszteletes úr, vagy ahogy akkor nevezték, Reverend Charles Baradlai, hosszú estéin elbeszélgetett velük a régi emlékekről, az óhazáról, és ami rossz volt, az lassan feledésbe merült, és csak a szép maradt meg, és élt tovább valahol a lelke legmélyén, fájdalmas honvágyján nem esülve. Baradlai tiszteletes aglegény maradt. Magányos, furcsa ember. Így történhetett, hogy 1948-ban 20 éves Little Towni lelkészi jubileumakor már annyi megtakarított pénze volt, hogy élete végéig kényelmesen megélhetett volna belőle. A fárasztó jubileumi ünnepség után este, dolgozószobájának karosszékében ülve el is gondolkozott ezen. Hogy mi telt el, és mi van még hátra, hogy mi volt az értelme annak, ami eltelt, és mi értelmét lehetne még adni annak, ami hátra van. És ahogy így a számadáson tűnődött, a számadáson, amit egyszer majd valahol be kell nyújtani, valami különös, nyugtalan érzés fogta el. Mintha mindannak, ami történt, nem lett volna célja és értelme. Mintha mindaz az idő, ami eltelt, fölöslegesen telt volna el. Valahogy úgy érezte magát hirtelen, mint a versenyfutó, aki az utolsó 10 percben döbben rá, hogy még semmit sem futott, és ijesztő izgalom fogja el, hogy miképpen éri el a célt. De hol a cél? Mi a cél? Csak élni. Nap-nap után. Megélni ezt és amaszt, múltá változtatni a jelent, jelenni a jövőt, és baktatni, baktatni a napok hátán, amíg egyszer csak elfogynak, és a semmi, vagy az Isten, vagy akármi, egy nagy fekete szivacsal mindent letöröl, ami volt és ami történt. És akkor, ahogy ott ült a karosszékben, késő éjszaka is ezeken gondolkozott, egyszerre csak eszébe jutott a vén halász Hiribi. Úgy látta maga előtt ráncos arcát, mintha néhány perccel azelőtt mondta volna csak, ha tudom, hogy nincs Isten, éppen úgy meg tudok élni vele, mint ha tudom azt, hogy van. De ha tudom is, meg nem is, hogy van, és tudom is, meg nem is, hogy nincs, akkor sem élni, sem meghalni nem lehet úgy, ahogyan kell. Igen. Hallotta tisztán a szavakat, az utolsó szavakat, amiket a vén Hiribi szájából azon a régi-régi nyáron hallott volt. Vajon én tudom-e, hogy van? Döbbent meg az öreg tiszteletes ott a karosszékben, emlékbeli vén Hiribi szavain, vagy csak hiszem? Hinni nem annyit jelentett, tudni is, meg nem is? Lám vén féleszű Hiribi azért élt, hogy földerítse magának ezt a titkot, és amikor megtudta, amit tudni akart, belehalt a titokba. De én miért éltem? Vajon nem mindnyájan ezért a titokért élünk, hogy földerítsük életünk nagy titkát, az Istent? És mit tettem én, hogy megoldjam a titkot, a magamét, hogy ne csak higgyem, hanem tudjam is? És ahogy ott ült, és ezeken töprengett, egyszerre csak eszébe jutott mindaz, ami az öreg Hiribivel összefüggött. Mindaz, ami 35 évvel azelőtt ott, abban a messzi kis erdélyi falucskában történt. Mindaz, amit akkor gondolt és érzett, s hirtelen, mint valami rettenetes, pánikszerű fölismerés szakadt reá a tudat, hogy 35 éven keresztül elmulasztott valamit. Elmulasztott tovább menni egy megtalált nyomon, mely talán Isten nyoma volt, és mely elvezette volna a tudáshoz. Elmulasztotta azt, ami életének a feladata volt talán, bizonyságot szerezni arról, kézzel fogható bizonyságot, hogy van Isten. Hogy van, mert nyoma van, amit követni lehet. Hogy van, mert akar valamit, mert cselekszik, fizikai törvények ellenére is, ha szükséges, hogy életben tartsa azokat, akikkel terve van. Izgalmában fölugrott. Fel alá járkált hátán összetett kezekkel. Emlékezett, hogy annak idején adatokat írt bele egy füzetbe, s hogy ezeknek az adatoknak a nyomán kellett volna tovább kutatni Istent, mint ahogy egy bonyolult képlet után kutat a lombikjai között a vegyész, az elemek titkait nyomról nyomra követve. Isten is egy bonyolult képlet, melynek elemei az emberi életek, s aki az ő általa megjelölt életek titkát megfejti, következtetni tud a megsejtett egészre. És neki szeme előtt jelölt meg az Isten 6 emberi életet, s ő hűtlenül megfeledkezett erről. Izgatottan túrta össze fiókjait a füzet után, remegett a keze. Ha elvesztek az adatok, Isten nyoma is elveszett. Isten 35 évvel ezelőtt otthagyta szeme előtt lábanyomát a gáton. Csak követnie kellett volna, s ő Istent hirdetve megfeledkezett a nyomról, mely mögött Isten maga rejtőzött, titok ködébe burkolva. Ezt a ködöt, ezt kellene eloszlatni. Talán nem késő még. Talán ez a nagy feladat, amiért élnie kellett, s lám ő is csak vénségére döbbent rá, akár a bolond Hiribi. A füzet nem volt sehol. Feltúrta a könyves szekrényeket, a fiókokat, mindent. A füzet nem volt sehol. Hajnalodott már, amikor eszébe jutott egy ócska öreg láda fent a padláson. A Little Towni segédlelkész egy vidám fiatal amerikai fiú éppen reggeli tornáját végezte a gyepen, amikor meglátta az öreg baradlait lefele jönni a padlás lépcsőn. Döbbenve merett rá, még ilyen öregnek nem látta soha. Arca fakú volt és ráncos őszhaja borzolt. Görnyedt tartással ereszkedett alá a meredek lépcsőn, egyik keze a korlátot markolta, másik görcsösen szorított valami ócska, fekete füzetet. Segédlelkész úgy tornaruhában odaszaladt hozzá. Jó reggelt, nagy tiszteletű uram! Nem jól érzi magát? Az öreg pap fáradt arcán különös, gyerekes mosoly rángott végig. Dehogy nem, kedves fiatal barátom! Dehogy is nem! Soha ilyen jól nem éreztem magamat, higgy el! Megtaláltam valamit, amit 35 évvel ezelőtt elvesztettem, mintha csak magamat találtam volna meg. Csillogtak a szemei, akárha könnyek lettek volna benne. A keze is olyan különösen reszketett. A segédlelkész hosszasan nézett utána, és arra gondolt, amire minden fiatal gondol néha, milyen rossz lehet öregnek lenni. És aztán arra, ha nyugdíjba menne az öreg, én lennék a Little Towni lelkész. És úgy is történt, igazán. Még hamarabb, mint gondolta volna. Reverend Baradlai nyugdíjazását kérte. Vett magának Little Town fölött az erdők szélén egy kicsi házat, oda átvitette minden holmiát. Önmaga pedig útlevelet kért Európába. Átmegyek kissé, hogy megnézzem még egyszer azt a földet, amelyiken születtem, s ahol élnem kellett volna, ha az emberek országa Isten országa lenne. Barátai igyekeztek lebeszélni erről. Nem jó az, mondták. Visszatérni oda, ahol az ember fiatal volt, ahol az ember valamikor otthon volt. A világ változik, az emberek változnak, és szomorú az, ha idegennek érezzük magunkat ott, ahol valamikor otthon voltunk. Európa nagyot változott azóta, és akinek honvágya van a régi Európa után, az ne térjen vissza az újba. Így mondták a barátok. De az öreg Baradlai tiszteletes csak mosolygott. Valamit elmulasztottam volt annak idején, mondta ilyenkor, és azt most jóvá kell tegyen, meg kell keressek 6 embert. Ki tudja, hol vannak azóta, csóválták a barátok a fejüket. Nehéz ennyi idő múlva megtalálni valakit 2 világháború után. De az öreg Baradlai csak mosolygott titokzatosan. Istennek minden lehetséges, mondta, és egy szép napon hajóra ült. Ez történt 1949. júniusában.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukackrater.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük. Aréna, az Inforádió interjú műsora az Európa Rádióban. Minden hétköznap 13 órától. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. A napirendi javaslat szerint az alakuló ülést 10 órakor nyitja meg Sulyak Tamás köztársasági elnök. Az áprilisi választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. A mandátumvizsgálat és a mandátumigazolást követően az országgyűlési képviselők esküt tesznek, ezzel megalakul majd az új országgyűlés, és megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása. Titkos szavazással megválasztják az országgyűlés elnökét, nyílt szavazással az alelnökeit és jegyzőit is. A parlamenti képviselők több mint a felének szavazatával választják meg szintén ezen a napon az új kormányfőt, aki a történelmi zászlók előtt ünnepélyes keretek között tesz esküt, majd mond beszédet. A képviselők hozzájárulhatnak, hogy az országgyűlés a házszabálytól eltérve tárgyalja a minisztériumok felsorolásáról szóló törvényjavaslatot, valamint az orosz-ukrán háború miatt kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséhez szükséges javaslatcsomagot. A parlament dönt a bizottságok létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról is. Az új parlamentnek 20 állandó bizottsága lesz, 14-et a kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt egésznapos rendszerváltó népünnepét szervez az Országház előtti Kossuth-Lajos téren és a rakparton. Az Alkotmánybíróság alaptörvény ellenesség miatt megsemmisítette az önkormányzati szolidaritási hozzájárulásról szóló kormányrendelet egyes rendelkezéseit. Az Országos Bírói Tanács jogorvoslati kérelemben kérte az AB-tól, állapítsa meg, hogy a szükséges veszélyhelyzeti szabályozásról szóló, ez év február 4-én életbe lépett kormányrendelet előkészítéséért felelős szerv nem tette lehetővé az Országos Bírói Tanács számára a bírósági szervezeti törvényben előírt véleményezést, ezért az AB visszamenőleges hatállyal semmisítse meg a kormányrendelet egyes rendelkezéseit. A kifogásolt rendelet előírja, hogy a bíróságnak a közigazgatási perrendtartásról szóló törvényt a rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A sérelmezett rendelkezések alapján a szolidaritási hozzájárulás megállapítása, beszedése, elszámolása, a központi költségvetés végrehajtásának technikai lebonyolítását szolgáló folyamat, az ezzel összefüggő intézkedés vagy irat nem minősül hatósági aktusnak, ellene közigazgatási pernek nincs helye. A jogszabály azt is előírja, hogy a rendelkezéseket a folyamatban lévő bírósági eljárásokban is alkalmazni kell. A 2023-25. Években esedékessé vált szolidaritási hozzájárulással kapcsolatosan folyamatban lévő pert a bíróság megszünteti, a perköltséget az állam viseli. Az okostelefon használat nyomot hagy a személyiségen, ugyanakkor tükrözi is azt, állapította meg a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legfrissebb kutatása. A 2025-ös felmérés célja annak feltárása volt, hogy a 20 és 60 év közötti felnőtt lakosság körében a társadalmi státusz milyen formában jelenik meg a telefonhasználat mintázatain keresztül. Az adatok szerint még a magasabb képzettségű vezetők és értelmiségiek napi átlaga 2 óra 3 perc volt, addig a szakképzetlen munkásoké csak nem 3 óra. Ez a különbség részben annak is tulajdonítható, hogy az alacsonyabb státuszú csoportok számára a telefon gyakran az egyedüli digitális eszköz a munkában, a kommunikációban és a szórakozásban. A kutatás szerint a társadalmi státusz csökkenésével a telefonhasználat fókusza a szórakozás és a közösségi média irányába tolódik el. Mint fogalmaztak, a játékhasználat is markánsan státuszhierarchikus, a magas státuszú csoportokban 10-11%, míg a szakmunkásoknál és a szakképzetlen munkásoknál eléri a 15-18%-ot is. A kutatás összességében több közvetett bizonyítékkal is szolgált a digitális egyenlőtlenségek elmélethez. Azok, akik eleve több erőforrással rendelkeznek, az online tér előnyeit is hatékonyabban tudják kiaknázni, ezáltal a digitális előnyök tovább erősíthetik a társadalmi egyenlőtlenségeket, áll a felmérést összefoglaló közleményben. Vonalfesztivál címen május végén első alkalommal ad otthont egy új bábszínházi seregszemlének Debrecenben a Vojtina Bábszínház, jelentették be sajtótájékoztatón a szervezők. Láposi Terka, a Vojtina Bábszínház igazgatója és művészeti vezetője elmondta, a Vonalfesztivál az újszerű színházi formanyelvvel, vizualitással alkotó művészeknek és bábszínházaknak ad otthont, arra fókuszálva, milyen aktuális kérdésekre keresik a válaszokat a társulatok. Május 29-től 31-ig a kínálattal az óvodásoktól a felnőtt korosztályokig szeretnék megszólítani az érdeklődő közönséget. A Vonalfesztivált ezentúl minden páros évben rendezik meg Debrecenben.
0: Az időjárásról.
1: Továbbra is marad a többnyire napos idő, délnyugat felől egyre nagyobb területen megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, elszórtan fordulhat elő egy-egy zápor. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 16 fok között alakul. Csütörtökön felhős időre van kilátás, kisebb szakadozásokkal, többfelé számíthatunk esőre, záporra. A délnyugati szelet néhol élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 20 és 25 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a rádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az Aréna mai vendégét, Szalai Mátét, a Klingendál Intézet és a Budapesti Corvinus Egyetem kutatóját. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Irán elleni katonai akció, hormuzi szoros körüli feszültség, tengeri blokkád és annak nyomán olajszállítás, olajpiac összeomlása. Az elmúlt hetekben mindez folyamatosan téma, immár több mint két hónapja, hiszen február végén indult az Egyesült Államok és Izrael közös fegyveres akciója Irán ellen. Amúgy egyébként alig több mint fél évvel az előző Irán elleni katonai akció, az úgynevezett 12 napos háború után. Hát most viszont már túl vagyunk 60 napon is, és továbbra sem nagyon látszik a lehetséges végkifejlet. Elhúzódó fegyveres konfliktusra nyugodtan mondhatni, hogy egyértelműen háborúra kell készülni. Jó lehet most még, hát úgy, ahogy talán érvényben van a tűzszünet, vagy a tűzszüneti megállapodás, de ennek azért nincsenek annyira pozitív jelei.
2: Nincsenek. Én azt mondanám, hogy ne készüljünk a háborúra, hanem lássuk, hogy ez egy háború, ami zajlik, és ennek vannak intenzívebb szakaszai és kevésbé intenzív szakaszai. Most éppen egy kevésbé intenzív szakaszban voltunk az elmúlt pár hétben, mondjuk április 8-a óta, amióta volt ez a tűzszünet. Bár hozzáteszem, hogy a tűzszünet bejelentését követő nap az egyik legdurvább nap volt a háborúban. És aztán eltelt néhány hét, amikor úgy tűnt, hogy tényleg lecsillapodnak a kedélyek. De hát láthatóan a két fő szereplő, az Egyesült Államok és Irán nem kerültek közelbe egymáshoz. És akkor még Izraelt bele se hoztuk a képbe, ami pedig teljesen más politikát követ, mint Irán, ott nagyon erős.
1: Igen, mondhatjuk, hogy talán mások vannak voltak a katonai akció megindításakor is, nagyjából mások voltak a hangsúlyok Washingtonban és Izraelben is.
2: Így van, így van. És most azt láthatjuk, hogy a béketárgyalások nem mennek sehová, ugye küldözgetnek a felek egymásnak különböző béketerveket, de ezeket nem fogadja el a másik fél, nincs egy közös konszenzus, nincs egy közös alap. És hát ebben a helyzetben, hogy a tűzszünet valamennyire működik, hiszen nem lövik egymást olyan mértékben rakétákkal, mint korábban, mint április 8-a előtt, de például éppen tegnap már komoly tengeri összecsapások voltak, amerikai hadihajók támadtak iráni úgynevezett gyors hajókat, vagy kis hajókat. Erre az irániak azt mondták, hogy ezek civil hajók voltak, de az amerikaiak szerint katonai hajók voltak, illetve azt is lehet látni, hogy az Egyesült Arab Emírségekkel szemben Irán kilőtt néhány rakétát, illetve drónt. Az irániak ezt kicsit tagadják, és ők azt mondják, hogy egy amerikai-izraeli false flag, tehát egy hamis zászlós hadműveletről van szó, de azért ezt nem sokan hiszik el azért Iránnak, és Ománban is látható volt, hogy voltak kisebb dróntámadások is. Tehát most az a félelem van, hogy most ez az alacsonyabb intenzitású szakasz ismét egy magas intenzitású szakasszá válhat a következő napokban.
1: Ez azért is érdekes, mert ha megnézzük a híreket, hát bár az amerikai elnöktől megszokhattuk, hogy mondjuk a délutáni uzsonnája után egészen más mond, mint a reggeli kávézása közben. Minden esetre most hétvégén, május 1-én írt egy levelet a kongresszusnak, amelyben lezártnak nyilvánította az Iránnal folytatott fegyveres harcot, hát mondjuk jelezve egyúttal, hogy az Irán által az Egyesült Államokra jelentett fenyegetés azért továbbra is jelentős. Ez a harcok vége bejelentés azért, én azt gondolom, hogy talán lehet ilyen formális vetületű is, hiszen ugye említettük ezt a 60 napot, és 60 nap eltelt a katonai művelet megindítása óta, és az amerikai törvények szerint ezen időtartamon túl minden további katonai lépéshez vagy katonai akcióhoz már a kongresszus jóváhagyására lenne szükség. Tehát, mintha ez egy ilyen formális dolog lenne.
2: Abszolút, és emiatt még csak nem is jogi, hanem inkább politikai vagy kommunikációs szerepet játszik. Nyilván a Trump elnök tudja, hogy ez egy népszerűtlen háború, és tudja azt is, hogy az Egyesült Államokban félidős választások lesznek nem sokára, és azt szignálni akarja azt, hogy a háborúnak vége, még ha nincs is vége. És egyébként jogi szempontból ezek az állítások teljesen hamisak voltak. Tehát az a tény például, hogy az Egyesült Államok továbbra is blokkád alatt tartja az iráni blokkádot, és ezáltal az iráni kikötőket a hormuzi szörös térségében, ezek a nemzetközi jog szerint hadműveletnek számítanak, tehát harci cselekménynek számítanak, tehát amit Trump elnök mond, azt szerintem most a helyzetnek a tényleges leírása szempontjából teljesen figyelmen kívül hagyhatjuk, egy politikai üzenetként értelmezhetjük, ami a belső közönségnek szól.
1: Ha már a hormuzi szoros szóba került, és ez a tengeri blokkád, amit említett, ugye most arról szólnak a hírek, hogy az amerikai erők folytatják a járőrözést a nemzetközi vizeken a térségben, és kikényszerítik a tengeri blokkádot Irán ellen, sőt most elindult ez az úgynevezett szabadság projekt, amelyben az Egyesült Államok haditengerészeti kíséretet biztosítva segít átkelni a Hormuz szoroson az arab öbölben rekedt úgymond semleges hajóknak. Ez hogy kell ezt elképzelni? Mit is jelent ez olyan humanitárius gesztus, vagy azért ez is egy üzenet Teherán felé?
2: Ez egyrészt egy üzenet Teherán felé, másrésztről pedig üzenet a világ gazdaság szereplői számára is. Ugye fontos azt nem elfelejtenünk, hogy amikor arról van szó, hogy a Hormuzi szoros le van-e zárva, vagy nincs lezárva, az nem egy fizikai zárat jelent, hanem egy katonai politikai zárat. Tehát az irániak azt, vagy az iráni hatóságok, az iráni forradalmi gárda azt mondja, hogy le van zárva a szoros, az azt jelenti, hogy ott vannak hadihajók a térségben, és ők azt mondják, hogyha valaki...
1: Ezért eldördültek ott lövések is.
2: Abszolút, tehát hogyha valaki ott azon az útvonalon megy, ami nem tetszik az irániaknak, vagy nem jelez előre, stb., akkor az iráni hadihajók megtámadhatják ezeket a hajókat. Azért láttuk azt az elmúlt hetekben is, sőt, hát már hónapokban, február 28-a után, hogy ez a zár csak néhány nap volt egy ilyen teljes zár, amikor nulla hajó ment át. Azt lehet látni, hogy azért néhány átmegy. Ugye a háború előtt mondjuk azt szokták mondani, hogy 120 hajó szokott átkelni a Hormuzi szoroson, aminek körülbelül a fele az, ami energetikai jellegű hajó. Nyilván ezek csak becslések, mert minden nap más, de gyakorlatilag ezekkel a számokat tudunk használni. Például most annak ellenére, hogy hivatalosan van egy iráni blokád, és van egy amerikai ellenblokád, ennek ellenére is mentek a hajók, mondjuk 3-4-5 darab hajó át tudott kelni. Ami miatt az amerikai bejelentés fontos volt, az, hogy ez egy üzenetet küldött azoknak a cégeknek gyakorlatilag, akiknek a hajói ott vannak a térségben, akár be akarnak jönni, akár ki akarnak jönni a Perzsa-öbölből, és ezzel arra buzdítja őket, hogy lehet használni a Hormuzi szorost, ne aggódjatok, majd mi fogjuk leharcolni ezt az irániakkal, nektek nem kell. Ugye ennek az a logikája, vagy az a célja, hogy ezek a nagy fuvarozási logisztikai cégek azt mondják, hogy bevállalják ezeket az utakat, és akkor ezzel meg tud nyílni idézőjelben a Hormuzi szoros, ami még egyszer mondom, fizikailag nincs teljesen lezárva. Nyilván ezt a képet még komplikálhatjuk nagyon sokféle dolga, például az, hogy az irániak elvileg elaknásították a Hormuz szorosnak egy részét. Persze megint csak sokan nem hisznek benne, hogy ez teljesen megtörtént, már nem lehet ezt csak így oda menni és leellenőrizni, hiszen ezek mély tengeri aknák is lehetnek. Sőt, hát, hogyha az irániaknak hiszünk, akkor gyakorlatilag ománi nemzeti területet, a tengeri területet aknásítottak el, ami meg aztán teljesen nemzetközi jogellenes lenne, és elmondana minden dolognak. Ráadásul egy olyan területet aknásítottak el, amit nem is tudnának ezek a nagy olajtankerek használni. Tehát teljes össze-vissza jönnek az információk. Nem, hogyha mindent elhiszünk az irániaknak, vagy az amerikaiaknak, vagy a térségbeli államoknak, akkor a kép nem áll teljesen össze. Ebben a káoszban próbált az amerikai bejelentés egy kicsit nyugtatólag hatni. Minimális eredménye van, tehát lehet látni, hogy egy-két nagy cég igénybe vette ezt a szolgáltatást, annak ellenére, hogy megtámadták őket, vagy megtámadtak egy hajót, amit aztán az amerikaiak elhárítottak, de volt olyan hajó, ami kijutott például a Perzsa-öbölből, ami már ott vesztegelt nagyon régóta.
1: A Hormuzi szoros azért ebben az egész konfliktusban mindenképpen kardinális kérdésnek számít. Az a látható, hogy Teherán kezében mindenképpen egy ütőkártya lehet, de az Egyesült Államok számára is különösen fontos, akár gazdasági szempontból, vagy inkább amolyan presztízs kérdés, mert Donald Trump több bejegyzésében is utalt arra, hogy az Egyesült Államok a világ országai számára tesz szívességet szinte a Hormuzi szorosnál, és ha hát megnézzük a számokat, akkor valóban az derül ki, hogy az Egyesült Államok sokkal kevesebb olajat szerez be abból a térségből, mint az európai, vagy különösen a távol-keleti országok. Szóval kinek mennyire fontos a Hormuzi szoros?
2: Ez abszolút így van, és valóban nem lehet azt mondani, hogy a Hormuzi szoros mindenkinek ugyanannyira fontos, pont azokban az okokban, amiket ön is mondott. De ebből a szempontból az európaiak is mondhatják, hogy hát nézzétek, nem nekünk vannak már most ellátási gondjaink. Lehet, hogy itt is lesznek pár hét múlva, vagy pár hónap múlva. De például Dél-Kelet-Ázsiában, Japán, Dél-Korea, más országok számára ez egy sokkal nagyobb válság. Ugye ott már több ország is van, amelyik azt mondja, hogy most nem kell munkába jönni, otthonról kell dolgozni azért, hogy ne fogyasszunk annyi üzemanyagot. Tehát ott már ez már egy húsba vágó problémává vált. Az Egyesült Államok vezetése mondhatja azt joggal, hogy nekik ugye megvan a maguk kőolajkészlete, földgázkészlete, hogy az Egyesült államok az egyik, hanem a legnagyobb energetikai termelővé és exportőré vált az elmúlt évtizedben. Ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy az amerikai piacokat ne az amerikai piacokra ne hatna a hormuzi szorosnak a kérdése.
1: Ugye nagyon üzemanyagárak már ott is emelkednek azért.
2: Így van, ugye mindenki az a kőolajnak a világpiaci árára szokott utalni, ami nyilván az csak egy szám, és igazából nem csak egy szám, hanem több különböző számot szoktak használni a szakértők ebben. De hát minden ilyen geopolitikai sok hatására ez az ár felemelkedik, és hogyha az ár felemelkedik, az azért is nagyon rossz, mert még ha nem is ezt az olajat veszik meg konkrétan az amerikaiak, ez nyilván hatni fog azokra a szerződésekre, amiket az amerikai cégek kötöttek meg. És egyébként ezért lehet látni azt, hogy az amerikai fogyasztók számára a benzinköltségek például most nagyon megnőttek az elmúlt hónapokban. Nincsenek talán olyan maximális szinten, mint tavaly voltak, ha jól emlékszem, amikor volt ez a 12 napos háború, de azért itt is eléggé megnövekedtek.
1: Ja, azt mondtuk, hogy ütőkártya lehet Teherán számára is a hormuzi szoros, és fontos maga az ellenőrzés, és fontos, hogy mondjuk bevétele legyen a hormuzi szoros feletti ellenőrzésből, hogy fizessenek neki a szoroson való átkelését. Egyáltalán ez hogyan működött ez korábban, mondjuk úgymond békeidőben?
2: Erre az utóbbira válaszolnak először, mert ez a könnyebb kérdés. Ugye a hormuzi szoros az egy nemzetközi szoros, erre van egy nemzetközi jogi előírás, hogy hogyan kell ezt működtetni, és mivel ez egy nemzetközi szoros, tehát az egyik oldalán Irán van, a másik oldalán egy másik ország, Omán van, éppen ezért itt a szabad hajózás joga az mindenkit megillett. Tehát elvileg itt nem szabad senkinek lezárni ezt a szorost. Az irániak
1: fizetni sem szabad,
2: tehát elvileg ez teljesen szabad.
1: Mert most ugye ez volt napirenden, hogy a Teherán ezt próbálta kikényszeríteni, hogy fizessenek neki.
2: Ami ebből a szempontból nemzetközi jogállás lenne. Ugye igaz az, hogy Irán nem részese annak az ENSZ által megkötött, vagy ENSZ által létrehozott szerződésnek, amit az államok egy jelentős része aláírt, és ami ezeket a hajózhatósági elveket szabályozza, ugye ez az UNCLOS szerződés angol rövidítéssel, ami a nevébe is magába visel, hogy ez a tenger joga, ez a tenger jogáról szól ez a szerződés. Tehát Irán ennek nem részese, és azt mondja, hogy hát akkor mi azt csinálunk, amit akarunk a hormuzi szorosban. Ez viszont nem teljesen igaz, mert attól még, hogy Irán nem részese, az nem azt jelenti, hogy az egész világot rá tud valami számukra jogállás gyakorlatra kényszeríteni, és ráadásul sok jogász érvel amellett, hogy ez az UNCLOS már annyira bevett gyakorlattá vált, hogy nem csak a szerződés maga, de az esetjogban, meg a gyakorlati jogban, a szokásjogban is már fontos szerepet játszik. Tehát elméletileg itt teljesen szabadon lehetne átmenni, és ez így is volt egészen mostanáig. Na most iráni szempontból, ami miatt fontos lett a hormuzi szoros, az, hogy amikor Iránt megtámadták újra február 28-án az amerikaiak és az izraeliek, akkor Irán átváltott egy nagyon egyértelmű túlélési üzemmódra, ami egy ilyen rövid távú gondolkodás, rövid távú racionalitásnak a maximalizálása törekszik. Tehát az a célom, hogy túléljem a következő napot. Gyakorlatilag ez volt az iráni stratégia, és ez az iráni stratégia működött. Ugye hogyan működhet ez a stratégia? Hogyha nekem csak az a célom, hogy túléljek, a másik félnek vannak ennél sokkal komplexebb cél, ugye az amerikaiak rezsimváltást akarnak, az izraeliek rezsimváltást akarnak, legalábbis ezt mondták az első napokban, akkor én egy jobb helyzetben vagyok, azért már sokkal könnyebb elérni az én célomat, mint az ellenfélnek elérni az ő célját velem szemben. Másrésztről pedig én meg tudom növelni a beavatkozásnak az árát azzal, hogyha például lezárom a hormuzi szorost, elkezdem rakétázni Dubajt, amit az egész világ meg fog érezni, és a világpiacon és a világkereskedelemben nagyon nagy károkat okozok. Azzal, hogy megnövelte Irán ezt a költséget az Egyesült Államok és Izrael számára, azzal beállhatott ez a helyzet, hogy ugyan az Egyesült Államok és Izrael sokkal erősebb katonailag, de mégsem képesek most arra, hogy megfizessék azt az árat, ami szükséges ahhoz, hogy a háború folytatódjon, vagy az iráni rezsim megbukjon. Egyébként nagyon érdekes az, hogy az iráni vezetés láthatóan nagyon sokat tanult különböző terrorista szervezetektől, nem állami szervezetektől, tehát ha megnézzük, hogy a Hezbollahnak, az Al-Qaidának, az Iszlám Államnak milyen stratégiája volt, az nagyon-nagyon hasznos, nagyon hasonlított erre. De hogy egy másik történelmi példát hozzak, ugye a vietnámi kommunistáknak pont ugyanez volt a stratégiája, hogy megnöveljék az amerikai beavatkozásnak a költségeit, és egyszerűen csak kibekkeljek addig, amíg nem vonulnak vissza az amerikaiak.
1: Tehát akkor, ha jól értem, akkor tulajdonképpen Teheránnak az a taktikája, vagy a stratégiája, hogy minél jobban elhúzódjon ez a konfliktus, és úgymond kifárassza a vele szemben álló feleket, tehát Izraelt és az Egyesült Államokat?
2: Néha úgy tűnik, hogy akarja húzni a konfliktust. Én nem azt mondanám, hogy időben akarja elhúzni, hanem a költségeket akarja nagyon-nagyon megnövelni, hogyha, és nyilván az idő elhúzódása az a iráni kezekre játszik, hiszen akkor minden nap ugye rengeteg pénz esik ki a világkereskedelemből, a világgazdaságból azáltal, hogy a Hormuzszoros le van zárva, de nyilván a legjobb Iránnak az lenne, hogyha holnap így visszamennénk oda, ahol voltunk, bár ugye oda már nagyon nem lehet visszamenni. Ugye az irániak tudták azt, hogy a Hormuzszoros lezárása vagy olyan aduászon a kezükben, amivel az amerikaiak rövid távon nem tudnak mit kezdeni, és hát láthatóan az amerikaiak rossz ezt kimondani, de láthatóan nem voltak erre fölkészülve, ami azért nagyon furcsa, mert mindenfajta projekció, mindenfajta ilyen előrejelző játék vagy szituációs gyakorlat.
1: Hát voltak amit... Istán Teherán részéről, mert ilyen fenyegetőzések korábban is abszolút, a hormuzi szoros lezárására.
2: Abszolút, bár az iráni vezetők ugye mindenfélét mondanak azt is, hogy le fogják támadni teljesen Tel Avivot, meg hasonló szélsőséges megnyilatkozásokat, tehát nehéz hinni azt, amit mondanak, de láthatóan az amerikaiak annak ellenére, hogy ez benne volt a köztudatban, hogy az irániak kezében benne van az ütőkártya, nem készültek föl rá, és most itt vagyunk ebben a helyzetben, hogy se az Egyesült Államok, se Irán nem akar visszamenni a háborúba, de nem is akarnak egyik pillanatra másikra békét kötni, ezáltal be vagyunk ragadva ebbe a fura helyzetbe.
1: De hogy akkor vélhetően azt gondolhatjuk, hogy az közelebb hozhat egy békét, vagy legalábbis egy megállapodást, hogyha mondjuk az Egyesült Államok szembesül azzal, vagy belátja azt, hogy ez egy nagyon drága háború, és nagyon költséges a számára. Most a Pentagonnak éppen volt a napokban egy összesítése, és ez szerint eddig nagyjából 25 milliárd dollárjába került az iráni művelet az Egyesült Államoknak. És hát akkor még ugye itt van mellette, amit már érintőlegesen beszéltünk erről, az elnök népszerűsége, jó részt ennek az iráni akciónak is köszönhetően zuhant most nagyjából a mélypontjára.
2: Így van.
1: Tehát ez esetleg, ha ezzel szembesül valóban az Egyesült Államok, és egyre jobban szembesülnie kell, akkor ez előbbre hozhat bármilyen megállapodást?
2: Elméletileg igen. Ha racionálisan nézzük a helyzetet, akkor igen, hiszen ugye a háborúval kapcsolatos gondolkodásunk pont erre mutatna, hogy a két fél nem értenek egyet, harcolnak egymással, fölmérik a saját képességeiket, fölmérik a másik képességeit. Most az Egyesült Államok látja azt, hogy Iránnak itt van az ütőkártya a kezében, Irán látja azt, hogy azért nem tudja fölvenni az amerikai és izraeli rakétákkal a versenyt, és akkor valami kompromisszum születik. Ez lenne az elméleti és a racionális megoldás. Mégsem ezt látjuk megtörténni, részben azért, mert a felek nem feltétlenül racionálisan viselkednek. Másrésztről pedig ugye nem nincsenek minden információnak a birtokában. Nekem úgy tűnik, hogy az amerikai hírszerzés nem teljesített jól ebben a háborúban, nem feltétlenül abban az értelemben, hogy nem hozták el az információkat Washingtonba, hanem valahogy, mint egyébként a 2003-as iraki beavatkozásnál is, azok az információk úgy kerültek feldolgozásra, hogy aztán az elnök asztalára nem az kerül oda, vagy pedig az elnök tanácsadói nem úgy interpretálják azokat az információkat, hogy aztán abból egy racionális stratégia szülessen.
1: Közelmúltban írt ön arról, hogy hát amit most is hangsúlyozott, hogy az egyértelmű, hogy ebben a konfliktus helyzetben a katonai erőfölény az egyértelműen az Egyesült Államoké és Izraelé, de mintha utalt volna arra, hogy mégis politikai értelemben elképzelhető, hogy Irán lesz a győztese ennek a konfliktusnak. Mit is jelenthet ez?
2: Ez azt jelenti, amire próbáltam az előbb is utalni már, hogy ugye mások a célok, más a győzelemnek a kritérium a két fél számára. Irán számára az a győzelem kritérium, hogyha túléli ezt a konfliktust. Most megnézzük a mai napon, az iráni rendszer persze nem teljesen épp, de továbbra is ott van. Ugyanazok a körök vezetik Iránt, még ha nem is ugyanazok az emberek. Amerikai szempontból mi a sikerkritérium? Hát ugye az mindig változott, de most már szinte sikerkritériummá válna az, hogyha visszamennénk a február 28-a előtti állapotra. Ami azt jelenti egyrészt, hogy a sikernek a kritériuma nagyon lecsökkent, másrésztről pedig nagyon nehéz elérni ezt továbbra is az Egyesült Államok számára. Éppen ezért a politikai szempontból Irán simán győztesen kerülhet ki ebből a konfliktusból. Persze ezt is árnyalhatjuk sok szempontból. Ugye már említettem azt, hogy az iráni stratégia alapvetően rövid távú gondolkodásra épül, hiszen minden napot kellett megnyerni. És most látjuk azt a fázist, hogy az iráni vezetők kicsit szerintem megnyugodtak, azt látták, hogy tudunk most játszani, tudunk életben maradni. Akkor próbáljuk meg a mostani háború sikereinket egy hosszú távú előnyé kovácsolni. Ugye a hormuzi szoros háborús kapcsán pont ezt látjuk, tehát nem, már nem csak egy ütőkártya van, kártyaként szerepel Irán kezében, hanem most Irán megpróbál felépíteni egy új rezsimet a Soros fölött. A rezsim alatt most egy ilyen szabályrendszert értek, tehát egy szabályrendszert akar képíteni, és ezt akarja elfogadtatni a térség és a világ államaival.
1: Maga a tengeri blokkád és a Soros-beli helyzet az azért a számítások szerint Iránnak is súlyos gazdasági nehézségeket okoz. Én itt találtam számokat, ezek egyébként amerikai számítások, de ez szerint naponta 135 millió dolláros közvetlen bevétel kiesést, és 400 millió dollárnyi további gazdasági terhet jelent az, hogy a blokkád miatt Irán nem tud kőolajat exportálni. Így egyébként az amerikai adminisztráció azzal számol, hogy Irán közel lehet a kőolaj tárolási kapacitásainak végéhez, mert hogy a kitermelt kőolajat hát nem tudják egyszerűen tárolni. De hát ez ugye tetézi azt, hogy az iráni gazdaság egyébként sincs túl jó helyzetben. Szóval ez is azért egy olyan belső konfliktus helyzetet is előidézhet. Ugye emlékezhetünk arra, hogy hónapokkal ezelőtt azért itt komoly tüntetések voltak Iránban. Erről most nem nagyon lehet hallani, de hát gondolom, hogy a gazdasági helyzet az nem nagyon javult Iránban.
2: Egyáltalán nem. Ugye itt megint csak ketté kell választanunk azt, amit, amikor az iráni gazdaságról beszélünk, hogy a lakosságnak milyen a gazdasági helyzete, meg a rendszernek milyen a gazdasági helyzete. Azok, amiket ön mondott, ezek nagyon erősen hatnak a lakosság vagy a lakosság gazdasági helyzetére. Tehát valóban azok a hosszú távú problémák, amelyek folyamatosan az elégedetlenség felé lökik az iráni társadalmat, ezek ott vannak, és ezek csak súlyosbodtak az elmúlt hetekben. A rendszer ettől függetlenül még él, életben van, és valószínűleg ki fog tartani még legalább hónapokig, fönn tudja tartani ezt az állapotot, hogy nem tudnak érdemben exportálni a hormuzi szoroson keresztül. Tehát ez a két állítás, hogy az rendszer túlélhet, és az iráni gazdaság pedig katasztrofális állapotban van, ez a kettő egyszerre lesz emiatt igaz. Egyébként pont ezért gondolom azt sokan másokhoz, hogy igazából Irán számára most már a legveszélyesebb időszak a háború után fog eljönni, amikor elhallgatnak a rakéták és a drónok, mert akkor ugye indul egy ilyen újjáépítés, konszolidációs időszak, és hát ugyanazok a
1: helyzet is kialakulhat, ami ugye a háború előtt azért már érzékelhetően és megtapasztalhatóan ott volt.
2: Abszolút, és akkor még nem is beszéltünk arról, hogy az új legfelső vallási vezető, ugye a korábbi legfelső vallási vezető fia, ő a mai napig nem mutatta meg magát. Ugye most a Bakomeini nem volt.
1: Idézett egyébként egy üzenetet éppen a napokban, hogy az új fejezet kezdődik a hormuzi szoros és a Perzsa-öböl térségében, de hát ezt ugye csak felolvasták az iráni állami televízióban, és azóta, hogy az iráni legfelső vezető, ugye Ali Khamenei fia lett Mostaba Khamenei, ő nem mutatkozott a nagy nyilvánosság előtt, tehát sokak szerint véletlenül lehet, hogy életben sincs.
2: Így van, én nem állítanám, hogy nincs életben, de

0: Ugye azért jönnek hírek arról, hogy az elnyomás mértéke az csak növekedett, tehát gyakorlatilag aki kiment az utcára az elmúlt hetekben, azt automatikusan ellenzéknek tartották, mindenki próbált otthon maradni. Ugye azok az emberek, akik ott vannak Iránban, ők tudnak néhányan kommunikálni a külvilággal, különböző virtuális magánhálózatokon keresztül, de ezzel is ugye veszélyeztetik önmagukat, az a saját státuszukat, és ezért is etikai aggályokat vett fel most az, hogyha a hozzám hasonló kutatók Iránon kívül felveszik kapcsolatot az irániakkal. Persze től még ez a kontaktus valamennyire megtörténik, de nem tud teljes képet adni a helyzetről. Tehát én nagyon óvatos lennék azzal kapcsolatban, hogy bármit feltételezzünk azzal, hogy az iráni társadalom most milyen állapotban van, azontól, hogy valószínűleg elég rossz állapotban van, és hát a háború utánnal kapcsolatban pedig nincs okunk feltételezni, hogy jobb lenne a helyzet, mint lett volt két hónappal ezelőtt.
1: Folytatódik az aréna, és folytatjuk a beszélgetést Szalai Mátéval, a Klingendál Intézet és a Budapesti Corvinus Egyetem kutatójával, és az iráni helyzettel folytatjuk a továbbiakban is, azon belül is az olajpiaci helyzettel. Május 1-jével az Egyesült Arab Emírségek kilépett a kőolaj exportáló országok szervezetéből. Ez a történés még csavarhat egyet ezen a egyébként is nagyon nehéz helyzeten, ami az olajpiacon kialakult?
0: Csavarhat, inkább középtávon és hosszú távon, mint rövid távon. Az Egyesült Arab Emírségek azért is mondta, hogy azért mostanra időztette ezt a lépést, mert nem fogja közvetlenül hatni most ez a döntés arra, hogy mennyi olajat termel az Egyesült Arab Emírségek. Ráadásul igazából a döntés mögött azok húzódott meg, hogy ebben az OPEC-ben a tagoknak van egy kvótája, egy termelési kvótája, hogy mennyit termelhetnek, ugye így próbálják szabályozni a világpiaci árakat, és az Egyesült Arab Emírségek nagyon régóta kritizálta ezeket a kvótákat, és azt mondta, hogy számára ezek nem voltak elégségesek, hiszen rengeteg olajat nem termelhetett ki, amit ki tudott volna termelni.
1: Akkor ez egy ilyen taktikai lépés a részükről, vagy taktikai válasz arra, hogy mondjuk elégedetlenek ezzel a kvótarendszerrel?
0: Hivatalosan igen, azt mondanám. Ugye az Egyesült Arab Emírségek számára, ami egyébként ennek a konglomerátumnak mondjuk a negyedik, ötödik legnagyobb termelője volt, tehát egy viszonylag erős pozícióban voltak, nagyon kritizálták azt, hogy ezeket a döntéseket a gyakorlatban a szaúdiak, a Szaúd-Arábia hozza meg, illetve a szaúdi-orosz együttműködésen keresztül történik, hogy Oroszország nem része az OPEC-nek, de van ez az OPEC plusz együttműködési rendszer, aminek részei, és ez a szaudi-orosz dominanciával szemben az Egyesült Arab Emírségek próbált politikailag mindig fölállni, és ráadásul most azt lehet látni, hogy tavaly december óta az iráni háborútól teljesen függetlenül a politikai vetélkedés az Egyesült Arab Emírségek, tehát ez Abu Dhabi, Dubai és még más ilyen kisebb emírségek, és Szaúd-Arábia között az élesedett különböző geopolitikai okokból, és ebből az OPEC-ből való kilépést az Egyesült Arab Emírségek szempontjából szerintem inkább a politikai ebből a szempontból tudjuk értelmezni. A kvótákat az Egyesült Arab Emírségek túl tudja lépni, tehát még hogyha meg is állapodnak annyiban, hogy X-et termelünk ki, azt látjuk, hogy az elmúlt évtizedekben X-nél többet termeltek ki. A politikai szempontból viszont ez egy nagy beszólás Szaúd-Arábiának. Ráadásul azért is, mert a döntést aznap jelentették be, amikor az öbölmenti együttműködési tanács, amiben benne van Szaúd-Arábia és az emírségek is, ők éppen egy találkozót tartottak, amiben elvileg az egységet fejezték volna ki Iránnal szemben, hiszen mindannyian meg voltak valamilyen mértékben támadva. Az, hogy ezt ugyanaz napon jelentették be, ezt az OPEC-be való kilépést, mint hogy volt ez a találkozó, az is mutatja azt, hogy az emírségek alá akarta ásni ezt az egységképet. Ami persze nagyon sok mindenre visszavezethető. Nem szabad elfejtenünk azt, hogy az emírségek Izrael legfontosabb partner ebben a térségben, és éppen ezért is mélyült a szakadék Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek között. A szaúdiak nagyon kritikusan nézik azt, hogy Izrael viselkedik 2023 óta. Ugyan ők is akartak, úgy tűnt, hogy normalizálni kapcsolatokat Izraellel, és volt együttműködés a háttérben Izrael és Szaúd-Arábia között, de ez köszönő viszonyban sem volt azzal az intenzitással, amely mentén az Egyesült Arab Emírségek és Izrael együttműködtek 2020 óta, amióta normalizálták a kapcsolatokat. Most azt lehetett hallani, hogy Izrael a híres vaskupola rendszerét is exportálta az emírségekbe, és ezáltal az emírségek volt az első ország a világon, Izrael és az Egyesült Államok után, ahol ezt a rendszert használni tudták. Az, hogy izraeli haditechnikát használ egy öböl állam, az egy hatalmas változás a geopolitikában.

0: van ennek egy pikáns vetülete.
1: Abszolút. És hát a szaudiak számára, ha nem is annyira kritikus ez a lépés, mint az irániak számára, de a szaudiak sem örülnek ennek a fejleménynek, és ez tovább élesíti a helyzetet Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek között.
2: Egyébként mindez azért átrendezheti óhatatlanul az öböl térségbeli viszonyokat, és egyáltalán a lehetséges konfliktusokat az öbölbeli államok között?
1: Abszolút, és ez is egy olyan folyamat, ami szerintem kijelenthető, hogy már történik. Mondjuk 2025. december, tehát az elmúlt 5-6 hónapban egyértelműen. Talán a magyar közbeszédben annyira nem jelent meg, de a térségben több olyan háború zajlik, például Jemenben, például Szudánban, amik egyébként egy hatalmas humanitárius válsággal járnak, tehát itt arról beszélünk, hogy több millió vagy több tízmillió ember szorul humanitárius segítségre napi szinten, és ezekben a konfliktusokban Szaúd-Arábia és az emírségek egymástól eltérő csoportokat támogatnak, ami egy darabig nem volt annyira kritikus, mert mindig voltak közös ellenségek, tehát Irán az mindig egy közös ellenség volt például, de egyre inkább azt láthattuk, hogy a két ország, tehát Szaúd-Arábia és az emírségek egymást tekintett a nagyobb kihívónak, mint Iránt, főleg azért, mert Irán nagyon meggyengült ezekben a régiókban. Az, hogy mindez most az iráni háborúval együtt történik, az egy nagyon érdekes mixet hozott létre. Sokan reménykedtek abban, hogy az iráni háború majd megint egy platformra teszi az Egyesült Arab Emírségeket és Szaúd-Arábiát, de nem ez történt. Azt lehet látni, hogy rengeteg vita van közöttük, és már a különböző influencerek az emírségekből és Szaúd-Arábiából teljesen egymás torkának ugranak online, ami nagyon komoly problémákat vetít előre. És ráadásul ugye nem véletlen azt, hogy Irán is az Egyesült Arab Emírségeket támadta meg a legnagyobb mértékben az öbölmenti országok között. Hogyha megnézzük ezeket a monarchiákat, akkor gyakorlatilag majdnem a felét a rakétáknak és drónoknak az emírségek kapta, amit persze lehet összekötni azzal, hogy az emírségeknek van egy szimbolikus szerepe a világgazdaságban, ugye a dubai felhőkarcolók, stb. De hát, mivel az emírségek Izrael legfőbb szövetséges a térségben, ezért ez Izraelnek is egy üzenet.
2: Az egyébként mivel járhat, hogy most ugye az öbölbeli államok úgyis érintettek lettek, nem csak a földrajzi vetület miatt lettek érintettek ebben a konfliktusban, hanem amiatt is, hogy egész egyszerűen Irán részéről katonai támadás és katonai akciók érték, ez milyen következményekkel járhatnak? Hát ráadásul ugye olyan öbölbeli államokat is ért katonai támadás, akik egyébként pont megpróbáltak közvetíteni korábban az Egyesült Államok és Irán között.
1: Ez nagyon jó kérdés, és őszintén szóval ennek a hosszú távú hatásait még csak kapargatjuk egyenlőre. Az, hogy ezeket az országokat megtámadták, az egy regionális szinten eznek abszolút nagyon komoly hatásai vannak, már csak azért is, mert ezek az országok eddig arra az imázsra építették a gazdasági, politikai stratégiájukat, hogy ők a stabilitásnak a szigetei, náluk nem történnek ilyenek. Miközben persze Szíriában, Irakban, Jemenben máshol nagy háborúk dúltak, Palesztinában, stb. Most ez a kép ezt teljesen összeomlott. Tehát az, hogyha a rakéták Dubaj felé mennek, az nyilván megkérdőjelzi a befektetőknek a kedvét arra, hogy nem csak hogy befektessenek, de egyáltalán egy hosszú hétvégét eltöltsenek Dubajban, hiszen ott tudnak ragadni.
2: Meg a turisztikai szereplők kedvét is. Azért egy kicsit.
1: Így van, és hogyha megnézzük azt, hogy ezek az országoknak vannak ugye 10-20 éves gazdaságfejlesztési tervei, amik a turizmusra épülnek, a befektetések, külföldi befektetésekre épülnek, mesterséges intelligenciára épülnek, arra a mesterséges intelligencia iparra, aminek a fizikai megvalósulási formáit, a különböző data szervereket a térségben, azokat megtámadták az elmúlt hetekben. Eddig ugye az volt a befektetők fejében, hogy az, hogy hol vannak ezek a szerverek fizikailag, az egy másodlagos kérdés. Sőt, hát szakértők azt mondták nekem, hogy lehet, hogy egy nagy cég nem is tudja, hogy az az adat, amit ő használ, az fizikailag hol van, melyik szerveren van. És most derült ki, hogy akkor pont ott volt Dubajban, amit megtámadtak az iráni rakéták. Ez egy nagyon nagy probléma lehet gazdasági szempontból, és hát hogyha ezek az öböl országok gazdaságilag komoly problémába kerülnek, az egész régióra fog hatni, mert nagyon sok ország például abból tartja fönn a fiskális egyensúlyát, hogy Szaúd-Arábia megsegíti őket valamennyi segéllyel, vagy valami támogatással, energetikai támogatással, stb. Ugye Jordániát szokták például ide tenni, de például a palesztin hatóságok is függ valamennyire öbből menti forrásoktól, stb. Tehát ez mindenképpen egy nagyon komoly probléma, és egyébként ez nyilván hadni fog ránk is itt az Európai Unióban.
2: Azon is óhatatlanul elgondolkodhatnak ezek az érintett öbölbeli országok, hogy mennyire tartsanak fenn szoros kapcsolatot mondjuk az Egyesült Államokkal, hiszen most éppenséggel ezen kapcsolat miatt váltak katonai célponttá Irán számára.
1: Így van, az mindenképpen látható, hogy megdőlt az a kép, hogy az amerikaiakkal való együttműködés az valamilyen elrettentést fog teremteni. Az volt az eredeti gondolat, amikor az 1990-es években kiépültek ezek a nagyon mély biztonságpolitikai kapcsolatok az öböl országok és az Egyesült Államok között, hogy azzal, hogy amerikai létesítmények vannak az öböl országokban, pontosabban vannak olyan létesítmények, amiket az amerikaiak használhatnak, és vannak amerikai katonák, amerikai felszerelések, ez el fogja rettenteni Iránt és másokat attól, hogy támadják ezeket az országokat. Ez valamennyire működött, de aztán talán tavaly kipukkadt, nem csak az iráni támadások miatt egyébként, hanem azért is, mert tavaly szeptemberben Izrael is egy támadást intézett Katarban, a Hamásszal szemben, úgyhogy Katar az egyik legfontosabb csomópontja, logisztikai csomópontja az amerikai hadseregnek a térségben. Tehát láthatóan ennek az értéke mindenképpen csökkent, és erre még ráépülnek azok a frusztrációk, hogy az öböl országoknak nem sikerült elkerülni azt, hogy ez a háború meginduljon, lobbiztak ez ellen ugyanis. Másrészt azt is lehetett látni, hogy az amerikaiaknak fontosabb az, hogy az izraelieket támogassák a háborúban, mint az öböl országokat. Ezek a frusztrációk mind egymásra épülnek, viszont mégiscsak ott van az a csapda az öböl országok számára, hogy oké, nem akarunk látjuk az árát annak, a költségeit annak, hogy az Egyesült Államokkal együttműködünk, de mi az alternatíva? Az Európai Unió nem egy alternatíva, az európai országok nem jelentenek alternatívák. Kínának nincsenek olyan katonai képességei és politikai akarata, hogy biztonsági árny alá vonja ezeket az országokat. Oroszország sose volt egy biztonságpolitikai partner ezeknek az országoknak, sokkal inkább egy gazdasági partner volt, ugye az OPEC-en keresztül. Ki lehet az alternatíva? Nincs nagyon alternatíva, az lehet egy megoldás, és azt látjuk már egy ideje, hogy megpróbálják diverzifikálni a biztonsági kapcsolataikat ezek az országok. Tehát egyszerre több állammal is együttműködni, viszont ezek azért inkább korlátozott megállapodások, tehát például ilyen Törökország és Katar közötti viszony, Pakisztán és Szaúd-Arábia közötti viszony, ezek mind tudnak működni valamilyen mértékben, de olyan fajta elrettentési szerepük, mint az Egyesült Államoknak nem lehet.
2: Szóba került az imént az, hogy gazdasági gondokkal járhat majd mindaz, ami most történt az öbölbeli országokban, de mutatkozhatnak esetleg majd bármilyen belső destabilizációnak is a jelei a térség országaiban? Lehet bármiféle vagy ilyesfajta veszély az uralkodó elit számára ezekben az arab államokban?
1: Valamennyire lehet. Nem dimenzionálnám túl, de ennek egyes jeleit láthatjuk. Azért, főleg ez egyébként Bahreinben, Kuwaitban és az Egyesült Arab Emírségekben már most vannak erre jelek. Ezek azok az országok, ahol egyrészt van egy nagyobb síta közösség, ami összeköti egyébként ezeket az öbölmenti monarchiákat, az, hogy a vezető rétejük az vagy szunita, vagy valami más iszlámhoz tartozó ágnak a képviselője, de nem síta semmiképpen sem. Viszont nagyon nagyok a síta közösségek ezekben az országokban. Bahreinben ráadásul egy szunita uralkodó család uralkodik egy síta többségű társadalom felett, tehát ott garantált, hogy vannak problémák. Minden alkalommal, amikor Iránnal van valami válság, vagy valami politikai kavarás, akkor ezek a belső ellentétek mindig felszínre jönnek, hiszen a síta lakosság ezt az ügyet föl tudja használni szimbolikusan arra, hogy a saját jogait követelje, vagy pedig kifejezze elégedetlenségét a rendszerrel kapcsolatban. Bahreinben voltak tüntetések, Kuwaitban voltak tüntetések, Irán mellett. Na most képzeljük el, hogy egy olyan ország mellett vannak tüntetések, amelyik éppen támadja azt az országot, ahol én élek. Tehát ez egy nagyon-nagyon furcsa helyzet. És hát a hatóságok láthatóan nagyon erőszakosan is reagáltak ezekre a tüntetésekre. És akkor még Izraelről nem is beszéltünk. Tehát ugye az a vetület ennek a konfliktusnak, hogy Izrael támadja Iránt, azért az nagyon sokakat lök arra, még hogyha Iránnal nem is szimpatizál, hogy mégse támogassa az izraeli akciót. Éppen ezért már most láthatóak a belső konfliktusok ezzel kapcsolatban. Ezeket a hatóságok egyelőre tudják kezelni, tehát elég erőszakosan, de tudják kezelni. Az emírségekre figyelnék igazából leginkább ebből a szempontból, két okból is. Egyrészt az, hogy ez a nagyon egyértelmű Izrael barátság, amit az Egyesült Arab Emírségek mutat, legalábbis az emírségi vezetés mutat, ez belső elégedetlenséget mindenképpen növeli. Ha ez egy gazdasági kihívásokkal teli időszakkal párosul, akkor azért ez politikai frusztrációvá is formálhat. És ráadásul már most lehet pletykákat hallani azzal kapcsolatban, hogy az országon belüli különböző uralkodó családok hogyan kritizálják Abu Dhabit. Ugye ez az Egyesült Arab Emírségek 7 darab kicsi királyság, 7 kicsi monarchia, gyakorlatilag 7 emírség, amiből Abu Dhabi a legnagyobb, ők irányítják a külpolitikát, ők van a legtöbb olaj, Dubajt szoktuk még ismerni, és van 5 kisebb másik emírség. Ezek közül az 5 ország közül, vagy hát hogyha most Dubajt is beveszünk, akkor a 6 kisebb emírségből legalább 2-ről lehet azt hallani most, hogy nem elégedettek a mostani helyzettel. Nyilván sok eszközük nincs, nem fognak kilépni az emírségekből, de az, hogy erről egyáltalán tudunk, az mutatja, hogy itt vannak feszültségek.
2: Lehetnek olyan forgatókönyvek is az elmondottak alapján, hogy ezek az ideológiai vallási ellentétek is felerősödnek. Hát ha csak vesszük Iránt, akkor Irán úgymond egy síta sziget a szunita arab országok gyűrűjében. Szóval lehetnek ilyesfajta feszültségek is még?
1: Abszolút, és ez egyébként félő is, most több kollégámmal is próbáltuk ezt nézni a térségben, hiszen az egyértelmű párhuzamot az arab tavasz időszaka 2010-es évek eleje, amikor politikai konfliktusok hatására ezek a szektariánus ellentétek, tehát a szunita-síta muszlimok közötti ellentétek, azok nagyon felerősödtek, és hát nyilván az egyes kormányok erre rá is játszottak. Az egész szíriai polgárháború végigvonult ez a kérdés. És most félő, hogy Irán ismét egy mumussá válik, azzal a síta lakosság is mumussá válhat ezekben az országokban. Ahogy említettem, az öböl országban vannak erre jelek, hogy ez történik. Libanon még egy olyan eset, ahol ezek a feszültségek bármikor erősödhetnek, de hát ott ugye erősek is, hiszen ott van a Hezbollah, ami egy síta szervezet, és azzal szemben azért a szunita és keresztény lakosság eléggé kritikus, de Szíriában, Irakban is ezek nagyon könnyen felperzselődhetnek, szóval mindenképpen erre érdemes figyelnünk, bár hozzáteszem azt, hogy az elmúlt 2 évtizednek a rombolásai után azért a közel-keleti lakosság elsősorban békét szeretne, és nehezebben feltüzelhető, mint mondjuk volt a 2010-es évek elején.
2: Libanont említette az imént, beszéljünk egy kicsit a Libanonról is, hiszen itt sorra vettük az iráni konfliktus, vagy az iráni fegyveres konfliktus szereplőit, és hát Libanont azért mindenképpen azért szóba kell hoznunk az iráni háborúhoz kapcsolódóan, de hát voltak éppen attól függetlenül is ez egy háborús gócpont, olyannyira, hogy egyébként Izrael az egész térségre érvényes tűzszünetet sem volt hajlandó Libanonra is vonatkoztatni. Mi is a célja itt Izraelnek? Mi is történik most ebben az országban, ahol egyébként már közel 1 millió embernek kellett elmenekülni az otthonából?
1: A Libanonban most úgy tűnik, hogy az izraeli vezetés meglátta a lehetőséget arra, hogy a Hezbollahot teljesen felszámolják. Ez a folyamat már 2023 óta igazából zajlik, október 7-ét követően a Hezbollah és Izrael között is kiesettek a harcok, de úgy tűnt akkor, hogy 2024-ben azzal, hogy Izrael szinte teljesen lefejezte a szervezetet és visszaszorította, akkor úgy tűnt, hogy egy kicsit stabilizálódik a helyzet, és hát ugye most az változott csak február 28-a óta, amit egyébként a mai napig nem lehet teljesen érteni, hogy a Hezbollah rohant bele ebbe a konfliktusba, és őt lőttek ki rakétákat Izraellel szemben, amit egyébként persze lehet úgy is értelmezni, hogy ők tudták, hogy az izraeliek jönni fognak. Mindenesetre ez egy tökéletes alibit adtak az izraeli hadseregnek arra, hogy elinduljanak a libanoni területen. Most ezt a folyamatot láthatjuk, volt mindenfajta tűzszüneti kezdeményezés, megállapodás, de ezek nem jutottak sehova, most a mai napig is aktívak a harc Libanonban. Itt még az a nagyon érdekes faktor, hogy a libanoni állam, ami független a Hezbollah-tól, nem teljesen független, hiszen a kormányban is gyakran vannak a Hezbollah-nak a képviselői, de a libanoni állam sem nézi jó szemmel, amit a Hezbollah csinál. Tehát ők is kvázi Izrael partnerei lennének abban, hogy felszámolják, vagy legalábbis lefegyverezzék a Hezbollah-ot. A libanoni állam számára az egy folyamatos fenyegetés, hogy az, hogy háború zajlik az ő területen, területén azt nem ő dönti el, hanem egyrészt Izrael, másrészt pedig egy szervezet, amivel a libanoni hadsereg se tud mit kezdeni. És egyébként éppen ezért most vannak közvetlen kapcsolatfelvételek a libanoni állam és az izraeli állam között, ami egy újszeri helyzetet jelent, hiszen ezekre ilyen mértékben talán még nem is volt példa, vagy pedig nem ilyen mértékben semmiképpen sem. Viszont ezek nem nagyon mennek sehová, mert a libanoni államnak is van egy politikai kerete, amiből nem tud kilépni. Nyilván nem akar Izrael kollaboránsává válni a Hezbollah-val szemben. Másrésztről pedig a libanoni állam is teljesen hatékonytalanul tud eljárni a Hezbollah-val szemben, nem tudja felszámolni a Hezbollah-ot, nem tudja elvenni a fegyvereit, stb. Tehát ez egy nagyon fura dominó, ami, vagy hát pontosabban egy ilyen kirakós, aminek egész egyszerűen nem mennek a helyére a darabjai, és ez garantálja azt, hogy ez a háborús helyzet valószínűleg Libanonban fönn fog maradni, még akkor is, hogyha az iráni helyzetet megoldanánk, és hát ahogy beszéltük, ez sem holnap fog megtörténni.
2: Egyébként a Hezbollah, illetve akár Irakban, akár Jemenben működő különböző milíciák összességében milyen szerepet töltenek be a Közel-Keleten? Mondhatjuk azt, hogy végrehajtói Teherán akaratának, vagy Teherán szándékainak, vagy azért van önálló mozgásterük, önálló dinamikájuk?
1: Semmiképpen sem kezelném őket báboknak, tehát nem arról van szó, hogy ők végrehajt, tehát hogy Irán megmondja, hogy mit csináljanak, és ők azt csinálják. Inkább úgy tudjuk ezt elképzelni, hogy mindegyik szereplőnek megvan a maga működése, megvan a maga kontextusa, az, hogy például Palesztinában a Hamász meg tudott erősödni, annak kvázi semmi köze Iránhoz. Irán támogatta őket, de az a politikai kontextus, amiben a Hamász meg tudott erősödni, az ott érthető helyi szinten, és nem egy kreálmány. Ugyanez igaz Jemenben a Huszikra, ugyanez igaz Libanonban a Hezbollahra. Viszont az is igaz, hogy Irán elkezdte ezeket a szereplőket támogatni, viszont most azt is láthatjuk az elmúlt években, hogy ez a támogatás ugye csökkent valamilyen mértékben, azt is láthatjuk, hogy ezek a szereplőknek megvan a maga döntési lehetősége arra, hogy például belépjenek egy háborúba, vagy ne lépjenek be. Most úgy tűnik egyébként, hogy például a Hamásznak az 2023. október 7-i akciója, terrorista akciója Izraellel szemben, ugye az is bizonyítja azt, hogy a Hamász nem kézi vezérelték Teheránból, hanem Teherán utasítása ellenére tették meg ezt a lépést. Tehát Irán azt mondta, hogy ne csináljátok ezt még, a Hamász vezetői mégis megcsinálták. Ugyanezt látjuk a Huszik esetén, a Hezbollah esetén, megvan a maga akaratuk, és egyébként éppen ezért nagyon népszerű szervezetek és váltak ezek a csoportok az elmúlt időszakban, hiszen úgy tűnik, hogy ők azok, akik Izraellel szemben hatékonyan fel tudnak lépni.
2: Csak még egy kérdés erejéig, vagy hát zárásként visszatérve még Libanonra, ugye az jutott óhatatlanul az eszembe, hogy 70-es, 80-es évek polgárháborúja előtt Libanon, hát a Közel-Kelet pénzügyi és banki központja volt, a Közel-Kelet Svájcaként emlegették, és akkor voltak éppen, hogyha azt latolgatjuk, hogy milyen sors is várhat erre a sokat szenvedett országra, akkor hát továbbra is a fegyveres konfliktusok és a háborús helyzet, hiszen utalt az imént arra, hogyha ez az iráni háború lezáródik is, elképzelhető, hogy Libanonban ugyanúgy dörögnek majd a fegyverek.
1: Hát igen, ez a pessimista forgatókönyv, azt mondanám, nyilván lehet optimista forgatókönyveket felállítani. Nem beszéltünk belpolitikai folyamatokról az egyes országokban, de például Izraelben idén választások lesznek, attól rengeteg fog függni, nem csak Izrael szempontjából, hanem régió szempontjából is. Igen. Hogyha Netanyahu megbukik, és ellene valami koalíció szerveződne, az ideológiaiak lehet, hogy nem lenne radikálisan különböző, mint amit Netanyahu képvisel. De változásokat hozna, és valószínűleg egy racionálisabb vezetés lenne. Már csak azért is, mert a miniszterelnöknek akkor nem kéne folyamatosan azzal foglalkozni, hogy mikor zárják börtönbe, meg mikor kell meghallgatásokra mennie.
2: És hogy meddig kell elhúzni a fegyveres incidenseket.
1: Így van, tehát attól nagyon sok függ, és szerintem egy kicsit, vagy hát sokkal racionálisabb izraeli vezetése azért tudnak változni most itt a körülmények, de és egy kicsit racionálisabb amerikai vezetése is tudnának változni a helyzetek, de most erre még rövid távon nincs esély.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Szalai Máté, a Klingendál Intézet és a Budapesti Corvinus Egyetem kutatója volt a vendégünk. Én Kocsonya Zoltán voltam, köszönöm, hogy bennünk tartottak.
3: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. Határtalan. Kárpát-medencei református stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu óra. Hírek az Európa Rádióban.
4: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Lezajlottak a történelem írásbeli vizsgák. A honfoglalás, a reformáció és a dualizmus is szerepelt az érettségi feladatsorban. Középszinten 1148 helyszínen több mint 71 ezer vizsgázó, emelt szinten 152 helyszínen pedig csak nem 8300 vizsgázó tett érettségit. Az eduline.hu tájékoztatása szerint a középszintű írásbeli első, rövid feladatokat tartalmazó részében többek között a görög és római építészet, a középkori egyház, a magyarországi holokauszt és Kádár kultúrpolitikája szerepelt a témaként. A vizsga második részében a diákoknak két esszét, egy rövidet és egy hosszút kellett írniuk. A rövid esszét a céhekről, illetve Németország 1938-as terjeszkedéséről lehetett írni, a hosszú esszé témájául pedig Első Károly uralkodását vagy a Rákosi diktatúrát választhatták a vizsgázók. A történelem középszintű írásbeli vizsgája 180 percig tartott, az emelt szintű írásbeli vizsgára pedig 240 perc állt rendelkezésére a diákoknak. A lakásépítések száma 4,3%-kal, a lakásépítési kedv pedig a kiadott engedélyek alapján 64%-kal nőtt idén az első negyed évben, ezáltal gyorsuló pályára állhatnak 2026-ban a lakásépítések, ami hozzájárulhat a gazdaság élénküléséhez is, közölték elemzők az MTI-vel, a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataira reagálva. A KSH szerdán tette közzé, hogy az első negyed évben 2821 új lakás épült, 4,3%-kal több, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 64%-kal, csaknem 9300-ra nőtt. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője az MTI-nek eljuttatott kommentárjában ismertette, túl lehetnek a mélyponton a lakásépítések, és az építési kedv is egyértelműen növekedésnek indult, hiszen éves összevetésben 3400-ról 15000 fölé nőtt az újépítésű lakások és házak kínálata. Molnár Dániel, a GFÜ gazdaságelemzési központ vezető elemzője kommentárjában többek között arról írt, a fővárosban harmadával több engedélyt adtak ki, mint egy évvel ezelőtt, ezek elsősorban a nagyobb projektekhez kapcsolódnak. A megyei jogú városokban és a községekben pedig csaknem duplájára emelkedett az új építési engedélyek száma. Minden harmadik magyar érzi magát anyagilag felkészültnek a várható hosszabb életre, ez némi javulást mutat a tavalyi 30%-hoz képest, ám még mindig elmarad a 2021-ben mért 41%-tól, derül ki az egyik biztosító nemzetközi kutatásából. A felmérés alapján Magyarországon a 18 és 34 év közöttiek körében jelentősen 34-ről 42%-ra nőtt azok aránya, akik felkészültnek érzik magukat a megnövekedett életre. Élettartamra, míg a nyugdíjhoz legközelebb álló 50 és 64 év közötti korosztály körében mindössze 27% válaszolt így. A kutatás alapján a magyarok számára elsősorban a nyugodt, stresszmentes évek, a jó egészségi állapot és egészséges életmód fenntartása, a szeretteikkel töltött minőségi idő jelentik a harmonikus időskor alapjait. Hasonlóan fontosnak ítélték meg a pénzügyi stabilitást és pénzügyeik jövőbeli tudatos tervezését. Miskolc városa minden évben méltó módon szeretné megünnepelni fennállását, ennek jegyében idén is pezsgő programokkal várja az érdeklődőket a Városnapja alkalmából, tájékoztatta rádiónkat az önkormányzat. Május 9-én és 10-én a belváros különleges hangulatba öltözik, a látogatók együtt idézhetik fel a város egyik fénykorát. Egy olyan korszakot idéz meg a századfordulós hétvége, amely a polgári átalakulás és a dinamikus ipari fejlődés révén alapjaiban formálta Miskolc városképét és közösségi életét. Velocipédek suhannak végig az utcákon, verklis muzsika csendül fel, rikkancsok kiáltják a híreket, a friss perec illata pedig belengi a tereket. Az egész hétvégén átívelő programsorozat igazi élményt kínál a család minden korosztályának. A látogatók emellett találkozhatnak pantomim művészekkel, élőszobrokkal és utcaszínházi előadásokkal, miközben a vásári forgatag, a Laci konyhák és a kávéházi élőzene idézi meg a régi idők hangulatát. Emellett koncertek, fotószínház is szerepel a programok között, illetve szombaton rendezik meg a 17. játékos városjárást.
3: Az időjárásról.
4: Továbbra is marad a többnyire napos idő, délnyugat felől egyre nagyobb területen megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, elszórtan fordulhat elő egy-egy zápor. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 16 fok között alakul. Csütörtökön felhős időre van kilátás, kisebb szakadozásokkal, többfelé számíthatunk esőre, záporra. A délnyugati szelet néhol élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 20 és 25 fok között alakul.
3: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Anyák napi alkalmak a KMN-nél.
2: Igaz, nem egy hétig tart, de csak azért, mert ha minden napra tennénk programot, akkor egy hétig tartana. Ez volt az eredeti cél. Viszont egyre több igény volt arra, hogy ne egymás követő napokon legyenek a programok, mert nehezen tudja egy anyuka kimozdulni 2-3-4 gyerek mellett minden délután 3-4 óra hosszára.
1: Koppány Zoltán orgonaépítő.
3: Két mű van az orgonában. Úgy működik a hangszer, hogy a két manuál két-két külön művet vezérel, illetve van még külön egy pedálműve is. Itt a hely és egyéb úgy adta ki, hogy a főműve, az első manuálja, az két külön szélládán két oldalt áll, a középen helyezkedik el a második manuál, és mögötte a pedálorgona épült ki.
1: A táncvilágnapja.
4: A Parádi Katus Egyesület az a szaknak, a tanszéknek, a jövendőbeli tanszéknek lesz egy háttér szervezete, háttér intézménye, és segíteni fog minden olyan projektet, minden olyan célt megvalósítani, amelyek szorosan kötődnek a szakhoz, a képzéshez. Itt leginkább arra kell gondolni, hogy tánciskola működtetése, workshopok szervezése, konferenciák szervezése, tanulmányutak finanszírozása.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete kiemelt figyelmet fordít az édesanyákra, hiszen a nagycsaládok mindennapjaiban az ő szerepük megkerülhetetlen. Anyák napja alkalmából a szervezet májusban számos programmal készül, hogy köszönetet mondjon és feltöltődési lehetőséget biztosítson számukra. Hogy milyen események várják az édesanyákat, arról Szilágyiné Tóth Gabriella alelnökkel és Harapkó Marianna elnökségi taggal beszélgetünk.
2: Az anyáknapi program sorozata a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesületnél kiemelt fókusz kap, éppen beszélgettünk a vasárnapi anyáknapi szerepen, hogy az apukák tartották a legkisebb gyerekeket, míg az anyáknak szóló műsor szólt, hogy én úgy tudom, hogy az apáknapi buli mindig rövidebb, mint az anyáknapi. Hát legalább bő egy hónapon keresztül tartott tavaly is, de azért idén is több rendezvény várja az anyukákat, illetve ebben a témakörben nagyon sokféle szintű programmal készülnek.
3: Így van. Hát nem egy hónapig, igaz, nem egy hétig tart, de csak azért, mert ha minden napra tennénk programot, akkor egy hétig tartana. Ez volt az eredeti cél. Viszont egyre több igény volt arra, hogy ne egymás követő napokon legyenek a programok, mert nehezen tud egy anyuka kimozdulni 2-3-4 gyerek mellett minden délután 3-4 óra hosszára. Ugye nehéz a családnak megoldani. Egy héten igyekeztünk 2-3 programot tenni, hogy minden anyuka eljöhessen minden programra. Nagyon szépen jelentkeztek, szinte minden programon 40-50-en be vannak jelentkezve, a vacsorára 150-en, másik helyszínen 100-an. Jó kis délutánok várnak ránk.
4: Ez most csak anyukáknak?
3: Ez most csak anyukáknak, hogy egy kicsit találkozzanak, kiszakadjanak, beszélgessenek, új arcokkal ismerkedjenek meg, hogy újra hazamenjenek, és legyen energiájuk foglalkozni a családdal, a férjükkel és a gyerekeikkel.
4: Egy érdekes kép tárult elém, 150 anyuka, hogyha ott lenne minimum 3 gyermekével, akkor ott 500 fős, sőt 600 fős csapat, az már igen komoly kihívás.
3: Szokott ilyen is lenni, de ez most ez a hét, ez most az anyukákról szól, amikor tudjátok, úgy kisgyerekek mellett főleg nehéz elindulni otthonról, hogy ne babakocsival, ne lapos sarkuba induljon ki az anyuka, vagy ne 5-6 táskával. Én régen úgy mondtam, hogy egy utánfutóval, de ilyenkor egy kicsit magukra figyelhetnek, felöltözhetnek, beszélgethetnek, kikapcsolódhatnak, és ez a célunk, hogy jól érezzék magukat, és valóban, ha hazamennek, akkor több energiájuk legyen a családra.
4: A vacsorán kívül milyen programok valósulnak még, meg mi kerül a fókuszba ezeken a napokon?
5: Az elnökségi gyűléseken így általában megszoktuk az ilyen nagy programsorozatokat előre vitatni, beszélni, és mint előző években is azért igyekszünk a programjainkat több helyszínre is eljuttatni, úgyhogy az idén is Ugocsában is lesznek programok, illetve itt Beregvidéken is lesznek megtartva programok, és nagyon sokrétű programunk lesz, mivel hogy van olyan, hogy fürdőzés, van olyan, hogy vacsora előadással egybekötve, van olyan, hogy egy kis mozgás, tehát mai nap Tiszaújlakon fitness program lesz az édesanyáknak, ez az első programunk, ami mai nap fog megvalósulni. Ezen kívül hegyet mászunk, egyes anyukák, én nem, de azért vannak, akik bátrabbak, és akkor így Bereg Ardó hegyalját fogják meghódítani. Ezen kívül kézműves programunk is lesz, mivel hogy úgy gondolom, hogy egy kicsit az anyukáknak csak magukkal kéne foglalkozni, tehát én ezt azért reklámozom, mert mivel én fogom tartani ezt a kézműves programot, és korábbi években nagyon-nagyon örültek és szívesen jöttek anyukák az ilyen kézműveskedésre, és az idén lesz egy alkalom 9-én szombaton, amikor ilyen kézműveskedésre kerül sor. És ezen kívül még fürdőzés, azt említettem, igen, fürdőzés is két helyszínen, vagy wellnessnek nevezzük, tehát ez teljesen kikapcsolódás egy édesanyának, és ezt mindet azért próbáljuk így több helyszínre és több időpontra is szétrakni, hogy azért ne legyenek tömegesen, mivel hogyha kisebbek a csoportok, akkor én úgy gondolom, hogy többet tudunk egymással beszélgetni, több energiát tudunk egymásnak átadni, és evel is építjük a közösség.
4: Programok kiválasztása az hogyan történik? Eddigi éveknek a tapasztalata és visszajelzése, kérdőívezés, mély interjúk, milyen kutatásmódszertan van a mögött, hogy az anyukák mit is szeretnének az adott napon, vagy az adott hetekben?
3: Nagyon jó felvezetted, kb. Ennyi minden. Igazából az elnökségben több nő is van, és mi dugtuk össze elsősorban a fejünket, és akkor nyilván, mikor egy ilyen programsorozat van, akkor beszélgetünk egymással, és akkor kijön, hogy de jó lenne valamit valahol túrázni, de jó lenne mozogni egy kicsit, mert hogy egyedül otthon nincs kedvem, de csapatban jobb lenne, és akkor így következő évre gyűjtjük a programot, és így teljesedett ki az édesanyák hete ilyen hosszúra, hogy egyre több igény volt. Először csak találkoztunk, kézműeskedtünk. Na hát látjuk, hogy olyan jó beszélgetünk, akkor legyen valami mentál higién és valami másféle töltődés is, az mindig Berhover Emőke irányította. Vagy akkor utána beszéltük, hogy de olyan jó lenne elmenni valahova fürdőzni, úszni egyet. Így alakult ki a wellness. Vagy a gyalogtúra, Dancskati elnökségi tagunk mondta, hogy menjünk valahova, ne csak együnk, ne csak bent üljünk. Szóval mi próbáltuk kielégíteni az igényeket. Amit mondtak, azt próbáltuk megvalósítani. És ahogy Marianna is mondta, hogy próbáljuk több helyszínen. Azért, mert ugye most már egyre több anyuka van, tehát egy vacsorára, egy beszélgetésre le lehet ülni 150-en, de egy wellness-t már nehezebb megvalósítani, vagy egy fitness-t, vagy egy kézműves programot ennyi emberrel. Ezért így különböző településeken, különböző időpontokra is lehet jelentkezni. Minden anyukát biztatok. Aki nagy családos, elsősorban őket, de akik nem, azok pedig igyekezzenek, hogy nagy családosok legyenek.
4: Az elnökség egyben reprezentálja is az anyukákat, akik tagcsaládok.
5: Így. Akkor kezdődik igazából az élet, amikor sok gyerek van egy családban, és akkor ilyen nagyon sok mindenre kell egyidejűleg odafigyelni, és szerintem ez csodálatos dolog, amikor egy családban három gyerek, négy gyerek, öt gyerek, sőt, amikor elnézem, hogy azelőtt beszélgettünk, és mondtál olyan példákat, hogy még több gyerek, hogy 8-9-10 gyerek is van, azt azért az egy kihívás is, de egy nagyon nagy boldogság, egy Isten áldása.
4: Hogyan telt a tegnapi nap a nagy családban?
5: A tegnapi nap, hát az csodálatosan telt, mivel hogy anyák napja volt, és akkor így a gyerekeim fel tudtak köszönteni, mindenki el tudott jönni. Ez külön öröm, hogy mindenki itt hol volt. Ezen kívül egy jubileumi születésnapra is eljutottunk, úgyhogy nagyon jól telt.
4: Mozgalmas.
2: Azt gondolom, hogy a családnak az intézményének a legfontosabb egysége, amit belső rendezést nézzük, az a szíve, a lelke, az anya. Úgyhogy hiába tölti be mindenki a szerepét, és mindenki nagyon fontos egyedi szerepe van, de anya nélkül egy család nagyon nehezen tud működni, bár erre is vannak példák. Viszont a Kárpátaljai Magyar Nagycsodás Egyesület arra nagyon fókuszál, hogy valami olyannal foglalkozzon, amit egyébként az élet nem igazán reklámoz, vagy nem igazán szán erre időt sem, energiát, hogy magának a család egységeivel foglalkozzon, azoknak a kapcsolatot, kötődésével, kapcsolataival, akár a apás programról, vagy az anyás programról, fiú-gyermekes programról, vagy millióféle megközelítésben kapcsolatokat próbál vizsgálni, és kapcsolatokat próbál figyelni, és energiát fordítani, és azokkal foglalkozik mindenemű szinten. Ha már az anyaság fogalmáról hallhattunk az elmúlt időszakban egyre többet, akkor miért fontos, hogy így anyukákként a Kárpátaljai Magyar Nagycsodás Egyesületek a vezetőségeként miért fontos, hogy ez az egység, ennek a belső rendszerben az anya szerep, az gondozva legyen, ápolva legyen vele foglalkozva legyen, ezeknek a dolgoknak a fókuszba legyenek ezek helyezve, mert igazából, ha anya friss, akkor mindenki friss, szoktam mondani, ha anya boldog, akkor több gondod nincs a világban, akkor mindenki jól van. Ha anya elfárad, akkor mindenkinek nehéz.
3: Ahogy elmondtad, tehát azért is fontos nekünk, hogy az anyukákkal foglalkozzunk, hogy jól érezzék magukat, akkor jól érzi magát a család is, és akkor a közösség is. És ezt látjuk is. Tehát, hogyha így találkozunk, beszélgetünk, megvitatjuk egymással, hogy tulajdonképpen mindenki ugyanabban a helyzetben, cipőbe jár, hogy a kisgyerekekkel azért nehéz, mert éjjel se alszanak, nappal se, mindenki rajtunk csünk, tehát nehéz az anyának. Aki már dolgozik, akkor az nehéz, hogy dolgozzon is, de otthon is minden teljesítve legyen. Akinek elrepülnek a gyerekei, azt nehéz feldolgozni, hogy eddig mindig volt feladatom, fontos voltam, hiányoztam, most pedig nekem kell rájuk telefonálni, hogy jól vagytok-e. Szóval így megtaláljuk egymást, tudunk, meg tudjuk hallgatni egymást, és tudunk egymásnak segíteni, egymástól tanulni. Én például mindig tanultam az idősebb házaspároktól, hogy láttam, hogyha kicsik a gyerekek, akkor is lehet szeretni egymást, ha kirepülnek, akkor is tudunk mit csinálni együtt. Nekem ez mindig fontos volt, és örülök, hogy ezt az egyesületbe is be tudtuk vinni ezt a gondolatot, és örülök annak, hogy az elnökségi tagok így össze tudunk dolgozni. Meg ki is kell emelnem például Csirpák Viktória elnökségi tagot, aki rengeteget segít a lebonyolításba, szervezésbe, úgy, mint Harapkó Marianna, akivel itt vagyunk most, elnökségi taggal, vagy Dancs Katalin, aki szintén most nem tudtak eljönni munkájuk miatt, de rögtön kiosztuk egymás közt a feladatot, és mindenki csinálja a dolgát. És látjuk, hogy legalább 150-200 anyuka milyen jól érzi ebben magát.
1: Az elmúlt percekben Szirágyiné Tóth Gabriellával, a KMNE alelnökével és Harapkó Mariannával, elnökségi taggal beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. A templomok nagy részében orgona kíséri a gyülekezeti énekeket. Zenekultúránk elképzelhetetlen nélküle, mégis oly keveset tudunk róla, és sokszor oly mostohán bánunk vele. A hangszerek királynője bonyolult szerkezet, több száz, de akár több ezer síbból is állhat. A műhely titkokba Koppány Zoltán orgonaépítő avatta be riporterünket, Kojsza Pétert. A felvétel a Miskolci Református Deszkatemplomban készült.
2: Ez egy mechanikus csúszkaládás orgona, ami előtt ülünk. Ez az egyik legmegbízhatóbb rendszerű hangszer, ami valaha épült. Ez egy két manuálos pedálos orgona. Külső részében az egész templom berendezéséhez lett igazítva az egész homlokzat, illetve a hangszer szekrényzetének a felépítése.
3: Mit jelent az, hogy két manuálos?
2: Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen két mű van az orgonában. Úgy működik a hangszer, hogy a két manuál két-két külön művet vezérel, illetve van még külön egy pedálműve is. Itt a hely és egyéb úgy adta ki, hogy a főműve, az első manuálja, az két külön szélládán két oldalt áll, középen helyezkedik el a második manuál, és mögötte a pedál orgona épült ki.
3: Most akkor az orgona billentyűs vagy fúvós hangszer?
2: Vezérlését tekintve természetesen billentyűs hangszer, megszólalását tekintve viszont, mivel hát a fúvós hangszerek ugye azért nevezzük fúvósnak, mert szájjal fújjuk őket, őt ugye egy levegőrendszer vezérli, a sípok megszólalását egy elektromos fúvó motor által termelt és egy megfelelő fúvóban megfelelő nyomással előállított levegő szólaltatja meg a sípokat. Ezt egy olyan mechanikus billentyűzet, ami a billentyűtől a szélláda szelepéig elmenve mechanikus összekötetésben van a szeleppel, és így tudja megszólaltatni az orgonát.
3: Ha felfelé nézünk, akkor láthatjuk ezeket az ezüst színű sípokat, és ami rögtön feltűnik, hogy nem minden síp egyforma vastagságú, és nem minden síp egyforma hosszú.
2: A sípok hossza mindenképpen ugye meghatározza az orgona sípjának a hangmagasságát. Ezeknek a sípoknak az elején, mivel ugye ezek homlokzati sípok, tehát dísz sípot is jelöl, ezeknek a hossza nem minden esetben az a hossz, amit a hang magasság kiadásánál használunk ki. A homlokzatban vannak úgynevezett túlhosszos sípok, amik a látvány miatt vannak hosszúra hagyva, de hátul a hátsó részén a hangoló már úgy van kivágva belőle, hogy a megfelelő hangmagassággal szólaljon meg. Ezért van itt átmérőben is, tehát a síp hossza átmérője is különbözik, illetve ha megnézzük közelből, a síp lábaknak a hossza is lényegesen más. Ez annak a képnek a kialakítását adja, hogy szemből aki ránéz, gyakorlatilag egy szép egységes képet lát.
3: Megmutatjuk, hogy milyen a legmélyebb és a legmagasabb hang ezen az orgonán?
2: Természetesen.
3: Először ugye be kell kapcsolni a rendszert?
2: Így van, elindítottuk az orgonát. A legmagasabb sípok azok a kevert sorokban találhatóak, tehát itt a mixtúránál ez az egyik legmagasabb hangja az orgonának. A legmélyebb természetesen a pedálban van. Többféle hangszínnel rendelkezik, ezek a nyelvsípok, ezek gyakorlatilag más rendszerrel működnek, mint az ajaksípok, ezért hangolás szempontjából is lényegesen gyakrabban kell őket karbantartani.

0: Nemzeti Park Igazgatóság honlapján. Számos medveészlelés történt az elmúlt két hétben Borsod vármegyében. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság azt kéri, hogy ilyen esetekben mi hamarabb értesítsék őket ügyeleti telefonszámukon, a 3861 3808-as számon. Fontos, hogy minden alkalommal kövessük azokat a Nemzeti Park által összeállított viselkedési szabályokat, melyeket a honlapjukon feltüntettek. A részletekről Gombkötő Péter, a Bükki Nemzeti Park szakreferense számol be.
1: Alapvetően egy nagyon ingoványos talaj ez a jelenlegi medve észlelés sorozat, ami az elmúlt nagyjából két hétben fölröppent a médiában. Hát igazából a probléma az, hogy ugye nagyon sok bejelentés érkezik, ezeket igyekszünk mindig a lehető legrövidebb időn belül lehelyszínelni. Nagyon gyakori probléma, főleg most hogy az aszályos időszaknak is köszönhetően sajnos, hogy ott, ahol medvét látnak, vagy medvét vélnek látni, ott igazából a medvének nem sok életnyoma maradt, tehát lábnyomót, talpnyomot, lenyomatokat lehetetlen találni gyakorlatilag. Olyan esetekre, hogy a hullatékát esetleg ott hagyja, vagy a testéből szőrszálakat hagyjon, ilyen esetet nem nagyon tudtunk regisztrálni. Amit igazából itt a tavaszi időszaktól a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai összegyűjtöttek adatokat, illetve megfigyeléseket, különböző forrásokból, ami információkat kaptunk. Ugye volt egy nagyjából április közepi 22-a, 23-a körüli megfigyelés, az egy vadászati létesítménynél, Miskolc közelébe, aztán volt egy másik megfigyeléses, hogy a Varbú környékén, ugye ez nagyjából egy hétre elkövette ezt a megfigyelést, és akkor utána kerültek elő ezek a délbükki, Bogács, akkor Novaj környéki észlelések, amik mondjuk úgy, hogy talán több valóságalapot tartalmaznak, bár ugye mindig körültekintően kell azért bánni ezekkel a felvételekkel, amik előkerülnek, mert ugye nagyon nem nehéz sajnos akár generált felvételeket is készíteni.
0: A Táncvilágnapja alkalmából a Táncpedagógusok Országos Szövetsége és a Magyar Táncművészeti Egyetem kezdeményezésére idén már 8. alkalommal rendezték meg a nagy táncválasztót Miskolcon is. A szervezők célja az volt, hogy minél több gyermek, fiatal, felnőtt és szenior résztvevő találjon rá arra a táncstílusra, amely örömet és aktív életmódot hoz a mindennapjaiba. A színpadon számos tánctípust mutattak be a különböző tánccsoportok. Eltóth Evelin főszervezőt hallják.
2: Ez volt most a 8. Ezt anno a Táncművészeti Egyetem, tehát a Magyar Táncművészeti Egyetem és a Táncpedagógusok Országos Szövetsége közös rendezvényként találta ki. És a cél az elsősorban nyilván a tánc népszerűsítése, és hogy minél többen találjanak erre a mozgásformára, és mögöttesen, mivel az egyetem is részt vesz, ugye, mai napig is részt vesz benne, hogy profi táncosokat keresnének, tehát hogy egyszerűen mint pálya, mint életpálya válasszák nagyon sokan a táncot. Én azt tudom mondani, hogy nagyon széles a paletta itt Miskolcon is, és tényleg sikerült minden táncstílust megmutatni. A teljesség igénye nélkül én most nem kezdeném el felsorolni a tánciskolákat, de egyébként ez újságcikkekben megtalálható, de tényleg volt itt modern tánc, kortárs tánc, hip-hop tánc, volt néptánc is, volt showtánc, volt fitkid, a mai nagyon divatos K-pop, tehát én úgy gondolom, hogy társastánc, minden stílusból egy kis csipetet kaphattunk, és ezáltal betekintést nyerhettünk magukba a tánciskolákba is, hogy ott milyen szinten dolgoznak a gyerekek. Helyileg a Művészetek Háza előtti téren volt most nekünk egy színpad felállítva. Nagyon érdeklődőek voltak az emberek, elég sokan kijöttek.
0: Miskolc városa minden évben méltó módon szeretné megünnepelni fennállását, ennek jegyében idén is pezsgő programokkal várja az érdeklődőket a Városnapja alkalmából, tájékoztatta rádiónkat az önkormányzat. Május 9-én és 10-én a belváros különleges hangulatba öltözik, a látogatók együtt idézhetik fel a város egyik fénykorát. Egy olyan korszakot idéz meg a századfordulós hétvége, amely a polgári átalakulás és a dinamikus ipari fejlődés révén alapjaiban formált a Miskolc város képét és közösségi életét. Velocipédek suhannak végig az utcákon, verklis muzsika csendül fel, rikkancsok kiáltják a híreket, a friss perec illata pedig belengi a tereket. Az egész hétvégén átívelő programsorozat igazi élményt kínál a család minden korosztályának. A látogatók emellett találkozhatnak pantomim művészekkel, élő

0: szobrokkal és utcaszínházi előadásokkal, miközben a vásári forgatag, a Laci konyhák és a kávéházi élőzene idézi meg a régi idők hangulatát. Emellett koncertek, fotószínház is szerepel a programok között, illetve szombaton rendezik meg a 17. játékos városjárást.
1: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: A Hortobágyon rendezik a 8. Gyapjú Fesztivált. A rendezvény 2013-ban indult civil kezdeményezésként. Bresztyenszki Zsuzsanna Fonó szövő kézműves az ötletgazdája. A cél minden évben a gyapjú kézi feldolgozásának ismertetése, illetve mint hazai nyersanyag népszerűsítése. A fesztivál a 2018-as rendezést követő Covid világjárvány miatt szünetelt, és megfelelő helyszín és segítség hiányában alvó állapotban várta a megújulást, mely a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóságának köszönhetően éled újjá idén, május 8-án és 9-én. Az első napon szakmai rendezvényekre várják a juhászokat, gazdálkodókat, vállalkozókat, a második napon családi programokkal készülnek, melyek között a kézműveskedés, állatbemutató és birkanyírás szerepel, de az érdeklődők megnézhetnek egy működő kártológépet és terelőkutyákat is munkavégzés közben. Tóth Emese a riporter.
2: Tanyi Zoltán, a Hortobágyi Nemzeti Park szakmai tanácsadója, és Csádi Balázs, a Hortobágyi Nemzeti Park állattenyésztési ágazat vezetője. Már nem új keletű ez a gyapjú fesztivál, most először helyezték ide a Hortobágyra. Mi ennek az oka, lehet tudni, hogy mi van itt a háttérben, Tanyi Zoltán?
3: Igen, az alapötlet Dunántúlon fogant meg egy hölgy fejébe, Bresztyenszki Zsuzsanna fejébe, aki a Thailand Dörögdi székhelyel indította ezt a magyar gyapjú fesztivált. 7 alkalommal túl volt a sikeres szervezésen, amikor úgy döntött, hogy nem bírja erővel, ugye magánemberként vitte, és 8 évvel ezelőtt volt az utolsó. És a múlt évben gondolkodva azon, hogy hogyan lehetne a nem is olyan régen pályázati támogatásból megújult Pásztormúzeum és látogatóközponti kiállításunknak egy kicsit élettel telévé varázsolni a mindennapjait, akkor jött fel, hogy van egy hiányrendezvény Hortobágyon, mégpedig a pásztorévkör hagyományos rendezvényé között, úgy Isten igazából a juhászok, a juhászhivatás és a juhok sem jelentek így meg, mert a kihajtási ünnep és a behajtási ünnep az egy össztársadalmi esemény, a gulyásoknak van egy külön versenye, a csikósoknak van egy külön versenye, ugye a hortobágyi lovasnapok kapcsán, és hát akkor adta magát, hogy akkor ezzel a gyapjú témával, a juhászat témával foglalkozunk, és akkor innen forogta ki magát, egymásra találtunk, felfedeztük, hogy létezik egy ilyen, ami elhalt, felvettük a kapcsolatot, és együttműködést kötöttünk. És most Hortobágyon először a 8-at szerezzük meg ide.
2: És akkor reménység szerint ez ide át is települ végleg, vagy egy időre, vagy most csak ez az egy alkalom, vagy mi a terv?
3: Úgy gondoljuk, hogy Hortobágy méltó helye tudna lenni ennek a Magyar Gyapjú Fesztiválnak a küldetés szempontjából. A világörökségi gondnoki feladatainkkal is jól megfér, és a meglévő infrastruktúrális feltételek is adják magukat egy olyan helyszínen, ahol a 9 lyukóhíd van, a Pásztormúzeum, a ott lévő kiállítás, van saját kártológépünk, vannak olyan kiállítási elemeink a látogatók, központba is, ami szintén ez a témához kapcsolódnak. Van saját racka állományunk, és feladatunk a legeltetéses állattartásnak a folyamatos fenntartása a természetvédelmi kezelési szempontból, úgyhogy sok oka van annak, hogy úgy gondoljuk, ez egy jó helyhez.
2: Két naposra tervezik ezt a gyapjú fesztivált, és az első nap az inkább ilyen szakmai vonalon mozogna. Az mit is jelent? Kiknek szánják azokat a programokat akkor?
3: Igen, pont azért, mert érzékeljük azt, hogy ennek a jó ágazatnak van egy nagy problémája. El van felejtve lényeg. Több olyan a múltban igen jól kihasznált előnye, tehát a húson kívül a gyapjával is foglalkoztak az állatoknak, feldolgozták, és hát természetesen más testrészei is hasznosíthatók voltak, de most nem menjünk bele, hogy csont, szarú, trágya, egyebek. Itt a két legfontosabb közül mára már csak a hús maradt szinte meg, a gazdálkodók főleg ebből tudnak profitálni, és úgy gondoltuk, hogy ezen úgy lehet segíteni, hogyha ezt a témát egy szakmai fórum keretében, ahol meghívunk olyan embereket, szaktekintélyeket, akik ezt a témát űzik kicsiben ugyan, tehát például gyapjú kereskedelemmel foglalkoznak, gyapjú tisztítással foglalkoznak, gyapjú feldolgozással foglalkoznak, hagyományos módon, vagy valami újszerű formában, tehát például ipari felhasználás, ilyet is találtunk. Na, ezeket összegyűjtjük, és ezeket a jó példákat, jó gyakorlatokat egy ilyen kis szakmai fórum, konferencia formájában tárjuk az érdeklődők elő, tehát, hogy ők részt vehetnek egy olyan eseményen, aki ezért témai iránt érdeklődik, működik, ahol ezen a fórumon ugye ezek az előadók bemutatják, hogy ők hogy csinálják, igaz kicsibe, de itt bár lesznek utalások arra is, hogy hogyan lehet nagyba is ezt vinni, tehát lesz olyan előadó, aki már távlatokban komolyabb, nagyobb ipari beruházáson töri a fejét, és erről fog beszélni, és hát ha kialakul egyfajta párbeszéd a tekintetben, hogy a meglévő hazai nehézségeken hogyan lehetne kicsit túllendülni. Úgyhogy próbálnánk ezt segíteni. Erre a rendezvényre pénteken, május 8-án fog sor kerülni, délutáni órákban, 2 óra és 6 óra között. Van egy másik nap, a nagy közönség számára, az ám igazából a családoknak szól, a juhász közösségnek, a gyapjú közösségnek. Azok, ugye a gyapjú közösség, a gyapjúsok, a hobbisok, akik varnak, hímeznek, szőnek, nemezelnek, esetleg tűnemezelnek, vagy még a régi módszerek közül rokkával, kézikártolóval dolgoznak, kíváncsiak arra, hogy hogyan lehet hagyományos módon kicsibe otthon a gyapjút megtisztítani, feldolgozni, tehát ilyen praktikák is lesznek, ott is vannak jó gyakorlatok, bemutatók, lehet foglalkozásokon részt venni gyerekeknek, lesznek bábelőadások, lesznek táncos zenés programelemek, lesz kézi birkanyírási bemutató egész nap, lesz pásztorkutya terelési bemutató és pásztorkutya fajta bemutató, ami azért fontos, mert ugye juhász nincs meg jó kutya nélkül, és ott a tudományukat most itt bemutatják. Ez a Nemzeti Park törzs racka tenyészetéből fogunk oda vinni juhokat, akiket a jelentkező pásztorok és kutyáik fognak a megfelelő pályán végigvinni. Lesz lehetőség bekapcsolódni szövésbe, fonásba, kártolásba, tűnemezelésbe, szalma és egyéb növényanyag felhasználással készült használati tárgyak készítésébe, lőcsös szekeret fognak összerakni ott, sőt, kicsi szekérkereket is lehet szétszedni, összerakni, erre is lesz foglalkozás, lesznek dolgok, amiket hazavihetnek a gyerekek, van arra is mód és lehetőség, hogy megnézzük azt, hogy hogyan épül egy klasszikus nomád jurta fel, ott a szemünk előtt, sőt, mi több, egy lóvontatta henger segítségével hagyományos módon ennek a nemez oldalfalú jurtának az egyik lemez elemét, tehát nemez-lemez elemét el is fogjuk készíteni, ami azt jelenti, hogy egész nap ezt a hengert fogja húzgálni egy ló, közben locsolgatják, széthajtják, összehajtják a nádudvari kézműveliskola növendékei, és nap végére elkészül egy paplan, egy nemez takaró, ami akár ugye egy újabb jurtának egy oldalfal eleme tud lenni. Tehát elég látványos dolog lesz, és hát nem csak nappal, hanem este is gondolunk az érdeklődőkre. A pásztoró csillagismerete témában lesz egy rendhagyó tárlatvezetésünk, 6 órakor kezdődik, és utána pedig a folyóparton az égboltot kémleljük csillagászok bevonásával, közreműködésével, de napközben is lesz rendhagyó tárlatvezetés pásztorok közreműködésével, juhászunk, gulyásunk, és még egy etnográfus kolléganő is, aki az egyik kiállításunk kurátora volt, szintén kicsit a témához kötődő, speciálisan a gyapjú, a jó és az ehhez kapcsolódó mindennapok dolgait mutatják be, hogyan lehet terelni jól az állatokat, tehát ezekről fognak beszélni. Bízom benne, hogy egy érdekes, színes, hangulatos kis nap lesz, ami persze, hogyha megéhezünk, megszomjazunk, akkor helyi, hortobágyi és hajdúsági tájjellegű ételeket, bográcsos ételeket fogyaszthatunk, mivel egy apjú fesztivál, ezért a birkapörkölt sem fog hiányozni a bográcsból.
2: Itt van velünk Csáry Balázs, a állattenyésztési ágazatnak a vezetője. Mit lehet elmondani, mekkora a jó állomány most a Hortobágyon?
4: Hát ugye én csak a Nemzeti Park állományáról tudok nyilatkozni, nekünk 500 anya juh van jelen pillanatban, ehhez ugye az utánpótlás az körülbelül most 60 darab járkét, lett meghagyva tavaly, van 40 kos, idén 500 bárány született.
2: Az jó, ugye?
4: Hát igen, ugye az, mivel ugye nem egy csúszapora fajta, jó, így ugye az az egy bárány általában az, ugye az ellési százalék, nyilván előfordul, ami üresen marad, ami nem ellik meg, de ugye egy pár ikres is csak van.
2: Na most az előbb elhangzott, hogy ugye a gyapjút egy kicsit háttérbe szorította a hús. Ennek mi az oka? Nem jó a gyapjú, vagy nem volt kelendő a gyapjú a piacon?
4: A rackajú gyapjú az egy durvább gyapjú, ugye azt a ruhaipar, ugye azt nem annyira szereti, mert kifönöm stb. Ugye erre vannak ugye ezek a finomgyapjas juhok, például ugye a merino, amit jobban szeretnek, de ugye most a feldolgozóipar is ugye nem nagyon foglalkozik vele, mert azért már most a műszálas ruha elterjedt, úgyhogy szerintem emiatt is.
2: Hát ez szomorú egyébként, és itt most lesz birkanyírás is, tehát bemutatják, hogy hogyan történik ez. Ennek egyébként mi az érdekessége, mi a különlegessége? Gyakran történik ilyen amúgy a hortobágyi gazdaságban?
4: Évente meg szokták nyírni a juhokat, mert ha nem nyírnák meg, akkor ugye ez csak melegíti az állatot, meg ugye azért csak...
2: Mikor van nyírás? Tavasszal?
4: Tavasszal, de ugye ez a legelőre kihajtás előtt.
2: De van egy ősszel is?
4: Nincs. Ugye esetleg a tavaszi bárányokat szokták megnyírni.
2: És akkor mit csinálnak ezzel a gyapjúval, ami lejön? Mi történik ezzel? Hova viszik ezzel? Történik azért valami? Vagy nem dobják ki?
4: Hát...
2: Nem mondja. Tényleg.
4: Veszélyes hulladéknak számít.
2: Aztán. Nincs rá kereslet, vagy mi van?
4: Hát mondom erre, hogy racka gyapjúra nem igazán. A merino gyapjúét is ilyen 30 forintért veszik ki le olyat. És ugye ezelőtt még szüleim mesélték, hogy mikor ők voltak gyermekek, hogy a gyapjú az egy plusz bárány árát kiárta.
2: Egyébként nagy munka ez a birkanyírás? Meddig tart egy ilyen? Mondjuk hány birkát kell megnyírni tavasszal?
4: Hát hogy ezt a nyírnoktól kell megkérdezni, de...
2: De látott már ilyet?
4: Hát látom. Tehát ugye itt, ami nálunk van, ugye ez az összesen 6-700 darab, mire mindent összeszámítva, 6-7 nyíró reggel 7 órától délután 2-3 órára megnyírja.
1: A Hortobágyon rendezik a 8. Gyapjú Fesztivált május 8-án és 9-én. A rendezvényről Danyi Zoltánt, a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatósága szakmai tanácsadóját és Csádi Balást, az állattenyésztési ágazat vezetőjét kérdeztük. A riporter Tóth Emese volt.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, ez volt az Európa Rádió május 6-ai szerdai Svéd Asztal című magazinműsora. Katona Béla református lelkipásztor napige is gondolatával zárjuk az órát. Megköszönöm, ha velünk voltak, további kellemes szép estét kíván a szerkesztő műsorvezető Béli Katalin.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
5: Isten igéjét János evangéliuma 5. fejezetének 6. verséből hallgassuk meg. Akarsz-e meggyógyulni? Nagyon érdekes, hogy a beteg embernek nem volt segítőtársa. Egyedül volt, pedig szüksége lett volna valakire. Jézus kérdése felébreszti benne a vágyat egy másik ember iránt. Közben arra gondolhat, igen, Uram, nagyon szeretnék meggyógyulni, de nem tudok, nem lehetséges. Mozgásképtelen vagyok, és nincs, aki bevigyen a tóba, amikor az angyal felkavarja a vizet. Olyan megrendítő, közel van a gyógyító víz, és mégsem tudok meggyógyulni. Egy tehetetlen ember vagyok, nem tudok bemenni a vízbe. Évek óta egész életemben mindig ez történik, kilátástalan a helyzetem, és elviselhetetlenül fájdalmas az egész életem. A beteg csak ennyit mond, Uram, nincs emberem. Ez a válasz elég Jézusnak. A beteg ember meg akar gyógyulni, és Jézus meggyógyítja. Éppen azáltal, hogy beszélget vele. A beteg beismeri tehetetlenségét, ezt megvallja Jézusnak. Jézus nem tehetetlen, ő tud segíteni. Az ő szavának hatalma van. Kelj fel, vedd az ágyadat és járj, mondja neki. Az ember pedig meggyógyult. Mit kezdhetünk manapság ezzel az új szövetségi történettel? Pusztán csak imádkozunk, vagy hisszük is azt, hogy Jézusnak ma is ez a kérdése a betegekhez? Akarsz-e meggyógyulni? Hisszük-e, hogy nekünk élő, hatalmas Istenünk és áldott, gyógyító orvosunk van? Hisszük-e, amit Ézsaiás próféta mondott? Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Bizonyos, hogy nem mindenki gyógyult meg a Betesda tavában, viszont sokan meggyógyultak és bejutottak az Isten országába. Addig azonban, amíg mi is oda jutunk, még sok fájdalom van, és lesz is az életünkben. Vigasztaljon annak a tudata, hogy mindezekről Jézus Krisztusnak tudomása van. Ő az a főpap, aki velünk együtt szenved. Meg is gyógyítja azokat, akik hisznek benne. Ne kétségeskedj hát, testvérem! A mai ige magyarázat Csomai Árpád, Bihar Szent Jánoson szolgáló lelki pásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Lezajlottak a történelem írásbeli vizsgák, a honfoglalás, a reformáció és a dualizmus is szerepelt az érettségi feladatsorban. Középszinten 1148 helyszínen több mint 71 ezer vizsgázó, emelt szinten 152 helyszínen pedig csak nem 8300 vizsgázó tett érettségit. Az eduline.hu tájékoztatása szerint a középszintű írásbeli első, rövid feladatokat tartalmazó részében többek között a görög és római építészet, a középkori egyház, a magyarországi holokauszt és Kádár kultúrpolitikája szerepelt a témaként. A vizsga második részében a diákoknak két esszét, egy rövidet és egy hosszút kellett írniuk. A rövid esszét a céhekről, illetve Németország 1938-as terjeszkedéséről lehetett írni, a hosszú eszé témájául pedig Első Károly uralkodását vagy a Rákosi diktatúrát választhatták a vizsgázók. A történelem középszintű írásbeli vizsgája 180 percig tartott, az emelt szintű írásbeli vizsgára pedig 240 perc állt rendelkezésére a diákoknak. A lakásépítések száma 4,3%-kal, a lakásépítési kedv pedig a kiadott engedélyek alapján 64%-kal nőtt idén az első negyed évben, ezáltal gyorsuló pályára állhatnak 2026-ban a lakásépítések, ami hozzájárulhat a gazdaság élénküléséhez is, közölték elemzők az MTI-vel, a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataira reagálva. A KSH szerdán tette közzé, hogy az első negyed évben 2821 új lakás épült, 4,3%-kal több, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 64%-kal, csaknem 9300-ra nőtt. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője az MTI-nek eljuttatott kommentárjában ismertette, túl lehetnek a mélyponton a lakásépítések, és az építési kedv is egyértelműen növekedésnek indult, hiszen éves összevetésben 3400-ról 15000 fölé nőtt az új építésű lakások és házak kínálata. Molnár Dániel, a GFÜ gazdaságelemzési központ vezető elemzője kommentárjában többek között arról írt, a fővárosban harmadával több engedélyt adtak ki, mint egy évvel ezelőtt, ezek elsősorban a nagyobb projektekhez kapcsolódnak. A megyei jogú városokban és a községekben pedig csaknem duplájára emelkedett az új építési engedélyek száma. Minden harmadik magyar érzi magát anyagilag felkészültnek a várható hosszabb életre, ez némi javulást mutat a tavalyi 30%-hoz képest, ám még mindig elmarad a 2021-ben mért 41%-tól, derül ki az egyik biztosító nemzetközi kutatásából. A felmérés alapján Magyarországon a 18 és 34 év közöttiek körében jelentősen 34-ről 42%-ra nőtt azok aránya, akik felkészültnek érzik magukat a megnövekedett élettartamra, míg a nyugdíjhoz legközelebb álló 50 és 64 év közötti korosztály körében mindössze 27% válaszolt így. A kutatás alapján a magyarok számára elsősorban a nyugodt, stresszmentes évek, a jó egészségi állapot és egészséges életmód fenntartása, a szeretteikkel töltött minőségi idő jelentik a harmonikus időskor alapjait. Hasonlóan fontosnak ítélték meg a pénzügyi stabilitást és pénzügyeik jövőbeli tudatos tervezését. Miskolc városa minden évben méltó módon szeretné megünnepelni fennállását, ennek jegyében idén is pezsgő programokkal várja az érdeklődőket a Városnapja alkalmából, tájékoztatta rádiunkat az önkormányzat. Május 9-én és 10-én a belváros különleges hangulatba öltözik, a látogatók együtt idézhetik fel a város egyik fénykorát. Egy olyan korszakot idéz meg a századfordulós hétvége, amely a polgári átalakulás és a dinamikus ipari fejlődés révén alapjaiban formált a Miskolc város képét és közösségi életét. Velocipédek suhannak végig az utcánkon, verklis muzsika csendül fel, rikkancsok kiáltják a híreket, a friss perec illata pedig belengi a tereket. Az egész hétvégén átívelő programsorozat igazi élményt kínál a család minden korosztályának. A látogatók emellett találkozhatnak pantomim művészekkel, élőszobrokkal és utcaszínházi előadásokkal, miközben a vásári forgatag, a Laci konyhák és a kávéházi élőzene idézi meg a régi idők hangulatát. Emellett koncertek, fotószínházi szerepel a programok között, illetve szombaton rendezik meg a 17. játékos városjárást.
0: Az időjárásról.
1: Továbbra is marad a többnyire napos idő, délnyugat felől egyre nagyobb területen.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Tudják, miért fontosak az állatokkal végzett vizsgálatok? Például egy olyan, amelyben arra kíváncsiak a tudósok, hogy képesek-e összehasonlítást végezni mondjuk két eltérő mennyiségű gyümölcs között. Nem? Akkor nagyon figyeljenek, mert Bán Katának, a Szegedi Tudományegyetem ökológiai tanszék doktoranduszának most jelent meg erről tanulmánya. Ő lesz majd a vendégem a következő egy órában.
2: Szerintem nagyon fontos, és most kicsit általánosságban is beszélek, hogy megismerjük különböző jelenségeknek, folyamatoknak, illetve rendszereknek a működését, és az ilyen vizsgálatok, amit mi is csináltunk, azokra érdemes kicsit ilyen kirakós darabként gondolni, ami információval szolgálhat a nagyobb kép megértéséhez. Számos különböző fajjal végeztek már egyébként ilyen numerikus vizsgálatokat, egészen a főemlősöktől a rovarokig, természetesen az embert is beleértve, nagyon sok vizsgálatot végeztek egyébként csecsemőkön is, de minden egyes új fajról szerzett tudás és ismeret hozzáadhat ezekhez az információkhoz, például az összehasonlító vizsgálatok számára nagyon hasznosak lehetnek, amik alapvetően igyekeznek feltérképezni, hogy a különböző képességek az evolúció során mikor jelenhettek meg először, illetve hogy hogyan fejlődtek tovább az egyes állatcsoportokban, beleértve az embereket is.
1: Remélem, ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Újvilági karmos majmokon végzett kutatást Bán Kata, a Szegedi Tudományegyetem ökológiai tanszékének doktorandusza. A vizsgálat fókuszában az állt, hogy milyen hatékonysággal képesek az állatok különbséget tenni eltérő mennyiségek között, valamint hogy milyen egyedi jellemzők befolyásolhatják elsődlegesen ezt a képességet. A különböző nemű, fajú és életkorú egyedek esetében eltérő viselkedést és teljesítményt tapasztaltak, amely elsősorban a majmok eltérő biológiai jellegzetességeiből és egyedi szociális berendezkedésükből adódhat. Bán Kata elmondása szerint a kutatásuk rávilágít a viselkedés, az egyedi jellemzők és a kognitív képességek közötti összetett kölcsönhatásokra, valamint az ezeket alakító evolúciós csereviszonyok és szelekciós nyomások szerepére is.
2: Igazság szerint nekem az alanyok azok hamarabb megvoltak, mint a téma ötlete. A mesterképzés teljesítéséhez egy kutatáson alapuló diplomamunkát kellett készíteni, és mire én elértem ahhoz a ponthoz, hogy ezt a kutatási témát ezt megválasztam, én akkor már egy jó ideje önkéntesként dolgoztam a Szegedi Vadasparkban, és leginkább azon a részlegen, ahova a karmosmajmok is tartoznak, és engem egyébként is mindig inkább az állatok, illetve a viselkedés érdekelt, és úgy gondoltam, hogy megpróbálok egy olyan vizsgálatot kialakítani, ami a majmokra illik, és ugye mivel már sok ideje dolgoztam velük, nagyon jól ismertem őket faji szinten is, illetve magukat az egyedeket is, úgyhogy nekem először az alanyok voltak meg, és ehhez alakítottam ki magát a témát. Bizonyos szabályokhoz tartani kellett magunkat, ugye a tartás technológia miatt, úgyhogy bizonyos kompromisszumok meghozása után végül éppen egy számolási képességes vizsgálatra esett a választásunk, mert ez volt úgymond a legegyszerűbb kivitelezni.
1: De egyébként újvilági főemlősökkel, majmokkal voltak már vizsgálatok korábban is?
2: Igen, vizsgálták őket. Egészen pontosan ezzel a kérdéssel, amivel mi foglalkoztunk ezzel éppen. Egyébként foglalkoztak már, de nem ezekkel a fajokkal. Szóval ezeken a fajokon ez egy teljesen új kérdés volt.
1: Mi volt a vizsgálat fókuszában, tehát miből indultak ki?
2: Nekünk a fő kérdésünk az egyfajta számolási képességre irányult. Egészen pontosan az volt a kérdésünk, hogy ezek a majmok hogyan képesek különbséget tenni eltérő mennyiségek között, illetve hogy ezt a képességet esetleg befolyásolhatja, hogy éppen milyen nemű, életkorú vagy akár fajú egyedről beszélünk.
1: De miért pont matematika?
2: Szerintem fontos először azt tisztázni, hogy az emberek azok szeretik magukat összehasonlítani más állatfajokkal, de itt maga a számolás, illetve a matematika az egy ember által kreált jelenség. Tehát maga a számolásnak is egyébként van 5 kritériuma, amit az emberek képesek teljesíteni, viszont még maguk, akár a csimpánzok vagy bonobók legközelebbi rokonaink sem tudnak. Szóval itt különbséget kell tenni kicsit az ember által létrehozott matematika, illetve a természetben előforduló numerikus képességek között. És igen, leginkább a főemlősöket vizsgálják mindenféle kognitív szempontból, hogy ők a legközelebbi rokonaink. Vannak az evolúció során kialakultak, veleszületett képességek, amik mennyiségi alapon működnek, és egyébként erre az irodalomban leginkább 2 fő rendszert tartanak számon. Az egyik az egy arányfüggő rendszer, aminek igazából az a lényege, hogy nem feltétlen a 2 mennyiség közötti abszolút különbség alapján működik, hanem a 2 mennyiség egymáshoz viszonyított arányán. Illetve van egy másik rendszer, lényege az tulajdonképpen inkább arra irányul, hogy mennyire pontosan tudják meghatározni a mennyiségeket, viszont ez egy nagyon kis nagyságrendben működik, általában ez 1-4-ig tart. Csecsemőkkel például nagyon sok ilyen vizsgálatot végeztek, illetve más fajokkal is. Ez 3 vagy 4 fölé egyébként sosem megy, tehát ettől feljebb pontos mennyiségi meghatározásra eddig nincsen bizonyíték. És az, hogy egy fajnak vagy egy csoportnak hogyan alakulnak a numerikus képességei, az nagyon függ például a környezetüktől, illetve hogy milyen környezeti nyomás ért őket az evolúció során. Hiszen a főemlősökön végzett vizsgálatok például nagyon sokszor tartalmaznak valamilyen tréninget vagy tanulási periódust, ahol megtanítják nekik, hogy milyen szabályok szerint működik az adott feladat, és később ez alapján oldják meg. Ezt például úgy tudnám egy hétköznapi példán elmagyarázni, hogy ez olyan, mint például a matek érettségi. Ott is vannak típus feladatok, amikre a diákok felkészülnek, nagyon sok ilyet oldanak meg az éles érettségi előtt, de természetesen az, hogy az éles vizsgán pontosan mi lesz a feladat, és hogy milyen számokat fog tartalmazni, azt ők sem tudják.
1: És hogyha az ingereknek a numerikus tulajdonságait nézzük, akkor itt elsősorban azt nézték, hogy mondjuk a majmok, tehát az újvilági karmos majmok, azok képesek-e érzékelni és ábrázolni ezeknek az ingereknek a numerikus tulajdonságait ugyanúgy, ahogy például más jellemzőket, alakot, textúrát, tehát valaminek az anyagát, a színét vagy a méretét.
2: Igen, tulajdonképpen erről van szó. Vannak bizonyos jellemzők, amik óhatatlanul összefüggnek a mennyiségi jellemzőkkel. Ezekre a már említett például tréninges vizsgálatokban lehet egyébként kontrollálni, vagy akár az általunk végzett vizsgálatban is vannak olyan formák, ahol kontrollálnak rá. De ugye nekünk az egyik fő vonalunk az volt, hogy természetes viselkedést próbáljunk vizsgálni, és ha belegondolunk, akkor a természetben is az állatok azok ilyen formában fognak találkozni az ingerekkel. A természetben semmi nem fog kontrollálni ezekre a jellemzőkre, amik kapcsolatban állnak a mennyiségekkel.
1: Az fontos volt, hogy társas majmokkal végezték, és nem pedig olyanokkal, amelyek egyedül élnek, tehát magányosak? Mert hogy alakíthatja? Igen. Tehát egy társas fajnál ott maga a csoport az alakíthatja egymásnak a gondolkozását, az ízlését.
2: Így van, igen. Ez is volt a vizsgálatunk egyik fő eredménye. A karmos majmok egyik nagyon érdekes jellemzője a csoportfelépítés. Ez náluk is többféle lehet, de általánosságban elmondható, hogy családokban élnek, ahol van egy domináns pár, ők szaporodnak, és a csoport többi tagját az ő utódaik adják. És ez a szociális környezet, amiben ők élnek, ezek nagyon sok tulajdonságukat hosszú idő alatt befolyásolta, és ez egyébként kihat arra, hogy hogyan viselkednek. És mi is ezt tapasztaltuk egyrészt a saját vizsgálatunkban. Magában egyébként a különbségtétel sikerességében ilyen jellemzők alapján mi nem találtunk különbséget. Ez nem jelenti azt, hogy nincsen, még több vizsgálattal egyébként lehet, hogy találnánk. De mi a vizsgálatban nem csak a döntési sikerességet mértük fel, hanem egy olyan változót is, ami a döntés időtartama volt, tehát hogy mi a reakcióidejük. És ezzel kapcsolatban azt tapasztaltuk, hogy például a hímek azok sokkal gyorsabb reakciót mutattak, mint a nőstények. És ugye említettem az egyedi berendezkedésüket ezeknek a majmoknak. Náluk bizonyos szaporodási jellemzők miatt az alakult ki, hogy az újszülött utódokat egyébként az apák fogják nagyrészt hordozni saját magukon, amíg önállóak nem lesznek, és az anyához csak a táplálkozás idejére kerülnek többnyire vissza. És emiatt, hogy az apák ilyen nagy szerepet vállalnak az utódgondozásban, nekik például sokkal figyelmesebbnek kell lenniük, hogyha egy esetleges veszély adódik, például jön egy ragadozó, akkor ők arra nagyon gyorsan, hatékonyan tudjanak reagálni, és el tudjanak menekülni, hiszen nem csak saját maguk miatt kell ezt megtenni, hanem az utódaik miatt is. És amiatt, hogy a hímekre ilyen nagy felelősség hárul, úgymond, náluk ez a gyors reakcióidő emiatt alakulhatott ki, nem csak feltétlen ebben a feladatban, hanem ez egyébként a viselkedésük nagyon sok ágára kihat, hogy ők ilyen gyors reakciót mutatnak.
1: Tehát akkor a hímek gyorsabbak voltak, mint a nőstények?
2: Így van, igen.
1: Milyen módszert alkalmaztak egyébként a vizsgálat során?
2: Az ilyen számolási vagy mennyiségbecslési képességeket általában kétféle módszerrel vizsgálják. Már említettem a tréningezés, illetve tanulási periódussal kapcsolatos vizsgálatokat, ez volt az egyik módja. Amit mi alkalmaztunk, az egy spontán választáson alapuló módszer. Ez azt jelenti, hogy mindenféle előzetes információ vagy tanítási folyamat nélkül szembesítjük az alanyokat egy döntési helyzettel, amire ők azonnal reagálnak.
1: Ugye azt mondta, hogy szőlőszemeket használtak. Hogyan kell nekünk elképzelni a kísérletet, tehát ezt az egész vizsgálatot, hogyan történt?
2: Maga egy teszt az úgy történt, hogy készítettünk egy polcot, amit rögzíteni tudtunk a majmok kerítésére, és ennek a polcnak mindkét oldalára elhelyeztem adott mennyiségű szőlődarabot, például az egyik oldalra egyet, a másikra pedig négyet. Ezután ezeket letakartam. Ez volt az előkészítő lépés, ez úgy történt, hogy a majmok ezt nem látták. Ezután én megvártam, amíg odajött hozzám egy majom. Egyébként az egész vizsgálat önkéntes alapon működött, egyik majmot sem kényszerítettük sosem, hogy részt vegyen benne, de egyébként a szőlő elég nagy motiváció volt számukra, úgyhogy nagyon örültünk, hogy mindig nagyon aktívan részt vettek a vizsgálatban. Szóval amikor odajött hozzám egy majom, akkor én megvártam, hogy a figyelme az rám irányuljon, és ezután én felfedtem ezt a két mennyiséget azonos időben, ő pedig ebből választott egyet. Ezt úgy tették meg, hogy a mancsukkal egyébként átnyúltak a kerítésen, jelezve, hogy melyik mennyiséget választják. Az alapfeltevés egyébként az, hogy egy ilyen döntési helyzetben az állatok azok a nagyobb mennyiségű élelmet fogják választani, hiszen ugyanannyi energia befektetéssel így több élelemhez tudnak jutni.
1: És mi van akkor, ha például zavarás van, mert féltermészetes körülmények között vizsgálták őket. De ha mondjuk kim vannak a szabadban, akkor is biztos, hogy a nagyobb mennyiséget választották volna? Mert ugye ott zavarás van, ragadozók vannak, egy csomóféle zaj, minden.
2: Igen, ezt vizsgálni kellene. Nagyon jó lenne, hogyha a természetben is hasonló vizsgálatokat, vagy esetleg megfigyeléseket lehetne tenni. Ez alapvetően nem mindig egyszerű, hiszen viszonylag rejtőzködő fajokról van szó, nem csak náluk, nagyon sok fajnál nehéz természetben vizsgálni őket. Ezért is fontos például az állatkertek szerepe, mert lehetőséget ad olyan fajok vizsgálatára, amik egyébként nehezek lennének. Ugyanon, amivel ezek a rendszerek evolúciósan rögzültek, tehát már nagyon sok vonalon vizsgálták, meg volt sok állatnál egészen a főemlősöktől a rovarokig, ezért úgy gondolom, hogy bizonyos zavarások ezt egy-egy adott esetben befolyásolhatják, de összességében magát a képességet azt nem fogják.
1: Önök egyébként arra számítottak, hogy mindegyik sikeresen megkülönbözteti a kisebbet a nagyobbtól? Tehát a kisebb mennyiséget a nagyobb mennyiségtől? Erre számítottak?
2: Nem. Ahhoz, hogy ezt megértsük, először néhány alapdolgot kifejtenék egy kicsit. Vannak bizonyos törvényszerűségek, amik alapján meg lehet állapítani olyan mennyiségpárokat, amik között könnyebb különbséget tenni, és olyanokat, amik között nehezebb. Ilyen például a távolsághatás. Ez azt mondja ki, hogy minél nagyobb a különbség két mennyiség között, annál egyszerűbb különbséget tenni közöttük. De mondjuk elképzelünk egy színháztermet, ahol a nézőtér jobb és bal oldalra van felosztva, akkor hogyha a bal oldalon egy ember ül, a jobb oldalon pedig 10, akkor nagyon egyszerűen meg tudjuk állapítani, hogy hol ülnek többen. Viszont, hogyha az egyik oldalon 9-en ülnek, a másikon pedig 10-en, akkor ez már egy sokkal nehezebb feladat. Mm-hmm. Ez a távolsághatás. Van egy olyan törvényszerűség, ami a nagysághatás. Ez pedig azt mondja ki, hogy a nagyságrend növekedésével egyre nehezebbé válik a különbségtétel. Hogyha a nézőteres példánál maradunk, akkor hogyha az egyik oldalon 10-en ülnek, a másikon pedig 20-on, akkor ismét egy viszonylag könnyű feladatunk van megállapítani, hogy hol ülnek többen. Viszont, hogyha ugrunk egy nagyságrendet, és 110 vagy 120 néző közül kell eldönteni, akkor ez megint egy sokkal nehezebb feladat. És mi ezek alapján állítottunk össze egyébként 5 ilyen mennyiségkombinációt, és ezeket teszteltük, hogy hol van az a határ, amit még képesek megkülönböztetni, és mi az, amit már nem.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Bán Katával, a Szegedi Tudományegyetem ökológiai tanszékének doktoranduszával. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl. Hírek az Európa Rádióban.
3: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket Magyarországon, a nemzetközi szintű bizonytalanságok is kedvezőtlenül hatnak a friss termékek piacára Európa szerte. Olvasható a Fruit Web Magyar Zöldség Gyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanács honlapján közzétett összefoglalókban. Az áprilisi hidegbetörések elsősorban az északi és északkeleti ország részben okoztak komolyabb károkat, ott, ahol a gyümölcstermő területek többsége található. A kedvezőtlen időjárást a virágkárok után a megmaradt termés is megszenvedte, amikor május elején csaknem az egész országban fagypont alá süllyedt a hőmérséklet. A helyzetfelmérés még tart, de az már most biztos, hogy a fagykár mértéke a tavalyihoz hasonló, miközben térségenként, fajonként és fajtánként jelentős az eltérés. A Fruit Web a fagyvédelem és a kárenyhítési rendszer átalakítását sürgeti, mert ilyen mértékű és gyakoriságú károk kezelésére már alkalmatlanok. Újra kell gondolni a támogatásokat és az ültetvénytelepítések engedélyezését, hogy legalább a versenyképes termelők megmaradhassanak. Az érdekképviselet ennek érdekében szakértői csoportokat alakít és támogatást ígér a szabályozó környezet átalakításához. Emellett online ágazati kérdőívet tettek közzé a gyümölcs termesztők számára. Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. A napirendi javaslat szerint az alakuló ülést 10 órakor nyitja meg Sulyak Tamás köztársasági elnök. Az áprilisi választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. A mandátumvizsgálat és a mandátumigazolást követően az országgyűlési képviselők esküt tesznek, ezzel megalakul majd az új országgyűlés, és megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása. Titkos szavazással megválasztják az országgyűlés elnökét, nyílt szavazással az alelnökeit és jegyzőit is. A parlamenti képviselők több mint a felének szavazatával választják meg szintén ezen a napon az új kormányfőt, aki a történelmi zászlók előtt ünnepélyes keretek között tesz esküt, majd mond beszédet. A képviselők hozzájárulhatnak, hogy az országgyűlés a házszabálytól eltérve tárgyalja a minisztériumok felsorolásáról szóló törvényjavaslatot, valamint az orosz-ukrán háború miatt kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséhez szükséges javaslatcsomagot. A parlament dönt a bizottságok létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról is. Az új parlamentnek 20 állandó bizottsága lesz, 14-et a kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt egésznapos rendszerváltó népünnepét szervez az országház előtti Kossuth Lajos téren és a rakparton. Minden harmadik magyar érzi magát anyagilag felkészültnek a várható hosszabb életre, ez némi javulást mutat a tavalyi 30%-hoz képest, ám még mindig elmarad a 2021-ben mért 41%-tól, derül ki az egyik biztosító nemzetközi kutatásából. A felmérés alapján Magyarországon a 18 és 34 év közöttiek körében jelentősen 34-ről 42%-ra nőtt azok aránya, akik felkészültnek érzik magukat a megnövekedett élettartamra, míg a nyugdíjhoz legközelebb álló 50 és 64 év közötti korosztály körében mindössze 27% válaszolt így. A kutatás alapján a magyarok számára elsősorban a nyugodt, stresszmentes évek, a jó egészségi állapot és egészséges életmód fenntartása, a szeretteikkel töltött minőségi idő jelentik a harmonikus időskor alapjait. Hasonlóan fontosnak ítélték meg a pénzügyi stabilitást és pénzügyeik jövőbeli tudatos tervezését.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: hogy újvilági karmos majmokon végzett kutatást, a vizsgálat fókuszában pedig az állt, hogy milyen hatékonysággal képesek az állatok különbséget tenni eltérő mennyiségek között, valamint hogy milyen egyedi jellemzők befolyásolhatják elsődlegesen ezt a képességet. És az fontos volt, hogy milyenek a majmok, tehát hogy mi jellemző a viselkedésükre, hogy az egyik türelmesebb, a másik impulzívabb. Van-e különbség a selyem majmok és a tamarinok között ilyen szempontból?
1: Viszonylag két közelrokon fajról van szó, viszont van egy jellemzőjük, ami a táplálkozás módjukhoz köthető, ami alapján mi azt vártuk, hogy ebben a teljesítésben lesz közöttük különbség. És ezt meg is kaptuk eredményben. Megint nem konkrétan a döntési sikerességben, hanem ezt is a döntési időtartamban kaptuk meg eredményként. De itt is azt tapasztaltuk, hogy a tamarinok azok sokkal gyorsabbak voltak a selyemmajmoknál. És ez azért lehet, mert alapvetően más-más táplálékforrásokat használnak. A tamarinok azok elsődlegesen rovarevők, tehát nekik vadászniuk kell a zsákmányukra, míg a selyemmajmok specializáltabb módon táplálkoznak, ők növényi nedveket fogyasztanak, és ezt úgy csinálják, hogy a fáknak a kérgeit rágcsálják meg, és onnan kifolyó nedvekkel táplálkoznak. Ugye ez egy sokkal türelmesebb stratégia, mert meg kell várni, amíg azok a nedvek onnan kifolynak. És ez a táplálkozás módbeli különbség vezetett ahhoz, hogy a tamarinok azok a vadászat miatt, aminek feltétele, hogy gyors reakciót adjanak, hogy sikeresek lehessenek, emiatt ők az élet más aspektusain is gyorsabbak és gyorsabban reagálnak.
0: Ugye azt mondta, hogy a tanulmányukban 5 mennyiség kombinációt teszteltek. Ezek igen. Hogy oszlottak meg?
1: Ez az 5 mennyiség kombináció az úgy épült fel, hogy egy szőlőszem a 2-vel szemben, egy szőlőszem a 4-jel szemben, 3 szőlőszem a 4-jel szemben, 6 szőlőszem a 8-al szemben, és 6 szőlőszem a 12-vel szemben. És ezek közül az egy szőlőszem a 2-vel szemben, 1 a 4-jel, illetve a 6 a 12-vel, ezek számítanak úgymond könnyű kombinációnak, a 3 szőlő a 4-jel szemben, illetve a 6 a 8-jel szemben ezek számítanak nehéz kombinációnak.
0: És a majmok hogy teljesítettek?
1: A majmok az 1-2, illetve az 1-4 között nagyon ügyesen és sikeresen különbséget tudtak tenni. A 6 és 12 esetében nem volt annyira egyértelmű a kép. Egyébként a mintaelem szám, tehát hogy hány majommal tudunk dolgozni, az nem volt olyan sok. Több egyedünk lett volna, akkor ebből a szempontból kicsit egyértelműbb eredményt várhattunk volna, de minden jel arra mutat, hogy a 6-12 esetében is alapvetően megvan az a képességük, hogy különbséget tegyenek, és a 2 nehezebb kombináció esetében pedig teljesen random volt az, hogy melyik mennyiséget választják, ez alapján pedig azt mondhatjuk el, hogy ebben az esetben nem tudtak hatékonyan különbséget tenni.
0: Mert hogy nagyon közel volt, tehát a 3-4 az ránézése is, mert hogy azonos nagyságú szülőszemeket használtak, tehát azért nem könnyű.
1: Igen.
0: És ami nagyon fontos, hogy ugye itt nem kényszerítették az állatokat erre a tesztre, hanem mindig spontán módon jöttek az alanyok. Ezért is volt nehéz dolog, nem?
1: Igen, ez egy nehézség volt, de ami a hátránya volt, az szerintem az előnye is. Senki nem volt kényszerítve, illetve azáltal, hogy nem voltak elválasztva a többi egyettől, tehát nem voltak kivéve a kifutóból, így nem érte őket semmiféle stressz. Ez pedig fontos, hogy az ilyen stressz hatások ki lettek zárva, és nem befolyásolták a teljesítményüket.
0: Meddig tartottak a próbák? Szóval meddig képesek a majmok fönntartani a figyelmüket?
1: Hát ez változó volt. Minden nap összesen maximum 2 órán keresztül teszteltünk, viszont ebbe beletartozott minden csoport, minden egyed, és nagyon függött attól, hogy a majmok éppen milyen kedvükben vannak, úgymond, hogy mennyire aktívak, vagy éppen olyan napjuk volt, amikor nem volt kedvük az egészhez. Volt olyan nap, hogy a 2 óra alatt összesen csak 4 tesztet tudtunk elvégezni. Volt olyan időszak, amikor nagyon aktívak voltak, és akár 30 tesztet is meg tudtunk csinálni. Ez változó volt.
0: És kellett jutalmazni őket, hogy részt vegyenek a kísérletben? Tehát ha mondjuk kiválasztották az egyik kupacot, akkor kaptak érte, hát a kutyáknál így hívjuk, hogy jutalomfalat, nem tudom, hogy a

0: majmoknál ez esetben volt-e ilyen?
1: Igen, mindenképp jutalmazni kell őket, hiszen hogyha ez nem történik meg, akkor nincs motivációjuk, hogy következő alkalommal is odajöjjenek és elvégezzék nekem a feladatot. Úgyhogy mindenképp jutalmazva voltak. Itt viszonylag több kompromisszumot kellett hoznunk. Nem lehetett megtenni azt, hogy megkapja az egész szőlőkupacot, amit ő kiválasztott, hiszen az nagyon felborította volna az étrendjüket, és tulajdonképpen akkor csak szőlőt ettek volna egész nap. Ez egészségügyi szempontból nem lett volna túl hatékony. Viszont, hogy fenntartsunk valamilyen kontrasztot, tehát ne legyen az, hogy minden egyes választásért ugyanolyan utalmat kapnak, ezért azt alkalmaztuk, hogy ha kisebb mennyiséget választották, akkor egy darab szőlőt kaptak, hogyha nagyobbat, akkor pedig két darabot kaptak.
0: Ugye van két kupac, az egyikben van X szőlőszem, a másikban Y szőlőszem. Amikor fölvették a majmok előtt, akkor gondolom egyszerre vették le a két tartályt a szőlőszemekről.
1: Így van.
0: Azonnal volt reakció a majmok részéről, vagy álltak és gondolkoztak?
1: Az nálunk egy kritérium volt, hogy csak akkor sikeres egy teszt, hogyha mindkettő mennyiséget megnézi az adott egyed. Voltak olyan tesztek, amikor rögtön reagáltak olyan módon, hogy amit először megláttak, nekik az kell.
0: Vitték. Alapvetően én erre gondolnék raikusként, hogy fölemelték, meglátja, kész és viszi.
1: Igen, előfordult ilyen. Ezeket a teszteket természetesen nem vettük figyelembe, és ebben az esetben jutalmat sem kaptak. Ilyenkor előről kezdtük az egészet. De egyébként megértették nagyon gyorsan, hogy mi a feladat, és ők egyébként nagyon kíváncsiak. Hát ez az egész munka során számomra nagyon egyértelműen kiderült, és a nagy részt megnézték egyébként mindkettő lehetőséget, és körülbelül 3 másodpercig tartott egy teszt. Megnézte az egyiket, megnézte a másikat, és döntött.
0: Összesen 14 egyed adatait használták fel. Hímek, nőstények, fiatalok, idősek?
1: Így van, igen.
0: És azt leszűrték a vizsgálatból, hogy a hímek gyorsabbak, mint a nőstények. És a fiatalok az idősebbekhez? Ugye az idősebbekről azt gondolnánk, hogy megfontoltabbak, a fiatalok meg hirtelenek, kapkodóbbak.
1: Igen, nagyjából ez volt a helyzet. A fiatalok tesztelése az mindig sokkal kaotikusabb volt, mint az időseké. Ők szerettek például rombolni, nem odafigyelni, kapkodni, viszont az is fontos, amit meg kell említenem, hogy összesen csak 4 fiatal egyedet tudtunk letesztelni. Ilyen felállásban egyébként nagyon nehéz fiatalokat tesztelni, mert alapvetően ezeket a teszteket mindig egyedi szinten végzik más kutatóintézetekben például, és fiatalokat elválasztani a szülőktől az mindig egy hatalmas stressz, és nem feltétlen előnyös. És ilyen szempontból nekünk ezzel szerencsénk volt, hogy megtehettük azt, hogy a szociális környezeten belül teszteljük őket, viszont a kevés egyed szám az továbbra is egy probléma, és mi ennél a 4 egyednél éppen meg tudtuk állapítani, hogy gyorsabbak voltak, de mindenképpen ehhez további vizsgálatok lesznek szükségesek, hogy alapvetően a fiatalok általában tényleg gyorsabbak-e, mint a felnőttek.
0: Tehát magyarán teljesítménybeli különbség nem volt a fajok, a nemek és a korcsoportok között?
1: Teljesítménybeli különbség nem.
0: És az, hogy ismételték a dolgokat, az befolyásolt bármit is? Tehát például az, hogy tanultak a majmok a tanulmány során, a vizsgálat során, vagy ösztönszerűen cselekedtek? Tehát megfigyelhető volt-e egyfajta tanulási mód?
1: A tanulás kérdése az egy elég összetett témakör, de a mi esetünkben úgy gondoljuk, hogy olyan szintű tanulás, hogy ők megtanulták volna, hogy melyik kombináció esetén mit kell választani, olyan nem volt. Tapasztaltuk azt, hogy a vizsgálat előre haladtával gyorsabban oldják meg a feladatot, de ez egyszerűen lehet attól, hogy csak megszokták, hogy mit kell csinálni. Viszont az, hogy az utolsó tesztek esetében is volt olyan, hogy elrontották, és nem a jót választották, ez egy erős indikátor arra, hogy igazi tanulás egyébként nem történt a vizsgálat során.
0: De mondjuk lett volna tanulás, ha mondjuk úgy végzik a vizsgálatot, hogy egy másik majom ezt kívülről nézi, hogy mit csinál a társa?
1: Van ilyen lehetőség, ugye a szociális tanulás az egy nagyon fontos és jelentős folyamat a természetben is, és ugye szociális majmokról beszélünk, tehát náluk még inkább. Viszont mi ezt is próbáltuk kiküszöbölni azzal, hogy az előkészületeket azt mindig rejtve végeztük, illetve az, hogy az egész csapat együtt maradt, ezért nagyon dinamikusan változott az, hogy milyen majom jön oda hozzánk, illetve melyek maradtak mondjuk kicsit hátrébb, és csinálták a szokásos napi teendőiket. Nem tudjuk teljesen kizárni, hogy megfigyelték egymást, de ez a folyamatos random cserélődés, ez egy kicsit talán kontrollált erre. Mi egyébként nyáron végeztük, illetve kora ősszel a vizsgálatokat, kettő egymást követő évben, de ez kizárólag a saját menetrendünk miatt volt így, tehát ugyanúgy télen is elvégezhettük volna ezeket a vizsgálatokat.
0: De a tesztelést azt a nap azonos szakaszában végezték?
1: Igen, azt minden nap azonos időben végeztük.
0: De ez fontos volt?
1: Ez olyan szempontból volt fontos, hogy egyrésztről a vadaspark kérése volt, ami teljesen jogos, másrésztről pedig ezzel ki tudtuk zárni azt, hogy mondjuk más aktivitási periódusban teszteljük a majmokat, tehát hogyha egyik nap délelőtt, a másik nap délután, akkor kicsit ez befolyásolhatta volna, hogy kora délután a legaktívabbak, ez lehetett volna egy ilyen befolyással.
0: Mi az, amiben segítenek az ilyen vizsgálatok? Tehát mi az, ami miatt nagyon fontosak, hasznosak ezek a vizsgálatok?
1: Szerintem nagyon fontos, és most kicsit általánosságban is beszélek, hogy megismerjük különböző jelenségeknek, folyamatoknak, illetve rendszereknek a működését, és az ilyen vizsgálatok, amit mi is csináltunk, azokra érdemes kicsit ilyen kirakós darabként gondolni, ami információval szolgálhat a nagyobb kép megértéséhez. Számos különböző fajjal végeztek már egyébként ilyen numerikus vizsgálatokat egészen a főemlősöktől a rovarokig, természetesen az embert is beleértve, nagyon sok vizsgálatot végeztek egyébként csecsemőkön is, de minden egyes új fajról szerzett tudás és ismeret hozzáadhat ezekhez az információkhoz. Például az összehasonlító vizsgálatok számára nagyon hasznosak lehetnek, amik alapvetően igyekeznek feltérképezni, hogy a különböző képességek az evolúció során mikor jelenhettek meg először, illetve hogy hogyan fejlődtek tovább az egyes állatcsoportokban, beleértve az embereket is.
0: Ez a tanulmányos megjelent. Hogyan tovább? Lesz folytatása a vizsgálatnak?
1: Hát ez egy kicsit nehezebb kérdés. Vannak bizonyos körülmények, ami miatt jelenleg saját döntés alapján egy kicsit szüneteltetni fogom a majmos vizsgálatokat, de ötletek vannak, nem is kevés, és nem tartom kizártnak, hogy majd a kicsit távolabbi jövőben egyébként visszatérek a majmokhoz, és folytatom velük a munkát.
0: Vannak egyébként visszajelzések a tanulmánnyal kapcsolatban?
1: Vannak, és nagyon pozitívak, mind tudományos részről, mind pedig, ha élhetek ilyen kifejezéssel, akkor a hétköznapi emberek részéről. Mindenkit egyébként nagyon érdekel, elolvasták, és nagyon pozitív visszajelzéseket kapok.
0: Nem akarom boncolgatni, hogy miért nem folytatja, de fölmerült bennem, hogyha nemzetközi részről jön esetleg megkeresés a tanulmány kapcsán, akkor sem folytatná?
1: Szerintem folytatnám. Eddig is foglalkoztam más dolgokkal, párhuzamosan. Szóval, hogyha adott lesz minden lehetőség, akkor a kettő nem zárja ki egymást, tehát a mostani projekteim mellett szívesen belekezdenék egy új majmos vizsgálatba is.
0: Akkor egy kicsit, Kata, meséljen magáról, mert ugye ennyit tudunk, hogy STE ökológiai tanszék és doktorandó, szóval ő mivel foglalkozik?
1: Ugye alapvetően az ökológiai tanszéken dolgozom, és tulajdonképpen a viselkedéstől kezdve egészen a tisztán ökológiai kérdéseket boncolgató vizsgálatokig szinte mindenben részt vettem egészen már a mesterképzésem óta, és ezt egyébként a témavezetőm, illetve a tanszék munkatársai teszik lehetővé, amiért egyébként nagyon hálás vagyok, mert mindenki nagyon nyitott, és mindig adnak lehetőséget arra, hogy részt vehessenek az emberek a kutatásokban. Nagyon sokat foglalkozom például a témavezetőm részén hangyákkal, ezt mind viselkedés témakörben, mind ökológia témakörében folytatjuk. Szerintem ez is egy nagyon-nagyon érdekes csoport, közös annyiban a majmokkal, hogy ott is egy erősen szociális rendszerről van szó, ilyen szempontból is nagyon érdekes, de egyébként más ízeltlábúakat érintő kérdésekkel is foglalkozom. Most például elkezdtem megtanulni fai szinten határozni a cincéreket például, hogy igyekszem minden téren bővíteni a tudásomat.
0: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában Bánk Kata, a Szegedi Tudományegyetem ökológiai tanszékének doktorandusza mesélt újvilági karmosmajmokon végzett kutatásáról.
2: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. További szép napot és rádiózást kívánok!
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. A napirendi javaslat szerint az alakuló ülést 10 órakor nyitja meg Sulyog Tamás köztársasági elnök. Az áprilisi választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. A mandátumvizsgálat és a mandátumigazolást követően az országgyűlési képviselők esküt tesznek, ezzel megalakul majd az új országgyűlés, és megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása. Titkos szavazással megválasztják az országgyűlés elnökét, nyílt szavazással az alelnökeit és jegyzőit is. A parlamenti képviselők több mint a felének szavazatával választják meg szintén ezen a napon az új kormányfőt, aki a történelmi zászlók előtt ünnepélyes keretek között tesz esküt, majd mond beszédet. A képviselők hozzájárulhatnak, hogy az országgyűlés a házszabálytól eltérve tárgyalja a minisztériumok felsorolásáról szóló törvényjavaslatot, valamint az orosz-ukrán háború miatt kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséhez szükséges javaslatcsomagot. A parlament dönt a bizottságok létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról is. Az új parlamentnek 20 állandó bizottsága lesz, 14-et a kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt egésznapos rendszerváltó népünnepét szervez az Országház előtti Kossuth-Lajos téren és a rakparton. Az Alkotmánybíróság alaptörvény ellenesség miatt megsemmisítette az önkormányzati szolidaritási hozzájárulásról szóló kormányrendelet egyes rendelkezéseit. Az Országos Bírói Tanács jogorvoslati kérelemben kérte az AB-tól, állapítsa meg, hogy a szükséges veszélyhelyzeti szabályozásról szóló, ez év február 4-én életbe lépett kormányrendelet előkészítéséért felelős szerv nem tette lehetővé az Országos Bírói Tanács számára a bírósági szervezeti törvényben előírt véleményezést, ezért az AB visszamenőleges hatállyal semmisítse meg a kormányrendelet egyes rendelkezéseit. A kifogásolt rendelet előírja, hogy a bíróságnak a közigazgatási perrendtartásról szóló törvényt a rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A sérelmezett rendelkezések alapján a szolidaritási hozzájárulás megállapítása, beszedése, elszámolása, a központi költségvetés végrehajtásának technikai lebonyolítását szolgáló folyamat, az ezzel összefüggő intézkedés vagy irat nem minősül hatósági aktusnak, ellene közigazgatási pernek nincsen helye. A jogszabály azt is előírja, hogy a rendelkezéseket a folyamatban lévő bírósági eljárásokban is alkalmazni kell. A 2023-25. Években esedékessé vált szolidaritási hozzájárulással kapcsolatosan folyamatban lévő pert a bíróság megszünteti, a perköltséget az állam viseli. Az okostelefon használat nyomot hagy a személyiségen, ugyanakkor tükrözi is azt, állapította meg a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legfrissebb kutatása. A 2025-ös felmérés célja annak feltárása volt, hogy a 20 és 60 év közötti felnőtt lakosság körében a társadalmi státusz milyen formában jelenik meg a telefonhasználat mintázatain keresztül. Az adatok szerint még a magasabb képzettségű vezetők és értelmiségiek napi átlaga 2 óra 3 perc volt, addig a szakképzetlen munkásoké csak nem 3 óra. Ez a különbség részben annak is tulajdonítható, hogy az alacsonyabb státuszú csoportok számára a telefon gyakran az egyedüli digitális eszköz a munkában, a kommunikációban és a szórakozásban. A kutatás szerint a társadalmi státusz csökkenésével a telefonhasználat fókusza a szórakozás és a közösségi média irányába tolódik el. Mint fogalmaztak, a játékhasználat is markánsan státuszhierarchikus, a magas státuszú csoportokban 10-11%, míg a szakmunkásoknál és a szakképzetlen munkásoknál eléri a 15-18%-ot is. A kutatás összességében több közvetett bizonyítékkal is szolgált a digitális egyenlőtlenségek elmélethez. Azok, akik eleve több erőforrással rendelkeznek, az online tér előnyeit is hatékonyabban tudják kiaknázni, ezáltal a digitális előnyök tovább erősíthetik a társadalmi egyenlőtlenségeket, áll a felmérést összefoglaló közleményben. Vonalfesztivál címen május végén első alkalommal ad otthont egy új bábszínházi seregszemlének Debrecenben a Vojtina Bábszínház, jelentették be sajtótájékoztatón a szervezők. Láposi Terka, a Vojtina Bábszínház igazgatója és művészeti vezetője elmondta, a Vonalfesztivál az újszerű színházi formanyelvvel, vizualitással alkotó művészeknek és bábszínházaknak ad otthont, arra fókuszálva, milyen aktuális kérdésekre keresik a válaszokat a társulatok. Május 29-től 31-ig a kínálattal az óvodásoktól a felnőtt korosztályokig szeretnék megszólítani az érdeklődő közönséget. A Vonalfesztivált ezentúl minden páros évben rendezik meg Debrecenben.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön felhős időre van kilátás, kisebb szakadozásokkal, többfelé számíthatunk esőre, záporra. A délnyugati szelet néhol élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 20 és 25 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: köztünk élnek. Az Európa Rádió portré műsora.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztő riporter Béli Katalin vagyok. A fennállásának 200. évfordulóját ünneplő Magyar Tudományos Akadémia május 4-én megtartotta tisztújító közgyűlését. Itt Pósfai Mihályt választották meg elnöknek, a főtitkár pedig Kecskeméti Gábor irodalomtörténész lett, a Miskolci Egyetem professzora, aki az idén március 15-e alkalmából Széchenyi díjban részesült. Az ebből az alkalomból készült beszélgetést ismételjük a professzorral. Széchenyi díjban részesült Kecskeméti Gábor irodalomtörténész kutatóprofesszor, aki Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, a régi magyar irodalom kutatásában végzett, annak szemléletét, módszer és eszköztárát megújító munkája, a magyar textológia kiemelkedő képviselőjeként folytatott számos nemzetközi programot és gazdagító tevékenysége elismeréseként részesült a rangos kitüntetésben. Kecskeméti Gábort a Miskolci Egyetemen kerestem fel. Adódik a legelső kérdés, hogy az ön szakmai tudományos munkásságában ez a mostani díj, amely a tudomány legrangosabb díja, milyen súllyal szerepel, hogy érintette, várta, hogy működik ilyenkor ez a dolog?
2: Ez rendkívüli dolog. Ha valakinek el kell magyaráznom, mi az, hogy Széchenyi díj Magyarországon, akkor azt szoktam mondani, hogy az olyan Kossuth díj, amit tudósok kapnak. Minden más művészeti szakma képviselői Kossuth díjasok lesznek, a tudósok azok Széchenyi díjasok. És talán a Kossuth díjat azt mindenki ismeri, hiszen az játékfilmeknek a stáblistáiban szokott régen szerepelni, hogy milyen Kossuth díjas színészek, művészek hozták létre a produkciót. És talán ebből megítélhető, hogy ez egy rendkívül rangos elismerés. Évente 10-15 tudós kapja meg, és ha valaki belegondol abba, hogy a Magyar Tudományos Akadémiának 11 tudományos osztálya van, amelyek közül mondjuk a nyelv- és irodalomtudományi osztály csak egy, akkor bizony előfordulhat az, hogy egész nagy szakmák képviselete egy-egy esztendőre szünetel a Széchenyi díjasok között. Hát itt most az a szerencse érte az első osztályt, hogy nem csak irodalomtudós kapott Széchenyi díjat, hanem egy orientalista kollégánkat is kitüntettek. A nyelv- és irodalomtudományok osztálya az ugye az irodalomtudományt, a nyelvtudományt, az orientalisztikát is viszi, és emellett a klasszika filológia, a zenetudomány, meg a néprajztudomány is hozzánk tartozik. Hát ebből a nagy, tágas tudományos területből ketten kaptunk az idén Széchenyi díjat.
1: Szeretettel gratulálunk ehhez, és én most bevallom ennek őszintén, hogy én most tanulni jöttem önhöz, mert hogy a magyar nyelv történetéről, irodalom történetéről, főleg a reneszánsz kortól mi nagyon keveset tudunk átlagemberek, ebben egészen biztos vagyok. Hát ott a halotti beszéd tájékán kimerül a tudásunk. No, de hát az ön érdeklődése már nagyon korán, az ELTÉ-n egyetemista korában a reneszánsz nyelv iránt fordult. Hogy fordul e felé egy fiatalember?
2: Amikor én az ELTÉ-n az egyetemi tanulmányaimat elkezdtem 19 éves koromban, abban biztos voltam, hogy az irodalom érdekel engem, de hogy az irodalomnak melyik korszaka lesz az, amelyben majd elmélyedhetek, erről semmit se tudtam, nem voltak előítéleteim, nem voltak preferenciáim. Egy nagyon szerencsés találkozáson múlott a dolog, amikor az ember első éves magyar szakos egyetemista, akkor szépen lineáris rendben elkezdi a magyar irodalomtörténetet tanulni, és az a professzor, aki nekünk ezt évfolyam előadáson tanította, egyben az én szeminárium vezetőm is lett. Ebben az a szerencse, hogy hát sok magyar szakos hallgató egy-egy évfolyam, több száz is lehet, és csupán egy vagy két szemináriumi csoport van olyan, amely egy-egy professzor irányítása alá kerül, a többit azt más docensek, adjunktusok irányítják. Az a kivételes szerencseért, hogy Tarnai Andor professzor úr, a tanszék vezetője, egyben az én szeminárium vezetőm is lett, vele kezdtem el a régi magyar irodalom történet tanulmányozását, És kezdettől fogva az volt az érzésem, hogyha igazán érdekes dolgokat akarok hallani, azt itt fogok. Mert hogy a többit, 19.-20. századi irodalmunkat, azt valamennyire még csak-csak megtanították velem a gimnáziumban. Sok szöveget elolvastam a magyar irodalomból és a világirodalomból is. De ami ezt a magyar irodalomban megelőzte, hát ott én is csak néhány nevet ismertem, tudtam, hogy volt egy Balassi Bálint, volt egy Rákóczi Ferenc, voltak kuruc énekek, volt néhány ős magyar szövegünk, Ó Magyar Mária Sajralom és ehhez hasonlók, de azzal a hatalmas szövegtengerrel, amit a középkori és koraújkori magyar irodalom jelent, egyetemista koromban találkoztam, csupa felfedezés, csupa ismeretlen terep, hallatlanul érdekes volt, nagyon hamar bevonzott, és amikor a kötelező stúdiumok befejeződtek, tehát letelt az a két fél év, amikor az ember régi magyar irodalom történetet hallgat, az magától értetődő volt, hogy másodéves koromtól pedig elkezdtem szakszemináriumra járni a Tarnai professzor úrhoz. Nagyon hamar feladatokat kaptam tőle, nagyon hamar minden igyekezetemet és figyelmemet ezekre a feladatokra koncentráltam, és bizony ennek az lett a végeredménye, ez szinte vicces dolog, hogy én 5. éves egyetemista voltam, amikor megjelent az első könyvem. Tehát onnantól fogva, hogy beléptem a régi magyar irodalom világába, egy kritikai szövegkiadást már egyetemistaként sajtó alá tudtam rendezni, tokkal vonóval, ahogy szoktuk mondani, tehát kommentárral, értelmezéssel, bevezetéssel, jegyzetekkel, 17. századi magyar nyelvű szónoklatokból egy bőséges válogatást.
1: Én már meg nem mondom, hogy kitől hallottam, talán levéltárostól hallottam azt, hogy a magyar nyelvnek az egyik fantasztikus kuriózuma, hogy amit mondjuk a 17. században leírtak, azt mi még értjük, hogy más nyelvekben ez nem így van.
2: Hát valóban nagyon nagyok a különbségek, hát középkori angol szöveget olvasni az egy speciális szaktudás. Shakespeare nyelvét érteni sem érti a mai köznyelvi színházlátogató, tehát azt szokták modernizálni. De hogyha valaki úgy szólna hozzánk, mint ahogy a Prahai kódexben olvasható halotti beszédnek a nyelve szól, mi sem sokat értenénk abból. Emlékszem, hogy volt egy népszerű gyerekkönyv, amit én még gyerekkoromban studíroztam, a Képes Történelem sorozatban jelent meg, talán az Árpád korról szólt, és annak a bevezetője kezdődött azzal, hogy elképzelhetünk mi középkorban beszélgető embereket, akár egymással beszélgető jobbágyokat, akár egymással beszélgető nemes embereket, akár a kettejük, tehát egy nemes és egy jobbágy között lezajló dialógust, de azt ez a könyv csak modernizált nyelven fogja tartalmazni, nem az eredetiben, mert hogyha úgy szólalnának meg ezek az emberek, mint ahogy hitelesen tették, akkor abból valószínűleg meg keveset értenénk. Van egy időtlen dolog ebben, a retorika, az örök. Tehát amikor már az irodalmi megformálásra egy magas szintű hatást elérni szándékozó irodalmi szöveg kialakítására kerül a sor, azt mindenki a latin nyelvű retorika szerkesztési szabályai alapján tanulta meg, és ezért azok a szövegek, ahogyan a különböző üzeneteket irodalmi szövegekké formázták a középkorban és a koraújkorban, ezek Európában mindenütt nagyon hasonlítanak egymásra. A 15. századtól kezdve nagyon erős klasszikus antik hatás jön be, onnantól fogva a legnagyobb klasszikus antik rétorok, mondjuk Cicero, hogy a latinok közül mondjak egyet, mindenkinek a gondolkodására, megfogalmazásmódjára hatást tettek, és ezek a művek nagyon sokáig Magyarországon és egyebütt is latin nyelven íródtak, tehát még a fordítással sem, meg a nyelvi érintkezéssel sem volt semmi probléma. Az elit értelmiség világában, mondjuk az egyetemet járt értelmiség világában latinul megszólalni volt a természetes dolog. Egy sereg dologról minden bizonnyal jobban, elmélyültebben, nagyobb, bővebb szókincsel tudtak diskutálni, mint a saját anyanyelvükön. A jogtudománynak, az orvostudománynak a szaknyelve az hosszú ideig kizárólag latin nyelven fejlődött.
1: Igen, meg hát az indo-európai nyelvek, ugye ez a nyelvcsalád, ez a hatalmas nyelvcsalád, aminek alapján a földrészeknek a nyelvi kultúrája kifejlődött, de amikor ön egy irodalmi munkát, mondjuk egy reneszánsz irodalmi munkát vizsgál, akkor nyelvészeti szempontból vizsgálja, vagy irodalomtörténeti szempontból, hogy lehetne ezt megértetni velünk?
2: Ez két egészen különböző vizsgálati mód. Még a szövegkiadásaink is különbözőek. Amikor egy nyelvtudós szövegkiadást, átiratot készít egy régi magyar nyelvű szövegből, számára nagyon fontos a betűhűség. Pontosan abban az alakban ugyanolyan formájú betűkkel, ugyanolyan ékezetekkel és mellékjelekkel akarja leírva látni maga előtt a szöveget, mint hogyha az eredeti mondjuk egy kódexet tartana a kezében, és ennek az az oka, hogy egy nyelvtudós számára például a helyesírás történetnek hatalmas jelentősége van. Ez önmagában egy tudományos tárgy. Hogyan alakult ki, hogyan fejlődött a magyar helyesírás? Érdekes hatások nyomán fejlődött. A magyar helyesírásban eleve van egy kettősség a magánhangzókra. Mellékjeleket teszünk, így különböztetjük meg őket. Az A és az A különböző hangokat egy ékezet jelzi. A mással hangzók azonban betű párosítással jöttek létre. A C, az S, a T hangunk két latin betűvel van leírva. Az egyik is egy ortográfiai hatás, a másik is. A mellékjeles helyesírás az például Közép-Európában huszita hatásra terjed el, ez a cseh nyelvnek a rögzítésére kialakuló technika. Egy nyelvtudós számára ezek tehát hallatlanul fontosak, és eszmetörténeti tájékozódási pontok is. Tehát akinél először ékezeteket látok, ott valamilyen értelemben tudhatom azt is, hogy ő azt kitől tanulta, milyen hatások alatt tette, és hogyan próbálta meg először a magyar nyelvre alkalmazni. Egy irodalomtudós számára a helyesírás önmagában nem tudományos vizsgálatnak a tárgya, ezért a mi még tudományos igénnyel kritikai szövegkiadásként megjelenő szövegeink is ma már megengedik maguknak azt, hogy modernizálják a helyesírást. De a helyesírás modernizálása az egyáltalán nem jelent elszakadást az autentikus korabeli kiejtéstől és olvasattól. Tehát meg szoktuk őrizni mindazokat a sajátosságokat, amelyek eltérő hangtani sajátosságokra utalnak. Régies formák, tájnyelvi vagy regionális nyelvi formák akkor is megőrződnek a kiadásainkban, hogyha azok a mai köznyelvi kiejtéstől eltérő állapotban vannak.
1: Hogyan alakul az a fajta életpálya, hogy mikor mit kutatok? Most, amiket elmondott, nekem az a gondolatom támad, hogy tulajdonképpen maga tárcán szolgál egy csomó eddig ismeretlen információt a többi tudományág számára, történészeknek, régészeknek, tehát kiderülhet ezekből az elemzésekből egy csomó minden, ami a többi tudomány szolgálja.
2: Igen, de ez kölcsönös. A humán tudományok a legszorosabb együttműködésben vannak, és folyamatosan egymásra utaltak. Ez volt talán az egyik első tapasztalatom, amit még egyetemista koromban megtanultam, hogyha én régi magyar szövegeket érteni akarok, és azok a jelentéses viszonyok is érdekelnek, hogy a saját korukban, a saját idejükben azok pontosan mire tett utalásokat tartalmaznak, milyen tárgykörökben formálnak véleményeket, milyen aktuális üzenetet hordoznak. Legalább annyira történettudósnak is kell lennem, akkor társadalmi életében, politikai problémáiban a magyarság, a magyar királyság és Erdély éppen aktuális történelmi helyzetében el kell tudnom igazodni, hiszen minden állásfoglalás a korabeli kérdésekben a történettudomány számára egyben történeti forrás. De a művészettörténeti kutatás, a zenetörténeti kutatás, a néphagyomány történetének a kutatása, az egyház és vallás történet, ennek a nagyon specifikus ágai, a liturgia történet, az egyházi ének költészet története, ezek mind-mind olyan területek, amelyek egy irodalomtudós számára nélkülözhetetlenek, kölcsönösen van egymás számára mondani valunk. A régi irodalmunk kutatása évtizedek óta éppen ilyen keretben van megszervezve. 1970-ben kezdődött el egy olyan konferencia sorozat, amely a mai napig is minden évben egy alkalommal egy országos, sőt most már nemzetközi konferenciával szélesedve a késő középkor és a kora újkor magyarországi kutatóit megszólítja. Úgy hívjuk ezt az informális kutatói közösséget, hogy a reneszánsz és barokk kutatók közössége, és ezt rövidíteni szoktuk, így jött létre a rebakucs szó, tehát a reneszánsz és barokk kutató csoport. Ez egy informális dolog, egy országos kutatói közösség, olyan 300-400 tagja lehet, akik a legkülönbözőbb intézményekben, egyetemeken, kutatóintézetekben, közgyűjteményekben, múzeumokban, levéltárakban dolgoznak és kutatnak. És mindezeknek a szakmáknak a képviselői ott vannak közöttük. Irodalmárok is, történészek is, néprajzosok, művészettörténészek, zenetörténészek összejönnek, és együttesen ennek a nagyon sok szakmának az együttes megközelítéséből tanulmányozzák a régi irodalom világát. Feltétlenül muszáj nevet is mondanom annak a professzornak, tudós akadémikus elődünknek a nevét, aki a Rebakucs kutatócsoport létrejöttét és ennek a konferencia sorozatnak a létét kezdeményezte. Őt Klanicai Tibornak hívták. A Budapesti Irodalomtudományi Intézet igazgatóhelyettese majd igazgatója volt, és az 1980-as években egy országos kutatási főirányt is kezdeményezett, amely pedig a kulturális és történelmi emlékeink feltárása, nyilvántartása és kiadása címet viselte. A konstrukció lényege az volt, hogy az akkori kulturális kormányzat és a Magyar Tudományos Akadémia közösen egy, ma úgy mondanánk, projekt alapú, tehát meghatározott időre szánt, ebben az esetben 2x5 évnyi időtartamra szánt, koordinált kutatási alapprogramot, egy nemzeti stratégiai alapkutatást irányított, amelynek a keretében a felsorolt valamennyi tudományág.
1: Igen, hát éppen az jutott eszembe, hogy ebbe aztán minden belefér.
2: Több mint 400 meghatározó fontosságú kézikönyv készült el abban a 10 évben, és mondok néhány műfaji példát, hogy mi minden. Kritikai kiadások, nyilván a klasszikus íróknak az életművéből, de nem csak a nagyon jól ismert írók életművéből, a régi magyar költők tára sorozat, az minden verses formában megfogalmazott szöveget közre kívánt adni. A 16. századnak is van egy sorozata, a 17. századnak, most már a 18. századnak is bővül a sorozata. Más kritikai, de történeti forráskiadások is készültek, de ugyanennek a keretében készült régészeti topográfia, tehát a Magyarországon található műemlékek régészeti szempontú számbavétele. Ugyanennek a keretében készültek szótárak, enciklopédiák, lexikonok, folytatódott könyvészeti kutatás, a Régi Magyarországi Nyomtatványok című alapvető nemzeti bibliográfia egy egész kötete kutatásként is és nyomtatványként is ennek a projektnek a keretében jelent meg. Ekkor készült el, és ebből a projektfinanszírozásból jelent meg az Országos Széchenyi Könyvtárnak az antikva katalógusa, tehát 1600-ig megjelent, és ott őrzött nyomtatványok hatalmas háromkötetes, több ezer oldalas katalógusa, folyt tudománytörténeti kutatás, egyetemtörténeti, csak egy példa, Antal József, aki később miniszterelnök lett, egy alprojektet irányított, az orvostörténeti kutatás, a magyarországi orvostudósok történetének a feltárására, és így tovább, és így tovább, tehát hatalmas gomolygó egységében a teljes régi magyar szellemi élet számbavétele megtörtént.
1: Most nem tudom, hogy ebben a sorozatban említhetjük-e, de van egy olyan munkája, hogy 1580 és 1630 között Magyarország kritika története. Hát ő ki?
2: Ez a kötet a Budapesti Irodalomtudományi Intézetnek abba a vállalkozásába illeszkedik, amelynek a tervezése az 1960-as évek közepén kezdődött el. Az irodalomtudomány értői azok jól tudják, hogy 1964 és 66 között jelent meg a Spenótnak nevezett 6 kötetes magyar irodalomtörténet, a Budapesti Irodalomtudományi Intézetnek egy nagy szintézise, amely a középkori időktől egészen az akkor egykorú irodalom, körülbelül az 1960-as évek elejéig minden korszakot összefoglalt, műfaji portrékat és személyi portrékat is tartalmazó nagy szintézisbe foglalt össze. Amikor a kollégák elkészültek ezzel a szintézissel, illetve ahogyan dolgoztak annak a során, rájöttek arra, és ez egy korszakos felismerés, hogy nem csak az irodalomnak van története, hanem az irodalomról való gondolkodásnak, az irodalmi elveknek, azoknak a mintáknak, eszményeknek, amelyek az irodalmat formálják, pontosan ugyanígy megvan a maguk története, és egy új vállalkozásba kezdtek, hogy az irodalom történetének a megírása után meg kellene próbálkozni az irodalomról való gondolkodás történetének az összefoglalásával is. Míg a Spenót az szintetikus munka volt, sok ember együttes munkája, Itt az az elhatározás született, hogy ez legyen személyi vállalkozások sorozata, monográfiák készüljenek, tehát egy-egy szerző kapja feladatul bizonyos korszaknak, bizonyos irányzatoknak, mozgalmaknak, szemléleti formáknak a történeti föltárását. Na, ebbe a sorozatba kerültem én belé, és kaptam feladatul a 16. század végének, a 17. század elejének a magyar irodalmi gondolkodásáról szóló korszakmonográfia megírását. Ez azért megkülönböztetett fontosságú dolog az én személyes pályámon, mert pontosan ugyanannak a Tarnay Andor professzornak köszönhetem a feladatot is, és a feladat sikeres végbevitelét is, aki engem mindjárt az első egyetemi évemben erre a pályára állított. Ő ugye az ELTE-n tanszékvezető professzorként működött, de oda csak az 1980-as évek elején került. Az azt megelőző évtizedekben az Irodalomtudományi Intézetnek volt a munkatársa, amely akkor a Magyar Tudományos Akadémia Kutatóintézete volt. Máros Penót, tehát az irodalomtörténet elkészítésében is részt vett. Ennek az irodalom elméletről való történeti vállalkozásnak pedig a kezdeményezője volt, az egyik irányítója haláláig, sajnos ez a halál nagyon korán bekövetkezett 1994-ben, de az általa végrehajtott kutatások folytatójának tarthattam és tekinthettem magamat, amikor ezt a kötetet elkészítettem. Tarnay professzor volt az, aki a középkori magyar irodalmi gondolkodásról szóló korszak monográfiát 1984-ben megjelentette. Ez volt egyben az ő akadémiai doktori értekezése.
1: Tulajdonképpen egy ilyen monográfiának vagy kötetnek a megszületése és egyáltalán az irodalmi gondolkodásnak a kialakulása az mindig az adott korszak társadalmi viszonyainak egy vonzata. Tehát az irodalom sem maradhat független attól a kortól, amiben születik, és ebben tükröződik a történelem, a politika, a társadalom felépítése, tehát nagyon sok minden. De hogy lehet ennek a kornak a kritikáját megírni?
2: Szerencsére rengeteg jó forrás van ehhez. Maguk az írók, költők szoktak gondolkodni a dolgon, az eszményeiket megfogalmazni. Vannak programadó cikkeik, és gyakran ők maguk is érzékelik azt, hogy új utakra lépnek. Amikor Kölcsey Ferenc a 19. század elején szakít a klasszikus antikvitásra alapozott, azt utánozni, követni kívánó korábbi művészeti törekvésekkel, és helyette a magyar nemzeti hagyományokhoz, a középkori és korábbi magyar írói szokásokhoz, megszólalásmódokhoz kíván kapcsolódni, egy korszakos fontosságú, alapvető tanulmányt ír ezekről a kérdésekről, tehát a pozícióját ő maga tisztázza.
1: Na most álljunk már meg, mert ugye ő a korát tükrözi, de az alkotásával befolyásolhatja a saját történelmét. Tehát a buzdító, hát csak gondoljunk a 48-as ifjakra, ugye a 48-as versekre, Petőfire, tehát ők is kölcsönviszonyban állnak a társadalommal.
2: Nagyon fontos, amit mond. Ez a 19. században meghatározó fontosságú dinamizáló erő. Úgy szoktunk erről beszélni, hogy a magyar nemzeti identitást, a magyar nemzet közösségi tudatát, történelem szemléletét, a magyar nemzet kulturális örökségéből számon tartott kincseket, azokat bizonyosan az irodalomtudomány szedte először össze. Tehát először volt egy irodalmi tudat ezekről a régi folyamatokról, és ez később történeti felfogásokban folytatódott. Amikor a 19. században a Magyar Tudományos Akadémia megalapult, ugye 1825 a szimbolikus alapítási év, az egy részben nyelvfejlesztő nyelvművelő, részben a magyar irodalmi hagyományt összefoglalni, tárgyalni kívánó és irodalmi törekvéseket pártoló társaságként jött létre. Ez a nemzeti tudatot, nemzeti gondolkodást fejlesztő irodalmi hatás olyan fontos volt, hogy a Tudományos Akadémia meghatározó fontosságú akadémikusai a 19. század jó részén keresztül az irodalmárok köréből kerültek ki. Mondok néhány nevet, akiknek mindenki ismeri a nevét, és remélem a műveit is, de aztán nem tudja mindenki, hogy ők mind egy szálig a Magyar Tudományos Akadémia tagjai voltak. A legelső garnitúra az mindjárt Kölcsey Ferenc nevét is tartalmazta, Vörös Marti Mihályét, Kisfaludi Sándorét, Kisfaludi Károlyét, Berzsenyi Dánielét, nem folytatom tovább. Később Arany János, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, ők mind a Tudományos Akadémia tagjai voltak, és valahogyan a magyar nemzeti történelemről, múltról, a magyar nemzet egészéről, közösségéről való gondolkodásnak, a magyar nemzeti identitás alapvető kereteinek a kialakításában ők mind fontos szerepet kaptak. Az 1880-as, 90-es években van a váltás, amikor ez történettudományi feladat lesz, az 1896-os millennium idejére már együtt van a magyar nemzetnek a történészi felfogású összefoglalása, innentől fogva a magyar múlt az elsődlegesen a történészek koncepcióiban áll össze, de ők azt az anyagot használják ehhez, amit az irodalomtudomány azt addig összeállította számukra.
1: Az ön előadásaiból monográfiák születtek, tehát írásban is hozzáférhetőek az előadásai. Én most arra kérem önt, azzal kezdtem, hogy Kecskeméti Gábor professzor úrhoz én tanulni jövök most ide, a filológia és a textológia értelmezését adja nekünk.
2: Hát ezek kalandos dolgok. Úgy áll a helyzet, hogy ha megkérdezünk valakit, aki nem irodalomtudós, akkor számára egyszerűnek tűnik a dolog, Ady Endrét akar olvasni, akkor levesz a polcáról egy Ady kötetet, és olvasni kezdi. De nincs olyan, hogy Ady szöveg. Az csak valakinek a sajtó alá

0: tudománnyal, szöveggel foglalkoznak. Mi most a Miskolci Egyetemen beszélgetünk, amely a magyar textológiának bizonyosan a fellegvára. Ez volt az első olyan felsőoktatási kutatóhely, ahol textológiai orientációjú doktori képzés, doktori iskola létrejött. A kezdettől fogva a kezdeményezés az irodalomtudomány és a történettudomány szükségleteit is felölelte, abból a felismerésből indultunk, hogy ugyanolyan szöveg iránti figyelem, reflektált, elmélyült szöveggondozási műveletek szükségesek akkor is, hogyha irodalmi szöveget rendez az ember sajtó alá, mint hogyha történeti forrást rendezne sajtó alá. Kulcsár Péter volt az a meghatározó fontosságú professzor, aki egyébként a Miskolci Egyetem történelem szakának volt a professzora, de megalapította azt az irodalomtudományi doktori iskolát, amelyet én a mai napig vezetek, és ahol példát adott arra, hogy hogyan lehet a nemzeti kulturális örökség textuális, tehát szöveges hányada számára olyan szakembereket kiképezni, akik fölkészültek arra, hogy tudományos igényű szövegkiadásokat rendezzenek sajtó alá. Képtelenül nagy feladat. Gondoljon bele, József Attilának hány verse van, és tegyük hozzá, hogy minden versének van legalább 30-40 szövegforrása. Van kézirata, van olyan kézirata, amely saját kezű, ezeket autográfoknak hívjuk, vannak közöttük másolatok, vannak olyanok, ahol felismerjük a kézírást, van, ahol következtetéssel oldjuk meg, hogy az kinek a keze lehet, vannak gépiratos példányok, és vannak olyan nyomtatott megjelenések, ahogyan azok a szövegek először napvilágot láttak, először mondjuk folyóirat közlésként, aztán gyűjteményes kötetben sajtó alá rendezve, de még a szerző életében gondozva, továbbfejlesztve. De ezek a szövegforrások mind eltérnek szövegükben. Ha fogalmazványunk is van, amelyen saját kezű javítások vannak, akkor követhetjük a szöveg alakulásának a történetét. Mi volt az első ötlet, hogyan került az először papírra, és hogyan húzta át, javította át, írt föléje, melléje, egy másik papírra, egy cetlire, valami mást átragasztotta, szétvágta, tollal folytatta, ceruzával, színessel, és így tovább. Egy rekonstruálni való történet. Hogyan alakult ki annak a szövegnek a története? Mi volt az eredeti szándék, és mi volt az utolsó? A textológia azt megkülönböztetett fontosságúnak tartja, az ultima manus, az utolsó kéz, amikor a szerző utoljára ért hozzá, amikor az utolsó elgondolása és felfogása volt a szöveggel kapcsolatban. A kettő között meg rengeteg fejlődési stádium a szövegről. Minden szövegnek van tehát ilyen története, és a legszerencsésebb szövegek, ők nyilván a legfontosabb nemzeti klasszikusok, azok kritikai szövegkiadásokat is kapnak. A kritikai szövegkiadást a teljességigény fogja meg, tehát olyan kiadásokat kell ide sorolnunk, amelyek a teljes életművet feldolgozzák, és az életmű minden szövegének minden szöveg forrásával elszámolnak. Levéltárakból, kézirattárakból egybegyűjtik a fennmaradt kéziratokat, ezeket rendszerezik, datálják, tehát időrendi sorba rendezik őket, és ennek nyomán végig követhetővé és szemlélhetővé teszik ennek az alakulásnak a történetét. A magyar nemzet legfontosabb íróinak vannak szövegkritikai kiadásai, és ezek több évtizeden át keletkező hatalmas szövegtengerek. Arany János életművének a kritikai szövegkiadása 1951-ben kezdődött el, és 2015-ben fejeződött be. 19 kötetet ölel fel a dolog, és minthogy 1000 oldal fölötti kötetekről van szó, valóban 20 000 oldal körüli szövegterjedelemről beszélünk. Tehát 65 év volt ahhoz szükséges, hogy Arany János teljes életművének a kritikai szövegkiadása elkészüljön. 3 egymást követő filológus nemzedék szánta rá életét és munkáját arra, hogy a teljes Arany János életműjén kiadással összeálljék.
1: Na most én nagyon profán leszek, gondolta a fene, hogy Arany Jánost idézzük, aki ezt mondta, amikor egy kritikus elmondta a verséről a véleményét állítólag, de hát nem állom meg, hogy ne kérdezzem meg, mert hát benne van a levegőben, hogy csilányul a nyelvünk. Hogyan lehet ezt a fantasztikus

0: évezredes gazdagságot megőrizni? Hogyan tudjuk ezt továbbvinni? Merre fele tudjuk továbbvinni, és hogyan tudunk védekezni a külföldi nyelvek, a basic nyelv, a szlengek ellen? Hol a kiút?
1: Csak mintaadással, csak az igényességnek a közvetítő hatásával tudunk ezzel szembeszállni. Szabályozással valami keveset el lehet érni, tehát mondjuk üzletelnevezésekben meg lehet tiltani idegen kifejezéseknek a használatát. Az emberek közötti napi társalgásban, ahogy a nők érintkeznek egymással az utcán, a villamoson, hát ez bizony törvényi rendeleti úton nem szabályozható. Itt egyetlen lehetőség van, vonzó mintát kell tudni mutatni. Aki igényesen, összetetten, megfelelő szókincs birtokában beszél, az sokkal igényesebb gondolati tartalmakat tud elmondani, mint aki csak egy lecsupaszított, alacsony grammatikai minőségű nyelvet beszél, és ez a különbség első hallása, a legelső mondat kimondásakor már érzékelhető. Valahogyan vonzerőt kell teremteni a dolog köré. Fel kell ébreszteni ezt a vágyat, hogy az ember formáljon artikulált véleményt a dolgokról, összetett sokrétű véleményt, és ezt tudja adekvát nyelvi formába öltöztetni. Ez jól működik, sőt, Széchenyi Istvánhoz kell visszakanyarodnom, szerinte csak ez működik jól. Amikor ő a Tudományos Akadémiát megalapította, azzal az ellenvetéssel szembesült, hogy nem kellene valami praktikusabb dolgot csinálni, hogy mondjuk mérnök képző intézményt fölállítani, mert egy mérnökről mindenki könnyen beláthatja, hogy annak praktikus haszna van, amit egy mérnök csinál, terveket készít, számításokat végez, épületeket vagy gépezeteket tud összeállítani, és annak nagy haszna lesz az emberek életében. Ehhez képest egy akadémia, különösen abban a formájában, ahogyan a 19. század elején ez kinézett, tehát egy filológiai társaság, így is nevezték, tehát nyelvvel, irodalommal foglalkozó tudósközösség, ez nem túl elvont cél-e. És Széchenyi úgy válaszolt ezekre a megkeresésekre, van egy nevezetes szónoklata 1842-ből, amikor elmondja a megfontolásait, hogy egy népet csak a szellemi minősége emelhet nagyjá. És ehhez a szellemi minőséghez, olyan nyelvre, olyan irodalomra, és az ebben a nagyon magasan kidolgozott nyelvi irodalmi formában kimunkálható gondolati tartalmak összetettségére van szüksége, amely nem teremtődik meg magától, csak törekvések, szándékok eredményeként állhat elő, azonban ha megteremtődik, akkor minden másnál erősebb erő, egy igazi hatóerő tud lenni. Ő ezt az erőt úgy nevezte, hogy ez varázs. Ez egy varázserő, ez egy varázshatalom, és ezt a varázshatalmat összekapcsolta még a magyarságnak a jövőjével is. Tehát, hogy hogyan lesz a magyarság ennyi nép közé vetve, ilyen kiszolgáltatottan, megfosztva hatóerejétől, akkor ugye az állami autonómiájától is, vonzó más népek számára, hogyan tudja megmutatni szellemi kiválóságát és nagyságát. Széchenyi egyértelműen oda tette le a szavazatát, hogy ezt a nyelv és irodalom fejlesztő nyelvművelő munkát, feladatot el kell végezni, a magyarság szellemi kincseinek a gazdagítását következetesen több nemzedéken át tenni kell, és innentől fogva a magyar nemzet vonzó lesz mindenkinek a számára, önmagában egy olyan minőséget fog tudni felmutatni, ami csak ennek a nemzetnek lesz a sajátja.
0: Hát ez most egy gyönyörű végszó lenne, de ha én visszagondolok, akkor a munkásságáról, az ön személyes életpályájáról még nem beszéltünk. Ugye 97-től van itt a Miskolci Egyetemen, most már egyetemi tanárrangban a szenátus tagja, szólni kell még a Magyar Tudományos Akadémia életében betöltött rangos szerepéről.
1: Valóban, ha lassan 30 esztendeje tanítok a Miskolci Egyetemen, amikor ide kerültem, adjunktusként kezdtem, röviddel később docens lett belőlem, aztán hát 2009-től fogva már egyetemi tanárként működöm, de az igazi beágyazódás az az irodalomtudományi doktoriskola vezetőinek, feladatainak az átvételétől fogva van, és lassan annak is 20 esztendeje már, hogy ezeket a textológiai kutatásokat itt irányítom. Mindemellett a budapesti jelenlétemet is folyamatosan megőriztem. Az MTA Irodalomtudományi Intézetében kutatóként dolgoztam, 2013 óta annak az intézménynek az igazgatója vagyok, 2019 óta az az intézmény nem a Tudományos Akadémia Kutatóintézménye, hanem előbb az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, később a Hunren intézménye lett, 2025 augusztusa óta pedig az ELTE Humántudományok Kutatóközpontjában működik, mint irodalomtudományi kutatóintézet. És valóban van még egy harmadik intézmény, amelytől elválaszthatatlan a sorsom. 2016-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjával választottak, 2022-ben lettem rendes tag, de már korábban is a Textológiai Bizottság elnökeként működtem, az Irodalomtudományi Bizottság tagja vagyok. Tehát egy egyetem, egy kutatóintézmény, meg a valamennyi magyar egyetemet és kutatóintézményt átfogó összehanguló Tudományos Akadémia munkájának az együtteseként kerültem abba a helyzetbe, hogy hát szinte szintézist vonhatok ebből a háromféle működési területből.
0: Azt hiszem, hogy nincs annak hiányában, hogy jöjjenek az újabb ötletek, az újabb tervek, hogy halljunk valamit a jövőről.
1: Az utóbbi években egy olyan dolog irányába fordult az érdeklődésem, amiről hallgatók még bizonyosan semmit sem hallottak. Rámizmus a neve. Egy Petrus Ramus nevű 16. századi filozófustól kapta a nevét, aki a korabeli egyetemi képzésen szeretett volna könnyíteni, egyszerűsíteni, gyorsítani. A kora újkori egyetemi képzések még úgy néztek ki, hogy az emberek Arisztotelészt olvastak, az eredeti görög nyelvű szöveget latinra fordították, és a tanár kommentáló értelmező munkája során lényegében mondatról mondatra haladtak és értelmezték Arisztotelészt. Hát így egy-egy fél év során akár 4-5 oldalnyi Arisztotelész szöveget is el lehetett olvasni, és azt minden bizonnyal nagyon mélyen, alaposan megérteni, de ez nem igen tette lehetővé a szintézisnek a munkáját, hogy nagy tudományterületek egész szemléleti keretekké állhassanak össze. Petrus Ramus ezt nehezményezte, ezen szeretett volna változtatni, és nyilvánvalóan sok ezer egyetemi hallgató hangját szólaltatta meg, azokét, akiknek nem állott a rendelkezésükre az idők végtelennyie, tenger sok idő, és tenger sok pénz a stúdiumukra, hogy sok-sok éven át mind Arisztotelész értelmezést hallgassanak. Ramus professzor, párizsi oktató, azt kezdeményezte, hogy minden tudományterületet tankönyvi összefoglalásban, a törzsanyagot egy könnyen áttekinthető méretre csökkentve, viszont nagyon áttekinthetővé téve, össze kellene tudni foglalni, és azt kellene az egyetemeken tanítani. Ez a rámizmus Európa szerte hódított, de a legfontosabb pozíciókra valójában Erdélyben tett szert. Ez a megkülönböztetett pozíciónk, ez annak is köszönhető, hogy a 30 éves háború, a 17. század első felében Németországot lényegében elpusztította, hatalmas károkat tett, és azok a rámista egyetemi műhelyek, a legjobb professzorok, akik Németországban a rámizmus irányába mozdultak, ezek az erdélyi fejedelemtől Gyulafehérvárra kaptak meghívást, a gyulafehérvári főiskola professzori karába kerültek, és ott nagyon erős rámista pozíciókat hódítottak meg. Ennek a rámizmusnak a gondolkodás módja, az eszme története, az irodalom története, ízlés története évek óta foglalkoztat engem, és most éppen egy olyan monográfia megírásán dolgozom, amely az eddigi kutatásaimat szintetizálna. Megdöbbentő találkozások vannak a rámizmus ügyében, éppen a múlt héten történt velem egy ilyen. Azt gondoltam, hogy jól ismerem a 16. századi rámistákat, de felkértek, hogy nyissam meg a Magyar Tudományos Akadémia agrártudományi osztályának a kiállítását a Tudományos Akadémia székházában. Egy kicsit utána néztem a dolgoknak, és találtam egy prágai professzort a 16. századból, aki kifejezetten botanikával foglalkozott, és ő volt az első, aki a növény ismeretek világába is meghonosította a rámista gondolkodásmódot. Rettetesen föllelkesedtem a dologtól, természetesen egy igen izgalmas bevezetőt sikerült ebből mondani, de már látom, hogy súlyos új fejezettel kell kiegészítenem majd a dolgokat, hogy tehát a rámizmus az nem csak a filozófiának, nem csak az irodalomnak, és részben a teológiának a világában hatott megtermékenyítően, hanem nincs olyan tudományterület, amely ne hozta volna létre a maga kora újkori rámista szintézisét. Ezzel még dolgom van.
0: Kedves hallgatóink, Kecskeméti Gábor irodalomtörténészt választotta a fennállásának 200. évfordulóját ünneplő Magyar Tudományos Akadémia május 4-i tisztújító közgyűlésén. A professzor idén március 15-e alkalmából részesült a Széchenyi díjban. Ekkor készült beszélgetésünket hallották. Megköszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztőriporter Béli Katalin.
2: Köztünk élnek. Az Európa Rádió portréműsorát hallották.

Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: sokkal szúnyog az idén.
1: 19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
2: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket Magyarországon, a nemzetközi szintű bizonytalanságok is kedvezőtlenül hatnak a friss termékek piacára Európa szerte. Olvasható a Fruit Web Magyar Zöldség Gyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanács honlapján közzétett összefoglalókban. Az áprilisi hidegbetörések elsősorban az északi és északkeleti ország részben okoztak komolyabb károkat, ott, ahol a gyümölcstermő területek többsége található. A kedvezőtlen időjárást a virágkárok után a megmaradt termés is megszenvedte, amikor május elején csaknem az egész országban fagypont alá süllyedt a hőmérséklet. A helyzetfelmérés még tart, de az már most biztos, hogy a fagykár mértéke a tavalyihoz hasonló, miközben térségenként, fajonként és fajtánként jelentős az eltérés. A Fruit Web a fagyvédelem és a kárenyhítési rendszer átalakítását sürgeti, mert ilyen mértékű és gyakoriságú károk kezelésére már alkalmatlanok. Újra kell gondolni a támogatásokat és az ültetvénytelepítések engedélyezését, hogy legalább a versenyképes termelők megmaradhassanak. Az érdekképviselet ennek érdekében szakértői csoportokat alakít és támogatást ígér a szabályozó környezet átalakításához, emellett online ágazati kérdőívet tettek közzé a gyümölcstermesztők számára. Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. A napirendi javaslat szerint az alakuló ülést 10 órakor nyitja meg Sulyak Tamás köztársasági elnök. Az áprilisi választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. A mandátumvizsgálat és a mandátumigazolást követően az országgyűlési képviselők esküt tesznek, ezzel megalakul majd az új országgyűlés, és megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása. Titkos szavazással megválasztják az országgyűlés elnökét, nyílt szavazással az alelnökeit és jegyzőit is. A parlamenti képviselők több mint a felének szavazatával választják meg szintén ezen a napon az új kormányfőt, aki a történelmi zászlók előtt ünnepélyes keretek között tesz esküt, majd mond beszédet. A képviselők hozzájárulhatnak, hogy az országgyűlés a házszabálytól eltérve tárgyalja a minisztériumok felsorolásáról szóló törvényjavaslatot, valamint az orosz-ukrán háború miatt kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséhez szükséges javaslatcsomagot. A parlament dönt a bizottságok létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról is. Az új parlamentnek 20 állandó bizottsága lesz, 14-et a kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt egésznapos rendszerváltó népünnepét szervez az országház előtti Kossuth Lajos téren és a rakparton. Lezajlottak a történelem írásbeli vizsgák. A honfoglalás, a reformáció és a dualizmus is szerepelt az érettségi feladatsorban. Középszinten 1148 helyszínen több mint 71.000 vizsgázó, emelt szinten 152 helyszínen pedig csak nem 8300 vizsgázó tett érettségit. Az eduline.hu tájékoztatása szerint a középszintű írásbeli első, rövid feladatokat tartalmazó részében többek között a görög és római építészet, a középkori egyház, a magyarországi holokauszt és Kádár kultúrpolitikája szerepelt a témaként. A vizsga második részében a diákoknak 2 esszét, egy rövidet és egy hosszút kellett írniuk. A rövid esszét a céhekről, illetve Németország 1938-as terjeszkedéséről lehetett írni, a hosszú eszé témájául pedig Első Károly uralkodását vagy a Rákosi diktatúrát választhatták a vizsgázók. A történelem középszintű írásbeli vizsgája 180 percig tartott, az emelt szintű írásbeli vizsgára pedig 240 perc állt rendelkezésére a diákoknak. A lakásépítések száma 4,3%-kal, a lakásépítési kedv pedig a kiadott engedélyek alapján 64%-kal nőtt idén az első negyedévben, ezáltal gyorsuló pályára állhatnak 2026-ban a lakásépítések, ami hozzájárulhat a gazdaság élénküléséhez is, közölték elemzők az MTI-vel, a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataira reagálva. A KSH szerdán tette közzé, hogy az első negyed évben 2821 új lakás épült, 4,3%-kal több, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 64%-kal, csaknem 9300-ra nőtt. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője az MTI-nek eljuttatott kommentárjában ismertette, túl lehetnek a mélyponton a lakásépítések, és az építési kedv is egyértelműen növekedésnek indult, hiszen éves összevetésben 3400-ról 15000 fölé nőtt az új építésű lakások és házak kínálata. Molnár Dániel, a GFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője kommentárjában többek között arról írt, a fővárosban harmadával több engedélyt adtak ki, mint egy évvel ezelőtt, ezek elsősorban a nagyobb projektekhez kapcsolódnak. A megyei jogú városokban és a községekben pedig csaknem duplájára emelkedett az új építési engedélyek száma. Most először rendezik a Hortobágyon a Gyapjú Fesztivált. A rendezvény 2013-ban indult civil kezdeményezésként. Bresztyenszki Zsuzsanna fonószövő kézműves az ötletgazdája. A cél minden évben a gyapjú kézi feldolgozásának ismertetése, illetve mint hazai nyersanyag népszerűsítése. A fesztivál a 2018-as rendezést követő Covid világjárvány miatt szünetelt, és megfelelő helyszín és segítség hiányában alvó állapotban várta a megújulást, mely a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóságának köszönhetően éled újjá, idén május 8-án és 9-én. Danyi Zoltánt, a Nemzeti Park igazgatóság szakmai tanácsadóját hallják.
3: Ennek a jó ágazatnak van egy nagy problémája. Mára már csak a hús maradt szinte meg, a gazdálkodók főleg ebből tudnak profitálni, és úgy gondoltuk, hogy ezen úgy lehet segíteni, hogyha meghívunk olyan embereket, vállalkozókat, szaktekintélyeket, akik ezt a témát űzik, és ezeket a jó példákat egy szakmai fórum konferencia formájában tárjuk az érdeklődők előtt. Erre a rendezvényre pénteken, május 8-án fog sor kerülni. Van egy másik nap, a nagy közönség számára, a családoknak, a juhász közösségnek, a gyapjú közösségnek. A gyapjúsok, a hobbisok szőnek, nemezelnek, esetleg tűnemezelnek, vagy még a régi módszerek közül rokával, kézikártolóval dolgoznak, lehet foglalkozásokon részt venni, gyerekeknek lesznek bábelőadások, táncos zenés programelemek, kézi birkanyírási bemutató egész nap, lesz pásztorkutya terelési bemutató és pásztorkutya fajta bemutató. Ez a Nemzeti Park törzs rackatenyészetéből fogunk oda vinni juhokat, akiket a jelen rendkező pásztorok és kutyáik fognak a megfelelő pályán végigvinni. Lőcsös szekeret fognak összerakni ott. Van arra is lehetőség, hogy megnézzük azt, hogy hogyan épül egy klasszikus nomád jurta, sőt egy lóvontatta henger segítségével hagyományos módon ennek a nemez oldalfalú jurtának az egyik lemez elemét el is fogjuk készíteni.
2: Az okostelefon használat nyomot hagy a személyiségen, ugyanakkor tükrözi is azt, állapította meg a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legfrissebb kutatása. A 2025-ös felmérés célja annak feltárása volt, hogy a 20 és 60 év közötti felnőtt lakosság körében a társadalmi státusz milyen formában jelenik meg a telefonhasználat mintázatain keresztül. Az adatok szerint még a magasabb képzettségű vezetők és értelmiségiek napi átlaga 2 óra 3 perc volt, addig a szakképzetlen munkásoké csak nem 3 óra. Ez a különbség részben annak is tulajdonítható, hogy az alacsonyabb státuszú csoportok számára a telefon gyakran az egyedüli digitális eszköz a munkában, a kommunikációban és a szórakozásban. A kutatás szerint a társadalmi státusz csökkenésével a telefonhasználat fókusza a szórakozás és a közösségi média irányába tolódik el. Mint fogalmaztak, a játékhasználat is markánsan státuszhierarchikus, a magas státuszú csoportokban 10-11%, míg a szakmunkásoknál és a szakképzetlen munkásoknál eléri a 15-18%-ot is. A kutatás összességében több közvetett bizonyítékkal is szolgált a digitális egyenlőtlenségek elmélethez. Azok, akik eleve több erőforrással rendelkeznek, az online tér előnyeit is hatékonyabban tudják kiaknázni, ezáltal a digitális előnyök tovább erősíthetik a társadalmi egyenlőtlenségeket, áll a felmérést összefoglaló közleményben.
1: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ezzel az apostoli köszöntéssel és ugyanakkor saját szavaimmal is hadd üdvözöljelek benneteket, kedves Európa Rádiós hallgatók, akik most az áhítat szavaira figyeltek. Dr. Dobos Ágoston, Békés Szent Andrási református lelkész vagyok, és bárcsak látnám az arcotokat, lennék halló távolságban, mert mindig jobban szeretek személyes üzeneteket átadni, de ennek a rádiónak is hálás szolgálója vagyok. Így figyeljünk most együtt Isten ígére, a csodálatos lelki táplálékra. Vajon van-e közöttetek olyan, aki tegnap már hallotta azt, hogy két ige szakaszt olvastam az Új Szövetségből, mi lesz akkor mára? Mára az ószövetségi rendelt ige szakaszunkból fogok felolvasni, hiszen nagyon fontos, hogy Bibliaolvasó kalauzunkban nem csak az Új Szövetséget, hanem az Ószövetséget is olvassuk, mert gyökér nélkül nincs virág. Gyökér nélkül nincs ág és levél, fa. Az Ószövetség vezet bennünket Jézus Krisztushoz, így értjük meg őt igazából. Ebből a hosszabb ószövetségi ige szakaszból olvasom most Mózes 4. könyvének 5. részéből az 5. verstől kezdődő néhány ige verset. A kár jóvá tételéről. Közben figyeljük, hogy vajon ez hogyan vonatkozik a mi életünkre. Azután így beszélt az Úr Mózeshez. Mondd meg Izrael fiainak, hogyha férfi vagy asszony bármilyen vétket követ el egy másik ember ellen, az az Úrral szemben válik hűtlenné, és így adós lesz. Az ilyenek vallják meg vétküket, amelyet elkövettek, térítsék meg adósságukat teljes értékben, és tegyék hozzá még az ötöd részét. Úgy térítsék meg annak, akinek tartoznak vele. De ha nincs annak az embernek örököse, és így nincs kinek megtéríteni az adósságot, akkor az úré, vagyis a papé lesz a megtérítendő adósság az engesztelési koson kívül, amellyel engesztelést végeznek érte. Idáig olvastam most ezt a hosszabb ige szakaszt, ebben a kisebb részletre koncentráljunk. Mindjárt megakadt a figyelmünk ezen a szón, adós. Hát nem tudom, a te életedet mennyire érinti ez, hogy talán te adtál valakinek, és adós volt, és nagy nehezen adta meg csak meg, vagy esetleg a te is adós vagy. De tudjuk, hogy az adósság bizony az emberi életnek része, de kevesen gondolnak arra, hogy nem csak pénzügyi adósság létezik, hanem létezik erkölcsi adósság. Ezt tulajdonképpen a hétköznapi is életben is könnyen átláthatjuk, amikor valaki rosszat tesz a másiknak, és az pedig azt mondja, hogy összevicsorított szájjal, fogakkal, barátom, ezért még megfizetsz. De belegondoltál-e már abba, hogy Istennel szemben is eladósodtunk? Van erkölcsi adósságunk Istennel szemben. A tékozló fiú is felismerte ezt, amikor a disznók vájójánál kigondolta, hogyan is fog bocsánatot kérni, felismerte, és így mondta az apjának, hogy vétkeztem az ég ellen és te ellened. Tehát erről szól az Ószövetség ige szakasz is, hogyha egy másik emberrel szemben vétkezünk, pláne hogyha direktbe az Úr ellen, Istennel szemben válunk adóssá. Hát ezzel nem szoktunk törődni. Pedig, hogyha belegondolunk, akkor félelmetes arra a következtetésre jutni, hogy mi egy iszonyatos adósságot felhalmozunk egy életen keresztül. Ugye egy szalmaszál is, hogyha a fejünkre esik, semmi nem történik, de hogyha már egy szalma bála, vagy egy hatalmas nagy szalma köteg a teherautóról leesik, ott halálos baleset történik. Rándítunk a vállunkon, hát egy kis probléma, egy kis bűn, egy kis félrelépés, egy kis megbántás, mit számít ez? Na de egy életen keresztül, hát ha ezzel mind el kéne számolnunk, halál martaléka lennénk. Istennel szemben eladósodtunk. Milyen csodálatos örömhír hangzik felénk a Bibliából, hogy Jézus Krisztusban Isten odaszegezte a minket terhelő adós levelet a keresztfára. Gondoltál már Jézus Krisztusra, aki a kereszten függött, hogy a téged terhelő adós levél lett ott megsemmisítve? Csak hogy ezt érvényesítsük, nekünk egy dolgot kell csinálni, nem kell aláírni vagy bekódolni, el kell komolyan hinni. Elhiszed-e? Hiszed-e, hogy Jézus Krisztus helyetted, éretted, miattad halt meg a kereszten? Bátorítson bennünket a Szentlélek, hogy ebben a hitben erősödjünk meg, és utána már egy újfajta adósságot fogunk érezni, és azt mondjuk, Uram, le vagyok kötelezve, életemet hálából neked szentelem. Ezért imádkozzunk. Bocsáss meg, Istenünk, amikor sokszor nem is veszünk tudomást arról, hogy mi mennyiszer megbántottunk téged és embertársainkat, és hogy mennyire eladósodtunk nálad, de mégis hálásak vagyunk, hogy az Úr Jézus Krisztus ezt elrendezte. Drága Szentlélek, ébresz igaz hitet a mi szívünkben, hogy ezt komolyan vegyük, elhiggyük, és ez a boldog tudat átformálja hálás szent életté az életünket. Amen.

Pilinszky János, miféle föld alatti harc? Napokra elfeledtelek, döbbentem rá egy este, üres zsebemben álmosan cigarettát keresve. Talán mohó idegzetem falánk bozótja nyelt el. Lehet, hogy megfojtottalak a puszta két kezemmel. Különben olyan egyre megy, a gyilkos nem latolgat, akárhogy is történhetett, te mindenképp halott vagy. Heversz akár a föld alatt, elárvult szürke hajjal, kihamvadt sejtjeim között az alvadó iszapban. Így hittem akkor, ostobán tűnődve, míg ma éjjel gyanútlan, melléd nem sodort egy hirtelen jött kényszer, az oldaladra fektetett, egyé vetett az álom, mint összebújt szegényeket a szűkös szalmazsákon. Mint légtornász az űr fölött, ha megzavarja párja. Együtt merültem el veled alá az alvilágba, vesztemre is követtelek, remegve önfeledten, mit elrabolt az öntudat, most újra visszavettem. Mint végső éjjelén a rab magához rántja társát, siratva benne önmaga hasonló sorsú mását, zokogva átöleltelek és szomjazón, ahogy csak szeretni merészelhetünk egy élőt és halottat. Véletlen volt vagy csapdatán, hogy egymást újra láttuk. Azóta nem találhatom helyem se itt, se másutt. Megkérdem százszor is magam, halottan is tovább élsz? Kihúnytál, vagy csak bujdokolsz, mint folytott pince tűzvész? Miféle föld alatti harc, s vajon miféle vér ez, mitől szememnek szöglete ma hajnal óta véres? Az űrzavar csak egyre nő, a szenvedély kegyetlen. Hittem, hogy eltemettelek, s talán te ölsz meg engem. Én félek, nem tudom, mi lesz, ha álmom újra fölvet. Kívánlak, mégis kapkodon hányom föléd a földet. A számban érzem mocskait egy leskelő pokolnak. Mit rejt előlem, Istenem? Mit őriz még a holnap?

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Manka. Hogyan hálálta meg a szarka, Manka és Csibészke segítségét? Egyszer Manka meghallotta, amint a szarka szomorúan panaszkodott. Csikorgott a hangja, mint a keretlen kerék, mert a szarka csak ilyen csörgő-csikorgó hangokra képes. Manka elindult a hang után, és rá is talált a szarkára. Egy fán ült, és az egyik szárnya lelógott, mintha eltörött volna. Mi történt veled? Kérdi tőle Manka.
1: Mi?
0: Mondja a szarka.
1: A rejtekadó erdőn át repültem, amikor egyszer csak szél kerekedett, és nekiütöttem a szárnyamat egy fának, és eltörtem.
0: Manka a tenyerére ültette a szarkát. Sok öröm nincs a fajtátokból, de azért megsegítlek a bajban. Hazavitte a szarkát a barlangba. Csibészke meg fészket rakott neki, olyat, amilyet a szarka kíván. Aztán addig ápolták, amíg a szárnya meg nem gyógyult. Csak Rumcász csóválta a fejét. A szarka hálájában nem lesz köszönet. A szarka 2 hétig maradt Rumcászék barlangjában. Aztán 3 napig még a barlang körül rendesett. A 4. napon elröpült, és nem tért vissza. Csibészke ezután szétszette a fészket, Manka pedig elégette az ágakat a tűzhelyen. Legjobb lenne, ha a szarka elfelejteni, hogy ki segített rajta a bajban, mondta Rumcász.

0: 6 együttlét, képzési hétvége, ez általában péntek este kezdődik, és vasárnap délig tart, és van egy tábor nekik. Ezek kemény dolgok, a képzés szoszú, rengeteg beadandó anyagot kell csinálni, tehát ugye itt programtervezésről van szó, itt ugye akár az ima alkalmaknak a megtartásáról, tehát programok megtartásáról, de már szervezői munka és az őrsi élet szervezése, az nem kis feladat, és azért gondoljunk bele, gyerekek vannak, tehát 15-16 éves fiatal, ugye átlag így vannak az versvezetőink, azoknak 4-5 kis komiszkölyökkel kell megbirkóznia, ami meg mi látjuk, hogy egy táborban nagyon komoly lelki nyomás alatt vannak, tehát nyilván ezért ez
1: úgy,
0: a, nagyon...
1: Úgyhogy nem régen, még ő is az volt, egy-két-három évvel előtte.
0: Hát igen, vezető értékezleten néha pityeregnek az ősvezetők nekünk, nagy a nyomás, de hát nyilván alkalmassági alapon kiválogatjuk őket, és ezért komoly a képzésük. Egy éves.
2: Illetve, bocsánat, folyamatos a mentorálás, tehát mindenki mellett van idősebb mindenképpen.
0: Tehát csapaton belül is mentoráljuk, meg hát nyilván a képzés vezetők.
2: Ott szintén.
0: Ott is vannak, ott patronusnak hívják, akik támogatják, ugye mindenkinek van patronusa, minden őrsnek ott. Ott is őrsi rendszerben folyik a képzés, tehát az őrsvezető képzésben őrsi rendszerben folyik a képzés, és a következő a segédtiszti, ezek már a rajvezetők és csapatparancsnokok, ahol még szintén őrsi rendszerben van a képzés, ezt én 16-ban csináltam meg, a legkeményebb képzés. Ez 2 éves, ennek a tábora nagyon kemény. Tehát itt mindig azt szoktam mondani, ugye nyilván itt már a felelősség sokkal nagyobb. Alapvetően már a tábor parancsnokok is ezekből a segédtisztekből kerülnek ki, és én mindig azt szoktam mondani, hogy gondoljanak bele, hogy mondjuk 30-40-50, a nagyobb csapat 200 gyerekkel is kimenni az erdőbe. Szerszámot adni a kezükbe, ők ott élnek, ott lehet, hogy van folyó, lódarás, bármi, ami természetben előfordulhat, és éjszaka, meg kullancs, meg minden, és nekünk ott vigyázni kell rájuk, és ez nagyon kemény feladat. Táborokban nem sokat szoktunk aludni, ezt mondjuk, és ez a segédtiszti képzésben például, ami nekem nagyon fárasztó volt, ez a napi 2-3 óra alvás, de volt olyan éjszak, hogy nem aludtunk egy percet se.
3: Nagy felelősség.
0: Igen.
1: Meg fizikai megterhelés is egyébként.
0: Meg mentális.
1: Meg mentális is, így van.
0: Úgyhogy ez a segédtiszti, én katonatiszti főiskolát is végeztem, és mindig azt szoktam mondani, hogy bizonyos aspektusból, főleg ez a nem alvás és ez a mentális készenlét 11 napig, amikor kijöttem a táborba, minden pinkódomat elfelejtettem, mert nem volt fontos. És tudjátok, mire emlékeztem? Egy számsor maradt meg a fejemben, a feleségem telefonszáma. De úgy, hogy a telefonom az gajra ment, mert a pinkódot nem tudtam, rosszul ütöttem be.
2: Nem is lehet használni.
0: Tehát és fel tudtam hívni a feleségemet. Más számsor, tehát mindenféle bankkártya, minden. 11 napig teljes másra fókuszált az ember, és ezek a dolgok teljesen kitörlődtek az agyomból. Ezek a számsorok, azt mondanám, ezek a világi dolgok, amik ez egy belső világ volt, tehát ott 11 napig ott voltunk az erdőbe, akkor bementünk, így a vezető az a sarkával az úton húzott egy ilyen csíkot, és azt mondta, hogy aki ezen a csíkon átlép, az soha többet nem lehet cserkész segédtiszt, mert ezt a képzést nem lehet megismételni. Nincs bukás. Vagy megcsináljuk, vagy nem csináljuk meg. Ez a két verzió van, nincs pótvizsga. Az életben, az erdőben sincs pótvizsga egy vezetőnek, mert vagy megoldjuk, vagy akkor megbuktunk is, nagyon nagy veszélyek lehetnek abban, hogyha a gyerekekre nem úgy tudunk vigyázni, hogy a szülők tőlünk ezt elvárják, és ahogy ránk bízzák őket. Én megcsináltam a tisztiket is, 2 is van, a csapatparancsnok és a szövetségi szakirány. Ez már inkább ilyen elméleti képzések. Én országos tisztséget is töltök be most, országos küldött vagyok. Minden percét élvezem ennek ezeknek a képzéseknek. Tehát a 4. képzésemre már csak azért mentem el, mert hogy tudtam, hogy az utolsó nincs több, és hogy élvezzem, mert jó az be a közösségben képződni, fejlődni. Nagyon fontos a cserkészetben is, hogy önmagunkat is fejlesszük, meg hát nyilván ránk bízott gyerekeket is igyekszünk fejleszteni.
1: De egyébként ezektől a képzésektől azért nem kell megijedni, azt gondolom, mind a mellett, hogy ez komoly próbatétel mindenféle szempontból, az szerintem, hogy mind a mellett, hogy komolyan veszik a vezetők is, és akik ott vannak résztvevőként és egy ilyen képzésen azt, amit csinálnak, emellett szinte ilyen játékosan mennek a dolgok, vagy legalábbis próbáljuk ezeket is belecsempézni. Persze vannak nagyon komoly részei is, amit komolyan kell venni, de én legalábbis mindig azokat élveztem a legjobban, amikor a felnőtt őrsvezetőképzőn is részt vettem, hogy amikor a 18 évestől a 40 évesig összeálltunk, és együtt játszottunk. és ugyanolyanok voltunk, mint a gyerekek igazából, mert

0: nyerni szerettünk volna, és szerettük volna azt, hogy jó legyen a játék, és hogy együtt akartuk tölteni azt az időt. Azért jó cserkészet, én legalábbis azért szeretem nagyon, mert tudom, hogy a cserkészek, akikkel összejövök, ők ugyanúgy ott akarnak lenni velem, és ugyanúgy kíváncsiak rám, és ugyanúgy együtt akarják tölteni az időt velem, mint ahogy én velük.
1: Minőségi időt.
0: Így van, és minőségi időt. Igen.
1: Nekem ez a lelki rész, hogy ez a segédtisztinek van, annak a táborának van egy ilyen, ezt meg kell élni, tehát mikor most nekem mind a két gyerekem elvégezte, mind a két fiam segédtisztit.
2: És még itt, bocsánat, még itt nem hangzott el, bár a korábbi adásunkban ugye mondtuk, hogy a 792-es számú Bocska István cserkész csapatnak a parancsnoka az egyik fiad.
1: Igen. Ő majd megcsinálta tisztit is, úgyhogy ő ugyanezen a pályán mozog, ahogy én, tehát ő is élvezi mindegyiket is, akkor a végén is el is végezte. Szóval ennek a segédtisztinek a lényege az, hogy éljük meg, tehát mikor kérdezik tőlünk, most már voltak a gyerekeinkén kívül is két segédtisztünk van, hál' Istennek, most tavaly végeztek, és hogy éljék meg minden percét ennek a tábornak, minden másodpercét egyébként, és hogy annak van egy folyamata, hogy az teljesen nem számított, hogy én kint ki vagyok, hogy én egy tiszt vagyok, hogy én oktató vagyok, hogy én mit értem el odakint, más körülmények között, más pályán. Ez egy sokkal nehezebb pálya, az a 11 nap, és ott télen csak az számít, hogy ott adott pillanatban, az erdőben egy problémát, egy feladatot, egy kihívást, hogy oldok meg. És én azt éreztem, és szerintem ez, én örülök, hogy ezt át tudtam így élni, hogy gyakorlatilag ezek a dolgok, amik beviszünk kívülről, meg amik voltunk, mert itt megváltozunk szerintem, az úgy leomlik. És a személyiségünk az így gyakorlatilag, és hát nyilván a képzés vezetők, a képzőink ezek tudatosan csinálják, hogy szétszednek minket. És utána újból fel kell építeni magunkat a tábor végére, és egy új emberként lépünk ki, és azért felejtjük el például a PIN kódokat, mert ne, haszontalan dolog, és nem fontos. Úgyhogy én ezt átéltem, és azt gondolom, életre szóló. Életem legnagyobb élménye volt, amikor én más emberként jöttem ki, 43 évesen voltam, 20 évesekkel, 20-as évei bejárókkal, mert az önében azért segédtisztiek azok a egyetemista korosztály. Egy-két ilyen öreg csont volt, mint én, meg tőlem is volt idősebb, persze, de ezt így megélni, ez egy fantasztikus élmény. Tehát a képzésekhez még, ugye ez a négy nagy képzésünk van, a két tiszti, a segédtiszti és az őrsvezetői. Van még segédőrsvezetői képzés, ez Erdélyben jobban megy, a SÖV, ugye ez mindent rövidít a cserkész, ugye a CPKVK, az a csapatparancsnoki képzés, a SÖTÖVK, az a segédtisztvezető képzés, ÖVK, az az őrsvezető képzésük, tehát minden rövidítve van, és mi így kommunikáljuk, ezt nyilván nem mondjuk ki, mert hosszú szavak is mondatok, egy egyszerűbb és gyorsabb, de vannak ilyen különböző képzéseink, tréning jellegű alapon is, tehát akár vezetőképzések, amelyek valamilyen területre, vagy amit István emlegette, a szakágoknak vannak képzéseik, tehát barlangász, sárkányrepülő, ejtőernyős, küzdősportos, stb.
3: Kajak.
1: Vízicserkészek az egy külön, nagyon nagy szakágunk, de van kerékpárosok is vannak. Ezeknek is vannak külön képzéseik, hát egy vízicserkésznek nyilván a vízen való jártasság, ugye vízi jártasság és egyéb ilyenek, ezek szükségesek, tehát ez egy külön képzés a szakágon belül.
3: És az azt jelenti, hogy a civil vizsgának is meg kell lenni, tehát ha táborba megyünk, akkor nyilván ott lesz képzett szakács.
1: Én tegnap vizsgáztam a EVOK, ez egy vizsgarendsz, ez egy oktatási rendszerünk online térben, cserkészek ki az EVOK nevezet, az is rövidítés, egységes vezetőképzési platform, és ott vizsgáztam a konyha vezetői, mert minden éven, amikor táborba megyünk, vizsgáznunk kell. Én szoktam vizsgázni, de egyébként a lányok viszik a konyhát, de én vizsgázok.
0: De ő a feje a dolgoknak, hogy minden rendben menjen.
1: Igen, igen. A tábor például nagyon komoly engedélyezési procedúra, tehát nébikes engedélykel, a természetvédelmi hatósági engedélykel, most is Natura 2000-es területen leszünk táborozni.
2: Folytassuk is akkor innen, hogy az előttünk álló időszaknak, heteknek, hónapoknak esetleg mik azok a történései, amikor találkoztok?
0: Mindig szokott lenni egy tavaszi meg őszi portyánk, ami mindig a tavaszi és őszi időszakban. Ez azt jelenti a portya, hogy egy általában két éjszaka, három nap, amikor együtt vagyunk, igyekszünk ezt kinyújtani, hogy összejöjjön ez a két éjszaka, három nap. Most a tavaszi portyánk, ez Bükszentkereszten lesz, már nagyon készülünk rá, itt van a közelünkben már, és ez már az előfutára a nyári táborunknak igazából, mert a keretmesénket is, ami ugye minden programunk egy történet köré van szervezve. Van egy éves keretmesénk általában, ugye a cserkész év is úgy épül fel, hasonlóan, mint a tanév, szeptembertől augusztusig. És akkor szeptembertől elkezdünk egy keretmesét, és ezt a programokban mindig megjelenítjük valamilyen módon, igyekszünk ezt valamilyen aspektusát kiemelni. Például most, bár most volt egy kis változás az éven benne, mert most a nyári táborunk vízitábor lesz, és akkor ehhez kapcsolódóan most ilyen kalózos, tengerészes lesz a portjánk igazából.
1: Kikötős matrózos, a rejtői világot is meg fogjuk idézni benne, úgyhogy én ezt nagyon szeretem. Viszkos Fred az lesz az egyik ilyen vezérfonal. A kicsiknek meg majd még ezen dolgozunk, mert ugye ott egy mesésebb
0: sztorit. Úgy szoktuk, hogy a kicsiknek, az ő korosztályuknak megfelelően keresünk hozzá úgy egy mesét, amit megismerhetnek mindannyian, és aminek mondjuk a szereplőit fel tudjuk használni egy játékhoz, egy játék elindításához,
1: meg mondjuk a meseerdő az a...
0: Vagy meseerdő.
1: De azt nem mondjuk meg, hogy micsoda, mert az egy különleges dolog. És titokhoz rajtadik, de egy szuper dolog, és a kis cserkészek azt nagyon élvezik. Erdőben a mese, éjszaka.
0: Ennyit csak róla, többet nem.
1: Elkegyelmi cserkészkedni, meg tudjátok.
0: Így van.
1: Nem csak nekik él, mi nekünk is, akik előadjuk magunkat ilyenkor, de hát ők nekik aztán ez egy frenetikus.
0: És akkor ez ugye körbe szövi az egész évünket, meg minden programunkat, és most is, amire készülünk, a tavaszi portjára, már ezért olyan izgalmas, hogy ezeket a dolgokat is így beleszőjük.
1: Mert a táborunk a Tiszaparton lesz, egy másik veszélyfaktor ugye, hogy vízparton, meg... De már próbáltuk ki, tehát már voltunk a Bodrognál, úgyhogy vizes programjaink, tehát már kajakozni, kenúzni. Most például a tutajt is fogunk építeni, mert azt még nem építettünk. Hát hírat meg minden kaput már igen, de még hajót a szárazföldön, de most olyan tutajt, ami majd vízen fog menni, olyat fogunk építeni. Egyébként ez azért is fontos számunkra, mert az első országos cserkészprogram Magyarországon az a Vági tutajtúra 1913. És ennek is meg szoktuk esetleg még ünnepelni, tehát ez az első országos szintű, ahol az országból több cserkész csapat együtt. Ez volt az első, hiszen 12-től létezik a cserkészszövetségünk, a Magyar Cserkészszövetség, és 13-ban volt az első ilyen a Vági Tutaj túra, amiben már több száz cserkész vett részt egyébként akkor.
0: Nagyon gyorsan elterjedt egyébként. Mikor 1907-ben volt az első, ugye Angliában, és 1912-ben már Magyarországon is.
1: Tehát az első cserkészcsapat 1910 Magyarországon. Református volt.
3: Igen, Szabó Aladáréknál, pesti oldal, egyes számú, igen.
0: Tehát ha visszagondolunk azokra az időkre, nem volt internet, amin keresztül elterjedhetett, mégis akkora hatással volt, hogy
1: ezt mi maga az alapító se gondolta, hogy ekkora hatása lesz.
3: Amikor meghívták ugye Gödöllőre, akkor elcsodálkozott, hiszen 7 vagy 8 nyelven ment csak a híradás. Tehát újságot szerkesztettek, a Jamborit Magyarország látta vendégül. 33-ba. És napra készen. Tehát el lehet képzelni, hogy ott írógéppel kellett legyártani, de hogy volt a tábornak saját
1: sajtóterméke,
3: igen. Több nyelven egyszerre.
2: És ugye a világ több mint 200 országában jelen most is.
1: 54 millió cserkész számlálunk, most ez azt hiszem a hivatalos adat a világban.
2: Most viszont csak néhány perc maradt a mai műsorunkból, de még itt maradjunk egy picit a országos és nemzetközi kapcsolatoknál, hogy épül fel, hogy
3: bajtok. Van egy belső kapcsolatrendszer, amikor is ugye Magyarországról beszélünk és a magyar cserkész mozgalomról, akkor tudni kell, hogy azokon a területeken, ahol cserkészeink működnek, mozognak, ott vannak kisebbségi önkormányzatok, vannak kisebbségi iskolák, például ruszin nyelven, például sváb, tehát német nyelvterületen, és közülük is vannak cserkészek, tehát amikor hagyományőrzésről beszélünk, akkor nem csak a magyar ünnepeinket tartjuk meg, hanem azok a cserkészek a saját, például budai oldal, budai környék, vagy Dunakanyar környékén, ott szintén megőrzik maguk német ajkú kultúrájukat. Ez azt jelenti, hogy népviselet, énektanulás, tánctanulás, tehát nálunk adott esetben a tábori programnak a része, ugyanúgy a magyar énekeinknek a tovább tanítása. Tehát ilyen módon van egy belső kapcsolattartás, és van egy külföldi kapcsolattartás is, ahova már az országos választmány tud delegálni képviselőket, illetve vannak behirdetve nemzetközi alkalmak, erről bővebben majd átadom a szót.
1: Eleve ugye a külhoni magyar cserkész szövetségek rendszere működik, akikkel kapcsolatban vagyunk. Nekünk is van olyan hosszú mező, ott van egy bocskai, szintén bocskai cserkész csapat, akinek a parancsnoka a Szerencsről származik, tehát az élő kapcsolatunk van, már a Marosi Javosokban van, és egyébként országos szinten vannak országos cserkésznapok, októberben lesz Budapesten, úgyhogy arra fogunk menni mindenképpen. Tavaly volt Veszprémben, nagyon szép, hát ugye ilyenkor több ezer, 10 000 cserkész is összejön, és jönnek a külhoniak is sok esetben, tehát felvidékről, Erdélyből szép számmal, úgyhogy az ilyen több ezeres, akár 10 000-es létszámot is elér egy ilyen rendezvényünk. Illetve hát a dzsemboriuk is vannak, amiből van a világ dzsembori, amit úgy talán még a laikusok is hallanak. Ez most Lengyelországban lesz, és egyébként vendégként készülünk, részvevőként nem, mert egyrészt ez borsos is, meg időigényes, és erre a felkészülési idő is sok energiát elvisz, de vendégként valószínűleg meg fogunk jelenni, illetve az egyik csapattagunk önkéntesként ott lesz, dolgozni is fog benne, segítőként. És van még egy közép-európai dzsembori, ami ez a lengyel, szlovák, magyar, csehek, meg a magyar cserkész szövetségek is benne vannak. Ez most egyébként Magyarországon lesz az évem, reméljük, hogy meg tudjuk rendezni. Ezek már ilyen több 10 000-es kontingensek vannak. Legutóbb, ha emlékeztek rá, akkor Dél-Koreában volt a világdzsemborink, volt is ebből egy kis balhém, jött valami vihar, és akkor a tengerpartról be kellett menni Szöulba,
3: városba,
1: és ott lett...
3: De magyar részről ugye ilyenkor a kitűzők, a kivarrók például a Rubik kockát formázták, tehát mindig a saját jelenzetességét.
1: A dzsemborikon megjelenik, van egy magyar sátor, és akkor ott magyar ízekkel ismerkedik, tehát a különböző nemzetek megismerik egymás hagyományát, gasztronómiáját, és
3: akkor a lángos, a kőztes kalács,
1: cserebelélnek ilyenkor mindenki minden, tehát jelvényeket cserélünk, felvarókat, nyakkendőket, tehát vannak ilyen a gyűjtők ilyenkor, és akkor cserebere. De volt már dzsembori Japánban, közelmúltban, az Egyesült Államok Mexikó közös rendezésű volt, tehát 3 évente egyébként tartanak most dzsemborikat.
3: És azért tartjuk még nagyon fontosnak, mert hogy valóban egy világ, olyan fajta kapcsolódás a világgal, a világ fiatalságával, ami átível kultúrákon, átível nyelveken, hiszen a közös gondolataink, a közös értékeink azok mindig összekötnek bennünket.
2: És most ezekkel a gondolatokkal zárjuk ezt a beszélgetést. Estúk Viktóriának, a Miskolci Édenkert Református Óvoda igazgatójának, a Kiscserkészek őrsvezetőjének, Estúk István nagytiszteletű úrnak, a Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon intézményi lelkészének, a cserkész csapat egyik parancsnok helyettesének, és a cserkész csapat másik parancsnok helyettesének, Bárány Zoltánnak, aki egy rendvédelmi iskolában tanít, és a Szerencsi Református Egyházközség presbitere. Nekik, nektek köszönöm meg most ezt a beszélgetést, hogy itt voltatok velünk a 792-es számú Bocskai István cserkész csapat alapító tagjaiként, felnőtt önkénteseiként, vezetőiként mutattátok be nekünk mind a saját közösségeteket, mind pedig országos és nemzetközi szinten is. Picit jobban mi is megismerhettük a cserkészek világát. Köszönöm, hogy itt voltatok és beszélgethetünk ebben a témában.
0: Köszönjük szépen, jó munkát!
3: Áldás békesség, viszont hallásra!
1: És légyrésem!
2: Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet, az Európa Rádió Találkozások című magazin műsorát hallották, a szerkesztő Kisneveres Viktória búcsúzik önöktől, viszont hallásra.
4: Találkozások. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: matters, I'm safe.
1: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket Magyarországon, a nemzetközi szintű bizonytalanságok is kedvezőtlenül hatnak a friss termékek piacára Európa szerte. Olvasható a Fruit Web Magyar Zöldség Gyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanács honlapján közzétett összefoglalókban. Az áprilisi hidegbetörések elsősorban az északi és északkeleti ország részben okoztak komolyabb károkat, ott, ahol a gyümölcstermő területek többsége található. A kedvezőtlen időjárást a virágkárok után a megmaradt termés is megszenvedte, amikor május elején csaknem az egész országban fagypont alá süllyedt a hőmérséklet. A helyzetfelmérés még tart, de az már most biztos, hogy a fagykár mértéke a tavalyihoz hasonló, miközben térségenként, fajonként és fajtánként jelentős az eltérés. A Fruit Web a fagyvédelem és a kárenyhítési rendszer átalakítását sürgeti, mert ilyen mértékű és gyakoriságú károk kezelésére már alkalmatlanok. Újra kell gondolni a támogatásokat és az ültetvénytelepítések engedélyezését, hogy legalább a versenyképes termelők megmaradhassanak. Az érdekképviselet ennek érdekében szakértői csoportokat alakít és támogatást ígér a szabályozó környezet átalakításához, emellett online ágazati kérdőívet tettek közzé a gyümölcstermesztők számára. Idén is meghirdeti diákutaztatási programját kárpát-medencei középiskolások részére a Nemzeti Összetartozás napjára a Rákóczi Szövetség. A program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások együtt emlékezzenek meg a Nemzeti Összetartozás napjáról, és ahhoz kapcsolódva minél több élmény kapcsolat szövődjön a magyar diákok, tanárok és iskolák között. A pályázaton 400 ezer forint értékű utazási kerettámogatást nyerhető el az utazók számától és a megtett távolságtól függően. A szövetség iskolánként csak egy utazócsoport pályázatát fogadja be. A pályázatot a Rákóczi Szövetség honlapján elektronikusan lehet benyújtani május 11-ig. Arra bármely kárpát-medencei magyar középiskola jelentkezhet, a pályázati elbírálásnál azonban előnyben részesülnek azok az intézmények, ahol szervezete működik a szövetségnek. Az utazásokat június 1-e és június 8-a között kell megvalósítani. Összesen 1,7 millió facsemetét ültetett el a Gement ZRT, továbbá 41 tonna kocsányos, kocsánytalan és csertölgymakkot vetett az őszi-tavaszi ültetési idény erdősítési munkálatai során. Az erdők megújításával őshonos, elegyes, a várható kedvezőtlen időjárásnak jobban ellenálló erdők jönnek létre. A tájra jellemző egyedek a Gement ZRT génmegőrzés szolgáló csemetekertjéből származnak. A közlemény szerint az idegenhonos eredetű, illetve ültetvényszerű erdők átalakítása őshonos állományokká csaknem 30 éve kezdődött, a legutóbbi ültetési idény 110 hektárt érintett. Nőtt az ártéri ligeterdők és az erdősztyep területe. 10 hektár mezőgazdasági területen jött létre őshonos erdő. Hozzátették, hogy az új erdők létrehozását és az idős állományok megújítását szolgáló erdősítések során a szakemberek törekednek a fenntarthatóságra. A 17. század elején, nem sokkal Eger oszmán kézre kerülése után épült Valide Szultán Hamam gőzfürdőt, és ezen keresztül a török fürdőkultúrát bemutató tárlat nyílik Egerben az emlékhelyek napján, közölte a Dobó István Vármúzeum. Az intézmény tájékoztatása szerint az eseményt május 9-én szombaton a Nemzeti Emlékhely sztélénél ünnepélyes zászlófelvonás és díszlövés előzi meg, majd bemutatják a tárlatot. Ezt ingyenes kurátori tárlatvezető és követi. Az egri vitézlőóskola kitelepülése egész nap lehetőséget nyújt a középkori fegyverek, gyógynövény használat és orvoslás megismerésére. Kitértek arra is, hogy a pünkösdi hosszú hétvégén a minden évben népszerű programok mellett kipróbálható lesz majd a vár új interaktív kalandkönyve, az emlékhely épített örökségét bemutató kövi kaland is. A gyermeknap alkalmából május 31-én vasárnap pedig újra lesznek lámpásos tárlatvezetések, emellett több filmvetítés, valamint egy báb előadás is színesíti a Vármúzeum gyereknapi program kínálatát.
1: az időjárásról.
2: Csütörtökön felhős időre van kilátás, kisebb szakadozásokkal, többfelé számíthatunk esőre, záporra. A délnyugati szelet néhol élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 20 és 25 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukackrater.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm Önöket! Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényét hallgathatják meg, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
2: Vas Albert, Elvész a nyom. A pap. Egy fadöntő látta meg elsőnek a rohanó csónakot a hat idegen gyerekkel. Ahogy később kiderült, a gyerekek a nemzetközi cserkésztáborhoz tartoztak, s a csiribókról jöttek alá a folyóra játszani. Meglelték az öreg hiribi csónakját az égerek között, beleültek és beeveztek vele a víz közepéig. Ott eltörött az ócska evező, s az ársodra elkapta a csónakot. Mikor a fadöntő meglátta a bajt, már alig 40-50 lépésnyire volt a csónak az átszakadt gáttól. A vízesés dübörgésétől nem lehetett hallani, hogy kiáltoztak-e a gyerekek vagy nem, és látni sem lehetett tisztán az arcukat, olyan iszonyú sebességgel ragadta a víz a csónakot. A fadöntőbe beleakadt a rémülettől a szó. Csak szürkére vált arccal merett a látványra. A csónak a hat gyerekkel rohant neki a vízesésnek, és az ember ott a parton tudta, hogy nincs földi erő, ami megállíthatná. És ekkor történt a csoda. Később így mesélték el a szemtanúk. A csónak szédítő sebességgel rohant, már ott volt a vízesés fölött szinte, már a következő pillanatban alá kellett volna zuhanjon a mélységbe, és akkor hirtelen megállt. Megállt a harsogó víztömeg közepén, mintha megakadt volna valamiben. És állt mozdulatlanul. A fadöntők kiáltozására felrohantak a tutajosok a gát alól, és kimentették a hadgyereket. Nem ment gyorsan a mentés, beletelt egy óra is, de a csónak állt mozdulatlanul, csak remegett minden deszkája a víz erejétől. Hanem abban a pillanatban, amikor az utolsó gyerek is kimászott belőle a fölötte átdobott kötélen, megrázkódott, elejével a magasba emelkedett, és alázuhant a mélységbe. Forgáccsá ment szét alul a sziklákon. De a gyerekek akkor már biztonságban voltak. Még aznap elterjedt a csoda híre a környező kis havasai falvak babonás népe között. Baradlai tiszteletes este tudta meg a kovácstól. Érdeklődve hallgatta végig a történetet, és bólogatott hozzá, ahogy ilyenkor szokás. Isten, mondta, az Úr hatalma végtelen. Jó, mosolyodott el a kovács a papos beszéden, de ha nincs ott az a karó, vagy sziklakő, vagy mi a fene, ami a ladikot megakasztotta, ha nincs véletlenül pontosan azon a helyen, akkor az Úristen se sokat tehetett volna. A fiatal pap szokva volt már az ilyen beszédhez, és meg se hallotta jóformán, de másnap reggel valahogy eszébe jutott megint. Véletlen? Vagy Isten? Valaki 20 évvel ezelőtt bevert egy szölöpöt a gátba, és valamivel erősebben verte be, mint a többit. A gátat elvitte közben az árvíz, de az egy szölöp ott maradt. Talán azért kellett erősebben beverje annak idején éppen ezt az egy szölöpöt, hogy 20 év múlva megmenthesse által a 6 gyermek életét. Véletlen? Vagy Isten? Vagy mind a kettő ugyanaz? Napközben többször visszatért hozzá ez a gondolat, és olyankor mindig valami furcsa nyugtalanságot érzett. Mintha valami célja lett volna ennek a gondolatnak, mintha valami feladat kapcsolódott volna hozzá, csak nem tudta még, hogy mi. Délután elindult szokott sétájára. 2 éve, amióta a teológiáról ide került ebbe az elhagyatott kis hegyi faluba, minden délután megtette ezt a sétát. A tiszta, éles levegő, az erdő illata s a csönd, mely úgy borult alá a hegyekre, mint egy áttetsző finom üvegbúra, világos és józan gondolatokat ébresztett benne a séták alatt, és szüksége volt ezekre a világos és józan gondolatokra. Szüksége volt, mert rá akart jönni mindenáron arra, hogy mi a papi élet feladata ezen a földön. Azzal tisztában volt, hogy maga az egyházi szolgálat még nem feladat, csak kötelesség. Mint ahogy a tisztviselőnek is kötelessége napi 8 órát akták eligazításával eltöltenie egy irodában. Azonban ezen a kötelességen belül egy feladatnak is lennie kell. Ezt érezte tisztán és világosan. Minden embernek kell legyen egy feladata ebben az életben, kötelességen belül vagy azon felül is talán, mert különben nem lenne értelme annak, hogy él. Az emberi világ több kell legyen, mint egy bonyolult szerkezetű gép, melyben minden ember egy fogaskerék szerepét tölti be, ezt érezte tisztán és világosan. Minden embernek kell legyen egy feladata, egy titkos küldetése, mely Istentől való. Baradlai tiszteletes az Istenre gondolt, aki ott van valahol minden titok mögött, és lassan haladt megszokott ösvényén a folyó felé. Jó langyos délután volt, valahonnan a csiribók felől pásztor kürt búgását hozta a szél, és a zöldeskék égen pufók felhődarabok úztak, fehérek, mint a szappanhab. A völgyhajlat mögött halkan zsongott a folyó, zsongását szelíddé szűrték az erdőfái, és hallani lehetett túl a hegyoldalban a fadöntők kurjantásait. Hú-hó, hú-hó, s a tompa roppanásokat, amikor egy-egy tutajnak való szálfa kidőlt. Az ösvény rendre bekanyarodott a fővölgybe. A folyózúgása felerősödött, moraljá nőtt, s az ösvény fölötti fenyőkről ideges percegéssel száraz tűlevelek hullottak. A fiatal tiszteletes megállt, és végignézett a jól ismert képen. A haragos zöld fenyves oldalak meredeken szakadtak alá mindkét oldalon, és lábuk alá sejem szőnyeget terített a rét egészen le a folyóig. A folyó, mint egy fiatal óriás tombolt sziklapartjai között, s a délutáni napfény aranyveretként csillogott nyugtalan vizén. Lentebb a malomnál kis tóvá szélesedett, s a vízre fekete égerek hajoltak. Az átszakadt duzzasztógát sebén több ölnyi sugárban zúdult alá a víz, akár az olvasztott üveg, s zúgása remegéssel töltötte meg a levegőt. Az átszakadt gát megmaradt csücskéhez úgy tapadt hozzá a kis rozog a malom, mint egy széltől cibált szomorú fészek. Isten elhagyta a malmost, gondolta a pap, ahogy ott állt az erdőszélen és alánézett a völgyre. Vagy a malmos hagyta el az Istent? Ki tudja azt, hol kezdődik el az ilyesmi? A vízesés alatt tutajosok kopácsoltak. Rönköket csúsztattak alá a hegyoldalon, s a hántolt fenyőtörzsek nyers illatát fölhozta a szél a völgyön, s meglengette, mint egy napszíta aranysárga lobogót. A pap lassan megindult a malom felé. Fehér margaréták és kék harangvirágok között haladt lefelé a réten, néha megakadt a szeme egy-egy rezgő füvön, és arra gondolt, mennyi zsenge kis szív egyetlen száron. És arra gondolt, így remegnek az emberi szívek is az élet szelében, s a szár, amin csüngnek, Isten kis ujja. De vajon miért rezegteti őket? Mi a célja velük? Mi a célja velem? A part elhagyott volt. A duzzasztótó vizén a malmos fehér libái úszkáltak. A víz zúgása elnyomott minden hangot, s a folyó fölött illatos kék pára lebegett, mint maga a békesség. A malom mozdulatlanul állt, és élettelenül, mint egy koporsó, amit elfelejtettek betenni a földbe. A pap az ajtóhoz ment, de zárva volt. Egy pillanatig tanácstalanul állt ott, és szeme a vízesés felé kalandozott. És ekkor újra az eszébe jutott a csónak dolga, amiről a kovács beszélt volt. Hát itt persze, itt történt a dolog. Valami furcsa kíváncsiság a gát felé irányította a lépteit. És akkor a szeme egyszerre csak megakadt valamin. Az átszakadt gát túlsó csonkján, egészen elől, a harsogva alázúduló víz fölött valami szürkeség gunnyasztott. Egy ember. Egy ember ült ott mozdulatlanul, és a vízbe bámult. Ahogy közelebb ment, megismerte. Az öreg Hiribi volt, a halász. Mint egy vén hajlott hátú gém úgy kuporodott a földsánc szélén, és meg sem mozdult. Csak amikor szemben vele a kettétépet gát túlsó csücskén megjelent a pap alakja, csak akkor emelte föl lassan a fejét. Hunyorgatva nézett, ahogy a vén emberek szoktak, aztán kalapjához emelte a kezét, és a szája mozgott. De nem lehetett hallani az zúgásban, hogy mit mondott. Később újra mondott valamit, és alámutatott a vízre. A pap megrázta a fejét, kezét a füléhez emelte, és a vízre mutatott. A vén híribe megérthette, mert nem mondott többet semmit, csak legyintett. Aztán lassan fölállt, és döcögve megindult a parton lefele, a tutajosok pallója felé. Vajon mit akarhat? Tűnődött a tiszteletes. Tudta, hogy az öreg több mint 20 esztendő óta nem járt templomba. Történt vele valami akkor régen, s azóta haragban állt az Istennel, úgy mondták az emberek. Kíváncsi volt és várt, nézte a hatalmas víztömeget, ahogy, mint egy kristálytiszta tömb, alázúdult a mélységbe, és dübörögve zúzódott porrá odalent a fekete sziklatarajokon. Újra eszébe jutott a csónak, amiről a kovács mesélt. Ha alázuhant volna, gondolta, ma 6 gyerek nem élne. 6 gyerek. 6 emberi élet. Isten kegyelme végtelen. Időbe telt, amíg a vén híribé átkerült a pallón, amíg döcögve végigjött a gáton, s megállt a pap mellett. Adjon Isten híribé, köszönt reá a pap. Az öreg csak morgott valamit, hangját elnyelte a zúgás. Aztán előrehajult, és görcsös, száraz kezével oda mutatott a rohanó ár közepére. Látott valamit? Majd közelebb hajolt a paphoz, és úgy ordította a fülébe a kérdést. Lát valamit ott? A pap oda nézett, ahova híribé keze mutatott. A vastag sima víztömb zöldes sárga volt, és átlátszó, mint az üveg. Látni lehetett alatta a simára csiszolt köveket, s a kövek között megkapaszkodó sötét vízifüvet, melyet csapkodva lengetett a víz ereje. Nem! Ordította bele a vénember fülébe. Semmit se látok! Na azért! Recsegte vissza az öreg híribé, és szeme jelentősen nézett a pap arcába. Egyenesen a szemébe nézett sokáig. Különös nézése volt. A pap nyugtalan lett tőle. Mi kellene ott legyen? Az öreg ember tekintete titokzatos lett, aztán odahajolt egészen közel a pap arcához. Ott akadt meg tegnap a csónak. Pontosan azon a helyen. Hát miben akadt meg? Azt mondja meg nekem! A pap újra odafordult a vízhez. Szeme kutatva fúródott az átlátszó zöldes-sárga tömbbe, és felszántotta a talaját. Sima kövek, fűcsomók, újra sima kövek, más semmi. Talán a harsogás okozta, hogy a sebesen rohanó víz, de a papot valami furcsa szédülés fogta el egy pillanatra, és meg kellett fogódzék az öregember vállában. Na? Horkant rá az öreg. Hát mit szól ehhez? Biztos, hogy ott akadt meg a csónak? De érezte, hogy gyerekes és félszeg ez a kérdés. Az öreg erősen ránézett. Máshol talán lát valamit, amiben megakadhatott volna? Nem. Máshol sem volt semmi. Se cölöp, se szikla, se egyéb. Csak a rohanó vízoszlop, s alatta a simára csiszolt talaj. Jöjjön, mondta a pap, és megijedt a saját hangjától. Megmarkolta a vénember zekéje ujját, és húzta maga után. Mikor már eltávolodtak annyira a gáttól, hogy nem kellett kiabálni, szembefordult vele. Mit akar mondani? Az öreg ember meghökkent. Én? Itt a tiszteletes úr kell mondjon valamit, nem én? A pap néhány pillanatig rámerett a barázdás fakú arcra, a fogatlan csorba szájra, mely félig nyitva állt, és úgy mutogatta feketére vénült inyét, mint aki csodára vár, aztán elfordult, és a földet kezdte szemlélni. Az úr csodálatosan működik, mondta gépiesen a szája, de ugyanakkor érezte, hogy amit mond, az élettelen és üres. He! Recsent egyet az öreg híribé hangja. Ha mást nem tud, akkor hallgasson ide. Van Isten, vagy nincs Isten? Lássa, ez a kérdés. És ezt nem lehet csak úgy elintézni, hogy betanulok, mint a Mátyás madár néhány szót, amit mások leírtak, s aztán mindig elmondom. Mert ide hallgasson, én valamikor azt hittem, hogy van. Ez még akkor volt, régen, gyermekkoromban. Aztán fölnőttem, megházasodtam, családom lett, és akkor már nem voltam többé biztos a dolgomban, hogy van-e vagy nincs. Na és aztán akkor történt az velem. Tán hallott róla maga is. Több mint 25 éve már annak. Betegség verte le mind a 3 fiamat egyszerre. A doktor, akit kihoztunk volt a városból, azt mondta, olyan ragályosság esett beléjük, ami ellen nem találtak föl szert. A pap is eljött hozzánk, és azt mondta, Isten az egyetlen segítség. Tudja, én akkor nem voltam ám ilyen ágról szakadt, mint most. Volt egy ügyes házam, 120 juhom, 3 tehenem, s valami kaszálóim az erdő alatt. Azt mondtam a papnak, ide hallgasson. Van Isten, vagy nincs?
3: Van,
2: felelte a pap. Hát, ha van, akkor mit kíván tőlünk ez az Isten?
3: Hogy jókat tegyünk, és segítsünk a szegényeken, meg mi egyéb,
2: felelte a pap. Elég sok mindent mondott, én bizony nem emlékszem már rá, de azt magának úgy is tudnia kell, hogy miket mondanak ilyenkor a papok. Elég az hozzá, hogy én a végén megkérdeztem azt a papot, s ha én Isten kedvében járok, ő is megsegít engem?
3: Meg, felelte a pap.
2: Én pedig még azon a napon szétosztottam mind a 120 juhomat, a legszegényebbek között mind a 3 tehenemet odaadtam egy-egy sok gyermekes özvegyasszonynak, akinek az urát leütötte a fa. Ami kis pénzem volt, szétosztottam azt is, és aztán azt mondtam, na Isten, én megtettem a magamét úgy, ahogy te kívántad. Most aztán rajtad a sor. Azon az éjszakán meghódt mégis mind a 3 fiam. Hát lássa, én akkor azt mondtam, nincs Isten. Hazudnak a papok. És egészen jól megéltem a magam módján 21 nehány évig úgy, hogy nem volt Isten, mert tudja, az úgy van, hogy csak akkor nem lehet elbírni az életet, ha az ember nem biztos abban, hogy van-e vagy nincs. Ha az ember ide-oda töprengezen, hiszi is meg nem is, hogy nincs. De ha egyszer tudom azt, hogy nincs, akkor már éppen olyan jó meg lehet élni mellette, mintha azt tudnám, hogy van. Békességben éltem 21 néhány évig, mert tudtam azt, hogy nincs. És most itt van mi. 6 ilyen idegenből idevetődött gyerek ellopja a csónakomat, a csónakot odahajtja a víz a gáthoz, s a 6 gyereknek a csónakkal együtt el kell pusztulnia, mert nincs Isten, aki megállítsa azt, ami egyszer a pusztulásba indult, és mégis megállt a csónak, és addig áll, amíg kimentik belőle 6 gyereket, s akkor tovább megy is vége. És nincs se karó, ami kiálljon a vízből, se cölöp, se egy valamire való kő, ami megakaszthatná a csónakot. Hogy az ember azt mondhatná, fene nagy szerencséjük volt. Semmi sincs. Hát lássa, tiszteletes úr, ez itt a baj. Nincs Isten, jó. Az én 3 fiam meghalt akkor, mert nincs Isten. De akkor miért nem pusztult el ez a 6 is? Mitől akadt meg a csónak ott, ahol semmi sincs, ami megakassza? Erre feleljen!
4: A vénember savószínű szemei úgy tapadtak a pap arcára, mintha ki akarták volna szívni belőle a választ.
2: Nem ismerhetjük az úrnak útjait, felelte akadozva a tiszteletes. Gyarló emberi elménk nem foghatja föl az ő szent nagyságát.
4: Az öregember sóhajtott.
2: Ide figyeljen! A tutajosok egy része odalent azt mondja, hogy minden csónak megakadna azon a helyen, ha 6 gyermek súlyával megterelnék. Ők tehát azt mondják, hogy nincs Isten, csupán a víz sekély azon a helyen. A többi tutajos nem mond semmit, csak vonogatja a vállát. Ezek azok, akik nem biztosak benne, hogy van-e vagy nincs. Hát most, ha lenne nekem még egy csónakom, végére járnék a dolognak. Ha velem is megakadna ugyanazon a helyen, akkor azoknak lenne igazuk, akik azt mondják, hogy nincs Isten, csak a víz sekély. Ha pedig oda vesznék, akkor ez azt jelenteni, hogy van Isten, s hogy ez az Isten valami oknál fogva megmentette azt a 6 gyereket.
3: Érti ezt, tiszteletes úr? De az a baj, hogy nincs másik csónakom, s így az igazat egyéb úton kellene megtudni. De hogyan? Ne?
2: Majd, hogy a pap nem felelt azonnal, még hozzátette, mert ha se kő nincsen ott, se cölöp nincsen ott, akkor mi az, ami megakaszthat egy csónakot, ha csak nem
3: az Isten?
4: Felelte a pap csöndesen és bólintott. Az Isten nem egy csónakot, de egy hajót is megakaszthat, Hiribi. Nem egy hajót, de egy egész világot, ha úgy van kedve.
2: A vénember felmorgott. Ha úgy van kedve. Ezt akkor mondják a papok, ha nem tudnak felelni arra, amit az ember kérdez tőlük.
3: De mondok én valamit a tiszteletes úrnak.
4: És itt az öregember kiegyenesítette hajlott derekát, s görcsös ujjával megbökte Baradlai mellén a kabátot. Én nekem lehet egyszer így kedvem, s egyszer úgy, mert én ember vagyok csak, s magának is lehet, mert maga is csak ember. De Istennek, ha van, nem lehet, érti? Ő kell tudja, hogy mit csinál, és mit miért csinál, azért Isten, ha van. Márpedig ezt tudni kellene, hallja? Mert amíg tudom azt, hogy nincs, hát addig nincs. Éppen úgy megélek, mintha azt tudnám, hogy van. De ha tudom is, meg nem is, hogy van is, és tudom is, meg nem is, hogy nincs, úgy, tiszteletes úr, sem élni, sem meghalni nem lehet. Azzal megfordult, s szóköszönés nélkül otthagyta a papot a vízpartján. Vissza se nézett, csak ment, döcögött, míg el nem nyelték a folyóparti égerek. Baradlai tiszteletes azon a napon semmit sem aludt. Egész éjszaka fel s alá járt a szobájában. Másnap úgy alvatlanul karikás szemekkel fölkapaszkodott a csiribókra a cserkésztáborhoz. A hatalmas tisztás tele volt sátrakkal. 16 nemzet lobogója lengett az árbóc rudakról, csak úgy nyüzsgött a sokféle gyerek. Baradlai megkereste a táborparancsnokát. Egy komoly idősebb úr volt, akit maga a miniszter rendelt ki erre a feladatra. Baradlai bemutatkozott. Hallottam az esetről lent a gátnál, kezdte. A táborparancsnok összevonta a szemöldökét. Az ember nem lehet eléggé előrelátó ennyi gyerekkel, felelte. 2000 gyerekre ügyelni nem kicsiség. Egyébként a mentést végző embereket bőségesen megjutalmaztuk, tette hozzá sietve, és gondoskodtam arról is, hogy a halász, aki a csónak volt, szintén kártalanítva legyen. Baradlai idegesen fészkelődött. Szabad lenne megtudnom annak a hadgyereknek a nevét? Kérdezte félszegen, mint a község lelkipásztora följegyzéseket vezetek a fontosabb eseményekről. Kérem, nagyon szívesen, udvariaskodott a parancsnok, és elővett egy nagy könyvet. Ez a tábornapló. Baradlai följegyezte az adatokat a noteszébe. Váltott még néhány szót, aztán elbúcsúzott. Búcsúzás közben, mintha csak úgy mellékesen tenné, megkérdezte. És mi a véleménye parancsnok úrnak? Mi okozta, hogy a csónak éppen az utolsó pillanatban közvetlenül a mélység fölött megállt? A derék úr meglepődve nézett a papra. Hogy mi okozta? Az igazat megvalva még nem is gondolkoztam ezen. Bizonyára egy kő, vagy egy olyan cölöp, vagy valami, ami az ilyen átszakadt gátak helyén mindig akad. És mit szólna, ha azt mondanám, hogy azon a helyen nincs se kő, se cölöp, se semmi, csak a sima, rohanó víz? A parancsnok egy pillanatig megütközve nézett a papra, aztán elnevette magát. Akkor azt felelném, hogy bizonyára rosszul tetszett megnézni a helyet, mert ahol semmi sincs, ott nem is akadhat meg semmi. Ez csak világos, nem? Hogyne. Nagyon is világos. Köszönöm a türelmét, parancsnok úr. Meghajolt és elment. A parancsnok fejcsóválva nézett utána. Aznap este Baradlai tiszteletes előkeresett egy vadonatúj iskolás füzetet, és annak első lapjára gondosan tintával bemásolta a noteszében lévő adatokat. Rákfi Gergely herceg született Kassán 1900. február 16-án, harmadik gimnazista Budán, a Ferenc József nevelőintézetben, otthona Eskő, utolsó posta Eperjes, apja nagybirtokos. Vrana Bazil született 1899. április 18-án Prágában, negyedik gimnazista, apja kereskedő, lakás Prága, Gotthelfstrasse 193. Lubovszki Kazimír született 1897. augusztus 22-én Varsóban, Bécsben tanul, negyedik gimnazista, apja állami hivatalnok, otthona Varsó, Wolowska ulica 87. Pohris Gottfried született 1899. június 6-án Bécsben. Negyedik gimnazista, apja bankár, otthona Bécs, 12. kerület, Rosengrasse 11. Bursanu Jón született 1899. december 2-án Bukurestiben. Apja ügyvéd, otthona Bukuresti, Strada Toma 2. Habich Herbert született 1899. január 4-én Königsbergben, apja orvos, című Königsberg, Landstrasse 56. Mikor ezzel megvolt, becsukta a füzetet, és a fedőlapra fölírta nagybetűkkel: Malomgát, 1913. július 21-e. Aztán hosszasan ült a csukott füzet előtt, és gondolkodott. A kis petróleumlámpa kanóca halkan sercegett az asztalon, és a sápadt fény hosszú, fekete árnyékokat vetett a bútorok mögé. Hirtelen elhatározással bemártotta a tollat a tintatartóba, és lassú, gondos kézzel odaírta föléje, mintha címet írna: Isten. Aztán gyorsan belökte a füzetet az asztalfiókba, elfújta a lámpát, és lefeküdt aludni. De másnap újra elővette a füzetet, és sokáig nézte a címlapot. Aztán hirtelen egy kérdőjelet rajzolt az Isten szó elé. Majd, mintha megszégyelte volna magát, gyorsan kinyitotta a füzetet, és a tegnapi bejegyzések alá odaírta még a következőket. Saját szememmel győződtem meg, hogy azon a helyen, ahol a csónak megakadt volt, sem kő, sem cölöp, sem egyéb kiállótárgy nincs, ami megakaszthatta volna. Hiribi szerint itt megállt az írásban, és sokáig gondolkodott. Majd gyors mozdulattal kihúzta az utolsó két szót, és így folytatta. Egy helybeli öreg halász vallomása szerint a víz azon a helyen mindenképpen túlságosan mély ahhoz, hogy egy bármennyire is megterhelt csónak zátonyra futhasson. Egyetlen lehetőség tehát... Itt újra abba hagyta az írást. Az ajtón kopogtak, valaki megzavarta. Később kihúzta ezt a három szót is, és helyette ennyit írt csak oda: Az Úr útjai csodások. Néhány nap múlva kifulladt fadöntők hozták meg a papilakhoz a hírt, hogy mi történt az öreg hiribivel. Az urak, akik fent a csiribókon tanyáztak a sok zöld inges gyerekkel, egy vadonatúj csónakot küldettek neki valahonnan, kárpótlásul azért a másikért, ami ott veszett a gát alatt. Az öreg úgy nézte az új csónakot, mint aki elvesztette az eszét. Akik ott voltak, amikor a csónakot a szekéről leemelték, esküsznek, hogy egyre csak az Úristent emlegette. Hogy az Úristen küldi neki ezt a csónakot, hadarta folyton. Bizonyára el kellett veszítse az eszét, mondták az emberek, mert csodálatos dolgokat művelt. Először is megtöltött 5 zsákot kővel, és egyenként beemelte azokat a csónakba. Aztán beleült maga is, és beevezett a malomtó közepéig, odáig, hol a sodrás elindul. Ott eldobta messzire az evezőt, leült a padra, és elkezdett hangosan énekelni. Csupa zsoltárokat énekelt. A víz pedig ragadta a csónakot egyre sebesebben a gát felé. Csak énekelte a zsoltárokat, és a csónak egyre sebesebben siklott a vízesés felé. Mikor odaért pontosan arra a helyre, ahol annak idején a gyermekek csónaka csodálatos képpen megakadt volt, akkor felállt az öreg hiribi a vadonatúj csónakban. Akik látták, esküdtek rá, hogy olyan volt az arca, mint az apostoloknak. Még akkor is énekelt, amikor a csónak aláfordult vele az úgón. Belekerült jó néhány órába, amíg a holttestét ki tudták horgászni lenne a tutajosok. Szép új csónak is pozdorjává tört. Biztos, mondták az emberek, hogy eszét vesztette az öreg hiribi, és úgy ment a halálba.

0: Európa Rádió hallgatók! Ezen a héten a jazz műsorban a progresszív rock zene és fúziós zenei irányzat egy igazi különlegességet hallgathatták meg, hiszen Alap István, akit egyébként alapvetően mindenki az Edda művekből tud beazonosítani, hiszen már nagyon, nagyon régóta ott gitározik. Nekem mégis sokkal inkább a Front Együttes jelenti az ő neve, és erre talán rá is keresett a kedves rádió hallgató, hogy Front Együttes. Most hát a Salgótarémi Front Együttesről beszélek. Nos, hát ez a lemeze nemrég jelent meg, és itt nem hangzott még el. Nem jazzt hallgattunk, hanem a fúziós irányokból a hallható progresszív rock zenét gyakorlatilag. Nagyon sok elképesztő fontos jazz muzsikus közreműködésével. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszöni az Európa Rádió hallgatók figyelmét. Bízom benne, hogy mindenki jól szórakozott. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra. Sziasztok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Lezajlottak a történelem írásbeli vizsgák. A honfoglalás, a reformáció és a dualizmus is szerepelt az érettségi feladatsorban. Középszinten 1148 helyszínen több mint 71 ezer vizsgázó, emelt szinten 152 helyszínen pedig csak nem 8300 vizsgázó tett érettségit. Az eduline.hu tájékoztatása szerint a középszintű írásbeli első, rövid feladatokat tartalmazó részében többek között a görög és római építészet, a középkori egyház, a magyarországi holokauszt és Kádár kultúrpolitikája szerepelt a témaként. A vizsga második részében a diákoknak két esszét, egy rövidet és egy hosszút kellett írniuk. A rövid esszét a céhekről, illetve Németország 1938-as terjeszkedéséről lehetett írni, a hosszú esszé témájául pedig Első Károly uralkodását vagy a Rákosi diktatúrát választhatták a vizsgázók. A történelem középszintű írásbeli vizsgája 180 percig tartott, az emelt szintű írásbeli vizsgára pedig 240 perc állt rendelkezésére a diákoknak. A lakásépítések száma 4,3%-kal, a lakásépítési kedv pedig a kiadott engedélyek alapján 64%-kal nőtt idén az első negyed évben, ezáltal gyorsuló pályára állhatnak 2026-ban a lakásépítések, ami hozzájárulhat a gazdaság élénküléséhez is, közölték elemzők az MTI-vel, a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataira reagálva. A KSH szerdán tette közzé, hogy az első negyed évben 2821 új lakás épült, 4,3%-kal több, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 64%-kal, csaknem 9300-ra nőtt. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője az MTI-nek eljuttatott kommentárjában ismertette, túl lehetnek a mélyponton a lakásépítések, és az építési kedv is egyértelműen növekedésnek indult, hiszen éves összevetésben 3400-ról 15000 fölé nőtt az újépítésű lakások és házak kínálata. Molnár Dániel, a GFÜ gazdaságelemzési központ vezető elemzője kommentárjában többek között arról írt, a fővárosban harmadával több engedélyt adtak ki, mint egy évvel ezelőtt, ezek elsősorban a nagyobb projektekhez kapcsolódnak. A megyei jogú városokban és a községekben pedig csaknem duplájára emelkedett az új építési engedélyek száma. Minden harmadik magyar érzi magát anyagilag felkészültnek a várható hosszabb életre, ez némi javulást mutat a tavalyi 30%-hoz képest, ám még mindig elmarad a 2021-ben mért 41%-tól, derül ki az egyik biztosító nemzetközi kutatásából. A felmérés alapján Magyarországon a 18 és 34 év közöttiek körében jelentősen 34-ről 42%-ra nőtt azok aránya, akik felkészültnek érzik magukat a megnövekedett életre. élettartamra, míg a nyugdíjhoz legközelebb álló 50 és 64 év közötti korosztály körében mindössze 27% válaszolt így. A kutatás alapján a magyarok számára elsősorban a nyugodt, stresszmentes évek, a jó egészségi állapot és egészséges életmód fenntartása, a szeretteikkel töltött minőségi idő jelentik a harmonikus időskor alapjait. Hasonlóan fontosnak ítélték meg a pénzügyi stabilitást és pénzügyeik jövőbeli tudatos tervezését. Miskolc városa minden évben méltó módon szeretné megünnepelni fennállását, ennek jegyében idén is pezsgő programokkal várja az érdeklődőket a Városnapja alkalmából, tájékoztatta rádiónkat az önkormányzat. Május 9-én és 10-én a belváros különleges hangulatba öltözik, a látogatók együtt idézhetik fel a város egyik fénykorát. Egy olyan korszakot idéz meg a századfordulós hétvége, amely a polgári átalakulás és a dinamikus ipari fejlődés révén alapjaiban formál a Miskolc város képét és közösségi életét. Velocipédek suhannak végig az utcákon, verklis muzsika csendül fel, rikkancsok kiáltják a híreket, a friss perec illata pedig belengi a tereket. Az egész hétvégén átívelő programsorozat igazi élményt kínál a család minden korosztályának. A látogatók emellett találkozhatnak pantomim művészekkel, élőszobrokkal és utcaszínházi előadásokkal, miközben a vásári forgatag, a Laci konyhák és a kávéházi élőzene idézi meg a régi idők hangulatát. Emellett koncertek, fotószínház is szerepel a programok között, illetve szombaton rendezik meg a 17. játékos városjárást.
1: Az időjárásról.
2: Csütörtökön felhős időre van kilátás, kisebb szakadozásokkal, többfelé számíthatunk esőre, záporra. A délnyugati szelet néhol élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 20 és 25 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Anyák napi alkalmak a KMN-nél.
2: Igaz, nem egy hétig tart, de csak azért, mert ha minden napra tennénk programot, akkor egy hétig tartana. Ez volt az eredeti cél. Viszont egyre több igény volt arra, hogy ne egymás követő napokon legyenek a programok, mert nehezen tud egy anyuka kimozdulni 2-3-4 gyerek mellett minden délután 3-4 óra hosszára.
1: Koppány Zoltán orgonaépítő.
3: Két mű van az orgonában. Úgy működik a hangszer, hogy a két manuál két-két külön művet vezérel, illetve van még külön egy pedálműve is. Itt a hely és egyéb úgy adta ki, hogy a főműve, az első manuálja, az két külön szélládán két oldalt áll, a középen helyezkedik el a második manuál, és mögötte a pedálorgona épült ki.
1: A táncvilágnapja.
4: A Parádi Katus Egyesület az a szaknak, a tanszéknek, a jövendőbeli tanszéknek lesz egy háttérszervezete, háttérintézménye, és segíteni fog minden olyan projektet, minden olyan célt megvalósítani, amelyek szorosan kötődnek a szakhoz, a képzéshez. Itt leginkább arra kell gondolni, hogy tánciskola működtetése, workshopok szervezése, konferenciák szervezése, tanulmányutak finanszírozása.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A kárpátaljai magyar nagycsaládosok egyesülete kiemelt figyelmet fordít az édesanyákra, hiszen a nagycsaládok mindennapjaiban az ő szerepük megkerülhetetlen. Anyák napja alkalmából a szervezet májusban számos programmal készül, hogy köszönetet mondjon és feltöltődési lehetőséget biztosítson számukra. Hogy milyen események várják az édesanyákat, arról Szilágyiné Tóth Gabriella alelnökkel és Harapkó Marianna elnökségi taggal beszélgetünk.
2: Az anyák napi program sorozata a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesületnél kiemelt fókusz kap. Éppen beszélgettünk a vasárnapi anyák napi szerepen, hogy az apukák tartották a legkisebb gyerekeket, míg az anyáknak szóló műsor szólt, hogy hát én úgy tudom, hogy az apák napi buli mindig rövidebb, mint az anyák napi. Hát legalább ő egy hónapon keresztül tartott tavaly is, de azért ide is több rendezvény várja az anyukákat, illetve ebben a témakörben nagyon sokféle szintű programmal készülnek.
3: Így van. Hát nem egy hónapig, igaz, nem egy hétig tart, de csak azért, mert ha minden napra tennénk programot, akkor egy hétig tartana. Ez volt az eredeti cél. Viszont egyre több igény volt arra, hogy ne egymás követő napokon legyenek a programok, mert nehezen tudja egy anyuka kimozdulni 2-3-4 gyerek mellett minden délután 3-4 óra hosszára. Ugye nehéz a családnak megoldani. Egy héten igyekeztünk 2-3 programot tenni, hogy minden anyuka eljöhessen minden programra. Nagyon szépen jelentkeztek, szinte minden programon 40-50-en be vannak jelentkezve, a vacsorára 150-en, másik helyszínen 100-an. Jó kis délutánok várnak ránk.
4: Ez most csak anyukáknak?
3: Ez most csak anyukáknak, hogy egy kicsit találkozzanak, kiszakadjanak, beszélgessenek, új arcokkal ismerkedjenek meg, hogy újra hazamenjenek, és legyen energiájuk foglalkozni a családdal, a férjükkel és a gyerekeikkel.
4: Egy érdekes kép tárult elém, 150 anyuka, hogyha ott lenne minimum 3 gyermekével, akkor ott 500 fős, sőt 600 fős csapat, az már igen komoly kihívás.
3: Szokott ilyen is lenni, de ez most ez a hét, ez most az anyukákról szól, amikor tudjátok, úgy kisgyerekek mellett főleg nehéz elindulni otthonról, hogy ne babakocsival, ne lapos sarkuba induljon ki az anyuka, vagy ne 5-6 táskával. Én régen úgy mondtam, hogy egy utánfutóval, de ilyenkor egy kicsit magukra figyelhetnek, felöltözhetnek, beszélgethetnek, kikapcsolódhatnak, és ez a célunk, hogy jól érezzék magukat, és valóban, ha hazamennek, akkor több energiájuk legyen a családra.
4: A vacsorán kívül milyen programok valósulnak még, meg mi kerül a fókuszba ezeken a napokon?
5: Az elnökségi gyűléseken így általában megszoktuk az ilyen nagy programsorozatokat előre vitatni, beszélni, és mint előző években is azért igyekszünk a programjainkat több helyszínre is eljuttatni, úgyhogy az idén is Ugocsában is lesznek programok, illetve itt Beregvidéken is lesznek megtartva programok, és nagyon sokrétű programunk lesz, mivel hogy van olyan, hogy fürdőzés, van olyan, hogy vacsora előadással egybekötve, van olyan, hogy egy kis mozgás, tehát mai nap Tiszaújlakon fitness program lesz az édesanyáknak, ez az első programunk, ami mai nap fog megvalósulni. Ezen kívül hegyet mászunk, egyes anyukák, én nem, de azért vannak, akik bátrabbak, és akkor így Bereg Ardó hegyalját fogják meghódítani. Ezen kívül kézműves programunk is lesz, mivel hogy úgy gondolom, hogy egy kicsit az anyukáknak csak magukkal kéne foglalkozni, tehát én ezt azért reklámozom, mert mivel én fogom tartani ezt a kézműves programot, és korábbi években nagyon-nagyon örültek és szívesen jöttek anyukák az ilyen kézműveskedésre, és az idén lesz egy alkalom 9-én szombaton, amikor ilyen kézműveskedésre kerül sor, és ezen kívül még fürdőzés, azt említettem, igen, fürdőzés is két helyszínen, vagy wellnessnek nevezzük, tehát ez teljesen kikapcsolódás egy édesanyának, és ezt mindet azért próbáljuk így több helyszínre és több időpontra is szétrakni, hogy azért ne legyenek tömegesen, mivel hogyha kisebbek a csoportok, akkor én úgy gondolom, hogy többet tudunk egymással beszélgetni, több energiát tudunk egymásnak átadni, és evel is építjük a közösséget.
4: Programok kiválasztása az hogyan történik? Eddigi éveknek a tapasztalata és visszajelzése, kérdőívezés, mély interjúk, milyen kutatásmódszertan van a mögött, hogy az anyukák mit is szeretnének az adott napon, vagy az adott hetekben?
3: Nagyon jó felvezetted, kb. Ennyi minden. Igazából az elnökségben több nő is van, és mi dugtuk össze elsősorban a fejünket, és akkor nyilván, mikor egy ilyen programsorozat van, akkor beszélgetünk egymással, és akkor kijön, hogy de jó lenne valamit valahol túrázni, de jó lenne mozogni egy kicsit, mert hogy egyedül otthon nincs kedvem, de csapatban jobb lenne. És akkor így következő évre gyűjtjük a programot, és így teljesedett ki az édesanyák hete ilyen hosszúra, hogy egyre több igény volt. Először csak találkoztunk, kézműeskedtünk. Na hát látjuk, hogy olyan jó beszélgetünk, akkor legyen valami mentálhigién és valami másféle töltődés is, azt mindig Berhoverem őke irányította. Vagy akkor utána beszéltük, hogy de olyan jó lenne elmenni valahova fürdőzni, úszni egyet. Így alakult ki a wellness. Vagy a gyalogtúra, Dancskati elnökségi tagunk mondta, hogy menjünk valahova, ne csak együnk, ne csak bent üljünk. Szóval mi próbáltuk kielégíteni az igényeket. Amit mondtak, azt próbáltuk megvalósítani. És ahogy Marianna is mondta, hogy próbáljuk több helyszínen. Azért, mert ugye most már egyre több anyuka van, tehát egy vacsorára, egy beszélgetésre le lehet ülni 150-en, de egy wellness-t már nehezebb megvalósítani, vagy egy fitness-t, vagy egy kézműves programot ennyi emberrel. Ezért így különböző településeken, különböző időpontokra is lehet jelentkezni. Minden anyukát biztatok. Aki nagy családos, elsősorban őket, de akik nem, azok pedig igyekezzenek, hogy nagy családosok legyenek.
4: Az elnökség egyben reprezentálja is az anyukákat, akik tagcsaládok.
5: Így. Akkor kezdődik igazából az élet, amikor sok gyerek van egy családban, és akkor ilyen nagyon sok mindenre kell egyidejűleg odafigyelni, és szerintem ez csodálatos dolog, amikor egy családban három gyerek, négy gyerek, öt gyerek, sőt, amikor elnézem, hogy az előtt beszélgettünk, és mondtál olyan példákat, hogy még több gyerek, hogy 8-9-10 gyerek is van, azt azért az egy kihívás is, de egy nagyon nagy boldogság, egy Isten áldása.
4: Hogyan telt a tegnapi nap a nagy családban?
5: A tegnapi nap, hát ez csodálatosan telt, mivel hogy anyák napja volt, és akkor így a gyerekeim fel tudtak köszönteni, mindenki el tudott jönni. Ez külön öröm, hogy mindenki itt hol volt. Ezen kívül egy jubileumi születésnapra is eljutottunk, úgyhogy nagyon jól telt a
4: mozgalmas.
2: Azt gondolom, hogy a családnak az intézményének a legfontosabb egysége, amit belső rendezést nézzük, az a szíve, a lelke, az anya. Hogy hiába tölti be mindenki a szerepét, és mindenki nagyon fontos egyedi szerepe van, de anya nélkül egy család nagyon nehezen tud működni, bár erre is vannak példák. Viszont a Kárpátai Magyar Nagycsodás Egyesület arra nagyon fókuszál, hogy valami olyannal foglalkozzon, amit egyébként az élet nem igazán reklámoz, vagy nem igazán szán erre időt sem, energiát, hogy magának a család egységeivel foglalkozzon, azoknak a kapcsolatot, kötődésével, kapcsolataival, akár a apás programról, vagy az anyás programról, fiú-gyermekes programról, vagy millióféle megközelítésben kapcsolatokat próbál vizsgálni, és kapcsolatokat próbál figyelni, és energiát fordítani, és azokkal foglalkozik mindenemű szinten. Ha már az anyaság fogalmáról hallhattunk az elmúlt időszakban egyre többet, akkor miért fontos, hogy így anyukákként a Kárpátaljai Magyar Nagycsodás Egyesületek a vezetőségeként miért fontos, hogy ez az egység ennek a belső rendszerben az anya szerep az gondozva legyen, ápolva legyen vele foglalkozva legyen, ezeknek a dolgoknak a fókuszban legyenek ezek helyezve, mert igazából, ha anya friss, akkor mindenki friss, szoktam mondani, ha anya boldog, akkor több gondod nincs a világban, akkor mindenki jól van. Ha anya elfárad, akkor mindenkinek nehéz.
3: Ahogy elmondtad, tehát azért is fontos nekünk, hogy az anyukákkal foglalkozzunk, hogy jól érezzék magukat, akkor jól érzi magát a család is, és akkor a közösség is. És ezt látjuk is. Tehát, hogyha így találkozunk, beszélgetünk, megvitatjuk egymással, hogy tulajdonképpen mindenki ugyanabban a helyzetbe, cipőbe jár, hogy a kisgyerekekkel azért nehéz, mert éjjel se alszanak, nappal se, mindenki rajtunk csünk, tehát nehéz az anyának. Aki már dolgozik, akkor az nehéz, hogy dolgozzon is, de otthon is minden teljesítve legyen. Akinek elrepülnek a gyerekei, azt nehéz feldolgozni, hogy eddig mindig volt feladatom, fontos voltam, hiányoztam, most pedig nekem kell rájuk telefonálni, hogy jól vagytok-e. Szóval így megtaláljuk egymást, tudunk, meg tudjuk hallgatni egymást, és tudunk egymásnak segíteni, egymástól tanulni. Én például mindig tanultam az idősebb házaspároktól, hogy láttam, hogyha kicsik a gyerekek, akkor is lehet szeretni egymást, ha kirepülnek, akkor is tudunk mit csinálni együtt. Nekem ez mindig fontos volt, és örülök, hogy ezt az egyesületbe is be tudtuk vinni ezt a gondolatot, és örülök annak, hogy az elnökségi tagok így össze tudunk dolgozni. Meg ki is kell emelnem például Csirpák Viktória elnökségi tagot, aki rengeteget segít a lebonyolításba, szervezésbe, úgy, mint Harapkó Marianna, akivel itt vagyunk most, elnökségi taggal, vagy Dancs Katalin, aki szintén most nem tudtak eljönni munkájuk miatt, de rögtön kiosztuk egymás közt a feladatot, és mindenki csinálja a dolgát. És látjuk, hogy legalább 150-200 anyuka milyen jól érzi ebben magát.
1: Az elmúlt percekben Szilágyiné Tóth Gabriellával, a KMNE alelnökével és Harapkó Mariannával, elnökségi taggal beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. A templomok nagy részében orgona kíséri a gyülekezeti énekeket. Zenekultúránk elképzelhetetlen nélküle, mégis oly keveset tudunk róla, és sokszor oly mostahán bánunk vele. A hangszerek királynője bonyolult szerkezet, több száz, de akár több ezer síbból is állhat. A műhely titkokba Koppány Zoltán orgonaépítő avatta be riporterünket, Kojsza Pétert. A felvétel a Miskolci Református Deszka templomban készült.
2: Ez egy mechanikus csúszkaládás orgona, ami előtt ülünk. Ez az egyik legmegbízhatóbb rendszerű hangszer, ami valaha épült. Ez egy két manuálos pedálos orgona. Külső részében az egész templom berendezéséhez lett igazítva az egész homlokzat, illetve a hangszer szekrényzetének a felépítése.
3: Mit jelent az, hogy két manuálos?
2: Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen két mű van az orgonában. Úgy működik a hangszer, hogy a két manuál két-két külön művet vezérel, illetve van még külön egy pedálműve is. Itt a hely és egyéb úgy adta ki, hogy a főműve, az első manuálja, az két külön szélládán két oldalt áll, középen helyezkedik el a második manuál, és mögötte a pedál orgona épült ki.
3: Most akkor az orgona billentyűs vagy fúvós hangszer?
2: Vezérlését tekintve természetesen billentyűs hangszer, megszólalását tekintve viszont, mivel hát a fúvós hangszerek ugye azért nevezzük fúvósnak, mert szájjal fújjuk őket, őt ugye egy levegőrendszer vezérli, a sípok megszólalását egy elektromos fúvó motor által termelt és egy megfelelő fúvóban megfelelő nyomással előállított levegő szólaltatja meg a sípokat. Ezt egy olyan mechanikus billentyűzet, ami a billentyűtől a szélláda szelepéig elmenve mechanikus összekötetésben van a szeleppel, és így tudja megszólaltatni az orgonát.
3: Ha felfelé nézünk, akkor láthatjuk ezeket az ezüst színű sípokat, és ami rögtön feltűnik, hogy nem minden síp egyforma vastagságú, és nem minden síp egyforma hosszú.
2: A sípok hossza mindenképpen ugye meghatározza az orgona sípjának a hangmagasságát. Ezeknek a sípoknak az elején, mivel ugye ezek homlokzati sípok, tehát dísz sípot is jelöl, ezeknek a hossza nem minden esetben az a hossz, amit a hang magasság kiadásánál használunk ki. A homlokzatban vannak úgynevezett túlhosszos sípok, amik a látvány miatt vannak hosszúra hagyva, de hátul a hátsó részén a hangoló már úgy van kivágva belőle, hogy a megfelelő hangmagassággal szólaljon meg. Ezért van itt átmérőben is, tehát a síp hossza átmérője is különbözik, illetve ha megnézzük közelből, a síp lábaknak a hossza is lényegesen más. Ez annak a képnek a kialakítását adja, hogy szemből, aki ránéz, gyakorlatilag egy szép egységes képet lát.
3: Megmutatjuk, hogy milyen a legmélyebb és a legmagasabb hang ezen az orgonán?
2: Természetesen.
3: Először ugye be kell kapcsolni a rendszert.
2: Így van, elindítottuk az orgonát. A legmagasabb sípok azok a kevert sorokban találhatóak, tehát itt a mixtúránál ez az egyik legmagasabb hangja az orgonának. A legmélyebb természetesen a pedálban van. Többféle hangszínnel rendelkezik ezek a nyelvsípok, ezek gyakorlatilag más rendszerrel működnek, mint az ajaksípok, ezért hangolás szempontjából is lényegesen gyakrabban kell őket karbantartani.

0: Az orgonának a hangszíne az függ attól az akusztikus tértől, ahol megszólal?
1: Igen, mindenképpen függ. Itt a Deszka templomban ennek különös jelentősége van, hiszen minden fából készül. Tehát a hangok visszaverődését, egyebét, azt igen nagyban befolyásolja a fa anyag maga. Így az orgona elhelyezésével, illetve hát pont a nyelvsípok segítségével sikerült egy olyan hangzást elérni, ami ezt a fa belső részeknek az elnyelő hatását valamelyest pótolni tudja.
0: Minden orgonaépítő tud játszani a hangszeren?
1: Gyakorlatilag feltétele is azért ez valamilyen szinten, hiszen egy orgonaépítő saját maga hangolja, intonálja a hangszert, tehát ehhez nagyon sok gyakorlat, jó fül, jó hallás szükséges. Hát az, hogy ki milyen szinten tud játszani, itt akár művészi szinttől a néhány akkord megfogásáig minden előfordul.
0: Kezek, lábak egyszerre mozognak, egy nagyon bonyolult játékról beszélünk.
1: Hát ez így van, nagyon sok ember azt hiszi, hogy egy szép orgonadarab csak azon múlik, hogy ugye leül az orgonista és eljátszik egy divatos, szép Bach művet vagy egyebet. Itt gyakorlatilag arról van szó, hogy igazán szép előadás csak abban az esetben történik meg, hogyha maga a hangszer is rendben van, hiszen hiába ül le egy ócska hangszerhez bármilyen tehetséges orgonista, abból nem fogja tudni azokat a hangszíneket kihozni, ami szükséges.
0: Mi miatt hibásodnak meg a leggyakrabban ezek az orgonák? Mi okozza a problémát?
1: Hát ugye az orgonáról úgy beszélünk, mint a hangszerek királynőjéről. A királynő az általában igen szép, ezek az orgonák is többnyire nagyon szép küllemmel, kivitellel készülnek, de ugyanakkor ugye, mivel hölgyről beszélünk, kicsit szeszélyesek is. Nagyban befolyásolja a hangszer működését a páratartalom. Ugye idősebb orgonáknál a legnagyobb ellensége a hangszernek a szú. 18-19. Századi orgonáknál a kemény fába egyéb helyeken nagyon gyakran megtalálható a szúvasodás, ha ebben nem lépnek időben, akkor hát a fasípoknak a hangzását az teljesen tönkre tudja ezt tenni. Más rendszerű pneumatikus orgonáknál, ahol igen sok bőralkatrész van, kártevő az egér, komoly károkat tud okozni. Az orgonáknak a zöme Magyarországon az Angster és a Rieger orgonagyár által épített hangszer. Ezek az orgonák, ezek ugye az Angster orgonagyár, a pécsi gyár egészen 53-ig működött. Korábban a Nagy Magyarország területén az Angster cég több ezer orgonát épített, illetőleg a Jégersdorfi székhelyű Rieger orgona cég is Budapesten lerakatot hozott létre, és ők is közvetlenül a 19.-20. század fordulóját követően nagyon sok típus orgonát eladtak és értékesítettek Magyarország területén, tehát zöme ez. Ebből is adódik az, hogy a nagyon régi hangszerek nagyon ritkák nálunk.

0: Ennek az orgonának egy különleges története van, ugyanis amikor leégett a református deszkatemplom, akkor károsodott az orgona is. Fel lehetett újítani, vagy teljesen újat kellett építeni?
1: Hát ott az az orgona olyan szinten elégett gyakorlatilag, hogy a fúvómotorján és néhány elektromágnesen kívül semmi nem maradt belőle.
0: Hogyan kezdi az orgona építést? A sípokkal, vagy a manuálokkal, a pedálokkal?
1: A rendelkezésre álló hely függvényében, amikor kialakult, hogy mekkora alapterületen, milyen magasságban lehet az orgonát magát elhelyezni, akkor kell meghatározni a templomhoz, hogy milyen méreteket, hány manuálos orgonát, hány művel rendelkező orgonát építünk, és akkor innentől gyakorlatilag a belső szerkezettel, a szélládákkal, magával a mechanika kialakításával. Ha konkrétan erről a deszkatemplomi orgonáról beszélünk, ugye ami 23 regiszterrel bír, ennek a hangszernek a felépítése körülbelül 2-2,5 évet vett igénybe.
0: Tehetnek a gyülekezetek valamit azért, hogy meghosszabbítsák egy orgonának az élettartamát? Mire kell odafigyelni például a karbantartásnál?
1: Nagyon jó, hogyha az orgonának komoly gazdája van.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, az egyre szárazabbá váló nyarak nem kedveznek ugyan a kullancsoknak, az enyhe telek viszont annál inkább segítik a terjedésüket, mint ahogy az is, hogy egyre többen töltik szabad idejüket a természetben. A kullancsok elleni védekezés alapja a megelőzés, a helyes ruházat és a gyors eltávolítás. A részletekről dr. Kapiller Zoltán állatorvost, kullancskutatót, a Magyar Kullancs Szövetség elnökét kérdezzük.
2: Köszöntöm a hallgatókat, és előjáróban mondom, hogy ne féljék a természetet. A természet az egyedüli, egy legegészségesebb és ingyenes rekreációs hely, hanem ismerjék meg annak a veszélyeit, védekezzenek ellenük, éljenek szakszerűen a természetbe, és akkor lehetnek biztonságba a zöldbe, kinn a természetbe.
1: Erről fogunk a következő percekben beszélgetni. Az idei telünk az előző évekhez képest jóval hidegebb volt, napokon át tartós mínuszok voltak, így abban reménykedtünk, hogy ezúttal kevésbé kell tartanunk kullancsinváziótól. Úgy tűnik azonban, hogy nem egészen ez a helyzet. Mi a valóság, doktor úr?
2: Hát a nagy havazások idején, itt az év elején vizsgálatokat végeztünk, és egy ásonyomnyi mélységben plusz 10 fok volt, tehát nem fagyott át a talaj, ami régen megvolt, hogy novembertől márciusig hó volt, fagy volt, tehát 4 évszak volt, ebből egy kemény tél volt, az ma már megszűnt, tehát a kullancsok a föld alatti állatok zugaiba várták, hogy beköszönjön a hirtelen tavasz, és be is következett, mert az előző hetekben napi 20-25 fok is volt helyenként, tehát berobbantak, kiugrottak a felszínre, és vadásszák lesik most már az áldozataikat, lett légyen az 2 vagy 4 lábú.
1: Van-e arról információjuk, hogy Magyarország régiói közül melyek a kullancsok által leginkább fertőzött területek, a Bükkbe, a Zemplénbe kirándulók például mire számíthatnak?
2: Fokozottabb helyzetre számíthatnak azok, akik erdős, bokros vidéken laknak. Kisebb az esély egy alföldi településen kullancsot összeszedni, tehát önök pont az epicentrum egyikébe élnek, tehát mindenkinek javaslom a kullancsok elleni védekezést, hiszen bárhova kimennek, akár kertbe, közparkba, vagy közintézmény kertjébe, tehát nem is kell erdőre, mezőre kimenni, hát ott vannak önök körül a kullancsok.
1: Én is sokat kirándulok, túrázom. A Bükkben viszont érdekes saját tapasztalatomat mondom el, hogy vannak olyan területek, ahol folyamatosan összeszedünk kullancsokat, és vannak olyan területek, ahol nem. Például Szentlélek környékén nem szoktunk kullancsot kapni, viszont a Majális Park környékén már igen. Mitől függ ez?
2: Hát nagyban függ a földrajzi területen élő állatok faj és számgazdagságától, tehát milyen madarak, milyen emlősök élnek az erdő rejtekén, mert igazából ők a nagy kullancsfutárok a kiránduló kutyák mellett.
1: A köztudatban az a vélemény él, hogy a fertőzött kullancs 2 betegség okozója lehet ez a Lyme-kór és az agyhártyagyulladás. Sajnos az utóbbi időszakban kiderült, hogy jóval árnyaltabb a kép, sőt, egy teljesen új kullancs által terjesztett betegséget diagnosztizáltak Olaszországban. Pontosan miről van szó?
2: Előjáróban tudni kell azt, hogy bő 20 évvel ezelőtt, amikor Magyarország belépett az Európa Unióba, akkor azzal elvesztette a járványtani egységét is, tehát ma már a 27 tagországot együttesen tekinthetjük egy járványtani egységnek, és hogy itt a kontinensen közel 500 kullancsfa él, és újak is érkeznek a délebbi vidékről, ez azt jelenti, hogy a 200 Európában honos fertőző betegség mellé becsatlakozott egy újabb vírusfertőzés, amit a kullancsok terjesztenek. Az olasz csizmára, az egyik kis településre belépett a bahig vírus. Hát ez a kórokozó a kullancsok által terjed, és egy lóbetegnél diagnosztizáltak, aki borzasztó magas lázzal volt, és annyira belázasodott ez a

0: lovacska, hogy tetőtől talpig gyöngyözve izzadt, és aki ránézett a napsütésbe, annak ragyogónak tűnt a ló, és hát innen az arab találó neve ennek a betegségnek, illetőleg a kórokozónak, mert a bahik szó arabul ragyogót jelent. Tehát sem embernek, sem állatnak nem javaslom ezt a betegséget megkóstolni, mert ember esetében önmagában egy 41 fokos láz egy potenciális életveszélyes állapotot jelent, nem kell emellé még más egyéb szervi megbetegedés.
1: Ez azt jelenti tehát, hogy bármikor mi, ha elutazunk akár Olaszországba, vagy bármely más országba, akár meg is betegedhetünk egy ilyen fertőzött kullancs által.
0: Azt kell mondjam, hogy a turistáknak és a külföldre kirándulóknak a saját maguk érdekében mély felelősséggel kell lenniük. Tehát bárhova terveznek kirándulást, hosszabb utazást, mindenféleképpen a célállomás járványtani helyzetéről, nem csak a kullancsok terjesztette betegségek kapcsán tájékozódjanak, nehogy az legyen, hogy hazaérkezés után heteket vagy esetleg hónapokat kelljen Budapesten a László kórházba, a fertőző kórházba eltölteni.
1: Akkor vegyük sorra még azokat a betegségeket, amelyeket okozhat egy-egy fertőzött kullancs.
0: A kullancsok terjesztenek vírusos fertőző betegségeket, bakteriális betegségeket és parazitás betegségeket. Ebből a legkiemelkedő itt a közép-európai régióban a Lyme-kór nevű bakteriális betegség, de ez nem egy önálló betegség, ez egy betegségcsoport. A Lyme-kort 6 féle Lyme-bacillus tudja okozni, önálló vagy kevert fertőzéses formában. Tehát az a szerencsésebb, aki egyféle baktériummal fertőz a kullancs, de hát attól függ, hogy milyen földrajzi régióban van, többféle kórokozó család kórokozóit egyszerre beolthatja a 2 vagy 4 lábú betegbe, és pont ez az orvoslás nagy nehézsége, hogyha többféle kórokozót visz be, azaz egy kullancsípés, amit az esetek döntő többségébe a 2 és 4 lábú áldozatok a szakszerűtlen kullancs eltávolításkor szenvedik el, hiszen bármilyen furcsa is, azért nem szabad kullancsot csipesszel vagy körömmel kitépni, mert a kullancs is egy érző lény, és a szorongatás, gyötrés hatására, ha addig még fertőző nyálat nem köpött az áldozatába, pont a szorongatása, csipesszel, körömmel való gyötrés hatására fogja ezt megtenni, ezért mindenkinek javaslom, hogy a patikákból beszerezhető kullancseltávolító kanállal távolítsa el szeretteiből a vérszívót, ugyanis ez az egy eszköz, amely szorongatás nélkül emeli ki a kullancsot a bőrből. Úgy kell az egész metódust elképzelni, mint amikor az iskolában a rajztáblából a rajszeget kihúztuk a rajszeg kihúzóval, tehát ennek analógiájára működik ez a kis eszköz is a kullancs eltávolító kanál.
1: Ahogy doktor úr is elmondta, most már nem csak az erdőkben leselkednek ránk a kullancsok, hanem bármely zöld területen, parkokban, kertekben is, de hogyan védekezhetünk a kullancsok ellen a leghatékonyabban?
0: Mindenféleképpen a védekezés legfontosabb eleme az öltözködés, aztán a természetbe való viselkedés, és baj esetén a kullancs szakszerű eltávolítása. Mit is jelent ez? Természetbe lehetőség szerint pamut öltözetbe menjünk ki nyáron, ugyanis a műanyagokból készült ruházatok azok elektrostatikusak, és a kullancsokat jobban vonzák az elektromágneses hatások. Tehát a susogó joggingba ne járjunk a mezőn, mert biztos szedünk össze kullancsot. A másik, hogy a természetbe tartózkodás az mindenféleképpen, ha kirándulunk, a kijelölt turista utakon történjen, a kijelölt turista pihenőhelyeken pihenjünk meg, hiszen ezeken a területeken kisebb eséllyel lehet kullancsot összeszedni, és minden természetbe tartózkodás során, mindegy az, hogy kertészkedés, kirándulás, vagy a természetbe végzett munka, tehát mezőgazdasági vagy erdőgazdasági munkavégzés közben, így másfél óránként tartsunk tetőtől talpig magunkon és szeretteinken kullancsvizitet. Így zárójelbe egy vidám effektet azért meg kell említeni, fölhívom a fesztiválozó fiatalok figyelmét is, hogyha zöldövezetben lesznek nyáron fesztiválok országszerte, ott még egy csapatépítő hangulatnak is jó a kullancsvizét, és ezt ne viccnek fogják föl, az egészségünk az mindennél komolyabb dolog, azt még a fesztiválozók és a strandolók is őrizzék, hiszen a strandokon is a gyepről a fürdőruha, a bikinik rejtekébe bemásznak a kullancsok, és hát elég intim helyeken tudnak megjelenni, úgyhogy érdekes testájakról távolítanak el a szakemberek rendszeresen kullancsokat. Holott ezt meg lehet egymásnak tegyük otthon szakszerűen, kullancseltávolító kanállal. Nagyon fontos az, hogy kulcskérdés ez a másfél óra, mert itt minimalizáljuk az esélyt, hogy a kullancs már megkezdje a fertőző anyagok bejuttatását a csípett áldozatba, és ha akkor a szakszerű eltávolítást hangsúlyozva a patikákból beszerezhető kis eszköz mindig ott van a hátizsákunkban, ott van az autónk egészségügyi dobozában, akkor egy pillanat alatt elő tudjuk kapni, és rögtön fertőzés veszélymentesen tudjuk a vérszívót eltávolítani.
1: Hogyan támad egyébként a kullancs? Van-e a vérszívók által preferált testrész?
0: A kullancs az nem egy állat. Az egy állatcsalád, és itt Európában több mint 50 kullancsfaj honos, és ezek a családtagok megosztoztak a tájékozódás stratégia tekintetében, tehát vannak a szemmel rendelkező kullancsfajok, akik látják a feléjük bóklászó áldozatot. Ezek a kullancsfajok általában a gyepi növénytársulásban a fűszálak árnyékos fonákának a hegyén kapaszkodva lesik az arra bóklászót és másznak alulról rájuk. És a kullancsok másik nagy társasága a vakkullancsok társasága, amelyek a bokrok levélfonákán helyezkednek el, a bokrok levelének árnyékos oldalán, mert nem szeretik a napot. És az előső pár lábukon van egy biológiai radar, azzal mérik be a susogó joggingba arra bóklászót, és pottyannak rájuk egy másfél méter magasságból.
1: Ha mégis megtörténik a baj, vagy ha nem voltunk elég éberek, és nem vettük észre időben, hogy kullancs került a testünkbe, akkor milyen tünetekre kell odafigyelni egyáltalán? Hány nap múlva jelentkezhetnek fertőzött kullancs okozta tünetek?
0: Mindenféleképpen, hogyha kullancsípés éri bármelyik szerettünket, akkor a naptárba föl kell jegyezni, hogy melyik testájon érte a csípés, és ha azt követő napokba, hetekbe lázzal kísért, lázzal rossz közérzettel induló kórkép van, és orvoshoz kell menni, a kétlábú beteg esetében a házi orvosnak, a négylábú beteg esetében az állatorvosnak meg kell mondani, hogy mely napon, mely testájon érte a csípés a beteget, hogy a differenciál diagnosztika dzsungelében nevezzen el a házi orvos vagy az állatorvos, és tudjon ezzel a problémakörrel is számolni a diagnózis felállításába. Azonban nem lehet ezen túl részletes tünettant felsorolni, hiszen 200 fertőző betegséget terjesztenek hazánkba és Európába a kullancsok, és mindegyiknek más-más a részletes tünete együttese, tehát ennek a műsornak az ideje szűk ahhoz, hogy ezt taglaljuk. Tehát úgy kell gondolkodni, hogy bármikor láz, rossz közérzet indul, a kullancscsípést föl kell említeni a házi orvosnak vagy az állatorvosnak.
1: Ennek fizikálisan is lehetnek tünetei? Tehát mondjuk bőrpírt okozhat esetleg egy-egy fertőzött kullancs csípése?
0: A Lyme-kort ugye hatféle Lyme-kor bacillus okozza, ezek közül csak három okozza azt a jellegzetes kokárda alakú bőrpírt, de a másik három nem. Itt kiemelem a Borrelia garinit, az idegrendszeri tüneteket mutat, tehát ott semmiféle bőrelváltozás nincs, és itt sajnos sokszor félre szokott menni a diagnosztika, mert nem említik a kullancsípést, és valami epilepsziaszerű vagy más egyéb hasonló kórképhez kötik, és azt szerint kezelik. Más egyéb betegséggel is összekeverhetők a tünetek, de abban az esetben, hogyha házi orvos és az orvos információt kap, hogy a beteget érte a közelmúltba kullancsípés, akkor nem csúszik el a diagnosztika dzsungelébe. Erre is gondol, erre is kér laborvizsgálatot, és kiderül a konkrét betegsége a páciensnek.
1: Tehát végül is nem kell félnünk attól, hogy a természetbe látogassunk, az, hogy túrázzunk, kiránduljunk rendszeresen, csak oda kell figyelni arra, hogy ne szedjünk fel kullancsot az erdőben, vagy bármely füves területen, és ezzel el tudjuk kerülni a bajt.
0: Így van, de minden esetben készülni kell arra is, hogy mégiscsak minden óvintézkedés betartása ellenére is ér bennünket kullancsípés, és mindig legyen a házi patikába, vagy kiránduláskor a hátizsákba kullancseltávolító kanál, ami fertőzés veszélymentesen távolítja el a kullancsot.
1: Kedves hallgatóink, az előző percekben dr. Kapiller Zoltán állatorvost, kullancskutatót, a Magyar Kullancs Szövetség elnökét hallották.
2: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Egy óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. A napirendi javaslat szerint az alakuló ülést 10 órakor nyitja meg Sulyog Tamás köztársasági elnök. Az áprilisi választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. A mandátumvizsgálat és a mandátumigazolást követően az országgyűlési képviselők esküt tesznek, ezzel megalakul majd az új országgyűlés, és megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása. Titkos szavazással megválasztják az országgyűlés elnökét, nyílt szavazással az alelnökeit és jegyzőit is. A parlamenti képviselők több mint a felének szavazatával választják meg szintén ezen a napon az új kormányfőt, aki a történelmi zászlók előtt ünnepélyes keretek között tesz esküt, majd mond beszédet. A képviselők hozzájárulhatnak, hogy az országgyűlés a házszabálytól eltérve tárgyalja a minisztériumok felsorolásáról szóló törvényjavaslatot, valamint az orosz-ukrán háború miatt kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséhez szükséges javaslatcsomagot. A parlament dönt a bizottságok létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról is. Az új parlamentnek 20 állandó bizottsága lesz, 14-et a kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt egésznapos rendszerváltó népünnepét szervez az országház előtti Kossuth-Lajos téren és a rakparton. Az Alkotmánybíróság alaptörvény ellenesség miatt megsemmisítette az önkormányzati szolidaritási hozzájárulásról szóló kormányrendelet egyes rendelkezéseit. Az Országos Bírói Tanács jogorvoslati kérelemben kérte az AB-tól, állapítsa meg, hogy a szükséges veszélyhelyzeti szabályozásról szóló, ez év február 4-én életbe lépett kormányrendelet előkészítéséért felelős szerv nem tette lehetővé az Országos Bírói Tanács számára a bírósági szervezeti törvényben előírt véleményezést, ezért az AB visszamenőleges hatállyal semmisítse meg a kormányrendelet egyes rendelkezéseit. A kifogásolt rendelet előírja, hogy a bíróságnak a közigazgatási perrendtartásról szóló törvényt a rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A sérelmezett rendelkezések alapján a szolidaritási hozzájárulás megállapítása, beszedése, elszámolása, a központi költségvetés végrehajtásának technikai lebonyolítását szolgáló folyamat, az ezzel összefüggő intézkedés vagy irat nem minősül hatósági aktusnak, ellene közigazgatási pernek nincsen helye. A jogszabály azt is előírja, hogy a rendelkezéseket a folyamatban lévő bírósági eljárásokban is alkalmazni kell. A 2023-25. években esedékessé vált szolidaritási hozzájárulással kapcsolatosan folyamatban lévő pert a bíróság megszünteti, a perköltséget az állam viseli. Az okostelefon használat nyomot hagy a személyiségen, ugyanakkor tükrözi is azt, állapította meg a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legfrissebb kutatása. A 2025-ös felmérés célja annak feltárása volt, hogy a 20 és 60 év közötti felnőtt lakosság körében a társadalmi státusz milyen formában jelenik meg a telefonhasználat mintázatain keresztül. Az adatok szerint még a magasabb képzettségű vezetők és értelmiségiek napi átlaga 2 óra 3 perc volt, addig a szakképzetlen munkásoké csak nem 3 óra. Ez a különbség részben annak is tulajdonítható, hogy az alacsonyabb státuszú csoportok számára a telefon gyakran az egyedüli digitális eszköz a munkában, a kommunikációban és a szórakozásban. A kutatás szerint a társadalmi státusz csökkenésével a telefonhasználat fókusza a szórakozás és a közösségi média irányába tolódik el. Mint fogalmaztak, a játékhasználat is markánsan státuszhierarchikus, a magas státuszú csoportokban 10-11%, míg a szakmunkásoknál és a szakképzetlen munkásoknál eléri a 15-18%-ot is. A kutatás összességében több közvetett bizonyítékkal is szolgált a digitális egyenlőtlenségek elmélethez. Azok, akik eleve több erőforrással rendelkeznek, az online tér előnyeit is hatékonyabban tudják kiaknázni, ezáltal a digitális előnyök tovább erősíthetik a társadalmi egyenlőtlenségeket, áll a felmérést összefoglaló közleményben. Vonalfesztivál címen május végén első alkalommal ad otthont egy új bábszínházi seregszemlének Debrecenben a Vojtina Bábszínház, jelentették be sajtótájékoztatón a szervezők. Láposi Terka, a Vojtina Bábszínház igazgatója és művészeti vezetője elmondta, a Vonalfesztivál az újszerű színházi formanyelvvel, vizualitással alkotó művészeknek és bábszínházaknak ad otthont, arra fókuszálva, milyen aktuális kérdésekre keresik a válaszokat a társulatok. Május 29-től 31-ig a kínálattal az óvodásoktól a felnőtt korosztályokig szeretnék megszólítani az érdeklődő közönséget. A Vonalfesztivált ezentúl minden páros évben rendezik meg Debrecenben.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön felhős időre van kilátás, kisebb szakadozásokkal, többfelé számíthatunk esőre, záporra. A délnyugati szelet néhol élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 20 és 25 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm az Európa Rádió hallgatókat. A mikrofon mögött Zsuffa Péter. Itt a jazz műsor, amely nem teljesen jazz fog játszani, hanem a progresszív rock zenének a fúziós irányoknak egy érdekes megjelenése az Alapi István Road Junction című lemeze, amely egyébként nagyon szépen hozza azokat a klasszikusnak számító értékeket, amelyeket a 1970-es, 80-as éveknek a progresszív cseh, lengyel, szlovák, ez a tengely mentén lévő zenekarok produkáltak. Az SBB, a Modern Pentaton Laboratórium, a Fermata, hát ezek a zenekarok voltak azok, amelyek az én gyerekkoromnak is nagyon fontos fűszerei voltak, zenei fűszerei. Na, ennek a gyökerein nyugszik egy egészen elképesztő összeállítású, úgymond szerzői lemez, szerzői kiadású lemez, ami Alap Istvánnak a műhelyét jelenti. Itt azért nagyon sokan vannak, akik vendégművészek, és nem akárkik. Tehát a közreműködők között van Derek Sherinian, Randy Brecker, Frank Gambale, és már is ugye repedezik a frekvencia, Gary Husband, és többen vannak a baráti körömből is itt, hiszen Fridzs Balázs ütőhangszerek, Pompor Samu László billentyűs hangszerek vannak itt, aztán Lantos Zoltán is halljuk hegedűn. Szóval egy nagyon komoly összeállítású Dörnyék Gábor, aki dobol, ő is nagyon nagy kaliber. És én azt hiszem, hogy most nem akarok sokat mesélni erről, hiszen fogy az idő alattunk, és a lemez is hosszabb, mint a műsoridőnk, tehát már leve veszteséggel kell számolni. Úgyhogy el fogom indítani mindjárt a felvételeket, amelyek nagyjából, tehát úgy adják ki, hogy hát a 11 felvételt merek úgy mondani, hogy talán beleférünk. Ez fogja kitölteni a nagyobb a műsoridőt, a bónusz trackre már nem fog sor kerülni, mert az már túl lóg. Még annyit kell hozzátennem az egészhez, hogy a hangmérnöki munka itt egy kicsit számomra hagy némi kívánnivalót maga után, ugyanis az utómunka során a legfrissebb tendenciák szerinti rendkívül intenzív kompresszióval készült a maszterelés, ami nagyjából azt jelenti, hogy a zene tömörítése és tömörítése, az valami már a határt elérte szerintem, vagy kicsit már túl is van rajta. Tehát számomra ez egy picit már vastag, ezzel együtt ez ugye a szerző és a zenészeknek a szabad döntési jogköre, erre nincsen exakt érték megadva, úgy készítik el, ahogy ők jónak tartják. Nálam ez egy picit már túl van vezérelve. De nézzük akkor, a Cyber Apocalypse lesz az egyes felvétel. Nem mondom a közreműködőket felvételenként, hiszen akkor elmegy az idő. A Dancing with the Moonlight lesz a kettes. A hármas lesz a Don't Look for Luke, He's Not Home. A négyes lesz a Carousels. A Mad Men's Running lesz az ötös, a Once Upon a Time lesz a hatos, Have You Any Questions? A hetes, With You, Dedicated to Jeff Beck. A nyolcas, a kilences lesz a John G. A tízes a Stranger in the Serai. A tizenegyes a Whiter Shade of Pale. És a bonus track-re a Once Upon a Time másik gitárszólóval remixére nem fog sor kerülni időhiány miatt. Induljon most egy igazi zenei kaland a progresszív zene irányokba való kitekintésünk egy jazz műsorban, itt az Európa Rádió frekvenciáin.

0: Az Európa Rádió hallgatók, ezen a héten a jazz műsorban a progresszív rock zenei és fúziós zenei irányzat egy igazi különlegességet hallgathatták meg, hiszen Alap István, akit egyébként alapvetően mindenki az Edda művekből tud beazonosítani, hiszen már nagyon régóta ott gitározik, nekem mégis sokkal inkább a Front Együttes jelenti az ő neve, és erre talán rá is keresett a kedves rádió hallgató, hogy Front Együttes, aztán a Salgótarémi Front Együttesről beszélek. Nos, hát ez a lemeze nemrég jelent meg, és itt nem hangzott még el, nem jazzt hallgattunk, hanem a fúziós irányokból a hallható progresszív rock zenét gyakorlatilag, nagyon sok elképesztő fontos jazz muzsikus közreműködésével. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszöni az Európa Rádió hallgatók figyelmét. Bízom benne, hogy mindenki jól szórakozott. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra. Sziasztok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Lezajlottak a történelem írásbeli vizsgák. A honfoglalás, a reformáció és a dualizmus is szerepelt az érettségi feladatsorban. Középszinten 1148 helyszínen több mint 71 ezer vizsgázó, emelt szinten 152 helyszínen pedig csak nem 8300 vizsgázó tett érettségit. Az eduline.hu tájékoztatása szerint a középszintű írásbeli első, rövid feladatokat tartalmazó részében többek között a görög és római építészet, a középkori egyház, a magyarországi holokauszt és Kádár kultúrpolitikája szerepelt a témaként. A vizsga második részében a diákoknak két esszét, egy rövidet és egy hosszút kellett írniuk. A rövid esszét a céhekről, illetve Németország 1938-as terjeszkedéséről lehetett írni, a hosszú eszé témájául pedig Első Károly uralkodását vagy a Rákosi diktatúrát választhatták a vizsgázók. A történelem középszintű írásbeli vizsgája 180 percig tartott, az emelt szintű írásbeli